Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld ura, Istene. Akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad a szent oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: az nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetel.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan meríthetünk.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
2: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.

0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve láncsával átdöfött szív.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve minden vígasztalás kútfeje.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
0: Írja alma az nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
0: Írja alma az nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Írja alma az nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
0: Alakíts szívünket a te szent szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esteklenek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Urunk Istenünk, hálát adunk neked hitünkért. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy kereszthordozásunkban is. Te adj nekünk bizalmat és bátorságot, hogy kimerjünk lépni a biztonságot adó csónakból, hogy a lehetetlennek tűnő megtörténhessen. Amen.

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: áldását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió tovább

0: a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
2: Mária Rádió.
3: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatják a genderről.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Engem Róna Széki Janó atyának hívnak, én vagyok ennek a kávézónak a házigazdája, és szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen nagy szeretettel köszöntöm Faragó András atyát, aki Pesszent Lőrincről érkezett hozzánk, nyugodtan lehet. Andris atyával mi még együtt voltunk egy jó pár évet szemináriumban, és ő a szakdolgozatát a gendernek a témájából írta, azért is gondoltam, hogy ebben a témában ő a egyik leghitelesebb, vagy talán legjobban utána olvasott ember, és fontos, hogy erről a témáról olyan valaki beszéljen, aki utána járta az egyháznak a tanításának. Én nem is húznám tovább a szót, hanem átadom Andris atyának, és kérlek, hogy beszélj nekünk erről a témáról.
5: Pesszent Lőrincről jöttem, ott vagyok káplán, most már a második évet kezdtem, úgyhogy hát már öreg pap vagyok. Néhány gondolatot bevezetőül, hogy elhangzott, hogy miért ezt a témát kaptam, de hogy mi is a nehézség ezzel a témával kapcsolatban. Először is érzelmeket mozgat meg, ami jó, persze, de a nehézségét pont ez okozza, hiszen valamilyen szinten mindannyian érintettek vagyunk, vagy lehetünk ezzel a témával kapcsolatban. Vagy azért, mert ismerünk olyat, vagy azért, mert saját magunk küzdünk ilyen nehézségekkel. És éppen ezért ez felkavarhat mindannyiunkat.

0: A második, ami miatt nehéz, hogy át van politizálva ez a téma. És az érzelmeket ez is felkavarhatja, hiszen nem mentes a politikától, és nem is tud nagyon mentes lenni a politikától ez a téma. A harmadik, amit idehoznék, az pedig ez a hitelesség vagy hiteltelenség kérdése. Semmiképpen sem szeretnék olyan szerepben feltűnni itt, vagy úgy tűnni, mint hogyha ilyen minden tudó lennék. Nyilván, amit az egyház igazságként fogad el, azt próbálom átadni, tehát az nem tapogazózás, hanem az mégis a kinyilatkoztatás része. De vannak olyan részei ennek a témának, amik viszont mégiscsak valamiféle útkeresés vagy válaszkeresés. Érzékeny téma, és éppen ezért érzékenyen is kell beszélni róla. Nem lehet csak úgy félváról venni. És nem a teljes áttekintés a cél, hogy honnan kezdtünk és hova jutottunk, tehát nem egy történeti áttekintést szeretnék most itt adni, hanem egy-egy felmerülő kérdés a témával kapcsolatban, amire a választ keressük, vagy keresem, és próbálom megtalálni, vagy elitek tárni mindazt, amire mondjuk én jutottam, vagy én találtam. A kiinduló pont az tulajdonképpen egy antropológiai válság, amiben élünk. Ez lehet, hogy már közhely. Egy antropológiai válság, ami gyakorlatilag arra épül, hogy mindent megkérdőjelez. És eljutunk oda attól a kérdéstől, ami egyébként az embert mindig is foglalkoztatta, hogy ki az ember, mi az ember, mi a küldetése az embernek. És eljutunk oda addig a kérdésig, hogy ki vagyok én. És tulajdonképpen ez a kérdés az, ami motivál bennünket folyamatosan, és újra válaszokat keresünk az életünk minden területén egyébként. De a legfontosabb kérdés az, hogy ki az ember, és hogy ki vagyok én. És azt mondhatjuk, hogy egyfajta talajvesztésnek vagyunk az áldozatai. A Katolikus Nevelés Kongregációja kiadott egy dokumentumot, Férfinak és nőnek teremtette őket címmel. Lesz majd néhány könyv, amit itt szeretnék reklámozni, érdemes elolvasni őket. Nagyon jól összefoglalja a gender ideológiának a problémáit, hogy mik azok, amikre keresünk a választ, és mik azok, amikre egyértelműen mondhatjuk, hogy nem jók, vagy nem jó forrásból fakadnak. És ebben a dokumentumban van egy ilyen idézet, amit szeretnék idehozni. Talajvesztés, amely kétségtelenül hozzájárult a család lerombolásához, azzal a céllal, hogy ki kell iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán történelmi, kulturális jelenségnek vagy feltételnek tekintenek. És nyilván ezt a témát fogjuk felüljárni. Azzal a szemmel, hogy az egyház hogyan találja, hogyan keresi és hogyan találja meg a válaszokat a felmerülő kérdésekre. Második János Pál pápa úgy nevezi a korunkat, hogy gyakorlatilag a halál kultúrája az, ami körülvesz bennünket. Miért mondja ezt? Azért, mert olyan életellenes magatartás formák nyernek törvényi szintet, vagy emelkednek törvényi szintre, amelyek a mi szempontunkból morálisan nem megengedhetők. Halál kultúrája. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a bűn és a kísértés joggá vált. Gondoljatok csak a reklámokra. Ha valami kísértés, nagyon sok esetben reklámon keresztül érkezik. És olyan magatartás formák nyernek jog alapot, mint nyilván abortusz, egyes államokban eutanázia, vagy a szegények kizsákmányolása. Ami viszont a nehézséget érinti a párbeszédet illetően, az talán mindannyian találkoztunk ezzel, hogy miért nehéz egy kereszténynek, egy nem kereszténnyel vitatkozni olyan kérdésekről, amik húsba vágók, és amik érzelmeket kavarnak fel, mint ahogy ez is. És a nehézségi faktort az jelenti, hogy van egy olyan alap kiinduló pontom, nekem, mint keresztény embernek, hogy elfogadom az Isten létezését. Hogy elfogadom azt, hiszek abban, hogy van egy Isten, aki gondot visel rám. Akinek nagyon nem mindegy, hogy én hogyan élek. Aki azért teremtett engem, hogy boldog legyek. És azért próbál terelgetni, hogy erre az útra rátaláljak. És ez a kiinduló pont, ez nagyon markáns. Mert ha ez nincs, akkor ezt jelenti a talajvesztés, akkor tulajdonképpen nem tudunk miről vitatkozni. Mert nem egy síkon mozog a vitánk. Éppen ezért a kérdés, ami egyébként a mi témánkat is érinti, az nagyon, nagyon sokszor az, hogy mi, mint keresztények, hogyan állunk a szenvedés kérdéséhez, hogyan állunk a nehézségekhez. Mert az megmutatja, hogy mik az axiómák az életünkben. Mik azok a biztos pontok az életünkben, amelyekből nem engedünk. És nem azért nem engedünk, mert ilyenek vagyunk, szemellenzősök, hanem azért nem engedünk, mert van egy biztos tapasztalatunk erről. Aki megtapasztalta már az életében az Istennek a közelségét, az pontosan tudja, hogy ez valami olyan, amit soha nem fog föladni. És nincs olyan dolog, ami miatt érdemes lenne föladni ezt a hitet. Ha nem volt ilyen, akkor nagyon kívánom, hogy legyen mindenkinek ilyen tapasztalata. És éppen ezért, hogyha más a látásmód, ha más a talaj, akkor nem lehet nyugvópontra jutni ezzel a témával kapcsolatban sem. Mert a számomra az a kiinduló pont, hogy létezik Isten, ez mindent megváltoztat. Ez egy teljesen más látószöget jelent, mint egy olyan ember számára, aki nem hisz Isten létezésében. És innentől kezdve gyakorlatilag ugyanannyira nehéz kérdés lesz, mint bebizonyítani az Isten létét a természettudománya adta lehetőségekkel. A válasz nem lehet. Szóval, hogyha elfogadom az Isten létezését, akkor azt is elfogadhatom, hogy van egy olyan könyvek összessége, amit Szentírásnak, kinyilatkoztatott tanításnak fogadok el. Ahol utána nézhetek mindennek, amit az Isten megálmodott rólam, megálmodott rólunk, mint emberről. Szóval a Biblia a kiinduló pont. Elérkeztünk egy olyan nehézséghez, amivel gyakran szembesülhetünk, amikor esetleg cikkeket olvasunk, vagy bizonyos könyveket, akik kritizálják mondjuk a katolikus egyház álláspontját. És sokszor nem azért, mert ténylegesen azt tanítja a katolikus egyház, hanem mert azt gondolják, hogy ezt tanítja a katolikus egyház. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon sok, elsősorban szekta van, akik úgy magyarázzák a Bibliát, fundamentalista módon magyarázzák a Bibliát, vagyis hogy szó szerint értelmeznek mindent. És a probléma ezzel az, hogy nem mi, mint egyén kaptuk meg a felhatalmazást Jézustól, hogy értelmezzük a Szentírást, hanem mint egyház kaptuk meg ezt. És az egyháznak van joga és lehetősége arra, hogy elmondja, hogy a Biblia egyébként mit tanít, hogy magyarázza a Szentírást hitelesen. Férfinak és nőnek teremtette őket. Ezt olvasok a Szentírás első lapjain. Férfinak és nőnek teremtette őket. A Szentírás tanítása nagyon egyértelmű ezzel a témával kapcsolatban. Nincsen olyan rész, nincsen olyan tanítás, ha van az félremagyarázás, vagy amit hallunk, ami legalizálná a nem egy férfi és egy nő kapcsolatát. Itt az egy férfi és egy nő az már az új szövetségi állapot. De hogy mind férfi és nő kapcsolatát, ami nem ezzel, vagy ami ezzel ellentétes, azt nem támasztja alá a Biblia. Mi az ember címmel adott ki a bibliai pápai biblikus bizottság egy könyvet, amit nagyon ajánlok. Nagyon sok olyan kérdést feszeget, ami korunkban aktuális, és fölmerül, és gondolkodhatunk róla. Keresi a választ, hogy mi az ember a Biblia szerint, a Biblia tanítása szerint. Idehozzunk egy idézetet. Figyelembe kell venni, hogy a humán tudományok eredményei, valamint a teológia és az erkölcstan szakértőinek megfontolásai nélkülözhetetlenek az egész kérdéskör megfelelő feltárásához. És talán ez mindenre igaz, minden témára igaz. Hogy nagyon fontos a humán tudományokat bevonni, amikor keresünk valamire választ. Miért? Azért, mert a humán tudományok alátámasztják az igazságot. Ha nem így lenne, akkor mindez, ami a Szentírásban van, azt igazából kidobhatnánk. Mert az nem az igazságot tanítaná. A tudományok, hogyha valóban tudomány és nem valami áltudomány, az mindig alá fogja támasztani a Szentírás tanítását. A Szentírásban nem találunk példát azonos nemű személyek törvényesen elismert kapcsolatára. Ezt írja szintén ez a könyv. Pápákon keresztül fogom 6. Páltól elkezdve végigvenni a megnyilatkozásokat. Szent 6. Pál pápa Populum Progressio, a népek fejlődése kapcsán írt, vagy témájával kapcsolatban írt enciklikát, 1967-ben adta ki, amiben azt mondja, a társadalom alapja a család, melyben különböző nemzedékek élnek együtt, és segítik egymást a nagyobb bölcsesség megszerzésében, és abban, hogyan lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb követelményeivel. 6. Pál pápa nem könnyű helyzetben élt, vagy uralkodott, mint pápa. Hiszen tudjuk jó, hogy 68-ban valami forradalmi változás indult el Franciaországból. A szexuális forradalom egy olyan közeget teremtett, ami egész Európában, sőt, a egész nyugaton gyakorlatilag a változás szelét indította el, vagy a változás szelének a vágyát, ennek a megtapasztalásának a vágyát indította el. És éppen ezért nagyon sokan várták azt, hogy az, aminek az alapja gyakorlatilag a szexuális szabadosság elérése volt, hiszen a diáklázadások célja valami olyan dolog volt, hogy a régi formák helyett valami új formákat keressünk. A régi erkölcsök, amik avittak, amik már nem aktuálisak, helyett keressünk valami újat, valami modernt, valami igazán életszerűt. És talán az a kérdés merült föl, hogy, vagy merülhet föl bennünk, hogy tényleg akkor vagyok szabad, hogyha mindent szabad. És ebben a millióben 6. Pál pápa kiadott egy olyan enciklikát, ami a mai napig nagy viták forrása. És ennek a címe Humani Vitae, vagy ez a kezdete az enciklikának. És tulajdonképpen azt várták a pápától, hogy majd lesz valami felszabadulás az egyház tanításában, ami megint csak valami sötét középkorból megmaradt, ilyen dohos szobához hasonlító, nehéz téglaként ott ül rajtunk, és nem engedi, hogy felszabaduljunk. És ehhez képest 6. Pál valami nagyon radikálisan konzervatív, azt kell mondjam, álláspontú enciklikát adott ki. Abban a világban, ami homlok egyenest szembe ment azzal, amit ő leírt abban. Van egy történet, talán egy tanmese. Képzeljünk el egy 10 emeletes házat, nagyon magas házat magunk előtt, aminek a tetején van egy játszótér. Egy játszótér, viszont a szélén a háznak nincsen kerítés, vagy nincsen korlát. És a kérdés igazából az, hogy mikor lehet felszabadultabban játszani, ha ezek a korlátok nincsenek ott, vagy ha ott vannak. Félnénk-e attól, hogy játék közben akár a gyermekeink, akár mi magunk leesnénk, mert annyira felszabadultak vagyunk, vagy nem? És talán nagyon jó megmutatja a lényegét annak, hogy miért tarthatta a zsidó ember az Isten ajándékának a 10 parancsolatot. Miért mondhatta azt, hogy ez a szeretetnek a megnyilatkozása, hogy az Isten törvényt ad az embernek? Azért, mert annak adok törvényt, akit szeretek. Ha nem érdekelne, ha nem szeretném a másikat, akkor nem érdekelne, hogy él. És talán ennek a legradikálisabb megélése, nyilván nem egy hétköznapi példa, de hogyha elképzeled, hogy valaki, akit nem ismersz, fut az utcán a vonat elé, akkor azt mondod, hogy joga van hozzá. Vagy azt mondod, hogy szabad ember, azt csinál, amit miért gátoljam. Ő biztos boldogtalan, és emiatt akar öngyilkos lenni. Vagy mit csinálsz, mit diktál a szeretet, hogy húzd vissza. És éppen ezért talán visszamehetnénk a humanizmushoz, vagy a felvilágosodáshoz, ami később következett, ami talán azt a kérdést feszegeti, hogy a világ közepe az mi, vagy ki. Ugye a humanizmus nagy vívmánya volt, hogy az ember kerül a középpontba. Minden mérce alapja az ember lesz. És jó lett ez nekünk. Ugye azt gondoltuk a felvilágosodáskor, hogy milyen jó, hogy véget vethetünk, az ész kerül végre mindennek az alapjává, sőt mindennek a tetejévé, az emberi ész. És milyen jó, hogyha az emberi észre alapozva egy olyan társadalmat építünk, ahol már nem lesznek vallásháborúk, nem lesznek háborúk, hanem béke lesz. Béke, öröm, kacagás, felszabadultság. Minden, ami az egyház begyöpösödött tanításából nem elérhető. És valószínűleg a 20. század, meg jelenkorunk is arról árulkodik, hogy ez így történt, nem? Béke van, biztonság van. Hiszen mindennek a mércéje az ember, az ész, nem a vallás, nem az Isten. Azt nem mondhatjuk, hogy a világ alapja most az Isten, legalábbis az emberi gondolkodásban, vagy társadalmi gondolkodásban. És ezt fogalmazza meg 6. Pál, szintén Humani Vitae-ben, akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk nekik, Ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjeibe, a családba, törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, mely ellenkezik a természetes és az isteni törvénnyel. Ezt fogalmazza meg 68-ban, 6. Pál. És hol vagyunk már ehhez képest? Leszögezi a hittani kongregáció egyik dokumentuma 75-ben, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges az apai és anyai szeretet. Nem lehet elválasztani az egészséges fejlődés légkörét attól, hogy van egy apa és egy anya a gyermeknek. És itt elérünk egy nehéz ponthoz. 6. Pál, tehát 75-ben, az ő regnálása alatt a hittani kongregáció dokumentuma, egy olyan pontot érint, ami megkülönböztet a homoszexualitás között, vagy homoszexuális és homoszexuális ember között kétféle embert, kétféle jelentőséget, az egyik az átmeneti, és a másik a végleges. Azt mondja, míg az első esetben a hajlama nem megfelelő nevelés eredményeként alakul ki, ez az átmeneti, addig a második esetben valamiféle veleszületett ösztönnel is kell számolnunk. Ez egyrészt ma igaz, másrészt nem. Vagy ezt mondhatjuk, hogy egyrészt igaz ez az állítás, mert valamiféle veleszületett hajlammal is kell számolni, viszont ami miatt azt mondom, hogy nem, vagy meg pusztán a beleszületett hajlam, ami abban, vagy ami azt okozza, hogy valaki homoszexuális lesz, ezt megcáfolta egy 2019-es kutatás, amiben azt találták a kutatók, hogy bár vannak szexuális irányultságot részben befolyásoló gének, de ezek szerepe kicsi, tekintettel a biológiai és szociokulturális tényezők összetettségének jelentőségére. És ez egy nagyon fontos alapállapot, vagy alapálláspont, mert hogy tulajdonképpen minden vita alapja a homoszexualitás körül az, hogy ez veleszületett vagy szerzett dolog. És igazából ez az, amiben találhatunk áltudományt, találhatunk tudományt, minden esetre valami olyan nehéz párbeszéd alapot, ami nem elfogadott, vagy nem elfogadható sokak számára. Második János pápa, vagy Szent Második János pápa tanítása, talán a testteológiája az sokunk számára ismerős. 5 éves sorozatot, ilyen audiencia sorozatot, tanítás sorozatot indított Második János pápa, gyakorlatilag a második évében, amikor átvette a pápaságot, 79-ben kezdte el az előadás sorozat, testteológiája címmel. Ilyen vastag könyv lett belőle. Ez 5 év tanítása. És tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, gyönyörű. És azért forradalmi, mert annyira szépen összefoglalja a Szentírás, az egyházatyák és az egyház történelem során felmerülő mindenféle tanítást a testünkről, hogy az valami csodaszép. És innentől kezdve ez cáfolja meg talán legjobban azt az állítást, hogy az egyház prűd, hogy az egyház nem tud mit kezdeni, és leértékeli a testet. Azt mondja Második János Pál pápa, pont az egyház az, aki felemeli a szexualitást a funkcionalitásból, annak méltó rangjára. Hiszen a test teológiája tulajdonképpen a szex teológiájává is válik, vagy inkább a férfiség és nőiség teológiájává. Gyönyörű. Mikor szoktunk úgy gondolkodni a saját testünkről, mint valami szent dologról? Mikor szokott a világ úgy gondolkodni a testünkről, mint valami szent dologról? Nem, de pont a világ az, ami leértékeli a testet, ami eszközként tekint a testre. Valami olyanra, amit igazából csak kihasználni, kizsigerelni lehet és kell, mert ettől lesz tulajdonképpen boldog. És nem, de pont az egyház tanítása, pont az Isten az, aki beemeli az Isten, azt mondhatjuk, az Isten szférájába a testet. Gondoljuk bele, hogy a legnagyobb misztérium az, amit hamarosan karácsonykor ünneplünk, az Isten emberré lesz. Fölveszi az Isten a teremtménye formáját, alakját. Emberré válik, valóságos húsvér emberré Jézus Krisztusban az Isten. Nem döbbenetes? Ha ez valami alantas dolog lenne, ahogy a görög filozófusok is tartják, amitől meg kell válni, amitől meg kell szabadulni, akkor Jézus nem ment volna föl testestől, lelkestől, hát teljes emberként a mennyei valóságba, a mennyei dicsőségbe. És ezen nem nyitotta volna meg számunkra az örök üdvösséget, mint test és lélek egysége. Mert ezek vagyunk. Mi nem angyalokká válunk majd az örökké valóságban, nem csak lelkek leszünk odafönt, hanem a testünk is megdicsőült formában ott lesz. Döbbenet. Szóval, hogy a szex teológiájává válik a test teológiája, ami sokkal több, mint funkcionalitás. Második János Pál pápa idején volt a pekingi női világkongresszus 95-ben. És ez az a kongresszus, ahol először hangzott el a gender kifejezés, gyakorlatilag a szex kifejezése párhuzamban, vagy sokkal inkább alternatívaként állítva, ami a társadalmi nemet hozza be a képbe, amely eltérhet a biológiai nemtől. És második János Pál pápa erre a kongresszusra ír egy levelet. Ír egy levelet, amiben felhívja a figyelmet, hogy van egy egyenjogúsági törekvésnek túlkapása. És ezzel szemben egy új feminizmus létrehozását sürgeti a pápa, mely, idézem, a férfiasodás kísértését elkerülve el tudja ismerni, és ki tudja fejezni a polgári együttélés minden megnyilvánulásában az igazi női természetet. Hogy nem attól lesz valaki egyenjogú nő egy férfival, hogy ugyanazzá válik. Ez nagyon evidensnek hangozhat, ez az állítás. De nem az, sajnos, nem az. Hiszen azt látjuk, hogy a gender kérdésével bejön az a kérdés tulajdonképpen, hogy az egyenjogúsági törekvés, ami a feminizmussal elindul, nagyon jól, nagyon jó szándékkal, elér jó törekvéseket. Tehát elér, vagy törekszik olyan dolgok elérésére, amik nagyon jók. Az egyenjogúság az nagyon is jó dolog. Csak az egyenjogúság ne jelentsen azonosságot. Ne jelentsen azonosságot. Mert onnantól kezdve pontosan a nőiesség fog eltűnni. És pont amivel szemben elindul a feminizmus, annak a csapdájába esik, hogy gyakorlatilag a férfi lesz az alapja mindennek, ami mérce, és a nő valahogy eltűnik. És erre hívja föl a figyelmet, azt mondja II. János Pál pápa, hogy a társadalomnak támogatnia kell a házi munkát végző nőt. Azt mondja, le kell győzni azt a fölfogást, mely szerint nagyobb megbecsülés illeti a nőt a házon kívüli, mint az otthoni munka miatt. Amikor a gyermeknevelés valami másodlagos dologgá válik, ahhoz képest, hogy milyen karriert tudok építeni, az probléma. Az probléma. És ez nem azt jelenti, hogy a nők ne dolgozzanak, vagy ne építsenek karriert, értsük jól. De hogy ne becsüljük már le az alapvető meghívásunkat a szülőségre. Homoszexualitással kapcsolatban azt tanítja II. János Pál pápa, a homoszexualitás szembe megy a szexualitás isteni rendeltetésével és gazdag szimbolikájával. Hiszen nem képes az egyesülésre, az élet közvetítésre, valamint a teljes önátadásra. És felhívja a figyelmet a dokumentum, hogy vannak szervezetek, amelyek próbálnak nyomást gyakorolni az egyenjogúsítás ilyen formájára, vagyis hogy a házasság az legyen egyenlő. De erre majd kitérek, hogy miért nem lehet házasságnak nevezni. Azt mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint hogyha ajándék, egy ajándékozási kapcsolat lenne. Ajándék két ember egymás számára. És tulajdonképpen mik az ajándéknak a dimenziói, mik a tulajdonságai az ajándéknak? Az egyik, hogyha valakinek ajándékot adok, akkor azt teljesen adom. Nem csak részleteiben. Hogyha ajándékot adok, akkor azt ingyenesen adom. Nincsenek feltételek. Mert ha feltételeket szabom, akkor nem ajándék. És az ajándékot örökbe adom. Fura lenne, hogyha így visszakérném azt a bicélit, amit valakinek ajándékba adtam. Szóval, hogy ez a hármas valóság, vagy dimenziója az ajándék mi voltnak, mind azért van, hogy az a kapcsolat az gyümölcsöző legyen. Minden a gyümölcsözőségre van teremtve. És azt mondja, hogy ha bennem maradtok, és én bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Olyan szép a szőlőtől szőlővesző hasonlat. Erre vagyunk meghívva, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Viszont a gyümölcsözőség az nem választható el ettől a három dimenziótól. Mivel a házassághoz, egy kicsit talán humorosan is megfogalmazva, két igen és két nem. Két igen, mert szükséges a feleknek az igenje ahhoz, hogy létrejön a házasság, és két nem, egy férfi és egy nő. Az egyházok azt mondja, egy férfi és egy nő egész életre szóló közössége az, ami a házasság. Egész életre szóló közössége, amely két dologra, a házas felek javára és gyermeknemzés céljából rendeltetett. Nagyon fontos a sorrend is. Házas felek javára és gyermeknemzés céljával. És ide szeretném hozni a Szentháromság képét. Hogyha mi, a Biblia tanúsága szerint, mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten Szentháromságos Isten, akkor mi az ő képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten közösség, akkor mi is ennek a közösségnek a példájára vagyunk teremtve, vagy mintájára. Vagyis közösségben tudjuk megélni a szeretetet, azt, ami maga az Isten. Egyedül nem vagyok képes rá. És a legteljesebb analógiája, nincs tökéletes analógia, minden csak hasonlat, de minden hasonlat sántít, ami az Istennel próbálom, vagy Istenhez próbálom hasonlítani. De a legteljesebb hasonlat az a házasság, az a férfi és a nő kapcsolata, ami az Istenhez hasonlít. Miért? Azért, mert ahogy az Istenben a szeretet kapcsolat az annyira túlcsordul, az atya szereti a fiút, a fiú viszont szereti az atyát, és ez a szeretet kapcsolat létrehoz egy harmadik személyt, a Szent Lelket. És valahogy ez a szeretet kapcsolat, értjük, hogy sántít az analógia, mert nem egészen ugyanazok a szintek, de hogy ahogy a férfi szereti a nőt, és a nő szereti a férfit, az ő szeretett kapcsolatukból, az ő teljes önátadásukból létrejön egy élet. Az a szeretet, amely túlcsordul az Istenben, gyakorlatilag azt teremti a világot. Ferenc pápa, amikor itt volt, kitérek majd rá is mindenképpen, Magyarországon volt, akkor azt mondta, hogy az Isten nem azért teremtette az embert, mert unatkozott, hanem szeretetből. Az Isten, aki egy szeretet kapcsolat, az ő túlcsorduló szeretetéből születik a világ. És a férfi és a nő szeretet kapcsolatának túlcsordulásából születik az új élet. Utolsó idézet János pápától. Ez az antropológia, mely megszabadítva a nőt minden biológiai meghatározottságától, az egyenjogúság jelszavát hangoztatja, de valójában olyan ideológiákat táplál, melyek megkérdőjelezve a családot a maga természetes kétszülős, azaz apából és anyából álló formájában, egyenlővé teszik a homoszexualitást és a heteroszexualitással, és a szexualitásnak egy új modelljét hirdeti. Ezt fogalmazta meg II. János Pál pápa, hittani kongregáció egy levelében. És itt térnék át Benedek pápára, akinek a pápasága az nagyon sok, nem tudom, főleg német területen érzelmeket kavar föl. És Benedek pápa egy nagyon mély tanítása van Benedek pápának. Nagyon érdemes olvasni az ő dokumentumait. Ő azt mondja, hogy nagyon, nagyon fontos állítás. A test látszólagos istenítése, amit látunk most a világban, az nagyon gyorsan a testiség gyűlöletébe tud átcsapni. És visszautalnék arra, amikor picit a világra néztünk rá, hogy nem isteníti a testet, hanem tulajdonképpen gyűlöli. Hiszen kizsigerli azt, ami szent alapvetően. A római kúriának szóló 2012-es karácsonyi köszöntőjében, amiben nagyon sok családot érintő témát vetett föl, és problémát. Azt mondja, eddig úgy véltük, ez nem szó szerinti fordítás, eddig úgy véltük, hogy a szabadság helytelen értelmezése a bajok forrása, azonban Simone de Beauvoir óta látható, hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg, vagyis hogy mit jelent embernek lenni. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a nő nem születik azzá, hanem azzá válik. És nyilván ezt a mondatot lehet sokféleképpen értelmezni, de ebben nem szeretnék belemenni, hogy hogyan. Viszont a pápának erre való reakcióját hoznám ide. Hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg. Visszatérek a kiinduló pontra, hogy ki vagyok én. A gender ideológia alapja, hogy az eddigi elnyomó társadalmi meghatározottsággal ellentétben mi magunk választhatjuk meg, hogy mi a nemünk. Mindez a nézet nyilvánvalóan tagadja a természetet, és egy hamis antropológiát hirdet. Az ember lényegéhez tartozik a nemiség, tudnélik a kétneműség. Ha pedig ezt megkérdőjelezzük, akkor a család alól is kihúzzuk a talajt, és így az nem a teremtéssel adott valóság lesz többé. A gyermek ajándék volt, a megszűnik, s helyébe lép a jog. Az Isten általi küldetésünk, miszerint a gyermekvállalás által részt vehetünk a teremtés művében, kudarcot vall. A teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Ez idézet. Szó szerinti, a teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Mi jut eszünkbe? Az első bűn. Nekem nem mondja meg senki, hogy nekem mi a jó. Rossz analógia, de egy kicsit képzeljük el, hogy veszünk egy mosógépet. Veszünk egy mosógépet, és mit csinál a magyar ember, hogyha nem működik? Hát elkezdi erősebben nyomogatni a gombokat. Ha az sem működik, akkor elkezdjük egy kicsit ütögetni, hogy valahogy mégiscsak életre bírjuk. És ha nagyon nem működik, akkor esetleg előveszem a használati utasítást. És valahogy így vagyunk önmagunkkal. Hogy az Isten adott egy használati utasítást. Minden adott számunkra, ami szükséges ahhoz, hogy boldogok legyünk. Megvan a recept a boldog életre. De én mégis jobban akarom tudni, hogy hogyan kell önmagammal bánni ahhoz, hogy én boldog legyek. És nem engedem meg annak, az alkotónak, aki sokkal jobban ismer, mint én saját magamat, hogy megmondja, hogy hogyan leszek boldog. És tulajdonképpen minden egyes bűnünk erre vezethető vissza. Ez a gőg. És elérkeztünk Ferenc pápához. Azt mondja az Evangélii Gaudiumban, hogy a házasságot pusztán érzelmi dolognak tekintjük. És ez probléma. Ez olyan, mint amikor a szeretetet érzelmi kérdésnek tekintjük. A szeretet nem érzelem kérdés, hanem egy döntés. Gondoljunk bele, hogy nem tudom, édesanyák, akiknek van gyermekük, hogy ha éjszaka sír a gyerek, mert bármi, akkor mindig nagy örömmel és lelkesedéssel kelsz föl és mész oda, hogy megetesd, tisztába tedd, vagy csak megvigasztald. Vagy néha meg kell hozni azt a döntést, hogy de én szeretem ezt a gyermeket, hiszen az enyém, és ezért fogok fölkelni és oda menni hozzá. Ha érzelem kérdés lenne, hát tele lennénk árvákkal. És tulajdonképpen ez mindennel így van. És a házasságon nagyon így van. Ha minden csak érzelem kérdés lenne, akkor tele lennénk, sajnos így is tele vagyunk. Nehéz kapcsolatokkal. Pedig azt mondja, a házasság eredendően az elköteleződésre, a felelősségvállalásra és a hűségre épül. Egyszer a tömegtájékoztatási világnap alkalmából így fogalmazott a pápa, idézem, azt érzékeltetik, mintha a család pusztán ideológia volna, amelyet valaki mások ellen vonultatnak fel, holott a család az a hely kell, hogy legyen, ahol szeretnek és támogatnak. És ez a nehéz, amikor valaki azt hiszi, hogy ez egy emberi intézmény a család. De nem az. Sokkal mélyebben van a gyökere. Ez isteni intézmény. És visszautalnék megint az elejére, hogyha nincs meg ez a talaj, ami a párbeszédnek az alapját képezi, aminek az értelmes párbeszédnek az alapját képezi, hogy van Isten, akkor nem tudunk értelmes párbeszédet folytatni. Mert elbeszélünk egymás mellett. Akkor nem tudunk egyszerűen dűlőre jutni soha. Viszont 2016-ban volt ifjúsági világtalálkozó Krakkóban. Nem tudom, hogy ki volt itt, ki volt ott esetleg, jelenlévők között. Van olyan, aki ott volt, nagyon jó. Hát nem nekünk mondta, hanem a püspököknek, de így fogalmazott az ideológiai gyarmatosítással kapcsolatban. Európában, Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia néhány országában az ideológiai gyarmatosítás valódi formái zajlanak. És ezek közül az egyik, világosan megnevezem, a gender ideológiája. Ma a gyermekeknek azt tanítják az iskolában, hogy mindenki megválaszthatja a saját nemét. Miért tanítják ezt? Mert a könyveket azok a személyek és intézmények adják, akik a pénzt is. Az ideológiai gyarmatosítás ezen formáit befolyásos országok is támogatják, és ez szörnyű. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű. Ferenc pápában azt szeretem, hogy teret ad a párbeszédnek. Teret ad a párbeszédnek. És nagyon sokan vártak tőle olyan változtatásokat, mint amit esetleg hatodik Páltól vártak, amikor kiadta a Humánae Vitae-t. És azt látjuk, hogy 11 éve van, mint pápa, Ferenc pápa előttünk, aki irányt mutat, és olyan nagy gyökeres változtatást, olyan irányba, amilyen irányba a világ várná, hát nem látunk. Ilyen elmozdulást nem látunk. És nagyon konkrétan tud fogalmazni. Viszont nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit. És ebben nagyon nagy példa Ferenc pápa. Hiszen ugyan ő, aki ezt megfogalmazza, ugyan ő egy nyilatkozatában, egy interjújában így fogalmaz, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a melegeket. Ugye ez volt az első, amivel berobbant a köztudatba, hogy wow, akkor itt most valami változik, itt most valami új szél jött be. Igen, új szél. Ugyanúgy, ahogy a második vatikáni zsinattal, a kommunikáció szempontjából. Azt mondja, a fiataloknak írt Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában: fiatalok, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy ideológiai gyarmatosítások, melyel idegen eszméket vernek a fejünkbe, és a végén rabszolgává, függővé, és az életben csalódottá tegyenek. Ezek nagyon súlyos szavak. Azt mondja, és ezzel fejezném be ezt a részt, hogy a két nem tagadása elvezet bennünket a semleges nemhez, a férfi és a nő közötti átmenetiséghez, amit talán interszexuális vagy transgender néven nevezhetünk, és bár igyekszik elmosni a határokat, és ez a nagyon érdekes, mégis ellentmondásos módon feltételezi azt a szexuális különbséget, amelyet tagadni vagy legyőzni akar. El akarjuk mosni, nincsen férfi és nő. És valahogy mégis beskatujázzuk férfi és nő kategóriába mindazokat, akik azt érzik, hogy nem, akik nem érzik jól magukat a saját testükben, a saját bőrükben. Hiszen azt mondjuk, hogy hát akkor változtass. Vannak módszerei most már, változtass ezen. És értjük ezt az álságos kettősséget, hogy valami, amit el akarok törölni, igazából azt kínálom tálcán. De hogy mi az igazi probléma? És csak megemlítés szintjén hoznám ide, hogy lehetne megoldási lehetőségként idehozni Joseph Nicolosi nevét, aki amerikai klinikai szakpszichológus volt, már elhunyt, aki pont ezt kutatta, hogy vele született, nem vele született, és egy olyan hát terápiát, azt mondhatnám, egy olyan ugyanolyan pszichológiai terápiát, mint minden más, ami beszélgetésen alapul, leülünk egymással beszélgetni, dolgozott ki, és tanulmányozott, kísérletezett ki, aminek alapján ő azt találta, hogy ez nem vele született, hanem valamiféle szerzett dolog. Viszont a nehézség az, hogy nincs képletünk. Nem lehet azt mondani, hogy ha X és Y tünet, vagy tulajdonság, vagy bármi fennáll, vagy körülmény fennáll, akkor biztos, hogy valaki ilyen nehézségekkel küzdő személy lesz. Nem tudunk, nincs recept. De hogy valahogy egy olyan szociokulturális befolyásoltság az, aminek ki vagyunk téve, ami nagyon befolyásolja azt, hogy az identitásom a helyére kerül, vagy nem. De mindez tüneti kezelés. És mi sokkal inkább szeretjük azt mondani, hogy van oki kezelés is. És ha már a kiinduló pontunk az Isten, akkor nem lehet a záró okfejtésünk nem az Isten. Hiszen minden tüneti kezelésen túl az Isten oki kezelést tud folytatni. És ez az oki kezelés pedig a szeretet. Hiszen az alap probléma az, hogy ha valaki ilyen nehézségekkel küzd, az azt jelenti, hogy a kérdés végső soron benne az, szerethető vagyok-e? Jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? Elfogadható vagyok-e? Értékes vagyok-e? És hogyha ezekre az alapkérdésekre nem találom meg a választ időben, és ebben nem segít a környezetem, akkor probléma alakul ki. És éppen ezért pontosan gondoljunk csak bele, a félelem az bezár. A félelem a sokkal inkább úgy ábrázolható, mint valami ilyen kubbasztás önmagamban. És mi a szeretet? A szeretet az valami olyan dolog, ami megnyit a másik felé. És ide hoznám a keresztet, mint a legfontosabb szimbólumunkat. Illetve ami feszület, az ott pont egy kereszt, de hogy a feszületet hoznám ide. Hogy Jézus hogy van a feszületen? Kitárt kar. Ha valami, akkor ez biztosan nem a félelem és a védekező állapot, hanem a teljes átadottság, a teljes önátadás. És ez a kulcs. Ha tudom magamat, és ez nyilván nem csak a házasságban, de ott csúcsosodik ki talán leginkább. Ha tudom magamat átadni a másik embernek, bármilyen szinten, akkor elfogadom azt, hogy igen, értékes vagyok, akkor elfogadom azt, hogy igen, szerethető vagyok, és elfogadom azt, hogy nem a félelem fog dominálni, és nem az fog irányítani az életemben, hanem a szeretet, ami megnyit a másik felé. Amiért örültem, hogy beszélgethetünk egy ilyen témáról, az, hogy nagyon sokat tehetünk ezért. Nagyon sok mindent olvashatunk a sajtóban, a különböző médiumokon keresztül nagyon sok minden érkezik hozzánk ezzel kapcsolatban. És jó, hogyha tisztában vagyunk az egyház tényleges tanításával, és a saját környezetünkben úgy tudunk beszélni róla, hogy abból a szeretet sugározzon, az elfogadás és a befogadás, és nem valami, ami ennek az ellenkezője.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatták a genderről.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni. Ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti csupán, a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság, méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harc a tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő hitoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tíz parancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Hát láttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát te ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak a akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot, és egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen, el sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Volt itt egy öreg pap az érsekségén néhány évvel ezelőtt, Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, felebarátott házastársát ne kívánd, akkor add elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott, egy Szent Ágoston egy ilyesféle szektával is találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a hely és mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem fölé. Mert, mondja, azért a pillanati boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberbe a személyrem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán

barátság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok gyerekekre is milyen hatással van, ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Skylla és Karybdis között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a fajfenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány százalék depressziós, és egyharmada foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az

0: követel, sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletbe mind nem engedélyezte, megróta Jézus elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságtörésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. Na, te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfi jogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közöttetek. És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzé. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, ma az is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ker rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat, bűnös életéből. Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a hatodik parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ugye, Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. Ső a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbonthatatlan szövetsége. Az ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt keresték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. Akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van, mondja Jézus. Így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg, de kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott nem pusztán paráznaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatja el, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az Anyaszentegyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén, beleszeretett Bolej Nannába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórusz Tamás, ő inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az Anyaszentegyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását, úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anyaszentegyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítását, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk mást. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint, mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom útjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se. Szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszentegyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Felsorolja itten a katekizmusa tisztaság a hatodik parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a hatodik és kilencedik parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet annélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban hatodik Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. És hát ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretetszövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont a 16. Benedek az mindig prófétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a harmadik világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden negyedik gyermek már muszlim. Franciaországban is még. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 16. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehetne mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol hatodik pálpápát akarta mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy felismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a erköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisdednyáj, kovász vagytok a fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerrit atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, s legyen szentségi eszközlője a házasságban isteni életközösséged hullámzásának, irántunk érzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak, s megtisztult híveidnek harcát, az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tedben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek szent életben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírdalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Miattunk és érettünk. Az ártatlan Isten végső sorsa nem lehetett köztünk más, mint a tökéletes elhagyatottság. Az olajfák hegye, Isten éjszakája. Hogy milyen lehetett ez az éjszaka, arról senki teremtmény nem tudhat. Az angyal se, aki leszállt hozzá, a tanítványok se, akiket felrázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyben, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az a páratlan elhatározás, az a páratlan erő van Jézus tette mögött, amellyel ő a világba lépett és vállalta, hogy áldozattá legyen. Nem kellett neked vér vagy ételáltozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam hát, íme itt jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat, amint a könyvtekercsbe írva van. A tökéletes kiszolgáltatottság tehát a tökéletes szeretetből fakad. Mindaddig, amíg fönntartásaim vannak, nem tökéletes a szeretetem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozással jár végig. Emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalom rózsafüzér 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. A szeretet sehol és semmikor sem bizonyult olyan hatalmasnak, mint Jézus kereszt halálában. Amikor a magasba emelnek, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Valahányszor keresztre tekintek, föladom mentegetőzéseimet, erőt merítek Jézus szenvedése láttán, és újra Jézus nyomába szegődöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
3: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 23-a. Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében. Szeret harácsolni. Ezt Hozsás próféta könyvében olvassuk a 12. fejezet 8. versében. Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében. Szeret harácsolni. Isten előtti erkölcsi kérdés az, hogy megélhetésünk mekkora hányadát szereztük ügyeskedéssel. Megélhetésünk mekkora hányadát szereztük spekulációval a tényleges munka helyett. Manapság pedig a spekuláció felé billent el a mérleg nyelve nagyon sok esetben. Isten mai népe is sokféleképpen gyarló. Hozsás prófétának ebben a könyvében és ebben a fejezetben prófétai kritikát olvasunk Isten népéről, akik hazudnak, alattomosak, erőszakosak, kalmárkodnak, ügyesen nagy vagyonokat szereznek, nagy vagyonokra tesznek szert, és minden eredményüket saját okosságuknak tulajdonítják. De a maguk dicsőségére még Isten akaratát, Isten igényét is belekeverik a dolgaikba. Ugye mennyire ismerős? Isten népe hazudozik. Alattomos, erőszakos, kalmárkodik, ügyesen nagy vagyonokat szerez, és minden eredményét saját okosságának tulajdonítja. És a maguk dicsőségére még az igét is belekeverik a dolgaikba, mint egy igazolásképpen. Sokszor a hívő ember személyesen nem beszél a pénzről. Ám nem foglal el kisebb helyet az életünkben az e világi kincsek kísértése, mint bárki máséban. Nem is ez az igazán nagy baj, hanem az a kérdés, kincsünket hogyan szerezzük? Milyen áron? Vagyunkat mire használjuk? Mivel igazoljuk? Netán igékkel is. Az a valódi megtérés, amikor az ember a csúcson rádöbben, hogy küzdött, győzött, de ez halálosan kevés. Ezért elkezd igazán sírva keresni az Urat. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Ciszterzita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác hartján moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
0: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
2: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könny és halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
2: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
2: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
3: Hírpercek.
4: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni Virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Máté Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető tábláin is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat, Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható a egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Világteremtő Istenem, ki Úr vagy ilyen is napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak hírnöke, ki íber őrméjén át, s az utazónak éjfény, mert minden órát megkiált.

Elhagyjártó útjait, az éjkóborlók hada. Hangja hajós erőre kap, a tenger arra csend borul, s az egyház sziklaszál feje bűnét siratni elvonul. Úr Jézus a bokorra néz, térítsen meg tekinteted, ha ránk tekinte szól a bűn, s elmossa könny a vétkeket. Szent fényesség ragyog belénk, a lélek álmát megszakad, első szavunk tiéd legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled, most és örökre szüntelen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői, áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok, áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok, áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség, áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg, áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok, áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok,
Áldjátok az Urat, ti emberek fiai! Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Sion fiai királyuk miatt újongjanak, alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Sion fiai királyuk miatt újjongjanak, alleluja. Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek, örökkön örökké. Amen. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk.

Áldott az Úratyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Krisztust, a mi Urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert, és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval, Urunk, életünk és üdvösségünk. Csillagok teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk, feltámadásodra emlékezünk. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szent lelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és mindig a te bölcsességed irányítson minket. Urunk, életünk és üdvösségünk! Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében, igéd és tested asztala körül. Urunk, életünk és üdvösségünk! Szívünkből, lelkünkből hálát adunk neked számtalan jó téteményedért. Urunk, életünk és üdvösségünk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
0: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
3: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
0: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
3: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
4: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

A mai nap költője, augusztus 23-án, Olosz Lajos. Talán nem sokat mond ez a név, pedig az erdélyi költészetnek ahhoz a nagy generációjához tartozik, amiben Reményik Sándor szerzett igazán hírnevet magának, de ide tartozik Verde Mária és még sokan mások. A 1800-as évek végén és az 1900-as évek legelején születettek, akik egészen a 50-es, 60-as évekig, az 1950-es, 60-as évekig meghatározzák erdélyi irodalmi életét. Olosz Lajos lengyel és olasz felmenőket tudhat maga mögött, polgári foglalkozására nézve, jogász végzettségével ügyvéd volt, de költőként ismerjük őt. Mai napon jó néhány verse elhangzik a Mária Rádióban, mert a Mária Rádió szeretné, hogy megismerjük Erdély azon költőit is, akik istenes verseket írtak. A mai nap költője tehát Olosz Lajos, aki 1891. augusztus 23-án született. Olosz Lajos, tékozló fiú. Ide cseppentünk valahonnan. Az életszikránk itt lángra gyúlt, ezüstözi a szűk eget, megvilágít a számtalan mindenségből egy szomorú, korlátos porondot és néhány idegen magasságból leszakított szürke felleget. Letérdepelve kitárjuk karunk, és mesztelen

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 1926 áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát, a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme.

0: Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szentatya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
1: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
0: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szentatya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
1: A una regola basata sul Vangelo.
0: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szentatya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leo még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta: egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
1: E non come funzione.
0: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leo pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leo elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott: ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
2: Leo pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szentatya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szentatyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szentatya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse, hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szentatya beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leo pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett: ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek, néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette: a szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
1: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
2: Most Leo pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágyak jelöltek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz. Ahogy a pápa látogatás mottója is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztségi és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A II. Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén, a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk. Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
1: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
2: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül, a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
3: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín, Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalandtúra. Táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap. Emlékezés a mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10:30-tól ünnepi megemlékezés a bazilikában, emléktábla avatás. 11:30-kor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szentvér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2:30-kor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános.
2: A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére a Szent Annaréti engesztelő kápolnánál, celebráns Székely János püspök atya. A szentmiséhez Boldogságos Szűz Mária királynő, a világ győzelmes királynője zarándoklat is csatlakozik. Augusztus 23-án vasárnap 11:30-kor gyülekező a Szent István téren. 12 órakor úrangyala imádság után indulás a Szent Anna rétre a Lánchídon keresztül. A zarándoklat érinti a Kútvölgyi Mária kápolnát. Tervezett érkezés a kápolnához 15 órakor. 16 órakor kezdetét veszi az ünnepi szentmise. A szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Ima Mozgalom, Szeretett Láng Mozgalom, Mária fiai Tótus Túsz, térden álló férfiak Rózsafűzér Szentolvasó Ima Szövetsége és missziója, és sokan mások.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Washington magyar kulturális központjában emlékezett az amerikai főváros magyar közössége az államalapítás ünnepére. Leó pápa gyászolja az gombaleset áldozatait. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, hangsúlyozta Leó pápa. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Washington magyar kulturális központjában a Kossuth házban emlékezett az amerikai főváros és a környékének magyar közössége az államalapítás ünnepére csütörtökön. A Washington központjában álló intézményben összegyűlt magyarok előtt Bék Sándor, a Kossuth alapítvány elnöke kiemelte, hogy a diaszpóra közösségek számára az évről évre megtartott ünnepség is emlékeztet arra az örökségre, amelyet a magyar nemzet Szent István óta hordoz, amelyért az államalapítás óta harcolt, és amelynek megőrzése feladata a külföldön élőknek is, áll az MTI hírei között. A washingtoni ünnepségen a magyar nagykövetség is képviseltette magát. Műsort adtak a 4. Báthori József cserkész csapat tagjai, valamint több mint 40 éven működő magyar és amerikai tagokból álló washingtoni Tisza Tánc Együttes táncosai, köztük a csoportot 1980-ban megalapító Katie Lemont is. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Karibatavon történt gombalesetről, amelyben 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án kiküldött táviratban a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, tájékoztatta a Magyar Kurír. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult. A rendőrség kedden reggel közölte, hogy 8 további holttest kiemelésével a halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek található. Leó pápa imádkozik a mentésben résztvevőkért is, a pápa minden érintetre a vigasztalás, a gyógyulás és az erőisteni áldását kéri, áll a táviratban. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata tagjainak. A pápa beszédében hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia olyan táblatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni, a technológiai fejlődés előrelépés azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt, olvasható Magyar Kurírban. A pápa a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa-bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Augusztus 23-án, ez ugye évközi 21. vasárnap, itt a Napindító című élő műsorunkban. A mikrofonnál a két műsorvezető,
2: Rubovszkiné Bodó Mária,
1: illetve Lukovics Milán. És például ezen a napon hunyt el Nemes Nagy Ágnes, vagy Reguli Antal. Sok más esemény is történt, amivel lehetne foglalkozni. Illetve hát holnapi napon van Szent Bertalan apostolnak az ünnepe. Az ezt megelőző éjszaka, Szent Bertalan éjszakája néven vonult be a történelemben 1572-ben, amikor Párizsban véres tömegmészárlást hajtottak végre a kálvinista protestánsok ellen. Úgyhogy hát ezek a fő témái a mai műsorunknak.
2: És akkor az evangéliummal kezdenénk, ami a Máté 16. fejezetéből 13. és 20. versig. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezareájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a messiás. Hát ez egy roppant fontos evangéliumi részlet, amit abból gondolok, hogy amikor én kicsi gyerek voltam, és a futó Károly atyához, futó Karcsi bácsihoz jártam hittanra, akkor ezt memoriterként meg kellett tanulni. Hát én ezt fejből is mondhattam volna, de azért a biztonság kedvéért olvastam. Mi ennek a jelentősége ennek a mondásnak, vagy hát akkor mégis arról van szó, hogy itt Jézus azt tudakolja, hogy kinek tartják őt. Miért fontos ez, hogy kinek tartják őt?
1: Hát az a jó, hogy ezekre a kérdésekre azért nincs feltétlenül egy ilyen hivatalos válasz, amit ugye itt kellett mondani, vagy track, amit be kell nyomni, és akkor lejátszuk ugye a megfelelő választ, hanem el kell ezen gondolkozni egy kicsit, és valahogy így az az érzésem, hogy hát, hogy Jézus együtt sok időt töltött az apostolokkal 3 éven keresztül, azért végül is hát egy nagyon szoros életközösségben éltek, és biztos, hogy sok beszélgetést folytattak. De nem biztos az, hogy most akkor ez egy ilyen abszolút ünnepélyes kérdés felvetésnek indult, de aztán végül is úgy alakult a jelenet, a beszélgetés, hogy hát, hogy akár az is lehet, hogy fontosabbá vált, mint ahogy azt úgy eredetileg gondolták volna. És hát lehet, hogy egyszerűen csak Jézus sokat kérdezte a tanítványokat, vagy beszélgetett velük, aztán hát így egyszer föltette ezt a kérdést, és akkor aztán Péternek a válasza, meg ebből következő hát megnyilatkozások miatt, aztán mégis egy olyan fontosságú beszélgetés lett, ami megragadt az apostolok emlékezetében, és akkor aztán bekerült az evangéliumba is. No, de hát nem tudjuk pontosan, hogy most miért, honnan indult, vagy miatt a kiinduló pontot ehhez a kérdéshez, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. Nyilván benne van az egész történetben az, hogy ahogy az apostolok ismerték Jézust, azért az ugye átmegy egy jelentős fejlődésem. Tehát ugye a legelső az, hogy végül is hallanak róla ketten Keresztelő Jánostól, ugye ez András és János, aztán akkor utána Jézus oda megy a Genezáreti tó partjára, akkor ott találkoznak vele, de hát addigra már ugye a testvéreik, tehát ugye Jánosnak Jakab, Péter, Andrásnak meg Péter volt a testvére, ők is hallottak Jézusról, és hát akkor valamiképpen persze úgy indul a vele való kapcsolatuk, hogy hát amit hallanak róla, vagy ami az első benyomásaik, akár csodák, hát azok biztos, hogy valami nagyon ilyen jelentős személyként állítják a szemük elé Jézust. De hát aztán meg megismerik, és emberként ismerik meg, aki megéhezik, elfárad, alszik. Tehát, hogy biztos, hogy árnyalódik ez a kép, ahogy ők ismerik Jézust, és hát aztán fokozatosan, vagy nem is biztos, hogy fokozatosan, hanem hát ilyen egyiküknek, másikuknak a meglepő megnyilatkozásai révén, hát aztán persze valahogy eljutnak annak a felismeréseik, hogy hát ez nem egyszerűen csak egy ember, akivel ők itten járnak kellnek, hanem nem lehet értelmezni máshogy ezt a jelenséget, hogy Jézus Krisztus, nem lehet máshogy értelmezni, mint hogy hát az Isten van jelen, ő az Isten fia. Na most, hát igen, ez egy ilyen fejlődési út, és talán azért is érdekes ez a beszélgetés, hogy akkor most itten kiderül, hogy hol tartanak ebben a folyamatban az apostolok. De lehet, hogy Jézus számára is jelentős az, hogy vannak emberek, akik fölismerik azt, amit ő mondjuk egy látomásban hallott, már ugye a megkeresztelkedésekor, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, de ezt nem hallotta más. Ez a mondat, amit ugye Péter mond, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, valami ehhez hasonló, aztán majd elhangzik a színeváltozás hegyén is, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, azt már hallják az apostolok, de az majd később történik. Tehát, hogy Jézusnak van egy ilyen küldetéstudata, vagy messiási öntudata, vagy valami, ez nem egy embernek az egója pusztán, vagy hát ha messze nem az, hanem, de hogy ezt így másoktól visszahallja, ez lehet, hogy neki is megerősítő volt. Tehát lehet, hogy ő is számára is fontos volt a kérdés, tehát nem egyszerűen csak pedagógiai céllal tette föl. Ez is lehetséges. Ugye érdekes az, hogy az evangélista rögtön az elején ugye megjelöli azt a földrajzi helyet, ahol ez elhangzik, ez a kérdés, Fülöp Cezáriája. Ez mit jelent? Ez a Fülöp, ez az öreg Heródesnek volt ugye az egyik fiacskája, Heródes Fülöp. A négy részre szabdalt Izrael egyik részének, hát az úgynevezett negyedes fejedelme, és a rómaiak által hát oda ültetett ilyen helyi kiskirály, és akkor ő hát valamiképpen a császár iránti hűségét bizonyítandó, hát az egyik, nem tudom, általa fejlesztett települést, hát akkor a császárról nevezte el. És hát akkor tulajdonképpen persze sokszor ki vagyok én, hát az, hogy kihez igazodom, hát ő a császárnak a barátja, vagy a vazallusa, vagy nem tudom én mit, tehát hogy a hely megjelölése egy kicsit erre utal, és hát akkor ezzel vezeti be az evangélista azt, hogy hát tulajdonképpen akkor mi kinek tartjuk magunkat, vagy kihez viszonyítjuk magunkat, kitől eredeztetjük az öntudatunkat, és hát talán ez is fontos ugye itten, hogy Jézus is mondja, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, vagyis, hogy hát a mi kilétünket, vagy öntudatunkat, hát azért elsősorban ugye onnan kellene levezetnünk, hogy hát Istennek a teremtményei vagyunk, Jézus Krisztus által megváltott emberek, akikért az üdvözítő meghalt, tehát hogy nekünk nem valami emberi hatalomhoz, vagy szóval nem azt szerint kéne definiálnunk önmagunkat, hogy most mely influencereket követjük az interneten, hanem hogy hát valamiképpen kik vagyunk mi a mennyei atya szemében, vagy Jézus Krisztus számára. Szóval lehet, hogy az evangélistának ez is egy szempont, hogy mi a saját öntudatunkat, vagy önmeghatározásunkat tulajdonképpen mire alapozzuk. Szóval sokféle lehet az, hogy most ez miért került bele az evangéliumba, miért fontos.
2: Miért gondolta Futó Károly atya, hogy ez memoriteré váljon?
1: Így van.
2: De Jézus nem teszi helyre a felvetéseket, ugye felsorol dolgokat, Péter, hogy hát tartanak téged keresztelő Szent Jánosnak, valahol olvastam, hogy tényleg volt, aki egyszerűen azt gondolta, hogy a rettenetesen tragikus halálának következtében ez a furcsaság esik meg, hogy keresztelő Szent János visszatér.
1: És hát ezt itt... ugye magában az evangéliumban olvashatjuk, tehát ugye ez Heródes Antipász, ugye? Tehát ennek az itt említett Fülöpnek a testvére vagy féltestvére, szintén az öreg Heródes fia, egy másik országrésznek, ugye Galileának a fejedelme, aki ugye lefejezteti Jánost, és akkor az ő, tehát neki van lelkiismert furdalása után a hal Jézusról, és hát akkor ez a rém képe ötlik föl, ugye, hogy te jó ég, hát ez keresztelő János, akit lefejeztettem.
2: Hát jogosan van lelkiismert furdalása.
1: Az biztos.
2: De valahogy ezzel nem foglalkozik egyáltalán Jézus, hogy ezeket a, hogy őt ilyen-olyan, amolyan profétának, illésnek, meg egyebeknek tartják, hogy akkor ezek szerint valóban lehetséges az, hogy sokan így gondoltak rá. És
1: hát igen, két fajta válasz hallunk, ugye a kettő azért abszolút különböző, tehát ugye a kívülállóknak, vagy a sokaságnak, ugye a vélemény, a közvélemény, ha tetszik, hát az valamiképpen abba a kategóriába sorolja be Jézust, hogy egy proféta, Isten embere, igaz ember, szent ember, biztos, és hát aztán akkor utána hasonlítják valakihez, akár az Ószövetségnek, hát akár a saját koruknak, hát valamelyik ilyen nagyon jelentős szereplőihez. Na most Simon Péter, vagy Péter apostolnak a válasza, hogy egészen más szinten mozog. Tehát, hogy ő nem valami ilyen látható mintákhoz, vagy példákhoz hasonlítja Jézust, tehát nem egy ilyen meglévő skatujába sorolja be, hanem egy egész meghökkentő ugye, kijelentést tesz egy emberről, akit mondom, ők úgy ismertek meg, hogy leül vacsorázni, hogy jár, kell, találkozik emberekkel, elfárad, alszik, alkalomattán esetleg rossz kedve van, vagy dühösen válaszol bizonyos támadásokra, ugye ezekről az evangélium azért. Tehát, hogy megismernek egy valóságos embert, és ezek azért nem túl filozófikus, meg nem tudom, milyen szofisztikált értelmiségiek, hanem hát tenyeres talpas halászember ez a Simon Péter, és akkor egyszer csak azt mondja egy másik, akit megismert ilyen emberként, hogy te vagy a Krisztus, a messiás, a fölkent, az Ószövetség által megígért messiás, az élő Isten fia. Tehát, hogy azért ez egy elég váratlan és egészen más jellegű válasz, tehát, hogy nem valami korábban meglévő skatujákba vagy kategóriákba sorolja be Jézust, úgyhogy hát ezt minősíti ugye Jézus annak, hogy hát voltaképpen ez akkor nem hát egy ilyen logikus következtetés, hogy na most akkor hova is tegyük ezt a Jézust, hanem hát valami olyan fölismerés, ami kinyilatkoztatás értékű.
2: Ezzel kapcsolatban azt nem fordítva gondolja a mai ember, hogy tapasztalni akarom, akkor hiszem el, ha tudom, vagy akkor hiszem el, ha a tudomány bebizonyítja, vagy akkor vagyok ebben biztos, hogyha valaki azt ott nekem levezette egy A4-es lapon, tehát hogy itt most ebben nyilvánvalóvá válik, hogy a kinyilatkoztatás a legtöbb, ami ismeretre eljuthatunk, vagy hitre. Ezt ma nem nehéz nekünk így érteni, vagy e szerint élni?
1: Nyilván, szerintem Péternek is nehéz volt. Tehát, és nekünk is nehéz lenne. Tehát azért valamelyik ismerősünkről elkezdeni úgy gondolkozni, vagy valami, nem tudom, valaki azt kezdeni nekünk magyarázni, hogy tehát jó, persze tudjuk, hogy most hol született, mikor született, kik a szülei, mi a foglalkozása, stb. Na de hát azért ő az Isten fia, hát azért mi is megkökkennénk. Tehát lehet, hogy egyébként az apostoloknak ebből a szempontból szerintem nem biztos, hogy könnyebb dolguk volt, hanem lehet, hogy nehezebb. De szerintem akkor is nehéz volt, mindig nehéz. De hát egész egyszerűen a tapasztalatai azok nem hagytak számára más magyarázatot. Tehát, hogy a mai ember tehát akkor jut tovább, hogyha egész egyszerűen a saját élettapasztalatait azt hát végülis egyszer csak nem tudja máshogy magyarázni, mint az, hogy de nem magyarázható meg az élete, vagy a világról alkotó tapasztalata úgy, hogy na hát jó, hát most véletlenül itten lettünk, meg akkor ez így itt van, hanem hát, hogy valahogy a jó Isten nem csak, hogy megteremtette ezt a világot, hanem hát, hogy ugye érdekes az, ahogy Szent Pál fogalmaz, hogy a mennyei atya, vagy a teremtő Isten az Krisztusban teremtette a világot. Valamelyik levelében ez így szerepel. Tehát, hogy vagy azt mondja Szent Pál szintén, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát, hogy tulajdonképpen Isten nem egy olyan szereplője a világnak, mint egy másik ember, aki aztán hát lehet, hogy akkor nincs is, vagy már meghalt, vagy messzire utazott, vagy nem tudom én mi. Tehát, hogy az ember abból a tapasztalatból kezd el tovább gondolkozni, hogy nem tudom értelmezni ezt, azt, amit megélek, anélkül, hogy el kell fogadnom azt, hogy Isten nem csak, hogy megteremtette ezt a világot, hanem hát, hogy jelen van ebben a világban, vagy még inkább ez a világ valami olyan módon tartozik hozzá, filozófikusan ugye úgy mondhatnánk, hogy a létezésében hát olyan mértékben függ a lét forrásától, hogy hát ugye tőle nem lehet elszakítani, és hát valahogy akkor hát ez vezeti tovább az embert oda, hogy akkor elkezdjen odafigyelni ennek a létforrásnak, vagy a jelenlévő Istennek a megnyilatkozásaira.
2: És itt végül egy utolsó kérdés, hogy ez itt lehet-e az, hogy ez az egyház megalapítása, vagy hogy miért van Péternek akkor megkötni a földön, és feloldozni a földön dolgokat, hogy gondolhatjuk azt, hogy például amikor gyónunk, akkor azért van szükségünk egy papi személyre, aki feloldozza a bűneinket, mert hogy akkor Jézus is ezt így továbbadta, ezt a feladatot. Ez jelenti-e? Azt mondja, amikor magamban gondolkoztam, hogy vajon Futó Károly atya miért gondolta azt, hogy ez memoriter, arra gondoltam, hogy talán azért, mert ez az egyház működésének az alapja. De lehet, hogy ez egy vakvágány.
1: Nem vakvágány. Na most nyilván ez az oldáskötés, ez sok lehet ezen gondolkozni, hogy mit jelentetett akkor azért nem volt szó közvetlenül a gyónásról. Az is biztos, hogy nem volt egy olyan ilyen jogi aktus, ugye ma, ha mondjuk megnézzük azt, hogy kell intézményt alapítani, vagy nem tudom, pártot alapítani, vagy egyesületet alapítani, nem tudom én mit, akkor alapító okiratot kell kibocsájtani, vagy alakuló ülést kell tartani, vagy alapszabályt kell elfogadni, tehát, hogy megvan az, hogy ma egy bizonyos szervezetet, vagy intézményt, hát hogyan fog utána a bíróság bejegyezni, és nyilvántartásba venni. Valószínűleg Jézus nem mondott ilyet, hogy na, kedves tanítványaim, apostolok, vagy fiúk, most akkor üljetek le egy picit, mert most akkor megalapítjuk az egyházat. Hanem, tehát hogy nem véletlen az, hogy az első századok keresztény szerzői, tehát az egyháznak a létrejöttét, nem is az alapítás, a létrejöttét, azt ugye szimbolikusan a Golgotához kötik. Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, melyik ókeresztény szerző, ugye ezt írja, hogy amikor a katona átdöfte Krisztus oldalát, és onnét vér és víz folyt ki, ugye a János evangélium leírása szerint, hát, hogy ott jött létre az egyház. Most nyilván aztán akkor utána lehet arról elmélkedni, tehát újkori szerzők írnak ilyet, hogy hát amikor a föltámadása után Jézus megjelent az zárt ajtók mögött az apostoloknak, és azt mondta nekik, hogy vegyétek a Szent Lelket, hogy akkor alakult meg az egyház, vagy ott jött létre, vagy nincs ilyen egyértelmű pont. És az is lehetséges, hogy az, amik, lehet, hogy Jézus ki sem mondta ezt a szót, hogy egyház. Mert mit jelent, honnan ered az, hogy egyházos? Egy, meg ház, vagy mi ennek a lényege? Tehát, hogy igazából a régi magyar nyelvben valószínűleg onnan ered ez a szó, amit mi egyháznak mondunk, hogy idház, az idvesség, az üdvösség háza. Tehát, hogy nem az a lényege, hogy egy, az is fontos, hanem az, hogy az, amit Jézus adott a világnak az apostolain keresztül, hát az végül is az üdvösségnek az útja. Na most, tehát hogy lehet, hogy Jézus ezt nem mondta ki, vagy bizonyos elemeit ennek nem itt mondta, hanem már a föltámadása után, de ez nem lényeg, mert az evangélisták hát megszerkesztették, az evangéliumokat megírták, ők írták, és lehet, hogy aztán, tehát sok szempontból valószínűleg szabadon bántak azzal az anyaggal, ami rendelkezésükre állt, vagy emlékekkel, de biztos, hogy ilyen szempontból, hát ez egy olyan részlet az evangéliumban, amit vonatkoztatunk, nyilván nem véletlenül az egyházra, és akkor is azt jelenti, hogy valamiképpen az üdvösség eszközeit bízza az apostolaira, az egyházra, a tanítványaira, hogyha ekkor még egész konkrétan a gyónásról egyáltalán nem volt szó. Az pár évszázaddal később alakult ki.
2: Hát van-e valamilyen zenénk, amivel tovább mennénk?
1: Méghozzá az, hogy Nemes Nagy Ágnesről is fogunk ma beszélgetni. Halálának az évfordulója van, úgyhogy hát egy szép kórusfeldolgozást hallgassunk meg Balázs Árpádtól, Nemes Nagy Ágnes Bodzavirág című költeményét.

0: Hát most még nem Esnagy Ágnesről lesz szó, hanem Szent Bertalan éjszakájáról, és itt van velünk a vonalban dr. Szuromi Kristóf, szép jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatóságot!
0: Hát így először beszélgetünk a Mári Rádió hallgatói színe vagy füle hallatára, úgyhogy azt kérném röviden, mondja egy mondatot arról, hogy hol dolgozik, mivel foglalkozik.
1: Én történész vagyok, elsősorban koraújkori eszmetörténettel foglalkozom. Nagyon sokat foglalkoztam itt a 16. századdal, és azon belül is inkább az oszmán képpel is, de hasonló irányzatokkal is volt dolgom, és jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatok.
0: No, hát akkor ez a Szent Bertalan éj, ez akár egy ilyen romantikus éjszakát is el tudnánk képzelni Párizsban, de hát azért egy elég véres történet bontakozott ott ki 1572-ben. Hát, hogy tulajdonképpen kik ezek a hugenoták, mi a velük való konfliktusnak a gyökere, mi ennek az egésznek az előzménye?
1: Tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor a hugenoták azok a francia királyság területén élő kálvinisták, tehát a református felekezetet jelenti. Ez a hugenotta elnevezés igazából egy gújnévként ered, hiszen itt a svájci reformáció hatása jelenik meg a nagyobb francia városokban, tehát például, ahol a nyomdászat is virágzik, nagyon erős polgári jelenlét van, és tulajdonképpen itt egy ilyen, hát vitatott, hogy egyébként honnan ered ez a gújnév, a legelfogadottabb valószínűleg a svájci eredetükre utal, tehát a német elnevezése, ugye erre a svájci ilyen konglomerátumra, az az Eidgenoss, és akkor ez így franciásítva, ez egy apránként átváltozik az Hugenotra, és akkor már a Hugenotta adódik. Tehát tulajdonképpen minden másban egyezében a kálvinista felekezetnek a gyakorlói. Elég magas a létszámuk már az 1500-as években, tehát 60-as évekre nagyjából 2 millióra tagsálják a létszámukat, ez ugye a lakosság 7-8%-a, egy nagyon jó szerveződő közösség, hiszen a városi polgárság és a nemesség körében van. Tehát egy fegyelmezett, anyagi szempontból sem egy rossz helyzetben levő társ,

0: vonalat is megemlíthetjük, tehát hogy itt egy nagyon erős politikai szál lesz. És velük szemben ugye ott van a katolikus per királyi oldal, amely egyrészt a királyi hatalomnak a fő hatalmát szeretné megtartani, amire ez a hugenotta politikai tömb ez sokak szerint veszélyt is jelent, illetve az ország egységét is próbálják megtartani, hiszen hogyha itt bizonyos területek akár hugenotta fennhatóság alá kerülnek, az azt jelenti, hogy a királyságnak az egységessége is veszélybe kerülhet, ugye egyes források szerint, illetve egyes aggodalmak szerint, és hát katolikus oldalon például a Guise család, ugye az egyik legjellegzetesebb hugenotta ellenes családja, tehát ez egy hatalmi harc is volt, hogy melyik frakció szeretne voltak éppen itten legnagyobb befolyást gyakorolni az országban, és hogy a konfliktusra egy kicsit rávilágítsak, azért a hugenotta félnél is nem mindig békés volt a megmozdulás, voltak egy radikális ágak is természetesen, illetve 1560-ban tulajdonképpen ez a konfliktus egyik fő kirobbantója, nyílt konfliktus egyik fő kirobbantója, volt egy szervezkedés, amelyben megpróbálták volna a 15 éves második Ferenc királyt elrabolni, bevallásuk szerint azért, hogy őt kimentsék a gízeknek a fennhatósága, a fogsága alól, és hogy őt jobb belátásra térítsék a protestánsok felé. Na most ez később is azért mondjuk az, hogy államellenes cselekedetnek, vagy pedig nemzetbiztonsági kockázatnak nevezné a bármelyik ugye, fórum. Tehát ez egy elég heves megtorlást fog kiváltani a hugenottákkal szemben, és ez tulajdonképpen a kezdő taktusa annak a folyamatnak, amit mi francia vallásháborúknak hívunk. Tehát amikor ez a szembertalanai mészárlás megtörtént, addigra már 12 éve polgárháborús helyzet van a francia királyság területén, és még sehol nincs a vége.
1: Ez ugye 1517-ben indul a reformáció, tehát ugye egy bő 50 évvel vagyunk utána, és hát akkor addigra már azért ilyen milliós tömegek csatlakoznak, illetve hát akkor társadalmi szintű feszültségek is együtt járnak ezzel. Na most, aki akkor megpróbál ugye leszámolni a protestáns felekezettel, hát ugye főként Medici Katalin, firenzei származású anyakirálynő. Hogyan szervezték ezt meg, hogyan hajtották végre, mennyire vesztett kontrollt az akció, hogy történt ez?
0: Most Medici Katalinnál az az érdekes, és róla ugye fogunk is beszélni a későbbiekben, itt Katalin megpróbál egy kompromisszumot tető alá hozni. Tehát ő tulajdonképpen itt 72-ben régens királynéként, hiszen a Ferenc egyébként nem sokkal később meghalt, tehát ő a 16. életévét sem éri meg, utána jön 9. Kári, aki 10 évesen került trónra, tehát egyértelműen gyermekkirályokról van szó még ebben az időszakban. Katalin itt megpróbálja a stabilitást fenntartani, és megpróbálja valamilyen szintű kompromisszumot elérni a hugenotta féllel, és lényegében itt lesz egy ilyen politikai manőver, hogy egy házassági szerződéssel megpróbálnák ezt a békét tető alá hozni, megerősíteni, és Károlynak a hugát, Margitot adnák hozzá Navarrai Henrikhez, tehát szintén az egyik fő hugenotta vezetőhöz, ugye Navarrai Henrik később fontos lesz a francia történelem számára is, és ez egy házassági szerződés lenne, ebbe bele is mennek, a házasság ugye meg is történik, és tulajdonképpen itt a lakodalomra ugye augusztus 22-én vagy 18-ára már összegyűlnek a Párizsban a hugenotta delegációk, illetve a követők is. Párizsban ekkor már azért pattanásig feszül a helyzet, tehát Párizsnak is van egy hugenotta kisebbsége, és mint említettem, 12 éve azért egy váltakozó intenzitású háborús helyzet van, tehát eléggé felhevültek a hangulatok itt a civil lakosság körében is, de maga az esküvőt is egyébként azért sokan bírálják, és finoman szóval elítélik. De tulajdonképpen itt egy esküvőről van szó. Na most, ami ezt az eseményt beárnyékolja, ez egy másik hugenotta parancsnoknak, Coligny admirálisnak a tevékenysége. Ő ugyanis egész jó viszonyba kezd lenni a királlyal, szintén sokan ennek nem örülnek, és Coligny admirális, mint a hugenotta erőknek a parancsnoka, kezdi el némileg befolyásolni az uralkodót, miszerint az esküvő után és a béke megkötése után katonai segítséget kéne nyújtani Németalföldön a spanyolok ellen harcoló holland protestánsoknak. Na most ez azt jelenti, hogy a nagyjából a háborúban apránként kivérző és még mindig instabil Franciaország

0: potenciálisan háborúba fog kerülni a spanyol koronával, amelynek azért elég komoly erőtartalékai vannak, nem utolsó sorban egy Habsburg államról van szó, amelynek megvannak a rokoni szálai a Német-Római Birodalommal. Tehát ez egy olyas valami, ami francia királyságnak ekkor eléggé nagy kockázat lenne, és a történet szerint meghozzák a nagy döntés, hogy itt ezt a szálat el kell vágni, tehát Coligny-t kell kiiktatni, és itt Mária dönt Coligny-nek a megmerénylése mellett. Tehát tulajdonképpen a kisebbik rosszat választja a saját bevallásuk szerint. Coligny azonban csak megsérül a merényletben, tehát őt egy orvlövész próbálta meg megölni, nem halt meg. Ennek az lesz az eredménye, hogy a protestáns közösség az teljes mértékben felháborodik, azonnali kivizsgálást és elégtételt követelnek, és itt az uralkodó pedig ugye válaszút elé áll. Tehát, hogyha kivizsgálja a helyzetet, akkor egyértelmű konfliktus lesz, hiszen akkor a hátteret fel tudják fedni. Ha nem vizsgálja ki, akkor pedig egyértelmű lázadás lesz, hiszen a másik fél pedig követeli az igazságtételt. Emellett pedig itt ugye Guise Henriknek a nevét is meg kell említeni. Guise Henrik apránként meggyőzi az uralkodót, hogy voltak éppen itt órákon belül felkelés fog kitörni Párizson belül, tehát először kell lecsapni és elejét venni itt a további vérontásoknak. Tény és való, ezt arra alapozta, hogy nagyjából egy 4000 fős haderő állomásozik Párizson kívül Coligny admirálisnak a rokonának a vezénylete alatt. Nem tudjuk, hogy támadásra készültek-e vagy sem, tehát ez nem tiszta, de tény és való, hogy itt végül Mária, illetve nyilván 9. Henrik tudtával, jóváhagyásával kezdik el a további megmozdulásokat, de ennek is a célja az volt, hogy Coligny-t megöljék. Őt valóban meg is ölik, kihajtják az ablakon Párizs utcájára, tehát ez egy elég látványos merénylet volt, illetve a retorziót is elkerülve Coligny-nek a követőit is, illetve a hugenotta vezetőket is ki kell iktatni, és a velük levő kíséretet is, tehát ez egy elég komoly politikai leszámolásnak volt tervezve, ezt a Guiseknek a katonája meg a királygárda emberei hajtják végre, de a hatalom itt megállt volna, tehát eddig volt tervezve, hogy akkor, mint említettem, elég nagy a feszültség Párizsban, tehát ezt a párizsi katolikus lakosság is észreveszi, hogy itt mik történnek, és ők voltak éppen ezt kihasználva, válogatás nélkül nekirontanak a városban levő hugenottáknak, és elkezdik őket bántalmazni, megölni, tehát ez voltak éppen egy tövegmészárlássá fog alakulni. Nagyjából ilyen 2-3 ezer embert gyilkolnak meg csak Párizsban, az uralkodói család pedig ugye bezárkózik a Louvre-ba, és onnan próbálják még kezelni a helyzetet, valamilyen szinten lecsitíteni a hangulatot, de hát ezen a ponton már egyszerűen nem lehet. Tehát tulajdonképpen ez ténylegesen egy ilyen elharapózott politikai merénylet kísérlet volt, amiből lesz egy tömegmészárlás, aminek a híre átterjed más francia városokba, és így voltak éppen egy lokális incidensből, egy lokális tragédiából egy országos szintű mészárlás sorozat fog kitörni. Becslések vannak, tehát mondjuk azt, hogy konzervatív becslések 5000 körülre teszik, van, aki 70 000-re teszi, nagyjából ilyen legalább 10 000 fős áldozatokról viszont beszélhetünk a jelenlegi kutatások szerint.
1: Aztán gondolom, hogy ez egyszer csak lecsillapul, hát aki teheti, az biztos menti az életét, akiket megöltek, hát azok meghaltak, de hogy mi lesz ennek a következménye?
0: Ugye nagyjából egy ilyen 3 napi mészállás van, tehát tényleg ennek idő kell, amíg ugye lecsituljon. Ennek több következménye lesz. Egyrészt ugye van az azonnali következmény, vagy legalábbis az egyik ilyen fontos következmény itt a polgárháborúban, megkezdődik az újabb szakasz, tehát tulajdonképpen innentől kezdve a 70-es években egy újabb háborús szakasz következik Franciaországon belül. Egyébként ez az egész francia vallás háborús időszak, hát az anti-ediktumig, tehát 1598-ig tombol. Tehát, amit említettem, a szembertelenői mészárlásnál még messze van a vége ennek a háborús időszaknak. Ez tehát az egyik fontos következménye. A másik következmény nyilván pedig, ami a hugenotta közösséget érinti, rengetegen kivándorolnak az országból, tehát menekülnek a francia királyság területéről. elsősorban vagy határos, vagy pedig más protestáns államok területére. Tehát például átmennek sokan Angliába. Anglia amúgy is benne van ebben a, fogalmazunk úgy, hogy játszmában, hiszen ő amúgy is egy ilyen támogatója a protestánsoknak Európán belül, tehát érdekeltségei voltak itt a vallásháborúk időszakában. Van, aki Hollandiába, vannak, akik ugye Skandináviába mennek át, van, aki Svájcba, tehát hogy itt egy nagyon komoly kivándorlási hullám indul el ennek következtében, és azért drasztikusan vissza is esik a száma. Tehát említettem, hogy egy ilyen közel 2 milliós lakosságról beszélünk, nagyjából egy ilyen jó néhány évvel később azért ez, hogy a 70-es éveknek a végére ez egy 1 millió alatti létszámot fog jelenteni, tehát van egy ilyen szintű következménye is, de mint említettem, legalább ennyire fontos, hogy ez voltak éppen eszkalálja és kinyújtja a belháborús állapotokat nagyjából a 90-es évek végéig.
2: És hogyan, tehát hogy valahogy ezt aztán a francia történelemnek, meg a világ történelemnek is fel kellett dolgoznia, ugye nyilván különböző országok különbözőképpen viszonyultak ehhez a mészárláshoz, de hogyha arra tekintünk, hogy végül aztán ezt Franciaország ma hogy tekint vissza, vagy mi módon emlékeznek vissza ők erre a véres napra? Mit lehet erről mondani?
0: Magára a napra egyértelműen egy tragédiaként emlékeznek vissza, tehát alsó hangon 10 000 ember meghalt néhány nap leforgása alatt, tehát egyértelműen ez egy traumaként jelenik meg. Ma is létezik egyébként nem csak úgymond protestáns közösség Franciaországban, de konkrétan hugenotta közösség, tehát akik még a 16. századi hugenottáktól származtatják magukat, az ő körülben is nyilván ez az egyik főbb ilyen szintű traumák között szerepel. Az általános emlékezet viszont nyilván ennél ez legalább ennyire érdekes, hiszen Medici Katalin emléke ugye egyértelműen itt megjelenik. Tehát, hogy mennyire volt ebben felelős, mennyire nem volt ebben felelős a korszakban, tehát a korábbi emlékezetben azért Katalin eléggé központi szerepbe helyezték. Tehát, hogy ő volt ennek az egyik ilyen fő indítványozója, voltak éppen egy, és mi a firenzei származás volt, tehát megvannak ezek a sztereotíp elemek is, hogy ő méregkeverő volt, ő szerette a politikai ellenfeleit így eltenni lábalól. Ugye nagyon sok olyan festmény is van Katalin, ugye feketében ábrázolja, tehát nyilván ugye a gyászjeleként viselte, de ez úgy hozzátett az ő esztétikájához is, tehát alapvetően egy ilyen hataloméhes, méregkeverő, machiavellista uralkodó személy volt Katalin eléggé ugye sokáig. Nyilván hát itt gyakorlatilag 3 királyt tett a trónra, 3 királynak volt az édesanyja, de voltak éppen ez a kép árnyalódik azért így a közelmúltban. Egyrészt azért ugye a Guise családot nem kéne elfelejteni, és azért a francia fél sem felejti a Guise családot, hiszen ők azért elég aktívak voltak ennek az egésznek a megszervezésében és lebonyolításában. Tehát, hogy egy árnyaltabb kép jelenik meg, és azért látszik, hogy azért Katalin egyrészt a Valois-háznak, ugye az ekkoriban végnapjait élő Valois-háznak a fennmaradását próbálta eszközölni. Ő azért mégiscsak jobban emlékezett már a Franciaországban, hogy ő kompromisszumot keresett, a protestáns vallásszabadságnak voltak éppen egyfajta szószólója volt. Tehát, hogy a vallási toleranciát is ő azért nagyon sokszor próbálta tető alá hozni, tehát ez a kép voltak éppen azért pozitív a fényben, vagy legalábbis egy jóval árnyaltabb képben tünteti fel Katalin, és egyébként a kultúrtörténet szempontjából is ő egy nagy művészetpártoló személy volt, tehát a tüllériákat ő építeti, tehát vannak azért még mind a mai napig azért a francia nemzeti emlékezet számára is fontos építmények, műalkotások, amelyek voltak éppen az ő védnöksége alatt alakultak ki, tehát egy jóval árnyaltabb kép jelenik meg, még akkor is, hogy magát az eseményt azért egy komoly traumaként és egy mérföldkőként emlegetik a francia vallásháborúknak a történetében.
1: Hát, Szent Bertalan ilyen tragédiákat hordozott, biztos még sokat lehetne erről beszélgetni, az időnk is sajnos nagyon elmegy, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük dr. Szuromi Kristófnak, hogy a francia történelem, illetve hát a francia, aztán hát azon keresztül persze az egész európai vallásháborúknak egy ilyen kezdeti szakaszába ilyen módon belepillanthattunk, és hát ez volt így az első alkalom talán, hogy Mária Rádió hullámhosszán beszélgettünk, de biztos, hogy nem az utolsó. Úgyhogy köszönjük szépen a kora reggeli rendelkezésünkre állást, és akkor hát reméljük, hogy majd más alkalommal, más témában is folytatjuk a beszélgetést.
2: Szép vasárnapot kívánunk.
0: Viszonthallásra.
1: Na, mi pedig akkor egy Kaláka által megzenésített Nemes Nagy Ágnes költeményt, nagyon kedves Nyári Rajz című költeményt hallgassuk meg megzenésítve.

0: talán kicsit tovább tartott ez a zene, mint szokott, de annyira kedves ez a Kaláka által megzenésített vers, hogy végighallgattuk. Nemes Nagy Ágnes a szerző, aki ezen a napon hunyt el 1991-ben. Mit kell róla tudni?
1: Hát Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró és pedagógus. Én nem tudtam róla, hogy ő tanár, úgyhogy erről majd egy picit beszélgetünk is. És egy roppant tehetséges valaki a gyerekkoráról, érdemes megjegyezni, hogy már beszéd, mielőtt olvasni tudott, már versekben beszélt, és az édesanyja írta le számára, hogy ezek is fennmaradjanak, érdekes, és hogy valahogy úgy vágyott a betűre, meg a betű tudására, a saját szóhasználata az az volt, hogy őrjöngve várta, hogy olvasni tudjon, és amikor tényleg már megtanulta a betűket, akkor egyszerűen így belevágott az olvasásba, és rengeteget olvasott. Valószínűleg egyetlen testvére volt, és az ő elveszítése, nagyon korai elveszítése is okozhatta, hogy ő egy eléggé bezárt, magányos gyerekként nőtt föl, aki rengeteget olvasott. Nyilván az irodalom iránti vágya és nem tudom, szenvedélye is innen fakadt, hogy gyerekkorában neki nagyon sok ideje volt a könyvekkel. Kicsit így sajnálom is a mai gyerekeket, amikor esetleg ez az őrjöngve neki csapok a könyveknek, ez egyszerűen valahogy így kimarad. Aztán ő Budapesten született, és egyébként Budapesten is halt meg, és itt a Bármadas Református Leánynevelő Intézetbe adták, aminek egy külön érdekessége az, hogy az ő irodalomtanára Áprili Lajos volt, és ő volt akkor az igazgató is. Na most hát nyilván mindig izgalmas egy ilyen nagyon nagy karakternek a kamaszkora, hogy mégis mi történik vele fiatalon, és kicsit egy ilyen merev királynő stílusú pedagógus lett belőle, Nemes Nagy Ágnesből, de azért nyilván egy nagyon élénk figura lehetett kamaszként, és ilyen titkos, rejtélyes szövetséget hozott például létre a lányok körében, ez egy ilyen lázadás volt, a KAT szövetségét. És hogy honnan jön ez a KAT, ez érdekes, hogy Kariáti Társaság, én nem tudtam, hogy mi lehet ez, hogy ez egy ókori görög művészetből ismert kariatidákra utaló szó, hogy állítólag oszlopként funkcionáló női alakok voltak ezek. Ezt nyilván, hogy te tudod, de nekem ez most egy frissíteni kellett ezt a szót. Hát ebből látszik, hogy azért ez nem egy akármilyen szövetség volt, tehát nem egy ilyen pusztán huncut közösség volt, akik megpróbálták a lehető legtöbb módon megtörni a leánynevelő intézetnek a szigorát, hanem ők konkrétan éjszaka titkos felolvasásokat tartottak, és mindenféle klasszikus és kortárs kultúrát vitattak meg, becsempésztek titkos könyveket a hálóterembe. Ugye nyilvánvaló, hogy nagyon sok tiltott könyv volt ebben az időben, és az, hogy ők ebből takarodó után felolvasó estet tartottak, ezek mind a lázadás körébe tartottak, vagy tartoztak, és hát Nemes Nagy Ágnes volt ennek a KAT szövetségnek az elnöke, vagy megalapítója, és hát ő később sokszor ír, vagy utal erre, hogy az ő szenvedélye az ebből a bűnös titokból is fakad, hogy ő ezt annyira komolyan beleérték magukat fiatalon ebbe. Hát szóval egy irodalmi tevékenység volt tulajdonképpen. Volt titkos nyelvük, titkos jelrendszerük, hogy senki más nem érthette, tehát ez egy komoly dolog volt. És ebben a Bármadas gimnáziumban, ahogy egy említettem, hogy Áprili Lajos volt az igazgató, Áprili Lajos is egy nagy karakter lehetett így, mint igazgató is, hogy például csavargónapokat tartott a lányoknak, és akkor egyszerűen kivezényelte őket a budai hegyekbe, és azt mondja, vagy hát Nemes Nagy Ágnes úgy ír erről, hogy ő akkor szeretett bele a természetbe, vagy akkor érintette meg, hogy milyen kint lenni, milyen, és hát ugye most hallottuk ezt a nyári rajzot is, tehát hogy sok ilyen költeménye van Nemes Nagy Ágnesnek, van valami a fák, tehát hogy azok, amik ezt a szellemiséget tükrözik, és Áprili Lajosnál is nyilván ez megvan, tehát hogy ezt ő így innen vette, hogy csavargónapok a Leány gimnáziumban. És
0: egyetem tanári.
1: Igen, az érdekes, hogy ő összebont valahogy két gimnázium évet, és egyben végezte, tehát 17 évesen a Pázmány Péter Tudományegyetemnek volt a diákja már, magyar-latin művészettörténet szakos volt, tehát rendkívül nagy intellektust feltételez az egész, hogy egybevégezte, és hogy ilyen dinamikusan haladt elő a tanulmányaiban is. És hát gyakorlatilag én gondolom, hogy a Pázmány Péter egyetemre is ilyen módon, tehát egy nagyon, nagyon stabil református családból származott. És hát van is ilyen költeménye, ami valahogy így az Istennel való vívódását tükrözi, vagy azt fogalmazza meg benne. Kicsit egyébként meghökkentő, mint ahogy Nemes Nagy Ágnesnek sok ilyen kérdésfeltevő és vívódó költeménye valóban megrázó. Hallgassuk most meg az egyik ilyen költeményét, ez az Estéli Zsoltár sorozatban, Mácsai Pál előadásában lesz hallható, Istenről címmel.

Nemes Nagy Ágnes. Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe, ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértéktévesztés, uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgymakjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni? Blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába, ne csináltál volna felhőt, hálót, aranyfejet az őszi akácnak, ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt. A létét. Irtózatos a te édes lépvessződ, uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem? A testi kín? A becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élőfára vésni véle, krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.

0: Valóban roppant megkökkentő ez a vers. Nagyon markáns kérdéseket tesz föl, és a végén ez, hogy egy szót se szóltam. Tehát, hogy valamiképpen mégiscsak az a válasz ezekre a kérdésekre, hogy hát igen, igen, úszott folyóban tudtam, mi az a becstelenség, emberré lett Isten. No, tehát kicsit könnyedebben folytassuk, mert az időnk is nagyon elmegy, hogy vajon így a nem túl hosszú tanári működéséről milyen emlékek maradtak fönn, illetve hát Pilinszky Jánossal való kapcsolata, majd hogy hát egyébként a kortársak voltak, csak Pilinszky előbb halt meg, tehát még erről a két dologról beszéljünk röviden.
1: Ő kényszerből került a katedrára, mert ugye publikálni kezdett egy folyóiratot, amihez ugye, ahol Pilinszky is becsatlakozott az életébe, ez az Újhold című folyóirat, és ezt nyilván letiltotta a kommunista rezsim, és így került abba a helyzetbe, hogy a első kerületi Petőfi Sándor gimnáziumbannak lett tanára, magyar nyelvet, irodalmat és francia nyelvet tanított, és hát egy ilyen nagyon karakteres, szigorú, olyan tanár volt, akinek így volt egy ilyen rajongói köre a tudása miatt, az intellektusa miatt, amiatt, amilyen sugárzott, amilyen kultúrát sugárzott, de egy szigorú távolságtartó személy volt, aki nem pajtáskodott a diákokkal. És hát voltak anekdoták róla arról, hogy nem fegyelme, nem kiabált, nem ordibált a diákokkal, nem úgy fegyelmezett, vagy nem emelte meg a hangját, hanem amikor lankadt a figyelem, akkor egy krétát elkezdett morzsolgatni a ujjai között, és hullott a földre a krétapor, és némán várta a csöndet, és hát ez meg is született, mert azért a diákok ettől nagyon befeszültek, ettől a kréta morzsolástól. Volt állítólag egy nagy bőrtáskája, amiben mindenki ilyen titkos irodalmat nyugat.
0: 50-es évek, igen.
1: Igen, olyan 50-es évek, meg minden nyugatról becsempészett irodalmat sejtettek, és amikor néha kinyílt ez a könyvet, akkor mindenki próbálta kikukucskálni, hogy mi lehet ebben a nagy bőrtáskában, tehát ez lengte őt körül. És hát nyilván egy ilyen méltósággal fellépő pedagógust képzeljünk el, amikor észreveszi, hogy mondjuk puskázik egy diák a hátsó padban, mert is nyitott könyv ott van a lábán, akkor nem oda rohan, nem ordít, kitépi, hanem szépen oda sétál hátulról, és figyelmezteti a fiatalt, hogy fiam, fordítson egy oldalt, mert ezt a részt már 3 perce olvassa, és a következő bekezdés sokkal jobban vág a kérdéshez. Tehát, hogy állítólag az ilyen történetek után egekbe szökött Nemes Nagy Ágnesnek a népszerűsége. Alapvetően ő April Lajost mintázta abban, hogy milyen tanár volt. Tehát April Lajos is egy ilyen pedagógus volt, aki egyébként 1944-ben azért mondott le az igazgatói posztjáról, mert nem volt hajlandó érvényesíteni a zsidók elleni, zsidó diákok elleni kötelező rendszabályokat. Tehát, hogy nagyon hasonló karakterek lehettek abban, amilyen magas szinten voltak ők tanárok. Igen, nagyon-nagyon érdekes számomra az, hogy Pilinszky Jánossal ennyire közeli, szinte testvéri barátságban voltak, és az, hogy egyszerűen gyakorlatilag Pilinszky János szinte minden sorát megmutatta a költeményeinek. Tehát, hogy gyakorlatilag például ugye az anekdota az, hogy az apokrifet soronként vitte át, és hát akkor Nemes Nagy Ágnes férje lengyel Balázs, remélem jól mondtam a nevét, ő egyszerűen így ő is visszaemlékezik erre, hogy a 63-as villamos vonalát állandóan megülte Pilinszky János, hogy vigye az újabb és újabb sorokat. Tehát, hogy egy ilyen nagy barátság volt köztük, ők Rómában egy ösztöndíjjal egy azonos évben voltak Pilinszky és Nemes Nagy Ágnes, és szomszédos szobákat bírtak, és így kezdődött az ő, vagy így mélyült el a barátságuk, amiből az látszik, hogy nyilvánvaló Nemes Nagy Ágnes borzasztóan nagyra tartotta Pilinszky János, de ebből, hogy ő soronként átszaladt a verseivel Nemes Nagy Ágneshez, ebből én azt érzem, hogy hát ez valószínűleg nagyon is kölcsönös volt. Tehát nagyon nagyra tartották, és nagyra becsülték egymást, és hát nagyon sok versét egyébként Pilinszky Ágnesnek és Balázsnak testvéri szeretettel Jancsi címen dedikálta, tehát hogy ez egy ilyen nagyon szép kapcsolat volt, és nagyon támogató kapcsolat volt.
0: És akkor a Lázár című egészen rövid,
1: azért
0: nem is
1: lenne
0: tudom, nevezhető versnek.
1: Igen, ez a nagyon rövid ide. Pár másodpercet azért lenne szép meghallgatni még ezt a Lázár című verset, mert ez valahogy nagyon mélyen tükrözi azt, hogy hogyan hatással is voltak egymásra, hogy Nemes Nagy Ágnes nagyon is Pilinszky-szerű verseket is alkotott. Hát akkor hallgassuk meg.
0: Így van, köszönjük a Nemes Nagy Ágnesről szóló sok-sok érdekes információt, és akkor a kevesebb, mint félperces költemény után a hírek következnek, és utána pedig folytatjuk napindító című műsorunkat.
2: Lázár. Amint lassan felült, balvállatájt, egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz.

0: Hírek.
1: Kettős ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. Leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magán szüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd laposan Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leópápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szentatya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk. Mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leópápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: A megszokotthoz néhány perc késéssel, de folytatjuk Napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
3: Rubovszki Bodó Mária.
2: És Lukovics Milán.
3: És most Reguli Antal halálának évfordulóján, az ő személyéről és munkásságáról Rutkai Miklián Eszter finnugrista néprajzkutatóval beszélünk, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk, és köszöntjük sok szeretettel.
4: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
2: Biztos, hogy nagyon érdekes lehet Reguli Antal, fogunk is róla beszélni, de azért az is nagyon érdekes, hogy ön is élt Szibériában a hantik és szinnyai halászfalvak lakójaként, kutatta ezt a kultúrát, hát hogyan csöppent oda ráadásul nőként. Hogy történt ez?
4: Hát én egy nagyon szerencsés ember vagyok több tekintetben, ugyanis én amikor 1989. június 16-án érettségiztem, hogy akkor fordult egy nagyot a világ, Magyarországon is és a Szovjetunió is, hogy akkor tehát kezdett szétesni, tehát amikor én elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat magyar és néprajz szakon, akkor hirtelen mindenféle ösztöndíjak és lehetőségek nyíltak meg a világban utazni. Na most a diáktársaim nagy része Nyugat-Európába indult. Én nekem viszont az első évfolyamon sikerült megismerkednem Schmidt Évával, ugye a magyar kiváló néprajzkutatóval, nyelvésszel, aki 91-ben ki is utazott a Hantikhoz Szibériába, és ott alakította meg az első Hanti folklórarchívumot, és én az ő itthoni tanításai után rögtön csatlakoztam hozzá, amint lehetett, és hozzá mehettem ki expedícióra az ő irányításával, és hát így azért sokkal könnyebb volt, és hát ennek lett az eredménye az, hogy aztán később magam is külön expedíciókkel álltam a Schmidt Éva halála után is.
2: És ekkor már hallott Reguliról, vagy inspirálta, vagy ezután ismerte meg?
4: Hát aki a Hantikkal valamennyire is érintkezésbe került, az nyilván hallott már Reguli Antalról. Én Veszprémben nőttem föl, a Lovasi László gimnáziumban jártam, ahol szokás volt a diák versenyeken nyelvtanból indulni. Én is indultam ezen, és ez a nyelvészeti érdeklődés, ez nyilván ugye az Ircen született Reguli Antalt is belevonta az ember figyelmébe. Tehát Reguli Antal valamennyire benne volt már az ismereteimben. És hát én ugye az a, mi egy nagyon furcsa generáció vagyunk, hiszen mi előbb találkozhattunk, én legalábbis terepen Hantikkal, mint hogy igazából milyen az egyetemi vagy akadémiai típusú tanulmányokat elvégeztem volna hozzá, tehát nekem párhuzamosan ment a szakirodalmi és a terep ismeretek megszerzése. Ez ugye a korábbi, és hát sajnos a későbbi generációknak is nem így volt, hiszen szinte mindenki Schmidt Évától eltekintve könyvből ismerte Hantikat és a Mansikat, hogy a Szovjetunió fennállása alatt nem nagyon lehetett terepre jutni, csak Schmidt Éva volt kint 1970-ben. És a 90-es évek megnyílásában, ugye hát a Szovjetunió szétesése után nagyon sokan, hát nagyon, hát viszonylag sok magyar kutató járt kint a Hantiknál, hát ami ugye most 2022 óta megint teljesen bezárult tereppé vált, tehát egy olyan 30 éves periódusban volt szerencsém nekem kint lenni, ami hát nem tudjuk, hogy mikor folytatódhat.
3: Ez is biztos rendkívüli módon hozzájárult az, hogy tud hantiul és finnül, és mindenféle orosz és más nyelven is, tehát hogy ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy akkor Reguli Antal anyaghoz is valahogy hozzáfért, hogy mit hogy ismerte meg Reguli Antalt, milyen ember volt, és hogy indult az ő utazása.
4: Ugye Reguli Antal egy nagyon érdekes személyiség volt, ő Zircen született, édesapja a Ciszterci apátságnak volt az ügyvivője, tehát egy nagyon magasrangú pozíciót töltött be, ezáltal jó fizetéssel is rendelkezett, és Reguli Antal az egyetlen fiúgyermek volt, több leánytestvére volt, akiből ketten érték meg aztán a felnőtt kort Reguli Antallal együtt, tehát némiképp szerintem egy elkényeztetett fiúgyermek volt, de akinek remek képességei voltak, és ugye a Ciszterci összeköttetések miatt nagyon jó iskolázottságban is részesült. Ugye elvégzett különböző iskolákat, és végül a pesti jogi kart fejezte be 1819-ben született, ez talán még nem hangzott el. Tehát egy reformkori ifjúról van szó. Tehát amikor itt a 200 éves évfordulókat ünnepeljük, ugye Petőfi Jókai, ugye Reguli Antalt 1819-ben köszöntöttük a bicentenáriumán. Tehát ebbe a lelkületbe élhetett itt a főleg a pesti jogi évei alatt, de nyilván ez a ciszterci háttér ez azért kicsit más volt, hiszen egy hatalmas földbirtokos, nagy politikai befolyású rendhez volt szoros kötődése, tehát egyrészt egy ilyen nagyon magas pozícióban lévő fiatalember volt, másrészt pedig ez a nagyon nagy lelkesedése a magyar kultúra iránt is megvolt. Úgyhogy amikor ő elvégezte az egyetemet, akkor már Magyarországon is utazgatott korábban, mondjuk a Felvidéken, meg Bécsben is járt már diákkorában, apáti segítséggel és tanácsokkal ellátva, és nem tudjuk igazából, hogy amikor befejezte az egyetemet, miért, de rögvest elindult Nyugat-Európa felé, egy 4 hónapos útlevele volt, és azt gondoljuk így utólag, hogy talán hát csak világot akart látni, vagy valami nyugat-európai egyetemet akart kiszemelni magának, hogy folytassa a tanulmányait, de nem így történt, hanem végül is legközelebb 1847-ben lépett megint magyar földre, tehát itt egy 8 éves hatalmas utazásról beszélünk, amit szinte az egész életét leírja, hiszen ugye 39 évesen meg is halt fiatalon. Tehát elindult, és egyszer csak észak felé fordult, tehát nem annyira Nyugat-Európa felé meg, hanem Hamburgból már írt, hogy akkor én most kedves fölém átmennék még Svédországba. És végül is Svédországban történt az a nagy találkozás egy Arvidsson nevezeti finn kutatóval, aki ott a királyi könyvtárnak a vezetője volt, hogy szóba elegyedtek, és ez a feltételezett finn magyar nyelvrokonság is szóba került, és Reguli Antalnak ott állt össze ez a feladat, amit hát így is fogalmazott meg, hogy valami nagyot tudna tenni Magyarországért. És ugye képzetlen volt, nem volt nyelvészképzettsége, egy művelt fiatalember volt a reformkorból, de ott nekiállt elolvasni Sajnovics János műveit, beszélgettek Arvidssonnal, és az érdeklődése akkorára nőtt, hogy nem hazafeljött, hanem tovább utazott Finnországba, ahol másfél évet töltött el, megtanult először svédül, hiszen Finnországban svéd volt a hivatalos nyelv, utána finnül, aztán elkezdte a számi, vagy ugye lapnyelv tanulmányokat is, beutazta Finnországot, többek között Lapföldet is, ahol egyébként az egyik útszakaszát idén-nyáron le is követtük a bakonyi finn barátokkal. És amikor már megismerte a finn és a számi nyelvet, akkor jött rá arra, hogy ha valahol, akkor nem itt, hanem sokkal keletebbre kell keresni a magyar nyelv lehetséges rokonságát, különösen egyébként az Urál vidéken. Ekkor átutazott Szentpétervárra, ahol további 2 évet töltött felkészüléssel és tanulmányokkal, és végül 1843-ban indult el az Urál vidékére, a Mansikhoz és a Hantikhoz, ahol eltöltött megint csak másfél évet, hazafele megállt egy évet még a Volga vidéki finnugoroknál, 1846-ban visszatérve Pétervárra megrajzolt az Észak-Urál első térképét, hát ezzel majd beszélek kicsit részletesebben, és csak ezután németországi gyógyfürdőkön keresztül 47-ben ért haza Magyarországra. Na most, tehát nem azért indult el, hogy a nyelvrokonságot kutassa, családi, és hát ahogy mondtam, hogy az apát is kellőképpen támogatta őt, Vilaks Ferdinánd, és aztán ebből a családi támogatású utazásból lett az a tarthatatlan helyzet, hogy hát ezt azért ez nem egy házi finanszírozású expedíció volt. Tehát előbb-utóbb a Magyar Akadémia is hírt kapott róla, Már Bonifác bencés szerzetes jó voltából, aki ugye a tanára volt, történet tanára volt Győrben, és nagyon jó véleménye volt Reguliról, és akkor az akadémia ígért neki támogatást, amitől Reguli nagyon lelkes lett. Ugyan a támogatást nem kapta, mert az akadémiának nem volt pénze, csak jóval később kapta meg, de akkor már, mint az akadémia küldötte, még nagyobb elhivatottsággal kezdett foglalkozni ezekkel a tanulmányokkal, és hát ugye az akadémiával, Toldi Ferenc akadémia titkára volt levelezési kapcsolatban később. Úgyhogy és amikor hazajött, ugye akkor mindenki várta tőle a kérdést, a választ, ugye a kérdés, hogy na akkor most rokon vagy nem rokon, és Reguli igazából hivatalosan nem válaszolt a kérdésre, de a korábbi leveleiben azt írja, hogy nem kérdés, hogy a Mansi és a Hanti az a magyarnak a nyelvrokona, de aztán az ő, tehát a kutatásnak az az érdekessége, hogy messzebbről nézzük, akkor úgy tűnik, hogy ez egy összefüggő dolog, tehát a Hanti nyelv, a Mansi kultúra, a finnek, ugye, meg hát ugye a magyar kultúra, de igazából, hogyha valaki elmegy terepre, akkor mindig egyes emberekkel találkozik. És az egyes emberek azok mindig a nyelvnek és a kultúrának egy variánsát hordozzák, mondjuk egy nyelvjárást, vagy a saját falujuknak, saját közösségnek a kultúráját. És Reguli Antal ezzel szembesült, hogy minél többet beszél az embereivel, ugye a Mansi és a Hanti segítőivel, annál inkább ilyen egyéni és nagyon különleges világok tárultak föl neki, tehát ő aztán nem annyira, tehát elfordult attól, hogy a magyar őstörténet kutatása, hanem ilyen mélyfúrásokat végzett kisebb csoportokra. Nézve tehát, hogy a lozvai mansik voltak ugye az első kutatott csoport, és akkor rájött, hogy ez egy nagyon kis csoport, kéne keresni egy olyat, akik nagyobbak és talán jobban reprezentálják az egész kultúrát, de hát ugye nem tudott találni, hiszen ezekből a mozaikokból tud összeállni egy kép. Úgyhogy végül is ő az általános kérdésektől a nagyon apró részletek felé irányította a figyelmét.
3: Ugye ez azért érdekes lehet, mert ugye nyilván őt anyagilag is támogatták éppen azért, tehát erről szó is volt, itt mondta is, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ő megjött, nyilván akkor kis betegség után, vagy nem tudom, és hogy ő egyszerűen kitért, mert hát hiszen ő tartozott egy kis felelősséggel is, hogy hát az hosszú kutatás után ő előáll valami nagy dologgal, hogy neki akkor feldolgozatlanok voltak ezek a munkái, vagy a kutatásai, vagy pedig ő valami készet azért átnyújtott, hogy hát igen, köszönöm a támogatást, hát itt van ez és ez.
4: Igen, ez egy nagyon jó és szomorú kérdés tulajdonképpen, hiszen Reguli Antal elsősorban a fejében tartotta a tudását. Valószínűleg maga se számított arra, hogy 39 évesen meg fog halni. Na most ő nagyon rossz állapotba jött haza, sőt, kint is nagyon rossz állapotba volt egészségileg, de a szüleivel folytatott még diákkori levelezéséből látszik, hogy neki korábban is se volt olyan hüde acélos az egészsége, és hát egy ilyen szibériai kutatóút azért az nem kis megterhelést jelent. Tehát, hogy ő már hazafelé jövet a Volga vidéken, az egyik a rajfai kolostorba ápolták sokáig, mert annyira rossz állapot volt, hogy felkelni se bírt, és ezzel tért haza, és rengeteg anyaggal. Tehát én egész egyszerűen azt gondolom, hogy az ő agya túl volt terhelve ezzel, és nagyon készült arra, hogy kész művel érkezzen haza, sőt Toldi Ferenc biztatta is erre, hogy inkább maradjon még nyugat-európai gyógyfürdőkből, ugye Németországba különböző fürdőhelyeken keresztül jött haza, és valami készsel jöjjön haza, de hát ez végül nem így történt. Amikor hazajött 1840, tehát tulajdonképpen egy-két dolga volt, 1840-ben, ahogy mondtam, Szentpéterváron megrajzolta az Urálnak, az északi Urálnak a térképét, ugye a gyűjtései alapján, aminek a vázlatai itt vannak Magyarországon, ugye a Reguli kéziratos hagyatéka az Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának a kézirattár és régi könyvek gyűjteményében található, és ezeknek a vázlatoknak az alapján orosz térképész segítséggel rajzolta meg ezt a kéziratos térképet, ami jelenleg is Szentpéterváron van, évtizedek óta nem lehet hozzáférni, se orosz kutatók se látták, de tudjuk, hogy van, és ennek készült egy litografált változata, amiből viszont van Magyarországon is egy példány a kézirattárban, és ehhez írt Reguli egy leírást, hogy hogyan készítette ezt a térképet. Elképesztő, ezt a történetet Gulyás Zoltán kollégám, térképész kollégám dolgozta föl, és gyakorlatilag a halászok és a rénszarvas pásztorok elbeszélése alapján rajzolta meg egy hegység térképét műszerek nélkül. Tehát elmondták neki, hogy hányat kanyarodik a folyó, hol torkollik bele a kis patak, merre kell menni. Ugye, ahogy a rénpásztorok terelgették a nyájaikat, remek jól ismerték a vidéket. És akkor Reguli, amikor találkozott velük, rajzolt vázlatokat, és később aztán maga is beutazta az Urált, és hát akkor írt, hogy végre érthetően rajzolom az Urált, amit ugye áttekintette. És később aztán, amikor távolabbi területekre eljutott, és már a jegyzetei megvoltak erről, akkor például a nyenyecek, akik északabbra élő, szintén uráli nyelvet beszélni, ledöbbentek, írja Reguli, amikor ott megnevezte nekik a hegyeket, hogy ez hogy van. Tehát, és a felkérés arra szólt, hogy rajzolj meg ezt a térképet, mert az Orosz Földrajzi Társaság első nagy expedíciója arra irányult, hogy az Urált feltérképezzék, és ehhez Regulinak ez az alaptérképe hatalmas segítséget nyújtott.
2: Hát az a baj, hogy nagyon megy a műsoridőnk, és fél percünk van. Ezt a térképet akkoriban ott megismerték, Szentpétervárot használták?
4: Igen. Ez az expedíció zsebébe vitte litografált változatokat, most pedig a reguliarchivum.hu oldalon meg lehet nézni a feldolgozott változatát is modern átrajzolásba Gulyás Zoltán művével, ahogy a leveleit is el lehet olvasni ezen a honlapon, és a tárgyűjteményét, ami a Néprajzi Múzeumban található, azt is megtalálja mindenki ezen a honlapon, úgyhogy azt ajánlom, hogyha Reguli Antal hagyatéka iránt érdeklődnek a reguliarchivum.hu információs oldalat, és hát aki el tud látogatni Zürichre, annak pedig a Reguliverzum című állandó kiállítást javaslom tájékozódásként, amelyik Reguli Antal életművét mutatja be.
3: Hát így van, ez a Zirci Múzeum, ez zseniális, én nem olyan régen jártam erre a családdal, úgyhogy mindenkit biztatunk ennek a meglátogatására. És még egyszer nagyon szépen köszönjük, kedves Eszter, hogy velünk volt ma reggel, és ennyi minden nagyon izgalmasat mondott Reguli Antalról. Szép vasárnapot kívánok!
0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
2: Augusztus 23-a vasárnap van, és 8 óra 30 perckor, vagyis pár perc múlva közvetlenül a Mi Rádiónk hírei után a kedves hallgatók által jól ismert György Alfréd atyát hallhatjuk, az ő homiliáját a Soroksári Nagyboldogasszony templom búcsún, ami augusztus 15-én, vagyis a héten hangzott el. A 9 órakor a lengyel nemzet Szűz Mária tiszteletéről hallhatunk beszélgetést Joanna Urbanskával, Magonyi bíró Kata beszélget a lengyelek Mária tiszteletéről, Joanna Urbanska pedig a Budapesti Lengyel Intézetnek a vezetője. 9 óra 50 perckor aktuális című műsorunkban egy domonkos lelki gyakorlaton elhangzott előadást hallhatunk, annak is a második részét Jézus párbeszédeiről a János evangéliumokban. Egy Jean-Yves Braché domonkos atya lelki gyakorlatát Murányi Nikolett tolmácsolja nekünk. 10 óra 30 perckor közvetítünk Szentmisét az Óbudai Segítő Szűz Mária templomból, a Szentmisét Csány Péter szalézi atya mutatja be. 13 óra 25 perckor Mária Kertje című műsorunkat hallhatják. Kedves hallgatóink már megszokhatták, hogy július és augusztus hónapokban a Mária Rádió adománygyűjtő akciójának lehetünk a részesei, hiszen a kiadásaink olyan mértékűek, a hiány olyan terjedelmessé vált, hogy hát újra a Mária Kertje adománygyűjtő programunkat kellett elindítani, úgyhogy még egyszer 13 óra 25 perckor Prontvai Vera műsorát hallhatják. 21 óra 5 perckor Rajkai Eszter beszélget Böjte Csaba atyával hivatásáról, szolgálatáról. Ez a beszélgetés eredetileg az Apostol TV műsorában hangzott el, ahonnan köszönettel vesszük át. Holnap reggel 8 óra 30 perckor Kalmár Barnabás beszélgetését hallgathatják meg a szombathelyi Premontrei gimnázium igazgatójával, a medjugorjei fiatalok számára szervezett zarándokútról, a Mladifestről, úgyhogy még egyszer, ez holnap reggel, augusztus 24-én, reggel 8 óra 30 perckor Boldvai Márton Bertalan ciszterci atyával beszélget Kalmár Barnabás. Ezek voltak a Mária Rádió hírei, és ezzel akkor véget is ér napindító című műsorunk. Elköszön a két műsorvezető.
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán. További áldott vasárnapot kívánunk kedves hallgatóinknak.

Mária Rádió. A következő percekben György Alfréd atya homiliáját hallják, amely a soroksári nagyboldogasszony templom búcsún hangzott el augusztus 15-én.

Mária, amit még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az

Spíti Szelendő Atya, kedves ünneplő közösség, soroksári hívek, a ti templomotok búcsújára gyűltünk össze. Ez miért nagyon fontos számunkra, mert őseink hitét, őseink reménységét, kapaszkodóját ünnepeljük minden évben. Szükségünk van rá, hogy visszatekintsünk és megtanuljuk azt, amit őseink tudtak. Nem máról holnapra élni, a jövőben nézni. Templomotok hosszú éveken keresztül épült, szépült. És hát nem is tudom, hogy tudjuk-e már, hogy vajon miért választották őseitek templomotok patrónusának, Védőszentjének, a boldogságos Szűz Máriát, a nagy boldogasszonyt, aki a mennybe ment. Valami köze van hozzátok Máriának. Vajon ti itt élő hívek ismeritek Máriát? Milyennek ismertétek meg az Isten anyát? Hogyan látjátok? Hogyan van jelen életetekben, családjaitokban? Mitől különbözik a soroksági hívő, akinek nagy boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária Isten anya, a védőszentje, a patrónusa? Eljöztök ide a templomba, hogy őseitek hitét megerősítsétek, beüljetek azokba a padokba, amelyeket őseitek készítettek, a nemzedékről nemzedékre áthagyományozott hit, a több generációs család, ahol régi szokás szerint a menyecske az új családban, már az új családhoz ült be, és mindenkinek megvolt generációról generációra a helye. Van-e nektek helyetek ebben a templomban? És most nem arra gondolok, hogy mindig ugyan a helyre ülünk. Érzitek-e, hogy a tiétek ez az otthonotok, a templomotok? És hogyha otthon vagy ebben a templomban, akkor próbáld megismerni Máriát. Nézzétek, milyen szép, sok Mária ábrázolás van a templomotokban, különböző képeken, freskókon. Szent Imre herceg fölajánlja tisztaságát a Szűz anyának. A boldogságos Szűz Mária mennybe vétele az apostolok csodálkozó tekintetében. Az angyali üdvözlet a főoltáron, jobb oldalt és bal oldalt pedig a mai evangélium. Mind-mind Mária életéről mesél.

0: sono bizonyságok. Kedves testvérem, a te égi édesanyád milyen? Hogyan éled meg a családodban? Hívtad-e meg vendégségül családod szentélyében Máriát, aki a mennybe fölment, akit ma ünnepelünk? Nekem Mária az az édesanya, aki mindig meghallgatott. Az első imádság, amit megtanultam, Isten vigasztalja nagyanyámtól, aki egy egyszerű parasztasszony volt, aki egy jószág között érezte jól magát. Szűt, font, néha beleolott a munkába, néha beleolott az imádságba is, jól van ez így. S tőle tanultam meg az első, legszebb Mária imámat, a Most segíts meg Máriát. És valahogy nekem Mária a nagyanyám hite, a nagyanyám Isten szeretete, és az egyszerűen elmondott, Most segíts meg Mária. És azóta Mária Isten anya velem van mindig, minden döntésemben, minden imádságomban, minden elhatározásomban, szerzetesi hivatásomban Mária velem van. Az az édesanya, az az égi édesanya, akinek elég csak egy szót szólni. Most segíts meg Mária, ó irgalmas szívanya. És itt is van, a szívemben, a lelkemben, a jobb kezem felül, a bal kezem felül, az a Mária számomra, akibe kapaszkodhatok. Tiszta véletlenül, ma én veletek együtt ünneplek, hiszen a mai napon tettem le 27 évvel ezelőtt szerzetesi fogadalmaimat. Rendalapítónk Szent Kamil atyánk, aki a betegek szolgálatára tette le életét, élete minden döntését egy-egy Mária ünnephez kötötte. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Megtér, december 8-án, megalapítja a szerzetes rendet, és így tovább. Vajon ti tudjátok-e életetek döntéseit kötni a Mária ünnepekhez? Mária életének ünnepeihez? Mert ezt ünnepeljük ma testvérek, hogy Máriának az élete egy ünnep. Ünnep az angyali üdvözlet, ünnep a találkozás, ünnep a születés, ünnep a kereszt, és ünnep a föltámadás. Mind-mind Mária életét eleveníti fel. Milyen szerencsétek van nektek, hogy őseitek ilyen pártfogót választottak számotokra. Az az édesanya, akinek a Szentírásban, a Jelenések könyvében, a látomásban Isten egy sivatagot készít fel. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára. Boldogságos Szűz Mária, akinek az élete nem csak ünnep és újongás, hanem pusztaság. Hányszor és hányszor éljük meg életünkben, testvérek, a pusztaság élményét? Egyedül maradtunk, puszta az életünk, kiüresedtek kapcsolataink, és úgy elmagányosodunk, úgy sehová sem tartozunk, mint hogyha elveszítettük volna reményünket. És akkor halljuk a Szentírásban, hogy Isten a szűzanyának helyet készített a pusztában. Lelkünk pusztasága, szárassága, magánya testvérek, az a hely, amit Isten készített el számunkra, ahol találkozhatunk a boldogságos Szűz Máriával. Templomotok patrónusával. Sokszor félünk a pusztaságtól, pedig nem kell nekünk félni, mert ott van Mária. Az a Mária, akinek Isten készít helyet a pusztában. És az is lehet, hogy a pusztaságban, szenvedésben gyötrődő szíved az a hely, ahová helyet készített az Isten. Kinek? A szűzanyának. Csak el kell fogadni. Be kell fogadni. Elhiszed de azt, hogy szenvedésed mélyén, amikor nem ért meg téged senki, az az a hely, ahova Isten meghívja a szüzanyát, hogy vendégül láss, hogy befogadd, hogy társa légy, hogy hajléka légy egy édesanyának. Mert ő ugyanezt teszi, amikor az örömét továbbadja, mert az örömnek van egy ilyen természete, hogy nem maradhat meg önmagában. Az angyal üdvözlet után, mert az oldalon láttok, Mária elindul, útra kell a hegyek közé, Zakariás házába, mert az öröm nem maradhat egyedül. Mária elindul, hogy örömöt vigyen minden ember életébe. Ez is talán a mai kereszténységnek a problémája, hogy olyan szomorú keresztények vagyunk, hogy az embernek elmegy a kedve a hittől. Hogy most valakit behívnánk a templomba, hogy gyere, legyél keresztény, biztos nem. Biztos hallottuk már azt a reklámot, vagy azt a kifejezést, hogy azt mondják, hogy mellékhatásáról kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Mária látogatásának, Máriával való találkozásnak a mellékhatása az öröm. Hogyha így gondolunk találkozásainkra, Máriával való találkozásunkra, Istennel való találkozásunkra, vajon az öröm a mellékhatása? Vagy a szomorúság? Erzsébet felújjon szívében, és magasztalja az Isten, fölismeri az Isten anyát. Vajon mit mondott Mária Erzsébetnek? Mi volt a hang színében? Mit mondott? Talán csak annyit mondott, hogy shalom, béke. Vajon mi mit mondunk? Milyenek a szavaink, találkozásainkban? Örömet fakasztanak? És Erzsébet öröme viszonzást lel Mária lelkében. Mária megszólal és magasztalja az Istent, magasztalja lelkem az Urat. Mária alázatossága az, hogy fölismeri a saját maga és a mások életében az Isten csodáját. Nektek, akiknek a templomának a védőszentje, a boldogságos Szűz Mária a mai ünnepen, meg kellene legyen az a képességetek, hogy magasztaljátok az Isten, hogy észrevegyétek Isten csodáját az életetekben. Ilyen szép a magyar nyelv. Azt szoktuk kérdezni, hogy ki csoda vagy te? Mi csoda vagy te, aki embernek teremtettél? Mi csoda vagyok én, Uram, köszönöm neked. Tudok-e így imádkozni, ahogy Mária imádkozik? Köszönöm, magasztalja a lelkem az Urat, mert alázatosságomban megtapasztaltam, hogy nagyszerű dolgokat tett karja ereje. A mai búcsunk estéjén, talán a jövő héten lehetne egy ilyen házi feladat a gyerekeknek, de nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is. Hogy aki ehhez a templomhoz tartozik, aki Máriát valamennyire megismerte már, sajátítsa el ennek az édesanyának a képességét, és írja meg a saját maga magnifikátját. Vajon te miért magasztalod az Istent? Mások életében észrevetted Isten jóságát? Észrevetted azt, hogy csoda vesz téged körül minden emberben, aki veled van? Édesanyádban, édesapádban, hitvesedben, gyermekedben, unokádban. Mi csoda vesz téged körül, csupa-csupa Isten szeretet? Annak minden emberi tökéletlenségével. A szeretet az nem tökéletes, tökéletlen. de tiszta és jó. Meg tudnád írni saját magad magnifikátját? El tudod mondani az Istennek a hálaadó szíved csendjében, mit jelent számodra az élet? Hol vannak a te adottságaid, képességeid, a hited? Az a tény, hogy itt ülsz a templomba és hiszel az Istenben, ez már egy csoda a mai világban. Legnagyobb ajándék. Ha át tudod adni gyermekeidnek azt a bizonyosságot, hogy neked helyed van a templomban, neked helyed van Mária karjaiban, testvérem. Legnagyobb örökség, amit adhatsz. Mert a bizonyosság, hogy van egy édesanyám. A lelki tisztaság, amelyet megtapasztalhatunk. Megrendítő, megrázó élményben volt részem, nem is olyan rég a múlt héten. Kórház lelkészként szolgálok, és a neonatológián voltam ott, koraszülött gyerekek édesanyjával beszélgettem, gyerekek édesanyjáival beszélgettem, akik imádkozva napról napra, percről percre azért imádkoznak, hogy a gyermekük túlélje a krízist, és ha majd eléri az inkubátorban a 9. hónapot, akkor talán önálló életet tudjon élni. És az egyik édesanyja azt mondta nekem a beszélgetésben, atya, én szeretném elvégezni a szentgyónásomat, a férjem már elvégezte Csíksomlyón, a szűzanyánál. Én meg szeretném elvégezni itt a kórházban a szentgyónásomat, mielőtt visszamegyek a gyermekem mellé az inkubátorhoz, mert azt akarom, hogy a tiszta lelkem közelebb kerüljön gyermekem tiszta lelkéhez. Milyen csodálatos anyai hozzáállás, testvérek, Máriás lelkület. Búcsúnak a lényege. Megtisztítom a lelkemet, így édesanyám közbenjárására, hogy a tiszta lelkem közelebb kerüljön gyermekem, édesanyám, édesapám, nagyanyám, nagyapám tiszta lelkéhez. Milyen Máriás lelkület, milyen igazi édesanyai hozzáállás. A szentgyónás végén azt mondta ez az édesanya, most már tudom, hogy Isten kezében van a gyermekem. Nagyon szeretném, hogy életben maradjon. De azt is tudod, hogy az övi az örök élet. Tiszta szívnek az erőssége, aki Mária példája szerint a kereszt alatt, könnyek alatt, görnyedve, sírva, zokogva, át tudja adni életét, és a gyermeke életét a Jóistennek. Hát ez az, ami megkülönböztet titeket, testvérek, hívő embereket, az átlag embertől, kereső embertől. Tiszta szeretetből, gyermekem iránti szeretetből, hitvesem iránti szeretetből, Isten iránti szeretetből megtisztítom a lelkemet, hogy közelebb kerüljek hozzá, hogy közelebb kerüljek a szűzanyához, hogy közelebb kerüljek szeretteimhez. Közelebb kerüljek a Jóistenhez. Ezt a kegyelmet adja meg mindannyiatok számára, templom búcsotok ünnepén a Jóisten, hogy ne féljetek szeretni, mert aki szent szeretne lenni, annak nagyon kell szeretni a Jóistenit. Adja meg nektek ezt a bátorságot, hogy ne féljetek attól, hogyha tiszta szívvel szerettek, megsebeznek titeket. De a sebzett szív tisztasága kegyelmetes le az égből. Legyen családotok, életetek, ilyen kegyelmet kiesdő forrás Magyarország Európa, és a világ számára. Amen.
1: Az elmúlt percekben György Alfréd atya homiliáját hallották, amely a soroksári nagyboldogasszony templom búcsún hangzott el augusztus 15-én.

0: Hírek.
1: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Márti Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető táblájén is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Joanna Urbanskával, Magonybíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélget.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy fontos és gyönyörű témáról lesz szó ebben az adásban, Szűz Máriáról. Szűz Máriáról, aki égi édesanyaként a lengyel nemzet is tisztel és szeret. Közel vagyunk Nagy Boldogasszony ünnepéhez, hiszen már a küszöbön áll az ünnep. A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbanskát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar lengyel kapcsolatok ápolása, a lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Joanna elképesztő aktivitással vezette a lengyel intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János Pál pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki. A Korompai Egyesület elnöke Joanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Joanna, mesélne esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről?
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Ján Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakadt ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
3: Joanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztanál pár dolgot a Szűzanya életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Joanna, hogy Mária segíti önt a minden napjaiban? Mit jelenthet Joannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyát, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
4: Hát mindenek előtt utol érhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólott a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. Talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a jó Isten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni, nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár, de a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy hogy kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a jó Istennek. Mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is. Hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűzanya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozzunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz, de emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam. Az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim, és amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggódik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűzanya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a Jóistenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya, is tud minket megérteni. És ez számomra a legfontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát külsőleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent szűzanya. Ez leírhatatlan, úgyhogy nem is próbálkozom.
3: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
4: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert, hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsú Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten anya titulust, ami magyarul például Szűz Mária vagy Szűz anya, nálunk Isten anyja. És a másik, hogy a legszentebb Szűz Mária, ami boldogságos Szűz Mária magyarul. Ez a legszentebb, ez nálunk csak nem minden titulusban szerepel. Akkor két ilyen különbség, ami gondolom, hogy inkább nyelvi sajátosságból fakad, nem pedig valami mentalitásbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
3: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság, a Bogorodica, amiről már Joanna beszélt egy picit. Tudná erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról? mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején.
4: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához, csak természetesen, amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, mert tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új versszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézus, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza, bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nem nagyon értik, hogy miről szól, magyarázatra szóról mindenképpen.
3: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az az lenne, hogy volt-e olyan uralkodó a Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletéről, szeretetéről, hogy esetleg tudna-e ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonnyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonnyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőit, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részét már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, második János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a szűzanyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És az volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskületétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Varsónál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszony mennybe vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a varsói csatát, hogy a Visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a bolsevik hordák jelentettek.
0: Ő tudna beszélni még a legismertebb Lengyel Mária kegyhelyekről, esetleg Mária jelenésekről?
1: Talán nem mindenki tudja, hogy Lengyelországban több mint 500 Mária kegy és zarándokhely létezik. Ezen én is meglepődtem, bevallom őszintén, mert ezt a számot, ezt az adatot nem ismertem. Most, amikor készültem az interjúra, akkor megnéztem, hogy mert van egy ilyen térkép, amelyen megvannak jelölve a Mária kegyhelyek. De sajnos hát soha nem jutott eszembe összeszámolni. De ez úgy néz ki, hogy ilyen kék pöttyek vannak, és majdnem teljesen befedik Lengyelország területét. És kiderült, hogy 500 kegyhely létezik, a többségük nagyon komoly és szép múlttal rendelkeznek. A legismertebb itt Magyarországon is, ez természetesen a csensztohavai kegyhely, a Jasna Góra, amely a történelem során már fent említett szerepet töltött. De emellett például, ami nagyon szép és nagyon fontos, a fájdalmas szűz anya Lengyelország királynőjének kegyhelye Lihegy Sztárőben, ott is évente körülbelül 1,5 millió zarándok jelenik meg. Kálvária Zebrzydowskában is, ez is dél-lengyelországi kegyhely, ez is egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező szentély. Ami legkevésbé ismert, jogtalanul és alaptalanul hozzateszem, ez a Gietschwaut, mert ott a 19. században történt az egyetlen lengyelországi, hozzáteszem, a katolikus egyház hivatalosan elismert Mária jelenés történt. Akkoriban Lengyelország nem is létezett államként a felosztások után, már több mint 80 év telt el az utolsó felosztás, mert ugye három felosztás történt, az utolsó teljesen törölte országunkat, államunkat Európa térképéről. Körülbelül 13-14 évvel történt ez a nagyon tragikus kimenetelű nemzeti felkelésünk után, a januári felkelés, amely elképzelhetetlen terrorral, megtorlással, szankciókkal, represziókkal járt. És a lengyel nép sajnos erkölcsi és lelki zülésnek indult. Veszélyben volt a lengyel nyelv, mert mint a poroszok, a németek, mint az oroszok nagyon kegyetlen politikát végeztek, és a germanizációs, illetve a ruszifikációs akciónak következtében tilos volt például nyilvános helyeken lengyelül beszélni, lengyelül imádkozni, vagy lengyelül tanulni. És egy kis faluban, Gietschwaudban, ez Észak-Lengyelország, Alstön környéke, ha valakinek ismerős, ott, ahol mazuri tavak vannak. Ott 1877-ben megjelent Szűz Mária. Szokás szerint két kislánynak, kis tinédzser lánynak, az egyik 12, a másik 13 éves volt. És nagyon pragmatikus tudást közvetített, ami nagyon fontos, mert Szűz Mária néha, hát ahogy mondtam, királynő szerepét vállalja. És mindegy állam férfi, vagy ebben az esetben állam asszony hadi tervet ad, hogy mit kell csinálni. Hogy nem szabad tovább eredménytelenül harcolni, fegyveresen harcolni, mert ez csak egy vérveszteséggel jár. Legyen béke az emberek szívében, és imádkozzanak. Dolgozzanak, és imádkozzanak. Rozsafűzét imádkozzák minden nap, nagy áhítattal. Emellett harcoljanak a saját gyengeségei ellen. Mint a három

0: bármit is tudnak tenni. És ha is, ha nem bíznak a Istenben, hogy ő bármilyen lehetetlen, reménytelen helyzetben tud segíteni. És a Szűz Mária azt mondta, hogy imádkozzatok, dolgozzatok, és akkor újra szabad lesz az országotok. Lengyelül beszélt, abban az országban, ahol ez tilos volt, és reményt adott. Reményt adott, ami geopolitikai szempontból is nagyon fontos volt, mert tudni kell, hogy 1877-ben éppen zajlott az orosz-török háború. És itt több nagy hatalom érdekelt volt abban, hogy a lengyelek újra indítsanak valamilyen szabadságharcot. Mert akkor lekötik az oroszok erejét, az orosz hadsereg erejét, és nem baj, hogy megint prédájukvá válnak, és megint hatalmas lesz az áldozatvállalás. Nyilván itt sajnos a britek voltak nagyon aktívak ilyen provokációkban, hogy elég megint rávenni a heves lengyeleket, hogy kezdjenek harcolni, és akkor a történészek szerint az Európa megint, tehát nagy háború küszöbén állt. És ez a nagy háború később tört ki, ugye tudjuk, mi most az első világháborúnak nevezzük, de nagy veszély volt, nagy valószínűség volt arra, hogy ez a háború korábban fogják kirobbantani a nagyhatalmak, és Lengyelország akkor még nem volt kész. Még kellett ez az erkölcsi, lelki megújulás, amely kezdeményezett nagy fejlődést minden tekintetben, kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai. Tessék elképzelni, hogy Mária jelenések után a lengyel népesség száma megduplázódott. 15 millióból 30 millió lett. Szerte nem csak Lengyelországból, a felosztott Lengyelországból, zöld határokon át jöttek az zarándokok. Mint az orosz, mint az osztrák részről is, de még Amerikából is, mert a másik olyan nagyon veszélyes jelenség az emigráció volt. A reményvesztett lengyelek elhagyták a hazájukat, és elmentek Amerikába. És amikor megtudták, hogy Szűz Mária megjelent, és lengyelül beszélt, akkor kezdtek tömegesen jönni. Úgy satszolják, hogy legalább 500 000 jelentek meg Gietschwaudban. És azóta is minden évben legalább 1 millió ember jár ott. Sajnos ez még nem annyira ismert hely, mint például Lourdes vagy Fatima. De ott ugyanúgy mutatkozott be Szűz anyja a lányoknak, mint a szeplőtelen fogantott Szűz Mária, igen. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes dolog, és ha az ember belegondol, akkor el se tudja képzelni, vagy nehéz felfogni, hogy miért annyira kevesen tudnak róla. Nálunk Lengyelországban van egy hivatalosan elismert Mária jelenési helyszín. És hát ezt szerintem kellene erről énekelni, és minden nap örömből kiáltani. És nagyon-nagyon aktuális ennek a jelenésnek az üzenete. Ez a lelki megújulás mostanában is ránk férne. Nagyon.
1: Esetleg egy utolsó kérdéssel zárnám, hogy meg tudná osztani velünk egy-két olyan lengyel szemét a modern korszakból, a 20.-21. századból, akinek még különleges kapcsolódása volt az anyával.

0: Ez az utolsó lezáró kérdés lenne.
1: A kedvenc szentem, Szent Maximilian Kolbe. Ő nem csak egy mártír volt, ő egy nagy, mondhatnám forradalom már, de ennek nagyon-nagyon rossz az asszociációja, úgyhogy inkább úttörő, hát ez se sokkal jobb, de minden, hát ilyen előfutára mindennek, ami hasznot hozhat az evangelizációs munka misszió során. Nem csak rádiós volt, de még televíziót is próbált létesíteni a kolostorában, még a háború előtt. Hát ő bármit, ami úgy pragmatikus szempontból hozzájárulhatott ahhoz, hogy több emberhez tudjon szólni, akkor ezt igénybe vette. Bolondnak, őrültnek gondolták annak idején, hogy most már tényleg olyan absztrakt ötletei vannak, hogy képzeli, hogy ez lehetséges, hogy ez megvalósítható. Hogy például megy Japánba anélkül, hogy tudna japánul, aztán egy hónappal később már ott gyártja a katolikus sajtot. Ott nyomtatja a katolikus újságot. És ez csak egy példa. Ő tényleg a lehetetlen dolgok mestere volt. Annyira bízott a Jóistenben, és az ő közben járója mindig szűzanya volt. Nem véletlen, hát neki is egyébként megjelent Szűz Mária, amikor még gyerek volt, és felajánlott neki két koronát. A fehéret és a pirosat. A fehér nyilván a tisztaságot jelképezte, a piros pedig a mártíromságnak a szimbóluma. És ő mind a kettőt vállalta. Ferences szerzetes lett, de ahogy tudjuk, az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, miután egy rab társa életét mentette azzal, hogy átvállalta az ő büntetését. A kollektív büntetés keretében a németek, ha valaki megszökött a táborból, akkor százat, tized, ahogy a kedvük tartott, halálra ítélte a véletlen szerűen kiválasztott embereket. És Szent Maximilian Kolbe tanúja volt, hogy a tizedik ember, akit akkoriban halálra ítéltek, sírni kezdett, hogy ő egy családapa, és nem szeretne meghalni, és akkor ő kilépett a sorból. Ez az első csoda, hogy rögtön nem ölték meg, mert ugye az volt a szabály, hogy egy rabszolga, ami tulajdonképpen egy számmá vált, amelyet tetováltak a karjára, nem volt szabad megmozdulni parancs nélkül, nem csak, hogy felszólalni valakit, vagy megszólalni. És ő kilépett a sorból, és hozzáfordult a német parancsnokhoz, hogy ő egy katolikus pap, és ő átveszi ezt a büntetést, átvállalja ezt a büntetést, hogy feláldozza magát egy ártatlan ember helyett. Hogy feláldozza magát, ő inkább halljon meg, nem ez a Franciszek Gájovnicsek nevű ember. Itt a második csoda, hogy beleegyeztek. És nagyon kegyetlen éhhalálra ítélték ezeket az embereket. Akkor történt először, hogy a halál blokkból, ahogy nevezték a 11-es számú bunkert, két hétig imádság és Mária énekek hallatszottak. És úgy csatlakoztak a rabok is. Ez egy fellázadás volt, ez egy lázadás volt a németek szemében, hogy ők nem sírnak, nem könyörögnek irgalomért, hanem imádkoznak. És ez volt az utolsó alkalom, amikor igénybe vették, alkalmazták ezt a kollektív büntetést. Szent Maximilian Kolbének köszönhetően ez megszűnt. A harmadik csoda történt. Két héttel később, mert maga az eset 1941. július 29-én történt, akkor augusztus 14-én Nagy Boldog asszony mennybe vételének ünnepének előnapján Szent Maximilian Kolbét egy fenol, egy méreg injekcióval végezték ki, mert ő nem halt meg. Ő még életben volt, imádkozott, ott természetesen nem csak vigasztalta a rabtársait, de még fölkészítette őket a halálra. Úgyhogy gyantott a papként ott a végig teljesítette a szolgálatát. Ez az egyik olyan ember, akinek a Szűz Mária fő patronája volt. A másik természetesen Szent Második János Pál pápa, akinek a mottoja Totus Tuus a legjobban illusztrálja, hogy milyen viszonyt táplált Szűz Mária iránt.
0: Igen, ahogyan Szent Második János pápának is a szíve egészen Máriáé volt. Ez egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet egy ember teljesen a Szűz anyáé és egyben istené. Mária különleges módon őrködik gyermekei felett, és oltalmazó keze segítséget ad a bajba jutott nemzeteknek. Közben jár népünkért, családunkért és Szent Fiánál. Adam Mickiewicz szavait idézve, Szent Szűz, aki a fényes csánctohovát véded, Ostra Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet. Kérünk téged Joannával, Eszterrel és minden kedves hallgatóval, hogy vigyázz valamennyi nemzetre és népre. Előre is áldott ünnepet kívánunk Nagy Boldog Asszony napjára, és Szent Kolbe Maximilian atyának is az égi közbenjárását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzik a műsorból
1: Joanna Urbańska,
0: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Joanna Urbańskával Magony Bíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Washington magyar kulturális központjában emlékezett az amerikai főváros magyar közössége az államalapítás ünnepére. Leó pápa gyászolja az gombaleset áldozatait. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, hangsúlyozta Leó pápa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Washington magyar kulturális központjában a Kossuth házban emlékezett az amerikai főváros és a környékének magyar közössége az államalapítás ünnepére csütörtökön. A Washington központjában álló intézményben összegyűlt magyarok előtt Bék Sándor, a Kossuth alapítvány elnöke kiemelte, hogy a diaszpóra közösségek számára az évről évre megtartott ünnepség is emlékeztet arra az örökségre, amelyet a magyar nemzet Szent István óta hordoz, amelyért az államalapítás óta harcolt, és amelynek megőrzése feladata a külföldön élőknek is, áll az MTI hírei között. A washingtoni ünnepségen a magyar nagykövetség is képviseltette magát. Műsort adtak a 4. Bátori József cserkész csapat tagjai, valamint több mint 40 éven működő magyar és amerikai tagokból álló washingtoni Tisza Tánc Együttes táncosai, köztük a csoportot 1980-ban megalapító Katie Lemont is. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Karibatavon történt kombalesetről, amelyben 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án kiküldött táviratban a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, tájékoztatta a Magyar Kurír. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult. A rendőrség kedden reggel közölte, hogy 8 további holttestet kiemelésével a halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek található. Leó pápa imádkozik a mentésben résztvevőkért is, a pápa minden érintetre a vigasztalás, a gyógyulás és az erőisteni áldását kéri, áll a táviratban. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata tagjainak. A pápa beszédében hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia olyan táblatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni, a technológiai fejlődés előrelépés azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt, olvasható a Magyar Kurírban. A pápa a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
4: Híreinket hallották.
6: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brache, francia domonkos szerzetes, teológus a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Most önök a második részt hallják.
7: Remélem mindenki jól aludt, eleget is. Ez két különböző kérdés egyébként. Aki fáradt, most az idő, hogy az éj folytatására csak csendesen. Mondtam, hogy nagyon érdekes meglátni, amikor Jézus személyesen beszél valakivel az evangéliumban. A második olyan beszélgetés, ez a 4. fejezetben, a beszélgetés a szamariai asszonynyal. Ami az is nagyon fontos, más kérdés, és látjuk, hogy az indulás más, mint Nikodémussal. Nikodémussal elég gyorsan volt, az egy tanító, egy intellektuális ember, akkor mindjárt lehet erről beszélni, hogy mi a lényeg. A szamariai asszonynal egy kis indulás kell, egy kis idő kell, mert olyan helyzetben volt, amely nagyon nehéz volt egyébként vele beszélgetni. Annyira volt a helyzet, hogy már nem volt kapcsolat a többiekkel egyébként. Ez volt az egyik probléma. Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai, elhagyta a Judeát, és ismét Galileába ment. Át kellett mennie Szamarián. És tudjuk, hogy akkor a helyzet Szamaria és Galilea között nem volt ideális. Kapcsolat nehéz volt. És majd látjuk miért egyébként. Megérkezett tehát Szamaria egyik városába, amelyet Szikárnak neveznek, közel ahhoz a föld darabhoz, amelyet Jákob a fiának Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Ez a kút majd meglátjuk, hogy nagyon fontos, hogy pontosan ott volt a találkozás, a beszélgetés. Jézus akkor elfáradva az úttól, azon nyomban leült a kútnál. Körülbelül 6 óra volt. Oda jött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus azt mondta neki, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy élelmet vegyenek. Ez is nagyon érdekes. A tanítványok elmentek valahogyan Tescóba, Spárba, vagy nem tudom, hogy hova. De a lényeg az, hogy akkor azt jelenti, hogy Krisztus egyedül maradt a szamaria asszonynal. Szükséges volt. Mert ez az asszony biztos nem beszélt volna, ha nem egyedül lett volna Krisztussal. Szükséges volt egy személyes beszélgetésre. Egyébként látjuk, hogy pont akkor csak ketten voltunk, volt a fontos, alapvető beszélgetés. Minden volt megoldva, amikor visszajöttek. Ez is alapvető. Ami nekünk is azt jelenti, hogy fontos, hogy személyes beszélgetés legyen Krisztussal. Akkor is, ha együtt vagyunk a kápolnában. Nagyon-nagyon jó volt tegnap este, hogy tudtunk imádkozni csendben, majdnem 1 óra. És csendben, hogy tudjuk valóban személyes kapcsolatban élni Krisztussal, és néha ez egy kicsit kísértés, hogy mindig akarjuk, hogy valami legyen, egy ének legyen, vagy valami szöveg legyen, vagy mit tudok én, mintha a csendtől félnék. Általában azért félünk a csendtől, mert amikor csendben maradunk, sok minden van bennünk. Nem feltétlenül rossz dolgok, talán is egyébként. De nagyon érdekes, mert akkor tudjuk, hogy mi van bennünk. És nem akarjuk látni azt, ami talán nem nagyon jó volt az életünk, mert ha inkább valamit csinálunk, és menekülünk valahogyan. Nem fogadjuk el ezt a csendet. De csak akkor lehet kibírni, ha élő kapcsolat van Istennel. De ha nem merünk csendben maradni, attól félek, hogy igazából egy igazi, mély kapcsolat Istennel valahogyan hiányzik. Talán nem teljesen, de valahogyan valami hiányzik. Kell, amint fogunk látni, igazságban élni az Istennel való kapcsolatunkban. Krisztus egyedül marad az szamari asszonnyal. Ketten voltuk, és akkor lehet beszélgetni. És akkor Krisztus nem, mint Nikodémussal nem mondta, erről van szó, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Mondtam, egy hosszabb indulás kellett, és Krisztus jött, mint az, aki az asszony segítségére van szüksége. Adj innom. És nem mindjárt, mint az, aki valamit tud adni. Ez már nagyon fontos, mert ez az asszony egyedül volt. Pontosan akkor jött a kúthoz, amikor senki nem volt ott. Amikor senki nem megy oda, mert túl meleg van. Már nem volt társadalmi élet. Látható, mert végén újra lesz egyébként, de eddig nincs. Amikor Krisztus azt mondja, hogy innom, azt jelenti, hogy van benned valami, fontos vagy, tudsz valamit tenni a többieknek, tudsz valamit adni. Más szóval méltóság is van benned. És tényleg az asszonynak van nagy dolog, Uram, nincs is mivel merítened, a kút pedig mély, honnan vennéd hát az élő vizet? Az asszonynak volt edénye, ami alapvető, anélkül nem így lehetett vizet kapni. Ez is nagyon fontos, mert amikor a beszélgetés után megy, az asszony pedig ott hagyta az edényét, mert valami mást találta. A szamariai asszony erre megkérdezte tőle zsidó létedre, hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki szamariai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeznek a szamariaikkal. Jézus felelte, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked, hogy innom, talán te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked. Lassan, de nem annyira lassan egyébként, Krisztus már a következő lépést, atya. Tudsz valamit adni? Én is tudok valamit adni. És azért, mert tudod, hogy méltóság van benne, hogy tudsz, akkor tudsz érteni, hogy neked is valami másra van szükséged, amelyet én tudok adni. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked, hogy innom talán te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked. Ha ismernéd az Isten ajándékát, lehetne, aki akar kicsit elmérkedni az egész napot, lehet ezzel a mondattal az egész nappal maradni. Megyünk ma este imádkozni, ha ismernéd az Isten ajándékát. Az asszony megkérdezte, Uram, nincs is mivel merítened, a kút pedig mély, honnan vennéd hát az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk a kutat adta, amelyből ő maga, a fiai és jószágai is ittak? Jézus azt felelte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Itt is látjuk, hogy a cél az örök élet. Elsősorban utána azt is látjuk, hogy azért táplálék vagy kell, innivaló is kell. De mindjárt itt is, mint Nikodémussal egyébként van egy analógia, egy párhuzon, hogy születés van, most újra kell születni. Víz van, de élő víz is van, más szintén. Úgy beszél Krisztus, hogy használja emberi tapasztalokat, hogy megértsük valami más szintén, lelkileg. Erre az asszony megszólalt, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne járjak ide meríteni. Ez volt az indulás, és elég volt, mert akkor volt kapcsolat a kettő között, mindenki tud valamit adni, kapcsolat most van, amit mondtam, nem volt előtte senkivel. És akkor Krisztus tudja most továbbra is menni, ott látjuk, mi az igazi probléma, ott tudja segíteni az asszonynak. Jézus ezt felelte neki, menj, hívd el a férjedet, és jöjj ide. Az asszony erre kijelentette, nincs férjem. Jézus ezt válaszolta, jól mondtad, nincs férjem, mert öt férjed volt, és akid most van, az sem férjed. Ezt helyesen mondtad. Ez is nagyon, nagyon érdekes, mert biztos vagyok benne, hogy mi azt válaszoltuk volna, ez nem igaz. Ez nem igaz, már van. És ez nem az első. Talán nem is az utolsó. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, mert nem látható a magyar fordításban egyébként, de ezt helyesen mondtad, ez igazán mondta. Igazságod van. A görög szövegben látni, hogy igazságról van szó. Nem csak helyesen, igazán. Igazad van. Ez nagyon fontos, mert most van változás a beszélgetésben. Az asszony ekkor így szólt, Uram, látom, hogy proféta vagy. És utóvá. Az igazi beszélgetés akkor kezdődik, amikor valami igaz volt. Nincs beszélgetés, ha ennek az alapja nem az igazság. Szoktuk mondani ma, hogy a dialógus, beszélgetés, párbeszéd mindig fontos. Nem mindig. Csak akkor jó, ha az alapja igaz. Ha a szándék az, hogy egymással együtt az igazságot keressük, akkor jó beszélgetés. Ha nem, nem jó. Az első igazi beszélgetés, amely látható, található a Szentírásban, ez Éva és a kígyó között. Ennek az eredménye mindenkiben van az eredeti bűn következményeiről van szó. A szándék, a kígyó szándéka nem az volt az igazságot tudni. Valahogyan akart valamit tudni, de nem azért, hogy igazságban éljenek. És ebben az esetben a beszélgetés nem volt jó. Ez nem igaz, hogy beszélgetni mindig jó. Ez nem igaz. Csak akkor jó, ha a szándékja, az alap jó. Ha akarjuk egymással együtt az igazságot találni, akkor nem csak jó, fontos, alapvető szükséges. És túl sokszor a beszélgetésben ez volt a szándék, hogy nekem igazam van, és azt akarom, hogy a másik elismerje, hogy igazam van. Ha így van, semmi jól nem lesz belőle. Nem is lehet. Úgy tűnik nekem legalább, hogy ez fontos ebben a világban, mert azt mondjuk, mindig kell beszélgetnünk. Nem mindig kell beszélgetnünk. Mindig kell az igazságot keresni. Ez igaz. És néha a beszélgetés nagyon segíthet. És akkor jó. De az igazság a lényeg. És ez is fontos volt, hogy a változás, a beszélgetés akkor volt, amikor Krisztus mondta, hogy igazad van. Ez az igazság. Akkor is, ha az igazság az, hogy nem élsz igazságban, de ez igaz. Semmit sem lehet építeni, ha nem az igazság alapján. Azért annyira fontos az igazság. Igazság, nem csak igazság egyébként, a irgalmasság is kell, de majd meglátjuk más beszélgetésben egyébként. Szóval ez alapvető, hogy Krisztus nem mondta, hát ez nem igaz, mert ez már az a hatodik. Nem, ez igaz, mert a házasság ez van, hogy egy házasság van a halálig. Második férj vagy feleség lehet csak az elsőnek a halála után. Úgyhogy igazad van. És most több dolog érdekes itt. Hat. A tökéletlenség. Más szóval a hetedik Krisztus az igazi. És azért fontos, hogy ez a kút, pontosan ez a kút volt, ahol Jákab a feleségével találkozott. Tehát ez a dimenzió is van benne. Házassági dimenzió, vagy ilyen valami. Ami azt is jelenti, hogy igazából, ha akarunk igazságban élni, az igazi vőlegény Krisztus. És csak akkor lehet, hogy valóban az egyházban élő mennyasszony. Az is van benne, ez a szimbolika. Nem hiába ennél a kutnál volt a találkozó. Lehet látni egyszer-kétszer az Ószövetségbe, mennyire fontos volt ez a kút ebből a szempontból. Ami az is nagyon fontos, utána az asszony azt mondja, Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell. Ez is pasztorális szempontból nagyon fontos. Az igazi probléma nem volt az erkölcsi probléma. Hány férj már volt, és hány még lesznek? Várólista van esetleg. Nem ez az igazi probléma, nem az erkölcsi probléma a lényeg. És egyébként erről a problémáról már nem lesz szó utána. Hogyan megoldódik ez a probléma? Nem is tudjuk, nem is kell tudnunk. Pasztorális szempontból nagyon fontos, mert túl sokszor az erkölcsi problémára figyelünk, és elfelejtjük, hogy az igazi probléma, az első probléma, nem az. Az első probléma az Istennel való kapcsolat. Ez volt az ő igazi problémája. Nálunk azt mondják, hogy ezen a hegyen kell imádkoznunk, ti mondjátok, hogy ott, és én mit csinálok, akkor hova megyek? Hol kell imádnom? Hol kell úgy élni, élnem, hogy igaz kapcsolatom legyen Istennel? Ez volt az igazi probléma. És Krisztus ezt a problémát fogja megoldani. Nem az erkölcsi probléma. Egyébként tudjuk, hogy biztos a világunkban néha olyan helyzetek vannak, amelyeknek nincs megoldása. Mert annyira komplikált az egész, hogyha úgy megoldjuk, akkor más probléma lesz, Ha nem oldjuk meg, akkor probléma már van. Mindig fontos a kezdettel kezdeni. Egyszerűen. És a kezdet az Istennel való kapcsolat. Ez a lényeg ebben a beszélgetésben. Nem az erkölcsi probléma. Nem mondom, hogy nem volt probléma. Nincs férjem, helyesen mondtad. Nincs. Nem jó helyzet. De nem lehet ezt a helyzetet, ezt a problémát megoldani anélkül, hogy az első igazi alapvető problémát megoldanánk. És még egyszer, az Istennel való kapcsolatról van szó. Jézus azt felelte neki, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól van. De eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádok lélekben és igazságban fogják imádni az atyát, mert az atya ilyen imádokat keres magának. Kétszer eljön az óra. De amikor Krisztus az óráról beszél, tudjuk, hogy miről beszél. Mert később azt mondja, ez a 13. fejezetben, a húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Ez az óra. Krisztus szenvedése, pasiója, halálja és feltámadása. Ez az óra, amely található Krisztussal és Krisztusban. Amikor valóban lesz ez a kapcsolat Krisztussal, mint a vőlegény. Jön a vőlegény, ez az óra. Ennél a kutnál, amit már mondtuk. Igaz, hogy tényleg az üdvösség a zsidóktól van. Krisztus nem mondja, hogy teljesen mindegy itt-ott, mert valami más lesz, nem? Igazság van. Az üdvösség a zsidóktól van, de ővele, Krisztussal, ez az üdvösség, amely úgy volt, most nem csak ez az üdvösséget, nem csak a zsidóknak adja Isten Krisztus által, hanem mindenkinek. Neked is. Nekünk is. De úgy, hogy egy lépést tovább kell mennünk, úgy a lényeg nem annyira hol fizikailag, hanem lélekben és igazságban. Eljön az óra, és már itt is van. Itt is van, mert az üdvösség Krisztussal kezdődik. Található. Túl sokszor úgy gondolkodunk, hogy a megtestesülés ez karácsony, a megváltás ez húsvét. Ez együtt. Karácsonykor a megváltó született. Húsvétkor a megtestesült ige szenvedett, meghalt és feltámadt. Ez egy és ugyanaz a misztérium. Nem szabad kiválasztani a kettő. Az óra Krisztusban található. Lélekben és igazságban. Több módon lehet megérteni ezt a dolgot, lélekben és igazságban. Lélekben és igazságban, a Szent Lélekben és Krisztusban, aki az igazság. Most úgy imádunk, hogy bemegyünk a Szent Háromság életébe. Az Atyához megyünk, Krisztussal igazságban, a Szent Lélek egyelmében, lélekben. Erről van szó, hogy részt vegyünk a Szent Háromság életében. És az igazi erkölcsi élet nem abban áll, hogy valamelyik parancsok szerint éljünk, hanem hogy bemegyünk a Szent Háromság életébe. Részt vegyünk a Szent Háromság életébe. Erről van szó. Más szóval az Atyához menni Krisztussal, a Szent Lélekkel. Lélekben, igazságban imádni. Úgy is lehet megérteni, lélekben és igazságban, hogy nem csak lelkünkkel, hanem a testünkkel is. Egységben, hogy a test segít nekünk erre, hogy lélekben imádjunk, és tovább a test kifejezi azt, hogy lélekben imádunk. Egység van lélekben és igazságban. Az asszony erre megjegyezte, tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, kijelent majd nekünk mindent. Közel volt a teljes igazsághoz. Jézus azt válaszolta, én vagyok az, aki veled beszélek. És igazából kész a beszélgetés. Erről volt szó. Az isteni, az Istennel való kapcsolatról volt szó, amely igazságban, lélekben kell csak Krisztus által. Én vagyok az, aki veled beszélek. Erről volt szó. És még egyszer kész a beszélgetés. Mi volt utána a konkrét helyzettel? Nem annyira fontos. Nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy élő kapcsolat legyen Krisztussal, és hogy segítsünk többieknek, hogy ők is igazságban élnek az ő Istennel való kapcsolatukban. És akkor odaérkeztek a tanítványai, a Spárból, Tescóból, vagy mi tudok én honnan, és egy csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélgetett. Nyilván mégsem kérdezte egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta az edényét, elment a városba, és szólt az embereknek. Ez is nagyon érdekes. Kész volt, meg volt oldva. Tud elmenni. Élő kapcsolat volt Krisztussal és Krisztus által Istennel. Az igazi probléma még egyszer meg volt oldva. Utána, hogy hagyta az edényét? Az egyedik, az egyetlen élőny, amely van, most már nem kell. Volt valami, de valami mást talál. És akkor ami az egyetlen gazdaság volt, már nem kell. Mert mindent talált Krisztusban. Ott hagyta az edény. Nem lenne rossz, amikor ide jövünk lelki gyakorlatra, hogy holnap után egy kis gyűjteményt csináljuk, mindenki ott hagyott, hogy hagyja az edény. Kis gyűjtemény lesz. Nem csak fizikailag, de mi van bennünk, ami tudnánk ott hagyni egyébként. Ez is kérdés. Mindenki tudja, és ez elég. Hogyha ez elment a városba, és szólt az embereknek. Mit meglátjuk, de mondtam, akkor jött, amikor egyedül volt. Más szóval nem volt kapcsolata az emberekkel. Mondtam, a probléma megvan oldva, ez ennek a jele az, hogy akkor újra új társadalmi kapcsolat volt, ment az emberekhez, amikor előtte egyedül kellett mennie, amikor senki nincs. Most újra van kapcsolat, mert élő kapcsolat van most Istennel, akkor kapcsolat lehet az emberekkel is. Ha valami probléma van az emberekkel való kapcsolat, elsősorban kell erre dolgozni, hogy jó legyen a kapcsolat Istennel. Erről van szó. Itt is nagyon finoman beszélt utána, gyertek, lássátok azt az embert, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus? Nagyon finoman mondta, nem az, hogy találtam a Krisztust. Na, mi tudjuk, hogyha honnan jössz, hogyan él, a kuthoz ment, de biztos nem csak vizet tudtad inni, valami olyan igazi magyar pálinka is volt ott, úgyhogy nem. Lássatok azt az embert, aki elmondom nekem mindent, amit cselekedtem, és biztos mindenki tudja, nem is kell mondanom. Vajon nem ő a Krisztus? Egy kérdés. Jól csináltad, nagyon finoman dolgozott, mert egyébként látjuk a végén, a többiek azt mondják, az asszonyok pedig azt mondták, most már nem a te beszéded miatt hiszünk, biztos ne. Tessék, hanem mert mi magunk hallottunk és tudjuk, hogy ő valóban a világ üdvözítője. Szoktuk mondani, mert biztos a domonkos hagyományban, ott Mária Magdolna az apostolok apostola volt. De valahogyan a szamariai asszony is apostol volt. Krisztus misztériumából Krisztus misztériumát tapasztalta, megkapta, és akkor ennek az első gyümölcse ment ezt továbbadni. Ez valami, ami mindig úgy működik a Szentírásban. Isten adománya, hogy csak akkor valóban megkapjuk, ha tovább is vagyunk. A boldogságos Szűz Mária, amikor Isten anyává lett, nem gondolkodta, hogy ez nagy misztérium az, akkor megyek Budatétényre, van egy jó lelki gyakorlat a jó domonkos atyával, és akkor oda megyünk, megnézzünk, és utána meglátjuk, hogy mit fogy. Nem. Siedve ment Erzsébethez. Siedve ment Erzsébethez. Nagyon sajnálom, amikor a templomban, amikor úgy olvasok, vagy az első rész, az angyal jött és úgy, vagy a második rész, ment Erzsébethez, ez csak egy és ugyanaz a szöveg. És ha nem látjuk a szöveg, az egészet, akkor valamit nem látjuk. Nem látunk. Az, hogy nem lehet, ha valóban jó kapcsolat Istennel van, akkor mindjárt ennek az eredménye az, hogy az emberekhez megyünk, sietve. Azt látjuk a boldogságos Szűz Máriával itt is. Az asszony pedig ott hagyta az edényét, elment a városba, és szólt az emberekhez, gyertek, lássátok, hogy azt az embert, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem, vajon nem ő a Krisztus. Apostollá lett a boldogságos Szűz Mária után, Mária Magdolna előtt. Azok erre kimentek a városból, és oda mentek hozzá. Az is érdekes, mert apostolnak lenni nem azt jelenti, hogy én mondom, és tegnap azt mondtam, hogy az első dolog, amely nagyon fontos nekem, az, amit Szent Ágoston és a többi egyházatják mondják egyébként, én mondom a szavakat, de Krisztus szól az ember szívében. Ez az asszony nagyon jól megértette. Beszél, de a beszélgetés célja nem az, hogy beszélgetés legyen ő vele, hanem Krisztussal. Tessék tovább menni. Azért is mondom, hogy teljesen szabad elfelejteni, amit mondok. Visszamenni a szövegre. Ez a lényeg. Nem az, amit mondom, hanem a szöveg, az evangélium. Eközben a tanítványok, akik semmit nem értettek, de nem is lehetett egyébként, mert nem tudták, hogy miről volt szó, kérték őt, rabbi, egyél. Ő azt felelte nekik, van nekem ennivalóm, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, talán enni hozott neki valaki? Jézus pedig itt folytatta, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét. Amikor lelki táplálékről beszélünk, spontán módon az eukarisztiáról gondolkodunk. Ez igaz, de ez nem a teljes igazság. Mert nem csak az eukarisztia. Elsősorban egyébként lelki táplálék három van, nem csak az eukarisztia. Látjuk itt a második, ez az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét, az Isten akarata. Ez is a táplálék, amelyre van szükség. És az első nem csak kenyérből él az ember, hanem más szóval Isten igéje. A lelki táplálék, amelyre van szükségünk, Isten igéje, Isten akarata és az eukarisztia. Nem csak az eukarisztia egyébként. Az Isten igéje táplálja a hitünket. Isten akarata, vagyis valahogyan az imádság, mert ez az imádság célja, hogy Isten akaratát tudjuk és cselekedjünk, ez a reménységet táplálja. És az eukarisztia a szeretetet táplálja. A három szükséges. Legalábbis, ha lelkileg is életben akarunk maradni. Emberileg táplálékra van szükségünk, lelkileg is, és a lelki táplálék, ha az evangéliumot olvassuk, Isten igéjét, Isten igéje, Isten akarata és az eukarisztia. Más szóval a három mód, amelyen lehet Krisztust elfogadni. Mert Isten igéje maga Krisztus. Isten akarata Krisztusban található és látható. És az eukarisztiában Krisztus valóban jelen van. Úgyhogy igazából a lelki táplálék nem az eukarisztia, hanem Krisztus, akit megkapjuk az eukarisztiában. Akit hallgatjuk, amikor hallgatjuk az evangélium, az egész Szentírás. Akivel élünk, amikor próbáljuk ő vele, ő általa, ő benne Isten akaratát találni, keresni és találni velünk. Ez az. Ugye ti mondjátok, még 4 hónap és elérkezik az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek föl szemeteket és nézzétek a szántó földeket, mert megértek már az aratásra. Mert amit Krisztus mondta az asszonynak, én vagyok az, aki veled beszélek, a Mesiás. Az arató megkapja a jutalmát és termést gyűjt az örök életre, hogy együtt örvendjen a vető az aratóval. Mert abban igaza van a közmondásnak, hogy más az, aki vet, és más az, aki arat. Elküldtelek titeket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, és ti azok munkájába álltatok be. kis tanítás az apostoloknak is egyébként. Nem rossz. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne az asszony szavára, aki bizonygatta, elmondott nekem mindent, amit cselekedte. Amikor tehát a szamaritánusok oda mentek hozzá, kérték őt, hogy maradjon náluk. Két napig ott is marad. Ekkor már sokkal többen hittek az ő tanítása miatt. Az asszonynak pedig azt mondták, most már nem a te beszédet miatt hiszünk, hanem mert mi magunk hallottuk, és tudjuk, hogy ő valóban a világ üdvözítője. Ez fontos talán a lényeg ebben a szövegben, hogy az első kérdés az, hogy hogyan élünk Istennel. Milyen a kapcsolatunk, az Istennel való kapcsolatunk. És nem a másik erkölcsi problémák, akik talán vannak, léteznek. Ez fontos, ha saját életünkről gondolkodunk. Fontos, amikor más emberekkel beszélünk, beszélgetünk. Elsősorban ez volt a Nikodémussal való beszélgetés, újra születni vízből, Szentlélekből, hogy most élő kapcsolatunk maradjunk Istennel, Krisztusban, Krisztus által, Krisztussal, hogy lélekben és igazságban imádunk és imádkozunk, hogy tudjunk úgy élni. Ez a második lépés, ami nagyon fontos. Sok minden van ebben a szövegben, jó lenne talán egy kicsit újra olvasni ma, amikor egy kis idő van, hogy tudjuk egyre jobban látni, hogy mi van benne, hogy milyen fontos nagy tanítás van ebben a szövegben. Köszönöm.
6: Jean-Yves Brache, Domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. A második részt hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Kettős ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. Leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magánszüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd laposan Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leópápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szentatya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk. Mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leópápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket, áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szent misét közvetítünk a Don Bosco Szalézi Társasága templomából, a Segítő Szűz Mária templomból, Óbudáról. A Szent misét Csány Péter templomigazgató mutatja be, a kántori szolgálatot Sárbugádi Tamás látja el. Hallgassuk együtt a Szent misét.

0: útján a Mária Rádió hívő hallgatóival kívánom nekik is, hogy azt, amit személyesen tudunk leginkább megélni, szítsák fel lelkükben a kegyelmet, különleges kegyelmet, hogy szinte jelen legyenek. Mint ahogy a Szentmisében Jézus nem szinte, hanem valóságosan van jelen, és rajtunk sok múlik, valóságosan adhat üdvös változást életünknek. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Egyrészt, hogy méltókká váljunk az Isten képiségünkre, mind jobban Isten képére fejlődjünk, másrészt, hogy erre készek legyünk, a készségünk mozgósítva legyen. Tartsunk üdvös lelkiismeret vizsgálatot! Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellenem. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk üdvözséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könnt ihr rögjünk? Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben.

0: Isten mind örökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkiahu fiát, és reáldom köntösödet, és ráerősítem övedet. A kezébe adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, az senki be nem zárja, s amit bezár, az senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása. Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a messiás. Ezek az evangélium igény.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusról, kedves testvéreim! Ha tanulmányozzuk Jézus szavát, működését, és igazából a személyét, vagy legalábbis az én utamon, szembe jött sok olyan dolog, amire elsőre nem találtam rá. Mert lehet a történeteit külön-külön nézni, gyerekkorban sokszor ezek ragadtak meg az emberben, és lehet egybe is. És ha egybe nézzük, akkor, és lehet, hogy ez már az idősebb, kifejlett személyiségnek a ismérve, vagy a koordinátája, hogy így is nézzen egy embert, rendszert lát. És a rendszerezés az Isten adottsága, adománya. A káoszból rendet tesz. És a rendszerezésnek az is a része, hogy észreveszem Jézust, és rácsodálkozom, hát igazából kispapkoromban, hogy mennyire bölcsen kezeli a szavakat. Mennyire emberileg és értelmezhetően, felfoghatóan, tisztán, és hogyan tudja a görbe szándékot zavarba ejteni az egyenességével. Látom a pszichológust, és erre egy Bencés szerzetesnek a könyvei nyitották fel a szememet, hogy mennyire mélyen ért az ember lelkének a nyelvén. És hogyha evangéliumot olvasunk, nem csak érdekes történeteket hallunk, és az Istent bizonyítva látjuk, az Isten Jézus istenségét, hanem azt is, hogy a lelkünk gyógyul, tisztul, növekszik, és ez is az ember, az organikus ember része, igénye, tehát Jézus jó pszichológus is. És azt is látom, hogy jó vándorproféta. Végjárja Judeát, mindenkinek ad lehetőséget, és nem hagyja ki a pogányvidéket sem. Most éppen ebben az evangéliumban látom a megjelölést is, hogy a Szír határig eljut. Először épít arra, amit az Ószövetségben a jogfolytonosság, vagy a proféciák, vagy a hasonlatok, a gondolkodásmód adna, hogy arra építve egy erős alapra tudja kimondani, megérkezett az Isten országa, beteljesedett. És itt, ez egy nagyon bölcs dolog, Máté evangéliuma itt záródik, és kezdődik egy új fejezet. A következő fejezet már minden lépésében előkészíti és beleviszi Jézust a szenvedés történetbe, azaz a konfliktus kezdődik. Eddig volt a bevezetés, most jön a dráma kifejlődése, kifejtése, és nem a légüres térbe kezdődik, hanem aki itt már valamennyire hitébresztést élt meg eddig a fejezetig, az a drámában már el tud gondolkodni, hogy nem csak az van, amit lát, hanem mögötte van valami lényeges, szemnek nem látható, de a szívnek fölfogható tartalom, az Isten jelenléte. És ez a jelenlét még a tragédiában is ki tudja hozni a győzelmet. Na, ez a bölcsesség, és úgy gondolom, hogy itt nagyon lényeges, hogy kikre épít. 12 apostolra először is, aztán egy bővebb körre. De ezeknek az apostoloknak is meg kell élnie, hogy bent lesznek a történetben. Bent vannak a történetben. Aztán jön ennek az evangéliumnak a különlegessége, azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy függ össze Izajásnak 22. fejezet, 22. versének a templom gondnok megkapja a kulcsot, egy különleges rítussal a vállára teszik, egészen a szívébe hatol, hogy mi a feladata, a kulcs gondossága, őrzése. És itt jön a kulcs momentum, én úgy gondoltam, hogy a leszármazás lényeges, hogy majd Júda, illetve Dávid törzséből lesz a kulcs gondnok, a kulcs ember. És aztán néztem, hogy a tanítványok vajon onnan vannak-e, nem lényeges. Jézusról tudjuk mindkét ágon, hogy Dávid törzséből származik, hogy van köze hozzá, hogy ő a kulcs, és ő adhatja ki, és adhatja oda bárkinek, akinek jónak látja a megbizatást. Itt, és akkor kicsit nézzük magunkat is, könnyen lehet az a nehézség, az a hiba, hogy a nézőtéren ülünk, és figyelünk az eseményekre. Ott a nézőtéren, és ilyen értelemben a pap is a nézőtéren van, de mindannyian, és mindannyiunknak aktívnak kell lenni ott, ahol vagyunk. Elkezdődik a tanítás az apostolokra, most, hogy megélték vele együtt az utat, a különlegességet, de még nem értenek semmit, az se, hogy három napon szenvedni kell, vagy szenvednie kell, és harmadik meghal, és a harmadik napon föltámad. Kérdez az apostoloktól, és összehordják neki mindazt, amit róla tartanak. Ez a róla tartani, Jézusról tartani, Krisztus követését olvastam Kempis Tamásból szemezgetve egy nemrég, és szíven ütött, nem nagy újdonság, hogy maga az ismeret nem üdvözít. Hogy csak ismerni, csak tudni, az kevés. Itt annak nem is ez a lényege, de az, hogy a tudás már valamiféle szilárd hatalom, és arra építhetünk, és arra jöhet majd a csodálkozás, a megélés, ez lényeges, és a liturgiában el kell jönni ennek a pontnak, hogy ne nézők legyünk, hanem be legyünk vonva. És ez a zseniális Jézustól, és ez a zseniális, hogy kérdez. A kérdéseknek a jó jelenléte az életemben felsejlik, egy döntő kérdés, döntő pillanatban mennyire fontos volt. De most itt, hogy kérdezzük, hogy ők mit mondanak, eddig könnyű. Híreket hozunk össze, különböző érdekességeket. Egyik pillanatról másikra vált, felé fordul, ti kinek tartotok engem, és itt kezdődik az, hogy bent vagyunk a történetben, vagy csak kint. Ismeret, elmélet. Amikor az ütött egyszer szíven, akkor olvastam, ma már tiszteletre méltónak mondható Fulton Sheen, New Yorki érseknek a mondatát, aki az Egyesült Államok egyházáról beszélt, az egyházi helyzetről egy pár évtizeddel ezelőtt, és megemlítette, hogy ott az USA-ban nincs több pár száz embernél, aki szívből gyűlöli az egyházat, de több tízmillió olyan vannak azok, akik gyűlölik azt az egyházat, amit tévesen annak hisznek. Mennyire lényeges az ismeretelmélet és az ismeretnek a jó kezelése. Felelősek vagyunk a preferenciákért is, hogy hogyan kezeljük helyén az ismereteket, de aztán azt is, hogy az ismeret mivé lesz bennünk. Egy német író elfantáziál, hogy egy képzeletbeli riporter körbe ment volna az evangélium vidékén, az evangélium hirdetésének vidékén, ki mit mondott volna Jézusról. Bartimeus, tudjuk, aki meggyógyult, a szeme világát visszanyerte, a kérdésre adott válasz, hogy ki nekik Jézus, ezt mondta, Jézus, az ő világossága és fénylő napja, aki teljesen újjávarázsolta az életét, ezt mondta róla, az ő világossága és fénylő napja. Manasse, egy korabeli nagybirtokos, akit Jézus felszólított, hogy hagyjon el mindent, és kövesse őt, így válaszol, Jézus túl sokat kíván, megveti a gazdagokat. Nem igazán tudom, mit gondoljak róla, valahogy nyugtalanná tesz, és felborítja a lelki békémet. Külső fantázia eljut Jézus unokatestvéréhez és az egyikhez, aki ezt a kemény fogalmazást adja róla. Jézusnak elment az esze, megzavarodott. Ő a családunk szégyene. Római százados, akinek Jézus meggyógyította szolgáját, Jézus, Isten fia, ki más is lehetne? Nem így a templomi kereskedő, ő a kérdést lühbe gurul, és azt válaszolja, Jézus, majd én megmutatom neki, hogy kicsoda. A kereskedők templomból való kiüzetése miatt még lakolni fog. Érdekesek a szempontok. Nézhetjük, hogy kinek mi. Ki az, aki kívülről nézi valamilyen érdekből, ki az, aki bent van a történésben, érdek nélkül, csupán Jézus iránti kapcsolatából, és ott fejezi ki az ismereteit. Manasse, a templomi kereskedő, még az unokatestvér is, hiába vérségi alapon ott van a közelében, kint marad a történetem, nem akar bemenni, jól érzi magát így, de hogy Jézus valóban felborítja a lelki egyensúlyt. Ha igen, azt azért teszi, hogy újra rendezze a sorokat, hogy új és jó alapra építhessen, hiszen Szent Tamás kifejezi, és okosan és bölcsen, hogy a természet fölötti a jó természetesre tud építeni. Legyen jó a természetes alap, hanem újra gondoljuk át újra magunkat, térjünk meg, és akkor építsük újra életünk épületét. A kérdések bölcsek, főiskolás koromban egy kis paptársam provokatív vagy ostobának tűnő kérdésére a választ a szerzetes tanárunk, liturgus tanárunk nagyon bölcsen adta meg, azóta se felejtem el, és tudok válaszolni elvben arra a kérdést, amit sok mindenki föltenne, aki nincs benne a történetben. Föl kell tenni a kérdéseket az embernek saját magával is, hogy elinduljon a fejlődés rendű úton. Saját magával kapcsolatban azért, hogy öntudatra ébredjen. Én nagyon hálás vagyok, hogy 25 éves koromra, de ehhez kellett a hivatásom és kellett az Isten kapcsolatom. Ez a fajta öntudat létrejött. Észre kell venni magunkat és rákérdezni a kapcsolatainkra is, azaz én-te kapcsolatban is elhelyezni magunkat a világban. Föl kell tenni a kérdést az igen és a nemmel kapcsolatban, hiszen születésünkkor most is kis gyermekes nagycsalád, unokaöcsém családjánál voltam, és láttam, hogy a pici gyerek a nemmel születik, az sokkal könnyebb kimondani. Az igen, az már kettő szótag, az már azt követeli meg, hogy koncepció legyen, hogy bizalom legyen felépítve, vagy valamire, amit nekem javasolnak, kérdeznek, megértsem, hogy mi az, hogy mire hív, legyen bizalmam a kérdező felé, és így mondjak igent, azaz, hogy legyen bátorságom belemenni. És hogy az igenek, nemek rendben legyenek, és megértsük, hogy mi az igen és mi a nem, a bölcsességnek az egyik útja ez, hogy kialakult az igen, igen, nem, nem, a rossz és a jó helyes ismerete. És végül a kérdés a hitünkre, az élet-halál problematikára, a szegénység, gazdagság igazi miben létére is érvényes, fel kell tennünk a kérdést, tanuljunk Jézus bölcsességéből, aki kérdez, néha ez is nagyon lényeges, mikor láttam, hogy a szenteket, bújva az ilyen szent könyveket, hogy ezek kiegyensúlyozott, sugárzó emberek, hogy nem csak, hogy méltóak arra, hogy kövessük, de vonzó emberek, mert volt meggyőződésük, és ezt a meggyőződésüket kiérlelték a lélekben, vagy ahogy mondja ma Jézus, hogy nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked, hanem az én mennyei atyám, hogy néha meg kell tanulnunk elcsöndesedni, elmélkedni, hogy ott szülessen meg az igazi igazság, és nem csak a látszó, az ismeretnek, az igazság ismeretnek tartott igazság, hogy úgy harmonizáljunk az Istennel, a bennünk lévő képmással, nagyon lényeges, és amikor olvastam a mi alapítónk Boszkó Szent János könyvét, egy teljes harmónia fogott el. De kint maradtam a történetem, és a lelki atyám kérdése, és nem felszólítása, hogy legyek pap, mert addig nem is gondoltam rá, hanem hogy látta, hogy sugárzom, amikor beszélek Don Boszkóról, mennyire el vagyok ragadtatva ilyenfajta lélekben hozott meggyőződéseiről és tetteiről, megkérdezte, hogy nem akarok-e pap lenni, és ez a kérdés indított fel igazán a hivatás felé. Ezzel a kérdéssel, és úgy gondolom a mai kérdéssel is, amit Jézus tesz fel nekünk is, ha bent vagyunk a történetben, meghív, szólít, gyengéden felteszi a kérdést, üdvös módon akarsz-e követni, nem akarsz-e pap lenni, nem gondoltál-e arra, hogy többet tehetsz a saját elfogultságoddal, meggyőződéseddel, önismereteddel, hiteddel, az igen nem válaszaival, helyes válaszaival, és a másokról vallott szeretet felismeréseddel többet tehetsz az egyházban. Találd meg benne a helyed, a hivatásod, a küldetésed. A 12 apostol Jézus pillantásával bekerült a történetbe, szabadulhattak, volt szabad akaratuk, benne, már bent kezdtek el kifejlődni, és élték át a nagypénteket, mint fordulópont, és élték meg a feltámadást, és majd a pünkösdöt, és lett egy izzó közösségé az egyház. A kulcs Jézus, ő kinyilatkoztat, de kérdez is. És ez egy nagyon szép dolog tanárnak, szülőnek adott pillanatban jól kérdezni személyeset, de úgy, hogy közben meggyőződést mutatunk a jó dolgok iránt. Nem test és vér, hanem lélekben is készek vagyunk elmélyedni. Felismertük az igaz igazságot, ami nem csak a földre, hanem a mennyekre is érvényes. Meghozza hatását, és ami követésre kész, kincs, mag, ami növekedés bennünk, és beteljesedés a szeretetben. Amen.

0: most valljuk meg hitünket. Emlékezzünk első kapcsolatfelvételre, a bekötődésünkre, élesszük fel a vágyat, hogy belülről, meggyőződésből mondjuk, egyénileg és közösségben is, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egyén, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától és emberére. Puncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítetté, kínhalál szenvedett és eltemetté, harmadnapra feltámadott az írása szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Élekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a prófétás szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, a három holtak föltámadását és az testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal.
1: Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszirálddal álljanak korunk szellemi viharaiba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját.
0: Istenünk, te az igazság sziklájává tetted egyházadat, add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Fogadjuk. Urunk, Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajánlását Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, irgalmasság, Atya és hűséges Isten, mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat a Te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és a szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled, és ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a Szentírás, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

a vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát Szentatyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinkkel, és minden püspökkel, pappal és diákonossal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét, indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébressze minden emberben. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted, bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodban, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogság a Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanúkkal, Boldog Sándor István vértanú szerzetes testvérünkkel, Boszkó Szent János alapító atyánkkal, Szávió Szent Domonkossal és minden szenteddel, add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Isten szeretete kiárad a Szentlélek különleges működése által szívünkbe, egységé tesz, közösségé tesz minket, és nagy bizalommal arra késztet, hogy azt az imát mondjuk, amit ő tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.

Azoknak, akik nem tudnak most fizikai módon szentáldozáshoz járulni, azoknak ajánlja az egyházunk ezt a nagyon szép imádságot. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged, teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívemben, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Néked adom magamat egészen. Tőled akarok lenni életemben, halálomban, halálom után is.

0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts, kegyesem és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Pillanatra foglaljunk helyet. Jövő vasárnap, ahogy hirdettük, és most újra szeretném megerősíteni, augusztus 30-án, átállunk az őszi miserendre, ami a következőt jelenti, visszatér a 9.15-ös gyermekmise, tehát 9.15, 10:30-kor, és este 6 órakor kezdődnek a szedmiség. Ugyanakkor még egy változás van a hétköznapokra nézve, hogy nyárra ugyan visszatért, hogy hétfőn reggel volt szedmise, de jól bevált a tavalyi évben, hogy azon a napon hétfőn, tehát mostantól hétfőn, holnap még nem, de a őszi miserend visszavezetése után, jövő vasárnap utáni hétfőn már este 6-kor tartunk szentmisét. Nagy boldogasszony és kis boldogasszony közel egyfajta különleges, a népi áltatosságban is egy kiemelt időszak hatott az ember életére. Most hallottam, hogy Kisboldogasszony napján, majd szeptember 8-án a Szentvér kápolnában búcsú szentmise lesz, a napja pedig kedre esik, és délután a tervezett idő 4, most csak előre hirdetem, hiszen ott van a Kisszelli, a trinitárius rend felosztatásakor elkobzott, és oda visszakerült Kisszelli Mária szobor, és a Szentvér kápolna itt a Kisszelli dombon, nagyon szép helyen, a búcsúját tartja jelenlévő szónokkal, a Roska Péter atyával. Majd hirdetem ezt komolyabban, hogy mikor lesz, de örültem, hogy megtudhattam ezt a szép dátumot és esemény. A jövő hét ünnepei, liturgikus ünnepei, hétfőn Szent Bertalan apostol ünnepe, csütörtökön Szent Mónika, pénteken fia Szent Ágoston püspök és egyháztanító, szombaton keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja lesz. Köszönöm az érkezésteket, nézőkből, legyünk főszereplővé mind jobban az életünkben, és ekkor alakulhat át a mi életünk. És nem csak figyeljük, megfigyeljük a rajtunk kívül levő eseményeket, hanem magunkon gyakoroljuk az Isten országa elérkezett, beteljesedett a mi életünkben is. Köszönöm a figyelmet, a jelenlétet, köszönöm a közvetítést, a liturgikus kísérletet, fogadjátok az Úr áldását, és igyekezzetek élni vele a világban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket! Vezessen a nektek kijelölt úton, finom, gyöngéd lelkületével, lelkével, és a ti készségetek, vágyatok növekedésével, hogy elérjétek benne a teljességet. Áldjon meg benneteket ebben a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, küldetéstek van. Valósítsátok meg azt Jézus Krisztussal, Istennek.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a Don Bosco Szalézi Társaság templomából, a Segítő Szűz Mária templomból, Óbudáról. A Szent Misét Csány Péter templomigazgató mutatta be, a kántori szolgálatot Sárbogárdi Tamás látta el. A helyszínen köszönöm a technikai segítséget Vámos Péternek. Áldott szép vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónknak. Elköszön önöktől Baracskai János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! A nyolcadik napkorszak ez, minden napunknál fényesebb, te szenteled meg, Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kap

Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk, életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki van. Igaz fény édes mindenünk, s midőn atyánkhoz elvezett, a Szent Háromság töltse be,

0: Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvizű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Királyom, már magam tettem őt a Sionon. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyom, már magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti földbírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek újjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Királyom, már magam tettem őt a Sionon. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak, mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem. Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel intsétek egymást.
1: Olvasmány Szofoniás próféta könyvéből. Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett Júda királyának, Joziának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkiának volt a fia. Bizony, elpusztítok mindent a föld színéről, mondja az Úr.

0: Igen, az Úr készített áldozatot, ő szentelte meg a meghívottakat. Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyű kiáltozás az Úr napján, mint a harcos hallatna csata kiáltást. Az a nap a haragnak a napja, a szorongatásnak és a gyötrelemnek a napja, a pusztításnak és a fosztogatásnak a napja, a sötétségnek és a homálynak a napja, a felhőknek és a komor fellegeknek a napja. Olyan nap, amelyen horsog a kürt és felhangzik a csata kiáltás, a megerősített városok és a magas bástyák ellen. Veszedelmet hozok az emberekre, botorkálnak majd, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Vérük kilocsan, mintha por volna, holttestük, mintha szemét. Ezüstjük, aranyuk nem mentheti meg őket. Az Úr haragjának napján, féltékenysége tüzében elpusztul az egész föld, mert megsemmisíti, kiirtja a föld minden lakóját. Szállj magadba, térj magadba, ó szeretetre méltatlan nemzet! Mielőtt elűznének benneteket, és eltűnnétek, mint a pejva még aznap, mielőtt rátok zúdulna az Úr izzó haragja, mielőtt elérkezne hozzátok az Úr haragjának napja, keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot.
1: Olvasmány: a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójából. Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyanez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban magmódjára a földbe került. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejtetti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint a földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Ha tehát egykor az Úr lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkincsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve, amikor Krisztus visszaadja atyának az örök és egyetemes országot. Az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát. Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon. Az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik. Örvendjen az ég, és újjongjon a föld. Hegyek, daloljatok örömötökben, mert eljön a mi Úrunk, és megvédjük.

0: vigasztalja népét. Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, és megvigasztalja népét.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szerávkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdet és áld, jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte, ó atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
2: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Amen.
1: Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm. És megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk. de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, alleluja. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem, alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Halleluja. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet. Igéd, Uram, örökké szilárd, leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked minden javak szerzőjének, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

mai nap költője augusztus 23-án Olosz Lajos. Talán nem sokat mond ez a név, pedig az erdélyi költészetnek ahhoz a nagy generációjához tartozik, amiben Reményik Sándor szerzett igazán hírnevet magának, de ide tartozik Verde Mária és még sokan mások. A 1800-as évek végén és az 1900-as évek legelején születettek, akik egészen a 50-es, 60-as évekig, az 1950-es, 60-as évekig meghatározzák erdélyi irodalmi életét. Olosz Lajos lengyel és olasz felmenőket tudhat maga mögött, polgári foglalkozására nézve, jogász végzettségével ügyvéd volt, de költőként ismerjük őt. Mai napon jó néhány verse elhangzik a Mária Rádióban, mert a Mária Rádió szeretné, hogy megismerjük Erdély azon költőit is, akik istenes verseket írtak. A mai nap költője tehát Olosz Lajos, aki 1891. augusztus 23-án született. Olosz Lajos, Sivatag felé. Elmosódnak lassan az arcok. A vásárból a pusztába tartok. Nem az enyém volt az alkú a lárma, álmodó lelkem kínnal állta, tisztát akartam, mint Isten gyermek. Latrok serege sárral vert meg. A haragom kihúztam, mint fényes kardot, minden sárkánynyak 100 fejet tartott. A hit csodavirága bennem hervadni kezdett. Virága lehult, december lett. Ez nem halál még, de nem is élet. Baja lett a szívem gyökerének. Lassan szedem a sátorfámat, nekivágok egy este a pusztaságnak, kicsi karavánt vezetek kezükön fogva, házunk lesz a sivatag bokra, felüzenünk a csillagos égnek, és felvéssük egy kőtáblára neveinket, a jók és igazak nagy, nagy, messzeségből közeledő, vérző szívű és elbúsult istenének. Olosz Lajos, Sivatag felé.

0: Hírpercek.
1: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Márti Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető táblájén is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Ámen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
3: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te ígéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a MyRadio mai délutáni és esti műsorait. Béka a Földön, imádság a világbékért, most a műsorüzemeltetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Mária kertje, Prontvai Vera műsora 13 óra 25 perckor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi kapcsán 13 óra 45 perckor. Perikópa, Jelenics István Pierista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perctől. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adása 16 óra 25 perckor. A hitkapuja Székely János Püspök atya és Kerényi Kata hitvélemény műsora 16 óra 50-kor. Lélekjártak hagyományok Harangóz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Hirdessétek dicsőségét, Séjjenő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenő Vervit atya elmékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangultán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perctől. Az Apostol TV műsorában Rajkai Eszter beszélgetett Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról, ennek a hanganyagát hallgathatjuk meg 21 óra 5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Mégis szeretni. Gyökös Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.

Én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot. Ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. Szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalandtúra. Táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap. Emlékezés a mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10 óra 30-tól ünnepi megemlékezés a bazilikában, emléktábla avatás. 11 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános.
3: A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál, celebráns Székely János püspök atya. A szentmiséhez Boldogságos Szűz Mária királynő, a világ győzelmes királynője zarándoklat is csatlakozik. Augusztus 23-án vasárnap 11 óra 30 perckor gyülekező a Szent István téren. 12 órakor úrangyala imádság után indulás a Szent Anna rétre a Lánchídon keresztül. A zarándoklat érinti a Kútvölgyi Mária kápolnát. Tervezett érkezés a kápolnához 15 órakor, 16 órakor kezdetét veszi az ünnepi szentmise. A szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Ima Mozgalom, Szeretett Láng Mozgalom, Mária fiai Tótusz Túsz, Térden álló férfiak Rózsafűzér Szentolvasó Ima Szövetsége és missziója, és sokan mások.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Szent Mihály imacsoport imádkozza a dicsőséges rózsafűzért. Kérjük, hogy imádkozzanak velünk és értünk. Az önök szándékai mellett felajánljuk Magyarországért és a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszentek házat,
2: a szentek közösségét,
1: a bűnök bocsánatát,
2: a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsuttak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ilyetükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Erre eszükbe jutottak a szavai, és a sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Urunk, a világ körülöttünk nem viszi a te feltámadásodat, az örök élet ajándékát. Görcsösen retteg a haláltól, nincs reménye. Szeretnénk, hogy az örök élet reménye már most, a te derűs örömedben beragyognál földi életünket, és az örök életben véglegesen rád találnánk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Ekkor megnyitotta értelmünket, hogy megértsék az írásokat, és így folytatta. Megvan írva, hogy a Mesiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérés és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek, Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kijárasztom rátok atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és felemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek azt, ami fönt van, ahol Krisztus ül, az Isten jobbján. Ami fönn van, arra legyen gondotok, és ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.
4: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: Kegyelme teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges Rózsa füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus megkérdezte, Uram, hogy született valaki újjá, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék? Erre Jézus azt mondta, bizony, bizony, mondom neked, aki nem vízből és szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test. Ami a lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a lélekből született. Ne okozzatok szomorúságot Isten szent lelkének. Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges Rózsa füzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévótra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolt őket Istenünk színe előtt, de legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, és nem kímélték életüket, mint halálig. Szűzanya, a te sorsod üzenete segítsen megérteni, Jézussal semmitől sem kell félnünk. Az Atya örök szeretete vár minket, jár közben értünk, hogy saját és szeretteink földi életének végén megértsük mennybe meneteled üzenetét és az örök életet. Mennybe fölvett Szűzanya, az ég és az új ég és az új föld első építőköve, aki az Atya jobban álló Jézus mellett ülsz. Köszönjük, hogy édesanyaként hazavársz bennünket.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsáss meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsa füzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária így szólt, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Mennyben megkoronázott szűzanya, látjuk rajtad, amit Szent Pál apostol Jézusról mondott. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Washington magyar kulturális központjában emlékezett az amerikai főváros magyar közössége az államalapítás ünnepére. Leó pápa gyászolja az gombaleset áldozatait. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, hangsúlyozta Leó pápa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Washington magyar kulturális központjában a Kossuth házban emlékezett az amerikai főváros és a környékének magyar közössége az államalapítás ünnepére csütörtökön. A Washington központjában álló intézményben összegyűlt magyarok előtt Bék Sándor, a Kossuth alapítvány elnöke kiemelte, hogy a diaszpóra közösségek számára az évről évre megtartott ünnepség is emlékeztet arra az örökségre, amelyet a magyar nemzet Szent István óta hordoz, amelyért az államalapítás óta harcolt, és amelynek megőrzése feladata a külföldön élőknek is, áll az MTI hírei között. A washingtoni ünnepségen a magyar nagykövetség is képviseltette magát. Műsort adtak a 4. Bátori József cserkész csapat tagjai, valamint több mint 40 éven működő magyar és amerikai tagokból álló washingtoni Tisza táncegyüttes táncosai, köztük a csoportot 1980-ban megalapító Katie Lemont is. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Karibatavon történt gombalesetről, amelyben 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án kiküldött táviratban a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, tájékoztatta a Magyar Kurír. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult. A rendőrség kedden reggel közölte, hogy 8 további holttestet kiemelésével a halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek található. Leó pápa imádkozik a mentésben résztvevőkért is, a pápa minden érintetre a vigasztalás, a gyógyulás és az erőisteni áldását kéri, áll a táviratban. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata tagjainak. A pápa beszédében hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia olyan táblatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni, a technológiai fejlődés előrelépés azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt, olvasható a Magyar Kurírban. A pápa a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepri Szentgyőri stúdióból, akik önökkel vannak.
4: Körkényi Tünde.
3: És Tibor atya, na ma délelőtti általános kihallgatásra hívjuk meg a kedves hallgatóinkat, amely a Vatikáni Szent Péter Bazilikában történik, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya tovább folytatja a beszédében a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatot. Látjuk, meglássuk mindjárt, hogy mi lesz a katekézisének a témája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Békesség veletek. A Kolosszeiekhez írt levél. Harmadik fejezet 16-17. Versét veszik alapul, amely így szól: Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atya Istennek általa. Ezt a szentírási részt most több nyelven fogják felolvasni, tehát franciául, németül, angolul, kínaiul, arabul, lengyelül, spanyolul, természetesen majd mi is.
5: Cari fratelli e sorelle,
3: kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójának 6. fejezete a szent zenével foglalkozik. Ezt mondja:
5: tradizione musicale della chiesa,
3: az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincset alkot, amely a művészet egyéb kifejezési formái között kiemelkedik, különösen azért, mert a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Majd pontosítja: a szent zene annál szentebb, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést ad és elősegíti az egyetértést, akár azáltal, hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Itt találjuk meg a zsinati tanítás lényegét, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre már Szent X. Pius rámutatott az Inter Solicitudines kezdetű motu propriójában. A zene ugyanis része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme. A liturgiában énekelni és zenélni annyit jelent, mint imádkozni, összhangba hozni saját szívünket testvéreink szívével, valamint Istennel, miközben tevékenyen részt veszünk az ünnepelt misztériumban. A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, Szent Ágoston mondja, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az ének elősegíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, embereket és mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben. Így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. A szent éneknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének mély teológiai jelentőségéből bizonyos követelmények is következnek. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Tehát nem esnek egyszerűnek magas zenei színvonulat, de könnyen előadhatónak kell lennie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Ebből az okból a zsinat azt ajánlja, hogy a szövegek is legyenek megfelelőek, mélyek, és ugyanakkor könnyen érhetők, és elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvektől, és az egyház lelki hagyományából merítsenek. Erre különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye egyben a hit törvénye. A Sacrosanctum Concilium nagy teret szentel a hívek tevékeny részvételének is, ezt annak a misztériumnak a nagyobb tudatosságából kell kiindulva megérteni, amelyet ünneplünk, valamint abból, hogy ez a misztérium hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz.
5: Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo.
3: Mindezzel pedig az állandó megtérés lelkületében történik, amelynek meg kell határoznia minden hívő életét, ami pedig azt illeti, hogyan valósítható meg mindez.
5: Le antifone, i canti, è un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno ministro fedele.
3: Konkrétan a szent zene sajátos szerepén keresztül a konstitúció világos választ ad, gondoskodni kell a hívek felkiáltásairól, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, az antifónákról, az énekekről, valamint a szent csendről. Azt is kéri mindenkitől, hogy legyen szolgálattévő hívő. A zsinat nagy értéket tulajdonít a gregorián zenének, ugyanakkor nem zárja ki a szent zene más műfajait sem. Különös figyelmet szentel az orgonára, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és valóban elősegítik a hívek épülését.
5: Un tema caro alla riforma conciliare.
3: A zsinati liturgikus reform egyik fontos témája az inkulturáció, vagyis a hit és a liturgia beilleszkedése különböző kultúrákba, így a szent zene területén is. Különösen fontos, hogy ezeket komolyan vegyük figyelembe, hiszen az emberek a vallási és társadalmi életének a részét alkotják.
5: Di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso.
3: Ezért a zsinat egyrészt mindenki számára megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, másrészt amennyire lehetséges arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét úgy az iskolákban, mint a szent cselekményekben, és a liturgiában sajátos feladatot kap a szkólák, vagyis az énekkar, és ez egy fontos lelkipásztori eszköz, amelynek előmozdítását az egyház ajánlja, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjék a saját részei pontos előadásáról, és elősegítse a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét, ebből merítve új kompozíciókat kell létrehoznia a liturgia és saját szolgálatára, figyelembe véve a mai kor érzékenységét és különböző kulturális hagyományokat, és így lehet megreformálni, megtisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a hanyag kifejezési formáktól, Silány és az ünnepel cselekmény nagyságához kevés illő zenétől és szövegektől, hogy a liturgikus zenének méltóságot és megfelelő formát biztosítsunk.
5: E la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati.
3: A zsinati atyák ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának előmozdítását a szemináriumokban, a szerzetesnők noviciátusaiban, intézeteiben, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban. Fontos, hogy a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzésben részesüljenek. Az egyház atyák nagy jelentőséget tulajdonítanak a liturgikus éneknek, amely az egyházi közösség egységének a szimbóluma. Ezért zárjuk gondolatainkat Antiochiai Szent Ignác gyönyörű szavaival: legyetek egyenként mindnyájan egyetlen kórussá, hogy egyetértésben és összhangban Isten hangját egységben követve, Jézus Krisztus által egyhangban énekeljetek az Atyának, hogy meghallgasson benneteket, és jó cselekedeteitek alapján felismerje, hogy az ő fiának a tagjai vagytok.
5: Saluto cordialmente fedeli di lingua francese. In particolare i pellegrini provenienti.
3: Szívből köszöntöm a francia nyelvű híveket, különösen a Burkina Faso-ból és Elefántcsontpartról érkezett zarándokokat.
5: Fratelli e sorelle.
3: Kedves testvéreim.
5: Possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto di.
3: A híveknek a liturgikus éneklésen keresztül megvalósuló tevékeny részvétele erősítse a szeretet és az egység kötelékeit Isten népében, és legyen az egyházi közösség jele. Isten áldjon meg mindnyájatokat.
5: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy,
3: a második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium a Szent Liturgiáról szóló konstitúciáról, katekézisünkben ma a szent zene fontosságáról elmélkedünk. Az éneklés és a hangszeren való játék, az imádság cselekedetei, a zene ezáltal elősegíti egységünket Isten dicséretében, és megnyitja a szívünket, hogy kegyelme formáljon bennünket. A szent zene távolról sem pusztán díszítő elem, hanem mély értékű kincs.
5: Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of people.
3: Szent zenének tükröznie kell a helyi kultúrákat, kifejezve a népek hiteles hagyományait, miközben előmozdítja az egyház egyetemes zenei örökséget, illetve az egyetemes egyház zenei örökségét.
5: Dear brothers and sisters, in the liturgy,
3: a liturgiában, kedves testvérek, egyesüljünk szeretetben, és Antiochiai Szent Ignác szavaival együtt egyetlen hangon énekeljünk az Atyának, Jézus Krisztus által. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat és látogatókat, akik részt vesznek a mai hivat kihallgatáson, különösen a Máltáról érkezetteket. Rátok és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, összefoglalnám a Szent Atya katekézisét a mai szent zenéről szóló témáról. Az egyház zenei hagyományát emelte ki a Szent Atya és felbecsülhetetlen értékű kincsnek mondja. Ezért a szentének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Tehát a szent zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, azáltal, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést adjon, és elősegítse a megértést, és hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Elmélyíti a zene a szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre ez már a 10. Szent Pius pápa is rámutatott az egyik motu propriójában. Továbbá a zene része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme, és a zene kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, amint Szent Ágoston is mondta, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni szívünket Isten kegyelemben való, kegyelemben megnyilvánuló cselekvésére, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. A zene, az ének továbbá elősegíti a közösséget. Mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben a szent zene, így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. Követelmények is vannak a szent énekeknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie annak, ami az adott liturgikus pillanatban a legmegfelelőbb. A dallamnak és formának nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei színvonalúnak, de könnyen előadhatónak, különösen akkor, amikor az egész közösség énekel. A zsinat ajánlja, hogy a szövegek legyenek megfelelőek, mélyek, ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból és a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek. És különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelben kifejezett dinamizmus, vagyis, ahogyan szoktuk mi is mondani, és a Szent Atya is kiemeli, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye, egyben a hit törvénye. Továbbá gondoskodni kell a híveknek az akklamációiról, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, antifónákról, énekekről és a szent csendről. És azt is kéri mindenkitől, hogy mindent és csak azt tegye, ami a szertartás, tehát legyen a szolgálattevő vagy hívő, ami a szertartás természetéből és a liturgikus szabályból következően rá tartozik. Kiemelte továbbá a Szent Atya a gregórián éneket, nagy értéket tulajdonít, ugyanakkor nem zárja ki a zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít a templomi orgonára is, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, hogy ahhoz hozzáigazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és elősegítik a híveknek az épülését. Mindenki számára az egyház, a zsinat megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, és arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben. Kiemelte a Szent Atya még a szkólát, vagyis az énekkart. Ez fontos lelkipásztori eszköz, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjanak a saját részek pontos előadásáról, és a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét. A zsinati atyák továbbá ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának az előmozdítását a szemináriumban és különféle intézményekben. Továbbá az inkulturációt is előhozta Szent Atya, és azt, hogy meg kell tisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevéssé illő zenéktől és szövegektől, hogy a liturgikus zenék megfelelő formát kaphassanak. Fontos, hogy a zenészek és énekesek komoly liturgikus képzésben részesüljenek.
5: Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
3: Szépen köszöntöm a lengyel híreket. Augusztus 23-án tartjuk a sztalinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapját, és ezen a napon a liturgiában megemlékezünk Vladislav Findis papról, az első lengyelről, akit a kommunista üldözések vértanújaként boldoggá avattak, és a II. Vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, és a híveket is bevonta a zsinat jó cselekedete elnevezésű kezdeményezésbe, amelyet a szeretet cselekedeteivel és az erkölcsi megújulással kapcsolatban van. Tanúságtétele emlékeztessen bennünket arra, hogy a szeretet civilizációját a megbocsátás által építjük, és úgy győzzük le a rosszat, hogy jóval válaszolunk rá. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.
5: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale.
3: Szívből köszöntöm az olasz nyelvi zarándokokat, külön köszöntöm az isteni gondviselés lányai nővéreket, akik általános kártalanyukra gyűltek össze, arra buzdítom őket, hogy élesszék fel a szeretet lángját. Köszöntöm a kapucinos, ezt pontosan nem értettem, a Macchia Valfortore plébániának híveit, valamint a Ponteranica lelkipásztori egységhez tartozó híveket, továbbá a Sinai Serpedi kórust. Mindannyiukat arra bizdítom, hogy örömmel tegyenek tanúságot. Krisztus minden teremtmény iránti szeretetére, végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez, és az ifjú házasokhoz fordulok. Mindjártokat arra buzdítalak, hogy mindig mélyítsétek magatokba a béke hiteles tudatát. Legyen bennetek őszinte meggyőződés arról, hogy a béke értékes és nagy kincs, amelynek megvalósításához erős és kitartó elköteleződésre van szükség. Tehát őszintén az igazság útján kell járjunk, követve azokat az utakat, amelyek a békét felépítik és megerősítik a társadalomban. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.

0: adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum.

0: Kedves hallgatók, a szokott módon Tapsvihanra köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét, a liturgikus zenéről, a szent zenéről. A szokott módon az egyházi méltóságok köszöntik a Szent Atyát egy készfogással. Mi is köszöntjük és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak a mai audiencián is. Jövő szerdán találkozunk újra ugyanebben az órában, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: A következő percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallják.
5: Ha az evangélium tanítását minél többet halljuk, akkor azért rádöbb bennünk, hogy nincs más igazság. Tehát lehet zűrzavar a politikában, a világban, lehetnek háborúk, de akkor is egy életünk van, egy célunk van, és ebből a célból, ebből a megtanult hitből, tehát megismert hitből, bocsánat, inkább így mondanám, megismert hitből nem szabad engedni. Tehát nekünk ez a feladatunk, és ebbe segít nagyon sokat a Mária Rádió, hogy közvetít, fölhívja a figyelmet arra, hogy más is van a világban, és ami maradandó.

0: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedülélőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által. A következő néhány percben Kovács Éva, a futár önkéntesek koordinátora beszél a Mária Rádióban betöltött szolgálatáról.
1: Kovács Lászlóné vagyok. Én nyugdíjba vonulásom után 2012 vagy 11, most pontosan már nem is tudom, találkoztam itt Gödön a plébániai közösségbe egy kolléganővel, aki szintén a Mária Rádiónál önkéntes futárként dolgozik, ő a gödi főfutárunk, és ő mondta nekem, hogy menjek el vele, hogy a futárcsomagok összeállításánál segítkeztem. Aztán tovább léptem egy kicsit, a recepciós munka is megtetszett, úgyhogy ott is besegítettem, és azóta is ott is teljesítek szolgálatot. Valami olyasmit akartam, amivel más embereknek tudok segíteni. Az igazán nagy munka a havi csomagnak a megérkezése, amikor megkapjuk a futárcsomagokat, 550 futárunk van, tehát ennyi darab futárcsomagot kapunk, amiknek körülbelül a felét postázunk, ez postán megy ki, a másik fele pedig bejön érte a Mária Rádió Gogol utcai központjába, és itt veszi át, és innen viszi a hallgatóknak a magazint. Na ez a havi munka, ez körülbelül 4-5 napot vesz igénybe, amíg teljes egészében elkészülünk, és úgy most tartra készen állhatnak a csomagok ahhoz, hogy körülbelül minden hónap 25-én a futárok bejöjjenek érte a rádióba, és elvigyék, vagy pedig 25-e után postán küldjük ki, persze természetesen az ország távoli részeibe a magazinokat. Meghatóbb történet az az volt, amikor volt egy akciónk, új futárokat kerestünk, és a gyömrői idősek otthonából jelentkezett egy vékony hangú néni, 82 éves azt hiszem a Margitka, ott él a férjével, és azt mondta, hogy ők nagyon szívesen Gyömrőre, hogy kerül el a magazin, kérdezte tőlem, mondtam, sajnos postán nincs futárunk, ők szívesen vállalják a férjével. És annyira megható volt, hogy amikor jött a tél, azt mondja, hogy sajnos most nem tudjuk kivinni, mert itt olyan emelkedők vannak az utcán, hogy a mozgás korlátozott kocsijukkal nem tudnak lefele menni. Egyszerűen elszorult a szívem, és azt mondtam, hogy hát mi ez a mi munkánk az övéhez képest. Szóval ilyen megható történetek vannak, és ehhez hasonló szép élmények, nagyon sok történt. Na ezért érdemes önkéntes munkát vállalni.

0: Dr. Tamás György, a Mária Rádió Egyesület tagja, a rádió önkéntese. Ugye idén 20 éves a Magyarországi Mária Rádió, és ebből az alkalomból arra biztatjuk a hallgatókat, hogy virtuálisan helyezzenek el egy-egy szál rózsát a szűzanya lábai elé, megköszönve a rádió 20 éves működését. Te hogyan és mikor kerültél a Mária Rádióhoz? Hány évvel ezelőtt erre emlékszel?
1: Hát olyan 16 éve kerülhettem a Mária Rádióhoz. Édesanyámnak a tanácsára, ő hallgatta a Mária Rádiót, akkor valahogy ráhangolódott, és mondta, hogy nagyon jókat mondanak. Megkapott engem is az az őszinteség, és az, hogy a szűzanyát mindannyian szeretjük meg a jó Istent, és tulajdonképpen ez a rádió egy ilyen lelki megnyugvást adott, és útirányt, hogy hogyan éljünk. Tehát életmódbeli tanácsokkal látott el.
0: Mit ad hozzá a te életedhez a rádiós szolgálat?
1: Jó. Erősíti az én hitemet. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, és mindig eszembe jut, és mondom is a családomnak, hogy annyira jó dolog, hogy megismertem a evangéliumot, megismertem a Jóisten, és célt ad az életünknek. Mária pedig egy ilyen család összetartó előtt, tehát úgy, mint a családban a édesanyja, ugyanezt a dolgot gondolom az ő esetében is. Fiának a legjobbat akarja, a családnak a legjobbat akarja, a legjobb szándékkal. Rajta keresztül juthatunk el Jézushoz leginkább. Megszerettem az állandó imádságot, mert rendet tesz az életembe. Esténként van egy csapat, akikkel este 9 órakor, korábban Skype-on, most másmilyen módon, 9 órakor ötten elmondjuk a aznapi rózsafűzőt, és ez kötelez arra, hogy ott legyünk, és ugyanakkor meg eltölt egy nagy boldogsággal, hogy aznapi kegyelmeket meg tudtuk köszönni. Az unokák pedig példát vesznek, tehát szerintem a példamutatás az legalább annyira fontos, és ők is maguké teszik, és sokszor kérdezik, hogy papa megy imádkozni, és akkor ők is csendben vannak. Tehát ez biztos, hogy ha nem most, de később, vissza fog nekik csengeni, hogy hát a papa is imádkozott.
0: Ja, ebben biztos vagyok. A Mária Rádió szerepét, ezt hogyan ítéled meg a mai társadalomban?
1: Hát a Mária Rádióra óriási szükség van. Azért, mert erkölcsöt, hitet, szeretetet közvetít, ebben a zűrzavaros világban,

ami maradandó. Éltessük tovább a Mária rádiót, mert nagyon nagy szükség van rá. Nem is gondoljuk, hogy kiknek viszel erőt, energiát, hitet, úgyhogy támogassuk. Én a legjobb támogatási módnak azt tartom, hogyha rendszeres átutalással, mert akkor nem felejtkezünk el a támogatásról. Ez olyan, mint a beteglátogatás vagy a szeretet, ez nem lehet kampányszerű.

0: Balogh Evelin, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és média szakos hallgatója. Hányadéves másod, harmad?
1: Másodéves vagyok.
0: Hogy került ide a Mária Rádióba?
1: Hát én úgy kerültem ide a rádióban, hogy az egyetemen kötelező elvégezni egy 160 órás nyári gyakorlatot, és az egyetem felkínált különböző helyeket, és meg volt jelölve ott a Mária Rádió, és én ezt választottam, szóval így kerültem ide.
0: 160 óra az egy hónap, ugye?
1: Egy hónap, ami azt jelenti, hogy hétköznaponként napi 8 órában kell dolgozni.
0: És mi a feladat vagy munkakör, amit itt ellát?
1: Hát én PR marketing szakirányba indultam, és abban is dolgozok most itt a rádióban. Igazából marketing feladatokat kell végezek, ezen belül is a TikTokon így ilyen promóciós videókat csinálni a rádióról, és a toborzásban is segíteni különböző hirdetésekkel.
0: És miért pont a rádiót választotta? Gondolom, hogy volt több más választási lehetőség is, vagy miért pont a Mária Rádiót választotta?
1: Igen, volt nagyon sok felhirdetve. Szerintem én azért választottam a Mária Rádiót, mert gyerekkori emlékem van a rádióról. Az én anyukám és a nagymamám keresztények, és nagyon sokat jártak ide a rádióba, főként a nagymamám.
0: Ki a nagymamája?
1: Hát Ilonnak hívták, és az anyukám pedig Margit. Sokat jártak ide a rádióban, főként ilyen adakozni. Jó, bejöttem, és akkor így le kellett ülnem, és akkor így az ajtóban hangosan mondta, hogy na, most akkor mondd azt, hogy dicsértessék. És akkor mondani kellett hangosan, hogy dicsértessék. Szóval szerintem ez a gyerekkori emlék, nosztalgia.
0: De akkor nem itt volt a stúdió, vagy itt volt már a stúdió?
1: Itt volt a Gogol utca. Hát 12-11 éves voltam, amikor ide jöttem.
0: Azta. És mi a legérdekesebb dolog, amivel itt találkozott? Akár gyerekként, akár így fiatal felnőttként.
1: Nagyon sok ember van itt önkéntes pozícióban, amit én nem hittem. Azt hittem, hogy ez egy nagyon pici rádió és pár munkatársa van, de rengetegen vannak, és ez nekem nagyon meglepett, mikor így találkoztam első nap így mindenkivel, és hogy mennyire pezseg itt az élet, és mindenki nagyon ilyen a toppon van. Szóval engem szerintem ez lepett be, hogy nagyon sokan vannak ebben a rádióban.
0: És mi az, amit magával visz ebből a... Hát most már 2 hete van itt, ha jól tudom, ez a harmadik?
1: A harmadik hetemet kezdem most, igen. Amit magammal viszek, talán az, hogy közelebb kerültem maga a marketinghez is, mint szakma, és közelebb kerültem szerintem egy picit, hát a hitemhez, mondjuk így. A videókhoz nagyon sokat kellett, így most olvassak a Bibliából idézetek miatt, és egy pár idézet így amúgy így a lelkembe maradt. Egy picit így magamra ismertem, vagy így a saját életemnek egy olyan részére mutatott, amire szükségem volt, és jól esett, meg elgondolkodtatott, szóval szerintem ezt a kettőt viszem magammal.
0: És mi volt az az idézet, ami leginkább elgondolkodtatta? Emlékszik rá fejből?
1: Igazából a Bibliából volt egy idézet, igazából azt hiszem az Ézsaiás 40-30, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy igazából, hogy Istennel hiába vagy fáradt, vagy hiába vagy motivációvesztett, Isten veled van, és Isten segítségével szárnyra kapsz, mint a sasmadarak. Ez volt benne, ami így megmaradt, ez a szárnyra kapsz, mint a sasmadarak, és erre nagyon volt szükségem, mert

0: én is azt éreztem, hogy ilyen motiválatlan vagyok, és csak így haladok az árral, de igen, ez jól esett, és így magamra ismertem benne, hogy amúgy igen, hogy szükségem van erre most nagyon.
1: Köszönöm szépen az elhangzottakat és a szolgálatot is. Hogyha letelt ez a szakmai gyakorlat időszak, akkor utána is szeretettel látjuk bármikor itt a Mária lehet.
0: Ó, nagyon szuper, köszönöm szépen.

A Mária Kertje kezdeményezésben arra hívjuk Önöket, hogy helyezzenek el egy szál rózsát virtuálisan a szűzanya elé, és lehetőségeik szerint ajánlják fel egy rózsa árát a Mária Rádió számára. Adományaikat többféleképpen is eljutathatják. Banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel vagy a honlapunkon keresztül, esetleg személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Közlemény rovatban tüntessék fel Mária Kertje. A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szál rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abba a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat.

0: Az elmúlt percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallották.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
2: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
3: Augusztus 23-a. Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében. Szeret harácsolni. Ezt Hozsás próféta könyvében olvassuk a 12. fejezet 8. versében. Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében. Szeret harácsolni. Isten előtti erkölcsi kérdés az, hogy megélhetésünk mekkora hányadát szereztük ügyeskedéssel. Megélhetésünk mekkora hányadát szereztük spekulációval. A tényleges munka helyett. Manapság pedig a spekuláció felé billent el a mérleg nyelve, nagyon sok esetben. Isten mai népe is sokféleképpen gyarló. Hozsás prófétának ebben a könyvében és ebben a fejezetben prófétai kritikát olvasunk Isten népéről, akik hazudnak, alattomosak, erőszakosak, kalmárkodnak, ügyesen nagy vagyonokat szereznek, nagy vagyonokra tesznek szert, és minden eredményüket saját okosságuknak tulajdonítják. De a maguk dicsőségére még Isten akaratát, Isten igényét is belekeverik a dolgaikba. Ugye mennyire ismerős? Isten népe hazudozik, alattomos, erőszakos, kalmárkodik, ügyesen nagy vagyonokat szerez, és minden eredményét saját okosságának tulajdonítja. És a maguk dicsőségére még az igét is belekeverik a dolgaikba, mint egy igazolásképpen. Sokszor a hívő ember személyesen nem beszél a pénzről. Ám nem foglal el kisebb helyet az életünkben az e világi kincsek kísértése, mint bárki máséban. Nem is ez az igazán nagy baj, hanem az a kérdés, kincsünket hogyan szerezzük, milyen áron, vagyunkat mire használjuk, mivel igazoljuk, netán igékkel is. Az a valódi megtérés, amikor az ember a csúcson rádöbben, hogy küzdött, győzött, de ez halálosan kevés. Ezért elkezd igazán sírva keresni az Urat. Amen.
2: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
4: Mária Rádió.
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Augusztus 17-én, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Hírek.
1: Kettős ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. Leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magán szüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd Laposa Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leópápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szentatya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk. Mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leópápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket, áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Kedves testvérek, a 21. évfői vasárnap van ma, és az ünnepi mise evangéliuma Szent Máté könyvéből van.
5: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, én pedig erre a sziklára építem föl egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte tanítványainak, el nem mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, milyen furcsa dolog, ha meggondoljuk az, amiről az evangéliumban olvasunk. Megszoktuk, ismerjük ezt a nagyon fontos jelenetet az evangéliumból, és nem csodálkozunk eléggé rajta. Jézus kérdezi a tanítványait. Először arról, hogy kinek tartanak engem az emberek, azután meg azt kérdezi tőlük, hogy ti mit tartotok rólam. Ugye a világban úgy szokott lenni, hogyha valaki az emberekhöz fordul valami fajta ajánlattal, akkor elsősorban bemutatkozik, magáról beszél, elvégzett valami főiskolát, egyetemet, szerzett valami tapasztalatot, itt, ott megfordult, itt annál szolgált, ezt tudja, és ezt várhatják tőle. És akkor, amikor fölmutatta mondjuk a bizonyítványait, vagy az egyik elért eredményeit, akkor kialakít velük egy kapcsolatot, és azután az vagy működik, vagy sem, vagy jót tapasztalnak vele kapcsolatban az emberek, vagy pedig azt mondják, hiába tanult, hiába van ilyen-olyan diplomája, rangja, nem sok jót kaptunk tőle, nem bízhatunk meg benne. Jézus nem azzal kezdte a működését, hogy magáról beszélt. Ugye az evangélisták azt mondják, hogy valaki bemutatta őt az embereknek, ez a keresztelő János volt, akinek a alakja ismerős volt sokak számára, azok is tudtak róla, akik nem voltak minden nap a környezetében, de ez a keresztelő rámutatott ott a sokaság előtt, és mondott róla valamit, hogy ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, hogy ez az, aki nagyobb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. De Jézus akkor nem sütkérezett ennek a bemutatásnak a fényében, és azután odaállt a bűnösök közé, és azt mondta, hogy keresztelj csak meg engem is. Ne sokat beszélj te rólam, beállok a bűnösök közé, meríts meg, úgy, mint őket. És aztán pedig ott hagyta a názáreti házat, ott hagyta Máriát és az édesanyját, és elindult faluról falura, és beszélt arról, hogy elközelgett az Isten országa. és tett csodákat, amikor hozzáfordultak. Imádkozzék ezért, azért. És nem is nagyon imádkozott érte, hanem parancsolni tudott a gonosz hatalmaknak, amelyek az életünket megrontják, és megszabadította az embereket a betegségből, az ördögnek a hatalmából. Életet gyógyított, szaporított, gyarapított, még holtakat is életre támasztott. És magáról nem nagyon beszélt, hogy kicsoda ő, de a híre mégis elterjedt, és aztán sokan keresték, már akkor is, amikor a magányba igyekezett húzódni a tanítványaival, akkor is ráismertek, csodákat kértek tőle, sehol sem tudott igazán csöndbe lenni, imádkozni is, éjszaka imádkozott, amikor az emberek elfáradtak és lepihentek. Az emberek sustorogtak róla, beszéltek róla, találgatták, hogy kicsoda is ez, honnan való a hatalma. Volt, aki azt mondta, hogy az ördögtől való, és akkor Jézus tiltakozott, hogy ha ő az ördög erejével tenne csodákat, nem ilyen csodákat tenne, hanem másféléket. De nem nagyon beszélt magáról. És most a tanítványait vonja kérdőre, mit tartanak rólam az emberek. Azért kérdezi ezt tőlük, nem mintha maga nem tudná, hanem hogy ők most egy kicsit felmérjék ezt az egész dolgot. Elérkezett az ideje annak, hogy legalább a tanítványok világosabban értsék, ki az, aki összegődtek. És a bennük felmerült gondolatok között maguk is eligazodást keressenek, és aztán Jézus jóvá hagyhassa azt, amit majd Péter mond ki róla. Kinek tartanak engem az emberek? A tanítványok elmondják, hogy ki ennek, ki annak tartja. Valaki újjászületett a régi nagy proféták közül. Azt nem mondják el, hogy van olyan is, aki azt tartja, hogy Jézust az ördög küldte, azzal cimborál. Nem akarnak fájdalmat okozni neki. De Jézus megkérdezi, hogy ti kinek tartotok engem? És akkor Péter előrukkol azzal, amiről maguk között nyilván beszéltek, hogy ez nem csak egy a proféták közül, ez a mi mesterünk, hanem az egyetlen, a legnagyobb, akit valaha is a világba küldött az Isten. Ő a messiás, és ő az Isten fia. Péter ezt most elmondja. És olyan érdekes, hogy Jézus egyszerre, hát a szívére öleli Pétert. Azt mondja, hogy ugye nem magadtól mondod ezt, hanem az én mennyei atyám nyilatkoztatta ezt ki neked. A szívedet látóvá tette. Ő az, aki segített neked abban, hogy ezt a gondolatot magadban megfogalmazd, vagy a tanítvány társaiddal is már megbeszél. Igen, ő. És aztán pedig meg is mondja Péternek, hogy te megmondtad, hogy ki vagyok én, felfedezted, és most én is megmondom, hogy mivé teszlek téged, kősziklává, amelyre az egyházamat fogom építeni. Azt a közösséget, amelyik olyan lesz, mint az élő kövekből épült templom. És milyen érdekes, hogy az egész néhány súlyos mondatból álló kijelentés azzal végződik, akkor a lelkükre kötötte, hogy el nem mondják senkinek, hogy ő a messiás. Nem mondják el, de az evangéliumban mégis megírják majd. És mi már tudjuk, hogy Jézus ezt a kijelentést jóvá hagyta, megünnepelte, Pétert megdicsérte érte, hálát adott az atyának, hogy a tanítványaiban ezt a fölismerést kialakította, tisztázta. Miért kell akkor eltitkolni ezt? Miért nem lehet azt mondani, hogy hát ha ti rájöttetek, akkor már itt az idő, hogy ezt világgá kürtöljük, és kapjatok a vállatokra, és vigyetek erre, arra, hirdessétek, hogy itt van velünk a messiás. Kedves testvéreim, ha tovább olvasnánk ezt az evangéliumi szakaszt, látnánk, hogy közvetlenül utána arról kezd beszélni Jézus, hogy neki a az emberfiának sokat kell szenvednie, és az emberek kezére adják, és meg fog halni, de harmadnapra föltámad. Az ő messiás volta nem jelent valami gyors és nagy sikert, hirtelen támadt nagy dicsőséget. A dicsőséget a tövis korona, és utána a föltámadásnak a ragyogása hozza majd meg. És addig erről a fölismerésről nem kell beszélni. Azután már lehet, amikor látjuk, mit is jelent az, amit Péter fölismert, amit Péter szóvá tett, hogy is lesz, hogy is bizonyul igazán messiásnak ez a Jézus. Ezekre gondolunk, amikor ezt a szöveget olvassuk. Nagy rangot kapott Jézus az Istentől, de ez a nagy rang, ez azt is jelenti, hogy nagy keresztet, nehéz keresztet kell majd a vállára vennie. És nem a dicsőség fogja körülvenni, hogy az emberek könnyen vállukra kapják, és azután örömmel mellé szegődnek, hanem köpések csúfítják el az arcát, ütni fogják, fölszögezik a keresztre, és azt mondják neki, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Valami csodálatos nagy dolog ez, aminek az első mozzanatát most itten magunk előtt látjuk. És azután ugye arra kell gondolnunk, hogy mi már többet tudunk Jézusról, mint Péter akkor tudott, amikor ezeket a dolgokat kimondta. És az a szó, az a hitvallás, amit ő tett, az a mi számunkra még tartalmasabb, mint akkor magának Péternek a számára volt. Kicsoda nekünk Jézus? Ezen is érdemes most elgondolkodnunk. Mi tanultuk a szüleinktől, tanultuk a hitoktatónktól, hogy Jézus az Isten fia, és aztán ezt feleltük, elmondtuk a hitvallásban, elmondjuk sokszor. Tanultuk, hogy el kell jönnünk vasárnaponként, hogy az ő eukarisztikus lakomájában részünk legyen. Tanultuk, hogy ha vétkeztünk, akkor meggyónhatunk, és azután az ő kegyelméből újjá születhetünk. De ezek a gyakorlatok, ezek sokszor úgy nem a lényünknek a mélyéig hatolnak, hanem csak megrekednek felszínesen az életünknek tisztelt, de mégsem igazán meghatározó alkatrészeiként. Megtanultunk sok mindent Jézusról, de gondolunk-e csak ugyanarra, amit elmondani olyan könnyen elmondunk? És azután csak ugyan átérezzük-e mélyen, komolyan, igazán, hogy Jézus értünk halt meg, hogy Jézus a mi megváltónk, hogy a kegyelméből fakad az életünk, és azután, ahogyan a Szentmise könyörgésében mondtuk, ebben a zűrzavaros, sokféle csábítástól, meg sokféle szintől, izgalomtól átjárt világban, ebben ő a mi kapaszkodónk, ő hozzá kell tartoznunk, és akkor érhetünk értelmes, igaz életet, és akkor járhatunk, kelhetünk úgy a világban, hogy a mennyországnak az égboltja is kinyíljon a fejünk fölött. Kedves testvéreim, Péterrel szeretnénk mi is mondani, hogy tudjuk azért mi is, nem csak megtanultuk, hanem lassanként egyre inkább át is érezzük, meg is tapasztaljuk, hogy te vagy a messiás, hogy te vagy az életünknek a gazdája. Eszünkbe jut egy-egy mondat az evangéliumból, a te szavaidból, akkor is, amikor nem felelni kell erről, hanem az életben keresünk eligazodást. A világ tele van reklámmal, kínál ezt, azt, egyik kezével nyújtja, a másik kezével elkapja előlünk, és már újat ad, már másfelé tereli a figyelmünket, elvesz, kifoszt, és ugyanakkor a gazdagságnak a vágyát oltja belénk, és hányódunk zűrzavaros kapkodásban élünk, ha csak a világra néznénk. De a te szavaid, akkor is, hogyha először csak megborzolták a figyelmünket, valahogy belénk kapaszkodtak, és akkor, amikor szükség volt rájuk, betegségben, megpróbáltatásban, vagy nagy örömben, akkor ezek a szavak eszünkbe jutottak. És a kegyelmed a házasság kötésünkkor, a szüleinknek a halálos ágya mellett, a betegségben, a belső tépelődéseink idején, amikor nagy döntések elé álltunk, akkor eszünkbe jutottak. És jól esett imádkoznunk azzal az imádsággal, amivel te tanítottál, és jól esett kérnünk téged, és megtapasztaltuk, hogy segítesz, és valóban velünk vagy, és valóban olyan igéket mondtál, amik ég és föld elmúlnak, de ezek az igék nem múlnak el, és erősnek, és megbízhatónak, és igaznak bizonyulnak. Valami ugye egy ilyen megküzdött életnek a tapasztalatai alapján tudjuk sokszor újra még egyszer elmondani, csöndesen, alázatosan, hogy igen, mi is tudjuk azt, amit Péter akkor először kimondott, hogy te vagy a Messiás, te vagy az Isten fia, és hogy neked életet adó igéid vannak, és azután te képes vagy arra, hogy a gondjainknak is, a bajainknak is, a fájdalmainknak is értelmet adj. Képes vagy arra, hogy megsegíts, nem úgy, hogy a világot alakítod át körülöttünk, úgy is, hogy alkalomattán a szükségből tágasságra vezetsz, de úgy is, hogy a szívünkben is tisztázol elszánást, fölismerést, a jónak a leleményét nyitod meg bennünk, és azután csak ugyan az életnek, azért jöttem, hogy életük legyen, és jobb, nagyobb, igazabb életük legyen, nekünk is nagyobb, igazabb életet adtál, mint amire magunktól képesek lettünk volna, hogy pláne, mint amit a világ kínált, kecsegtetve és elragadott újra meg újra előlünk. Kedves testvéreim, Péterrel együtt szeretnénk mi is mondani és meggondolni, hogy csak ugyan Messiásnak, Isten fiának ismerjük Jézust, hogy csak ugyan tapasztaltuk, hogy az élet igéi nála vannak, és azután tisztázzuk azt is magunkban, mennyire fontos, hogy az egyházat is adta nekünk, hogy ne csak a Biblia lapjairól ismerjük őt, hanem ennek a gyarló emberekből álló egyháznak az élő közösségében, sok-sok pontról, váratlanul is, egy ember szavában, aki most szintén idézi az evangéliumot, egy kicsit méltatlanul, mert gyarló ember, de mégis az élete kincseként idézi, amit őrizget, ami fölfénylik az ő szívében is, amikor nehéz helyzetbe kerül, és elmondja. És a papok is néha, hát ügyetlenül, de valahogyan mégis ennek az egyháznak a közös kincseként mutatják elénk Jézust, és azután idézik föl azokat a szavakat, melyek maradandóbbak az égnél és a földnél, és azokat a szavakat, amelyek a hatalmas és szerető Istennek az üzenetei számunkra, és reményt nyitnak elénk, értelmet adnak a küzdelmünknek, értelmet adnak az örömünknek, mélységet, igazságot, hogy ne olyan, hát olyan szökevény örömeink legyenek, hanem az öröm az valahogy úgy meg tudjon pihenni, meg tudjon nyugodni bennünk, és bennünk is olyan tartást adjon, és olyan fajta belső derűt, aminek a birtokában másokon is segíthetünk, nem üres szavakkal, hanem öleléssel, falat kenyérrel, segítő gesztusokkal, és így tovább. Kedves testvéreim, erről szól ez a mai evangélium, és azután ugye kérjük Jézust, ne rejtőzködjék előlünk, hanem mutatkozzék meg bennünk, mutatkozzék meg közöttünk, mutatkozzék meg egyenként is, mindnyájunk előtt, segítsen abban, hogy a hozzá forduló imádságaink ne csak kötelesség teljesítés legyen, hanem csak ugyan élő találkozás vele, és azután segítse abba, hogy a róla szóló csöndes tanúságtételünk hiteles legyen, megbízható, csak ugyan segíteni tudjuk egymást is az ő fölismerésében, és azután segítsen abban, hogy akár a Szentatyában, Péter utódában, akár a papokban, akikkel Péter utóda megszólít bennünket, az Isten nyáját tudjunk olyan kapcsolatra lelni, hogy abban magának, Krisztusnak az ereje, a gyöngétsége, a fénye tűnjék föl az életünkbe, és legyen az életünknek kincse, értelem adója, a világban való zarándok utunknak térképe, iránymutatója, és legyen előttünk az örökké valóságnak a megnyitója is. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
7: Amen.
6: Uram, irgalmazz nekünk!
7: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Krisztus, kegyelmez nekünk!
7: Krisztus, kegyelmez nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
7: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Krisztus, hallgass minket!
7: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
7: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Mennyei Atya Isten!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Megváltó Fiú Isten!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Szent Lélek, Úristen!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Szent Háromság, Egy Isten!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Elrejtett Isten és üdvözítő!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Választottak eledele!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Csodálatos kenyér!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Szüntelen áldozat!
7: Irgalmazz nekünk!
6: Tiszta áldozat,
7: irgalmazz nekünk.
6: Szeplőtelen bárány,
7: irgalmazz nekünk.
6: Elrejtett manna,
7: irgalmazz nekünk.
6: Isten csodáinak emlékezete,
7: irgalmazz nekünk.
6: Természet feletti kenyér,
7: irgalmazz nekünk.
6: Testé lett ige,
7: irgalmazz nekünk.
6: Hitünk titka,
7: irgalmazz nekünk.
6: Fölséges és tisztelendő szentség,
7: irgalmazz nekünk.
6: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
7: irgalmazz nekünk.
6: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
7: irgalmazz nekünk.
6: Minden bőséget meghaladó ajándék,
7: irgalmazz nekünk.
6: Isten szeretetének legnagyobb jele,
7: irgalmazz nekünk.
6: Az isteni bőkezűség túláradása,
7: irgalmazz nekünk.
6: Szent és felséges titok,
7: irgalmazz nekünk.
6: A halhatatlanság orvossága,
7: irgalmazz nekünk.
6: Éltető nagy szentség,
7: irgalmazz nekünk.
6: Vérontás nélkül való áldozat,
7: irgalmazz nekünk.
6: Kegyesség szentsége,
7: irgalmazz nekünk.
6: Szeretet köteléke,
7: irgalmazz nekünk.
6: Hívő lelkek tápláléka,
7: irgalmazz nekünk.
6: Az Úrban meghalók úti eledele,
7: irgalmazz nekünk.
6: Az eljövendő dicsőség záloga,
7: irgalmazz nekünk.
6: Légy irgalmas,
7: kegyelmezz nekünk, Jézus.
6: Légy irgalmas,
7: hallgass meg minket, Jézus.
6: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
7: ments meg, Uram, minket.
6: A test kívánságaitól,
7: ments meg, Uram, minket.
6: A szemek kívánságaitól,
7: ments meg, Uram, minket.
6: A nyelv bűneitől,
7: ments meg, Uram, minket!
6: Az élet kevésségétől,
7: ments meg, Uram, minket!
6: A bűnre vezető alkalmaktól,
7: ments meg, Uram, minket!
6: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
7: ments meg, Uram, minket!
6: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
7: ments meg, Uram, minket!
6: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
7: ments meg, Uram, minket!
6: Szent tested sebei által,
7: Ments meg, Uram, minket.
6: Szent szíved sebe által.
7: Ments meg, Uram, minket.
6: Mi bűnösök.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az eukarisztia gyakori vételére vezess.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Istennek fia.
7: Kérünk téged, hallgass meg minket.
6: Isten báránya, telveszed a világ bűneit.
7: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
6: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
7: Hallgass meg minket, Jézus.
6: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
7: Irgalmazz nekünk, Jézus.
6: Kenyeret adtál a mennyből.
7: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
6: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
7: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
7: Amen.

Augusztus 23. Olosz Lajos napja. A mai nap költője Olosz Lajos, aki az erdélyi Ágya településen született 1891-ben, és aztán 1977 áprilisában ment el, tehát szép kort megért, 86 éves korában ment el. Érdekes képlet a származása. Apai ágon olasz, nemesi családból származik, anyai ágon pedig lengyel, nemesi családból származik. A család tudósokat adott a társadalomnak, és elég jó módban éltek az 1900-as évek elején, ugyanakkor 5 évesen elkerül a családból, ugyanis a nagybátyja az egy meglehetősen nagy műveltségű, szikár, puritán ember, az vak volt, ezért a kicsi 5 éves Olosz Lajost adják mellé, aki kezdetekben segíti az életét vakvezetőként, aztán felolvasója lesz, aztán titkára lesz. Éppen ezért, mert állandóan nagybátyja mellett kellett lenni, magánúton végzi el az általános iskolát és a középiskolát is, de ugyanakkor ez a nagybácsi elképesztő, nagy, lelki, spirituális hatással van erre a fiúra, és egy nagy műveltséget szerez a nagybátyja mellett. Az első versei azok már 16 évesen megjelennek. Képzőművészetben is nagy tehetség volt, el is kezdett ilyet tanulni, de aztán összekülönbözött a rajztanárával, és abba hagyta a festészetet és a grafikát, de a verselésében az erős képek mindig ott vannak. Mindig, minthogyha egy festő vagy egy grafikus rajzolná a verseit, ez nagyon jelentős. A polgári foglalkozását nézve, mivel 1909-től Kolozsváron jogot tanult, és aztán jogi doktorátus szerzett, végig ügyvédként dolgozik. Ez egészen az 1950-es évekig, amíg nem vonul nyugdíjba. A kolozsvári időszak alatt az erdélyi irodalom nagyjaival van barátságban. Határozott barátság fűzi Reményik Sándorhoz, vagy Berde Máriához, és olyan érdekes ez, hogy ahogy Magyarországon ennek az időszaknak a költészete, a nyugat költészete,

0: Olosz Lajos
1: költészete abba a nagy áramlatba illeszkedik bele, ami az 1800-as évek végétől tart az erdélyi irodalomban, a 20. század elejének nagy nemzedékének egyik tagja. Olosz Lajos, ajánlom szeretettel költészetét a hallgatói család figyelmébe. Olosz Lajos, Magdolna. Magdolna fiatal volt, szép volt, forró vérű, könnyelmű, vidám, jeruzsálemi kéleány. Római katonák durván ölelték, és vén kufárok mohón. Egy alkonyatkor, szeméből kitörölve a nappali álmot, ringó csípővel tartott a kútra. Sötét olajfák a hegyoldalon lebólintottak az útra. Fehéren és szomorúan jött szembe Jézus. És Magdolna belenézett a Jézus mélységes és rejtelmes kék szemébe, és lesütötte vakmerő szemét. Könnyelmű, bolondos kacagását elfelejtette, szégyenpírja égette az arcát, szívét átütötte könyörtelen fájás. A kék szemekben sohasem látottakra bukkant. Végtelen országok tárultak elé. Jézus ment felfelé a hegyen. Fehér ruhája alig látszott már a vén olajfák sötét erdejében, de Magdolna arca égett, maga elé bámult, és szívében kinyílott az első szerelem. Olosz Lajos, Magdolna.

0: Mária Rádió.
1: Olosz Lajos könyörtelen mesék. Vérből vérbe, 10 000 éve átszáll mindig egy súlyos, forró, nagy kereszt. Együtt nő velünk. És ha nőttünk, magához szorít és nem ereszt. Két karunkkal szélesen átöleljük. Szorosan hozzásímulunk. Ajkunkat reátapasztjuk, és emésztő tűzében elhalunk. Amerre megyünk, magunkkal visszük, fejünk felett magasan áll, feltört vállunk sebe, ha éget, terhalat, ha lépni nem tudunk, nem fogad el semmi mentséget. Forró fáján, ha nagyon kiégtünk, parancsára, ha állunk és kérdezünk, ha az asszonyok között eszünkbe jut az anyánk és Mária, akkor érezzük, hogy kereszt a kereszt. Vérünkre döbbenünk, megítéljünk magunkban a garázda szila ősöket, és vallatóra fogunk egy halott halvány, ifjan elhalt porladó dédanyát, és akkor lelkünkre hullanak a sötét, forró, könyörtelen mesék. Olosz Lajos.

0: Hírek.
1: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni Virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Máti Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető táblájén is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni Virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása Számodba az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek továbbra is imád. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért. Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretetten kérem a feleségemet, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapusz kegyelmeké. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért és testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Jó szándékot kérek szépen az egészségem javulásáért, a család békéért, a gyermekeim a megtérésükért, a lányom műtét utáni nagy javulásáért, a család tagjaimnak az egészségi állapotának a javulásáért, majd az elhunyt család tagjaimért, a Mária Rádió dolgozóiért, a Mária Rádió adakozóiért, és végét kérek szépen a Magyarországért, a világ végét kérem.
5: Dicsértessék, közös imád szeretnék kérni élő és halott családtagjaimért, a betegekért, a szenvedőkért, kórházban fekvőkért és haldoklókért, a háború befejeződéséért, itt a szomszédban főképp a gyűlölködések megszűnéséért, a katasztrófák, a kolumbiai földrengés áldozataiért, a buszbalesetben halálokat leltek, és a megmaradtakért, és az árvákért, a három kis árváért, a papokért, a pápa szándékaira, az orvosaimért, és a saját betegségemhez türelemért, és előért köszönöm szépen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a nyaralókért, úton lévőkért, a pápa egészségéért, és önökért, hogy több adományozójuk legyen. Köszönöm, dicsértessék.
7: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
8: A szüleimé szeretnék közös imát kérni, a nővéremé, a férjemé, a szülőké, és az összes nagy létszámú nagynénik, nagybácsik, mindenki lelki üdvéért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért kérek imádkozni. Köszönöm szépen.
5: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokat kért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért és a háborúktól szenvedő emberekért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket is, és kérem a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a szűzanyának a közbenjárását, segítségét és a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió dolgozó és hallgatóért, családom élő és elhunyt tagjaiért, minden dolgozóért a Mária Rádióban. Nagyon szépen köszönöm.
10: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelkiüdvéért, anyuunokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a szűnidő hasznos kieltöltésért, magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
11: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálából a Szűzanya, az Úr Jézus és az összes szentek, szent angyalok tiszteletére a kapott és a kért kegyelmekért, házassági fordulónkért, amelyet a Jóisten életben, erőben, szépen és jóban, rosszban és egységben megtartott. Minden napját meg tudtuk közösen élni, a kapott gyermekeket, önmagunkat, társunkat, akit mellénk rendelt, hogy ennyi idő alatt megkaptunk mindent, amit szerettünk volna, hála érte. Jóban és a rosszban is kitartottunk egymás mellett. Mindent, amit kaptunk, el tudtuk viselni, mert a jó Szűzanya mindig tovább tartott bennünket, és erőt adott a mindennapunkhoz, mindent átéljünk, és végig tudjunk együtt az ő segítségével csinálni, végigvinni, véghez vinni. Mindent köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Könyörülj rajtam, Uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok, mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalma azokhoz, akik szólítanak.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világ.

0: Urunk Jézus Krisztus, aki állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, szilárdítson meg bennünket minden jó tettben és szóban.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.

Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem, ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom, ő a védőpajzsom, benne remélek.

Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása. Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Meghaltál, Jézusom, de a lelkek számára felfakasztottad az élet forrását. Az egész világ rendelkezésére áll az irgalom tengere. Ó életkútja, Isten végtelen irgalma, öleld át az egész világot, s áradj ki ránk!

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja.
1: Könyörög éretünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Kedves testvérek! A mai rózsafűzér imádságot az Érdi Mariánum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola és gimnázium második A-osztályos tanulói imádkozzák. Imádságunkat a gyermekekért, az ifjúságért, a családok egységéért ajánljuk fel. Kérjük, imádkozzanak velünk együtt.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan ítélni élőket és holtakat.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: áldott vette az asszonyok között, és áldottat a méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.

0: zöldmentes rózsaküzet második titka, akit a Szent Szűz Erzsébeten látogatván hordoztam.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Jézus Erzsébetet látogatván hordoztál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: fia, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Jézus Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Jézus Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Awesome.

Amen. Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Józsi Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Az örvendetes rózsavize, harmadik titka, akit teszem, szűz, a világa szültél.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

igaz lény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te

0: segítsen mindamennyel lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Amen.

0: az örökbennetes róla füzér negyedik titka, akit te szent szűzre templomban bemutattál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.

0: üdvözlék áldja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlék áldja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Amen, amen. Üdvözlék, áldja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.

0: hatodik ágya, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szerszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szemszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézusom, hogy

0: Örvendetes József 15. titka, a Gitte Szent Szűze templomban megtaláltál.
1: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtalálta.

Szent Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz templomban megtaláltad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új Jézuson, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokul a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magunkban foglalunk, és elnyerjük, amit ígérünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek. 5. alkalommal rendezték meg a Kovász Család Fesztivált Pécsen. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. 5. alkalommal rendeztem meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-ai hétvégén Pécsen. A Püspöki Palota és a Rózsakert környékén mintegy 50 helyszínen koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal, közösségi bemutatkozásokkal és kulturális eseményekkel várták az érdeklődőket. A több ezer embert megszólító fesztivál idén a városi Szent István napi ünnepségeknek is helyet adott. Felföldi László pécsi megyés püspököt hallják.
1: Az emberi életnek és a közösségnek a legnagyobb mélye az a család. És ez az alkalom, a Kovász, ez valójában a családokkal való találkozás, a családoknak az ünnepe. Rendkívül fontos az egyház a társadalom életében, hogy a családokkal együtt legyen. Én mindig tartottam családtáborokat, családi napokat, nyilván nem ilyen nagy méretűt, de itt most megvan rá a úgynevezett fizikai adottságunk, az, hogy ettől a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig 50 helyszín, 50 különböző lehetőség van kicsiknek, nagyobbaknak, hogy találkozzanak és együtt legyenek. És ebben szeretném, hogy tovább gazdagodjunk, és örülök annak, hogy munkatársak, és a város is, és az egyházmegye munkatársai is ebben jelen vannak, segítenek, és így tudjuk ezt a gazdagságot felkínálni. Hisz az egyház élete az valójában a kultúra, a közösség, a hit, a kapcsolódás titkán nyugszik, és ez itt erősítjük meg, itt valósítjuk meg, hogy így teljessé tudjuk tenni. Minden évben hozzáadtunk egy gondolatot, egy ötletet, mindig fejlődött ez az egész közösség, de most is azt nézzük, hogy még szebbé, még jobbá tenni. És az mutatja, hogy ennek van értelme, évről évre több ezer ember jön el ezekre a találkozásokra.
0: A napot ünnepi szentmise zárta a pécsi székesegyházban. Homiliájában a főpásztor a párbeszéd fontosságáról beszélt, amely, mint mondta, nem alkú, hanem nyitottság a másik ember megértésére, és ez lehet a béke egyik forrása. A kenyér szimbólumához kapcsolódva arra is emlékeztetett, nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk saját családjainkban és közösségeinkben. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádió mellett. Áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Lili Annát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
5: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
5: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
4: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó, maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Milyen szentírási résszel készültél?
5: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
4: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
5: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
4: Mit jelent ez a te életedben?
5: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkban nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
4: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
5: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikációm, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor tehát tényleg azért ez nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak, tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
4: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
5: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
4: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis amikor már saját maga választja az ember a hitet, megértette ezt? Volt ilyen az életedben?
5: Ez számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze gyerekként, ahogy az ember... voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem volna, hogy jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet.
4: Ez egy nagy talentum.
5: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy azt az mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimehetek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így, a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
4: Jó kedvel futsz.
5: Igen.
4: Sokat kell edzened.
5: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
4: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
5: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és azt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok. Elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a... Igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ilyen meditációnak is elférne.
4: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
5: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, ez az örömmel végzett futás, a testimája, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy ez így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki, mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
4: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
5: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
4: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
5: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúcstartó, a futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat, egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy egy belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép. Tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülés, nek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle, vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én be fogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy. Hogy így összességében, amit én is szeretnék üzenni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meggondolom mindenki, hogy igazából magában, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a jó Isten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
4: 27 éves vagy, igaz?
5: Igen.
4: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
5: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem ez volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszerű magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ezt fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
4: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
5: Igen, tud.
4: Egészségesen is?
5: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
4: Mit értel akkor?
5: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy így tényleg van értelme úgymond az időért is és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
4: Hát 42 kilométer őrült sok.
5: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontomat. Egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én nem úgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
4: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jóisten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
5: Amikor nehéz.
4: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
5: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahova futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek. Egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
3: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
0: Mária Rádió.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 1926 áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
2: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
1: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
2: A una regola basata sul Vangelo.
1: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leó még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta: egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
2: E non come funzione.
1: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leó pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leó elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott, ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leó ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
0: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi Köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták

0: hiszen Szent Marinus és Szent Leó 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szentatya beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
1: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
0: Most Leó pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
1: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
0: Ahogy a pápa látogatás mottoja is jelzi. A Szentatya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztségi és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A második Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk. Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük

0: bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
1: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
0: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül, a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséget intézett beszédét. A Szentatya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Kettős ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. Leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magán szüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd Laposa Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leópápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szent Atya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk. Mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leópápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Következzen most egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk először. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta a szerző. Legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban a 7. fejezetig jutottunk, ma pedig a 8. fejezetről beszélünk részletesen. Tartsanak velünk! A 8. fejezet két megtérésről szól, illetve megtérésekről szól. István diakónus halála után üldözés tört ki a jeruzsálemi egyházban, ezért szétszélettek a keresztények, és sokan mentek Szamária földjére, mint ahogy Fülöp apostol is. Szamária városában sok csodát tett ő egymás után, és ennek hatására sokan tértek meg és megkeresztelkedtek. Ahhoz viszont, hogy a Szentlélek is eltöltse őket, János és Péter apostolra és kézrátételükre volt szükség az írás szerint. Ők el is jöttek, és imájuk, valamint kézrátételük hatására meg is kapták a jelenlévők a Szent Lelket. Püspök atya, ez a történet az alapja a jelenlegi bérmálás szentség kiszolgáltatásának?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek a 8. fejezetéhez. És talán emlékezünk arra, hogy az első 6 fejezet, az első nagy egység elmondja az ősegyház születését, a kereszténység születését. Először az apostolok 12-es számát kiegészítik, Júdás helyébe választják Mátyást. Utána hallunk a pünkösdi eseményről. Utána az első csodák, a béna meggyógyítása, Péter prédikációja, üldöztetések és az őskeresztény közösségnek az élete az, ami szerepel ebben az első 6 fejezetben. És utána eljutunk az apostolok cselekedeteinek a második nagy egységéhez. A 6. fejezettől elindulva arról hallunk, hogy kiválasztanak a görögül beszélő közösség számára 7 férfit, akik számukra, az ő közösségük számára vezetők, igehirdetők lesznek. Közülük a legelső, a legfontosabb István diakónus, akinek halljuk a prédikációját, és utána a vértanúságát. A 6. fejezettől kezdve az apostolok cselekedetei azt akarja bemutatni, hogy mik azok a lépések, a mennyiségi és minőségi lépések, amik elvezetnek a pogány misszióhoz. Jeruzsálemből hogyan indul el az evangélium örömhíre a pogányok felé? Ez lesz majd a vége az apostolok cselekedeteinek, hogy Jeruzsálemtől eljutott Rómáig, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosáig jutott el az evangélium. Itt ebben a részben, tehát a 6. fejezettől kezdve látjuk az első lépéseket. Az első, a görög közösségnek is lesznek vezetői. Közülük az első István. Utána arról hallunk, hogy üldöztetés robban ki. És a keresztények elindulnak Jeruzsálemtől, Júdeába, illetőleg Szamariába, és később eljutnak Antiókiába is. Vagyis az üdöztetésnek van egy gyümölcse. Eljut az evangélium más területekre is. Szamariába, amely egy félpogány terület, ahol zsidók és pogányok összekeveredtek, és Antiókiába, ahol az első nagy pogány keresztény közösség megszületik. Ez lesz majd Pál apostol apostoli útjainak is a forrása, a főhadiszállása. És aztán hallunk majd itt a 6. fejezettel elinduló részben Saulnak a megtéréséről, Pál apostol megtéréséről, aki a pogány missziónak a nagy apostola küldöttje, főhőse lesz. Ezeket a lépéseket mutatja tehát Szent Lukács. Emlékezhetünk arra, hogy Jézus mennybe menetelekor. Jézus azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamariában és a föld végső határáig. Tehát Szamaria egy fontos lépés. Az első hely, ahol már nem pusztán zsidókat, hanem zsidók és pogányok összekeveredéséből létrejött népet, a szamaritánusokat térítik meg az első keresztények. Kilép a kereszténység a zsidóságnak a szoros keretei közül. Kilép Júdeából, és erre a félpogány területre is eljut. Fülöp az, aki elviszi ide az evangéliumot, nem az apostol, hanem a 7 görög prédikátor közül az egyik, akit később evangélistának is nevez az apostolok cselekedetei, ő lakik Fülöp Cezáreájában, és ő az, akivel találkozik Pál apostol. Hallunk arról is, hogy neki van 4 profétai tehetségű lánya, és minden bizonnyal Szent Lukács ezeket ismeri, és ők mesélnek nagyon sokat az ősegyház születéséről, az ősegyház életéről. Az egyik legfőbb forrása mindenről Szent Lukácsnak Fülöp, illetőleg az ő családja. Fülöp tehát elindul és eljut Szamariába, ahol az evangélium hirdetésének gyönyörű gyümölcse terem. Rengetegen megtérnek. És az apostolok elküldik, illetőleg elmennek, Péter és János elmegy, a jeruzsálemi ősegyház elküldi őket, hogy ellenőrizzék azt, ami ott történt, és jóvá hagyják, hogy befogadják őket a jeruzsálemi ősegyháznak a közösségébe. Illetőleg, hogy kiegészítsék a kerességet a kézrátétellel, hogy lehívják rájuk a Szent Lelket. És akkor itt térnék egy kicsit rá konkrétan a kérdésre, a keresztség és a bérmálásnak a szentségére, illetőleg az eredetére, a bérmálás szentségének az eredetére. A keresztség a húsvét kegyelmét ajándékozza. A keresztvíz emlékeztet Jézus vérére, amely megtisztít. Emlékeztet a kegyelem vizére, amely újjáteremt, életet ad. Jézus a keresztségi parancsal küldi el a tanítványait. Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Azonban Jézus beszél a Szentlélek ígéretéről is. Azt mondja, maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. Vagy azt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak szívéből élő víz folyói fakadnak. És az evangélista megjegyzi, hogy Jézus ezt a lélekről mondta, mert a lélek még nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg. Vagy másut azt mondja Jézus, hogy a Szent Lélek a vigasztaló, akit majd a nevemben küld az Atya, elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít nektek mindent. Éppen ezért az ősegyház a keresztényeket így nevezte, hogy fölkentek, akiket a Szentlélek fölkent, vagy akik megvannak jelölve a Szentlélek pecsétjével. Első János levélben ezt olvassuk, hogy a Szentlélek kenete maradjon meg bennetek. Éppen ezért tehát az apostolok kiegészítik a keresztséget, ezt látjuk Szamariában eljön Péter és János, és ráteszi a kezét a megkeresztelt szamaritánusokra, így száll le rájuk a Szentlélek. Valami nagyon hasonlót hallunk Pál apostolról Efezusban. Találkozik olyan tanítványokkal, akik még csak a keresztségben, János keresztségében részesedtek. És Pál mit csinál? Rájuk teszi a kezét. Lehívja rájuk a Szent Lelket. Később a ókori egyház történetében nagyon sokan erre a kettősségre hivatkoznak. Például Szent Ciprián a 3. század közepetáján Afrikában azt mondja, hogy a keresztségkor két szentség valósul meg. Az egyik a víz keresztsége, baptismus aquae, a másik pedig a Szentlélek keresztsége, baptisma spirituale, vagy konfirmáció. A Szentlélek megerősíti a keresztségben kapott kegyelmet. Az ősi rítusa ennek a kézrátétel, ami áldást és erőátadást jelent, illetőleg az olajjal való megkenés, ami emlékeztet a papok fölszentelésére az Ószövetségben, illetőleg a messiás fölkenésére, akit az Úr fölkent Szentlélekkel és hatalommal. Az ősegyházban lassan kialakul az a szokás, hogyha valaki az egyháztól független szakadár közösségben kapta a keresztséget, akkor ezt ki kell egészíteni. A püspököt befogadja, ha a nagy egyháznak tagja akar lenni, befogadja az egyházba kézrátétellel. Ezzel kiegészíti azt, ami abból a keresztségből hiányzott. Később kialakul az is, hogyha valakit hirtelen, mondjuk betegség vagy halálveszély miatt egy pap keresztelt meg, és az ősegyházban eredetileg felnőtteket csak püspök keresztelt. De ha szükség esetén valakit hirtelen egy pap megkeresztelt, akkor utólag egy püspök megkente őt a szent olajjal, rátette a kezét, ezzel egészítette ki ezt a keresztséget. Vagy ha olyan helyen, ahova a püspök csak ritkán jutott el, vidéki helyek, papok kereszteltek, akkor egy idő után, amikor a püspök arra járt, ezt kiegészítette, rátette a kezét az azóta megkeresztelt emberekre. Illetve ahogy lassan kialakul, egyre jobban elterjed a gyermekkeresztség szokása. Ott is ugyanez a mentalitás érvényesül, hogy a pap megkereszteli a gyermeket, de később, egy 4-5 évvel később, amikor a püspök arra jár, akkor kiegészíti a keresztséget a megkenéssel és a kézrátétellel. Mi ennek a mély üzenete és oka, hogy két szentség, a keresztség és a bérmálás adja az eukarisztiával kiegészítve a nagy beavatást? Ennek a gyökere abban rejtőzik, hogy Isten kettős módon ajándékozza a kegyelmét a világnak. Ahogyan a Szent Háromságban más a fiúnak a születése az atyától, és más a Szentlélek származása az atya és a fiú szeretetéből. Ez a két hatalmas kiáradás Istenben. Az isteni életáradás a történelemben megjelenik a fiú titka a húsvét titkában. Jézus keresztjében és föltámadásában. A fiú szeretete jelenléte, az ő bűnbocsátó üdvözítő ereje árad ki a világra. Ezt a kegyelmet közvetíti a keresztség. De a történelemben megjelenik a Szentlélek jelenléte, tüze, újjáteremtő ereje is pünköstkor. Ezt a kegyelmet közvetíti a bérmálás. Az Isten szinte kicseréli a lelkünket. Önmagunk fölé emel. A megfáradt emberi léleknek a megerősítésére. A saját lelkét adja. Bekapcsol minket a Szent Háromság életébe. A Szentlélek által mi is ezt kiáltjuk. Abba, Atyánk. A fiú lelkét kapjuk. Hogy a fiú lelkületével, szívével szólíthassuk Istent Atyánknak, beléphessünk Isten szívébe. Küldetést kapunk a tanúságtételre, erőt a gonosszal való küzdelemre, fölken minket a Szentlélek. Ahogyan valaha a királyokat fölkenték, a kezüket, a fejüket arra, hogy a népüket védjék, főleg a szegényt, a szenvedőt, a gyöngét, fölszentelték a királynak a testét, arra, hogy ezt a nagy küldetést be tudja teljesíteni, meg tudja valósítani. Így is nevezték a királyt, hogy fölkent, az Úr fölkentje. Héberül messiás, görögül Krisztus. A krizma szó, ami a birmáláskor használt olajat jelenti, a kenetet jelenti. A krizma szavunk a Krisztus szóval rokon, a fölkent szóval. Vagyis a birmáláskor minket is fölken a Szentlélek, hogy Krisztushoz, a fölkenthez legyünk hasonlók. Fölszenteli a testünket, hogy a Szentlélek temploma legyünk. A kezünket, hogy Jézus tetteit hajtsuk végre, a szeretet tetteit. A lábunkat, hogy látogassuk a beteget, a szegényt, a gyöngét. A szemünket, a fülünket, a szánkat, hogy Jézus éljen bennünk, olyanok legyünk, mint ő. A Szentlélek átformál, Krisztushoz hasonlóvá tesz a birmálásnak, ez a nagy ajándéka.
0: A szentséget felvevők között ott volt egy Simon nevű, nem egyenes szándékú ember is, aki azt kérte Pétertől és Jánostól, miután látta, hogy az egybegyülteknek ráteszik a kezüket a fejükre, és a Szentlélek eltölti őket, hogy neki is adjanak ebből hatalmat, pénzzel fizet érte. Ám Péter és János elhatárolódott ettől, és azt mondták neki, hogy veszen el a pénze vele együtt. Mi ennek a történetnek a legfontosabb mondani valója számunkra, az olvasó számára?
1: Hallunk itt ebben a történetben egy nagyon különleges emberről, Simon mágusról, akiről egyébként megemlékezik Szent Justinus a második század közepetáján. Ő erről a vidékről származik. Justinus szamariai, szamaritánus, aki keresztény lesz. És elmondja, hogy ez a Simon egy szamaritánus falucskából, Gitteából származott, nagy varázsló volt. Nagy mágus. Vagyis egy olyasfajta embernek kell őt elképzelnünk, aki a szamaritánus vidéken a népnek talán az egyszerű vallási hiedelmeit kihasználva egy vallási vezetőnek tette meg magát. Azt mondja az apostolok cselekedeteinek a szövege, hogy így nevezték őt, ő Isten ereje, akit nagynak mondanak. Vagyis minden bizonnyal csodatevő, gyógyító erőt tulajdonítottak neki. Ez a Simon megtér, hallja Fülöp prédikációját, látja a csodákat, és döbbenetes erővel hat rá az, amit itt átél, keresztény akar lenni. Egyébként ez nem ritkán történik így, például Afrikában. Nem ritka volt az az eset, hogy egy varázsló, vagy a varázslónak a fia, az unokája, megtért pap lett. Volt a varázslóban egy vallási érzékenység, egy keresés, és valami fajta módon ebből a vallási érzékenységből születik aztán egy új, egy mélyebb, egy tisztább hit, megtalálja az igazit, az élő Istent. És azt halljuk, hogy Simon, ahogy látja a csodákat, meg akarja vásárolni ezt a különleges csodatevő erőt. Emiatt válik ő az apostolok cselekedeteiben egy ilyen nagyon negatív alakká. Annyira, hogy később az ókeresztény írók szinte minden eretnekséget, tévtanítás Simonra akarnak visszavezetni. Ez valószínűleg egy kicsit túlzás, de mivel ő a legelső ilyen személy, aki keresztény, sőt egy jelentős szereplője itt a szamariai születő egyháznak, azt halljuk Eusebiustól, hogy még az ő idejében is, vagyis majd 300 évvel később voltak Szamariában Simonnak tanítványai. Tehát emiatt az ókeresztény egyház őt tekinti az eretnekségek, főleg a gnosztikus tanítások egyik legfőbb forrásának. Rávezetik vissza ezeket a tévtanításokat. Kicsit úgy, ahogyan a Jelenések könyve beszél a nikolaitákról. És ez sokan az egyik görög igehirdetőnek, Miklósnak a nevéhez kötik. Valószínűleg utólagosan és tévesen. Tehát hajlamos az őskeresztény, ókeresztény közösség egy-egy névre visszavezetni későbbi mozgalmakat. Simon meg akarja vásárolni a kegyelmet. Emiatt nevezik az egyházi hivatalok pénzért való megvásárlását Simóniának. Vagyis ez a gyakorlat is itt tűnik föl először a Szentírásban, és jóval később, amikor ez egy nagyon elítélendő egyházi jelenségként, bűnként megjelenik, különösen a kora középkorban, akkor az ő neve lesz ennek a jelenségnek a legfőbb elnevezése, Simónia. Simon mágushoz hasonlóan pénzért akarják a kegyelmet megvásárolni.
0: Ezek után Fülöpöt arra indítja az Úr, hogy Gázába menjen egy elhagyatott úton. Itt találkozik egy etióp tiszttel, aki utazása közben éppen Izajás prófétát olvas. Ebből a találkozásból egy újabb megtérés születik, az etióp tiszt is keresztény lesz. Ezután egy különleges mondat következik az írásban, amikor Fülöp apostol megkereszteli egy tóban ezt az etióp tisztet, idézem. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, az udvari tiszt nem is látta többé, de azért boldogan folytatta útját. Fülöp egyszerre Asdódban találta magát, útközben hirdette az evangéliumot minden városban, míg meg nem érkezett Cezáreába. Tehát az írás szerint Fülöp hirtelen máshol volt, maga sem tudta, hogy hogyan lehetséges ez. Ezen sokáig gondolkodtam, az is eszembe jutott, hogy Pió atyáról azt olvastam, hogy tudott bilokálni. Ez ma már az egyház által is elismert tény. Arra szeretném kérni püspök atyát, hogy miután a történetet elmagyarázza nekünk, utána vonjunk párhuzamot Fülöp hirtelen helyváltoztatása és Pió atya bilokálása között. Hogyan látja ezt, és mit gondol ezekről a csodákról?
1: Arról hallunk tehát itt az apostolok cselekedeteiben, hogy egy etióp udvari tiszt, szó szerint eunuk, vagyis egy kasztrált ember, Kandakénak, vagyis Etiópia királynőjének a kincstárnoka, főminisztere, vagy manapság talán így mondanánk pénzügyminisztere, egy nagyon fontos ember. Jött Jeruzsálembe imádkozni, és ahogyan hazafelé indul, Izajás prófétának a tekercsét olvassa. Etiópiában ekkoriban egy nagyon jelentős királyság létezett, amelynek fővárosa Meroé volt. És szokás volt, hogy amíg a király, a következő királyfi kiskorú, addig, ha nem volt a királyi családnak felnőtt tagja, addig mindig az édesanyja uralkodott. Őt nevezték Kandakénak. Vagyis ez nem a tulajdon neve a királynőnek, hanem a megnevezése ennek a hivatalnak. És az ő legfőbb miniszterei kasztrált emberek, eunukok voltak. A Biblia azt írja a második törvénykönyvben, hogy aki eunuk, nem tartozhat Isten népének a körébe, a szent népnek nem lehet tagja. Később azonban Izajás próféta könyvének az 56. fejezetében hallunk egy gyönyörű ígéretet is az eunukokkal kapcsolatban. Azt olvassuk itt, az idegenek ne mondják azt, hogy ki vagyok zárva az Úr népéből. És a kasztrált, az eunuk, ő sem mondja azt, hogy kiszáradt fa vagyok. Mert mindaz, aki megtartja a szombatot, és ragaszkodik a szövetségemhez, mondja az Úr, annak helyet adok a templomomban nevet, amely több, mint fiak és lányok, örök nevet, amely nem hal ki soha. Vagyis egy különleges ember jön Jeruzsálembe, egy megsebzett ember, akinek a hivatala abba került, abban a kultúrában ez volt az ára, hogy kasztrálták, tehát nem lehetett normális családja, az egész életét megpecsételte ez a rettenetes életállapot, amelyet nem ő választott magának, hanem azt az akkori kultúra kényszerítette rá. Ugyanakkor ez ember dúsgazdag, rendkívül fontos pozíciót tölt be, És úgy néz ki, hogy keresi Istent. Jön Jeruzsálembe, ami egy óriási távolság. És ott imádkozik. Minden bizonnyal megvásárolja Izajás prófétának a tekercsét, ami akkoriban nem volt egy olcsó dolog egy könyvet megvásárolni, de mint fő kincstárnok, ő nyilvánvalóan egy vagyonos ember volt. Nem volt ritkaság az ókor végén, hogy pogányok keresték az igazi vallást, és a zsidóságnál találták meg. Az ókor végén nagyon sok vallás hatalmas krízisbe jutott. Nem hittek már az ókori emberek a pogány mítoszokban. És fölismerték, hogy a zsidóság hite az egyetlen láthatatlan teremtő Istenről, a 10 parancsolatról, az Istennel köthető szövetségről, személyes kapcsolatról, de egy gyönyörű és igaz üzenet, nagyon sok ókori pogány ember elindul a zsidóság vallásának a megismerése felé, és ilyen módon az igazság, az igazi Istennel való kapcsolat titka felé. Tehát ez a megsebzett, de nyitott szívű ember megy hazafelé a szekéren, olvassa Izajás prófétának a tekercsét. Mégpedig azt a részt, amely a szenvedő messiásról szól. Ezeket a sorokat olvassa, mint a juhot. Úgy vitték leölni, ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt. Ő sem nyitotta szóra ajkát. A megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Kisorolhatja fel nemzedékét, mert élete elvétetett a földről. Az udvarnok olvassa ezeket a sorokat, de nem érti. És Fülöp pont arra megy, hallja, amit olvas. Az ókorban az emberek általában hangosan olvastak, nem tudtak teljesen némán olvasni, hanem könnyebb volt számukra, ha kiejtették a szavakat. És Fülöp megkérdezi, hogy érted, amit olvasol? Mire mondja az udvarnak, hogyan érteném, ha nincs, aki elmagyarázza. Tehát Fülöp látja, hogy ez egy kiváló kegyelmi alkalom arra, hogy megszólítsa ezt az embert. Föl is száll a kocsira, és elkezdi magyarázni, ebből a helyből kiindulva, a megváltás titkát, Jézust, akiben a prófétai jövendőlés beteljesedett. Egyébként nem kevés ember van, aki ezeknek a soroknak, Izajás könyve 53. fejezete sorainak a hatására lett keresztény. Nagyon sok zsidó, aki ezt olvassa, megdöbben, hogy ennyire azonos a jövendőlés azzal, ami Jézusban a Golgotán történik. Ilyen volt például Eugenio Zolli, egy római, nagyon tekintélyes zsidó ember, aki a második világháború alatt döbben rá erre a hatalmas azonosságra, és a világháború után 12. Pius az, aki őt megkereszteli, akinek egyébként a római zsidó közösség rendkívül hálás, mert nagyon sokukat, emberek ezreit mentette meg akkor a pápa a maga diplomáciai ügyességével, azzal, hogy megnyitotta a vatikáni múzeumokat, elrejtett rengeteg embert, hamis útleveleket adott ki a számukra, hamis menleveleket, illetőleg óriási pénzt fizetett a német parancsnokoknak azért, hogy a zsidók elhurcolását elhalasszák. Az egész római zsidó közösség rendkívül hálás volt 12. Pius pápának annyira, hogy Elio Toaf, a későbbi római főrabbi, így nevezte 12. Piuszt, a zsidók megmentője. Mivel, hogy ő kereszteli meg Eugenio Zollit, a második világháború alatt megtérő zsidó embert, azért az ő nevét veszi föl a keresztségben. Eugenio Pacelli volt 12. Piusznak a neve, így lett Zollinak a keresztneve is, Eugenio. Visszatérve, az etióp udvarnok tehát olvassa Izajás jövendőlését, hallja Fülöpnek a magyarázatát, és egyből megtér, és kérdezi, hogy mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjek. Itt van egy érdekesség az apostolok cselekedeteinek a szövegében. vannak olyan kódexek, ahol egy-két mondat még belekerült a szövegbe. Fülöp megkérdezi, ha hiszel egész szíveddel, akkor lehetséges. Hiszel-e egész szíveddel? Mire az etióp udvarnok ezt feleli, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez egy őskeresztény keresztség előtti dialógus. Ahogyan most is kérdezzük, hogy hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, stb. És az illető válaszolja, hogy hiszek. Ez a keresztség előtti dialógusnak egy nagyon ősi, egyszeri formája. Ahogyan megvallja az etióp udvarnak a hitét, akkor Fülöp valóban meg is kereszteli őt. És utána azt halljuk, hogy az Úr elragadta Fülöpöt. Az ótusba, ahol szintén hirdette az evangéliumot, és utána a tengerparti városokban, és így jut el egészen Cezáreáig, ahol, ahogy említettem, Pál apostol találkozik vele és a négy profétai tehetségű lányával. Az Úr elragadta. Ugyanezt a szót használja a Biblia akkor, amikor Illést, a tűzszekér elragadja. Vagy akár a Jelenések könyvében ugyanezt a szót halljuk, amikor a Messiást, a csodálatos gyermeket, aki az asszonytól született, elragadja. Az Úr elragadják, és az Úristen trónja elé, Isten trónja elé viszik. Hallunk hasonló jelenségekről nagyon sok szentnek az életében, hogy több helyen is érzékelték, szinte látták az ő jelenlétüket. Szent Antalról, Don Boszkó Szent Jánosról, Xaveri Szent Ferencről, Porres Szent Mártonról, és talán leginkább Pió atyáról, akik jelen voltak egy helyen, de más helyen, tőlük nagyon-nagyon messze, szintén valaki úgy élte meg, hogy ott van, látja, beszélget vele, tehát egy ilyen lelki kisugárzása, nagyon erős jelenléte, megjelenése egy másik helyen is megvalósult. Pió atya esetében például volt olyan helyzet, amikor az Egyesült Államokban egy asszony óriás hittel egy nagyon nehéz helyzetben könyörgött Pió atyához segítségért, ima meghallgatásért, és látta őt. Látta, hogy megjelenik, és a csoda az ima meghallgatás megtörtént. De egy hasonló hagyomány van, igaz egy kicsit homályos, hogy pontosan kitől ered ennek az elbeszélése, Mindszenty bíborosról. Hogy amíg ő börtönben volt, addig egy alkalommal Pió atya megjelent ott a börtöncellában, és együtt mutatták be a szentmisét, ott volt Mindszenty bíborosnak a börtöni szentmiséjénél. Hasonló esetek egyébként a kereszténységen kívül is történnek, illetőleg hallunk ilyen beszámolókat. Sámánok, jógik, akiknek a lelki jelenléte, vagy egy különleges kisugárzása megtapasztalhatóvá válik a körülötte állók vagy mások számára, akik az ő tanítványaik, illetőleg velük kapcsolatba lépnek. A szentek esetében nem egy ilyen különleges lelki képességről, kisugárzásról van szó pusztán, hanem sokkal inkább Isten cselekvése, kegyelme, ajándéka, amely rajtuk keresztül egy imádkozónak segíteni akar, hogy Pió atya ennek az Egyesült Államokbeli asszonynak, aki nagyon nehéz helyzetben volt, vagy még inkább, ahogy a Mindszenty bíborosnak, megjelent a börtönben és megerősítette őt.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban tovább folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.

0: Rádió.
1: A mai nap költője augusztus 23-án Olosz Lajos. Talán nem sokat mond ez a név, pedig az erdélyi költészetnek ahhoz a nagy generációjához tartozik, amiben Reményik Sándor szerzett igazán hírnevet magának, de ide tartozik Verde Mária és még sokan mások. A 1800-as évek végén és az 1900-as évek legelején születettek, akik egészen a 50-es, 60-as évekig, az 1950-es, 60-as évekig meghatározzák erdélyi irodalmi életét. Olosz Lajos lengyel és olasz felmenőket tudhat maga mögött. Polgári foglalkozására nézve jogász végzettségével ügyvéd volt, de költőként ismerjük őt. A mai napon jó néhány verse elhangzik a Mária Rádióban, mert a Mária Rádió szeretné, hogy megismerjük Erdély azon költőit is, akik istenes verseket írtak. A mai nap költője tehát Olosz Lajos, aki 1891. augusztus 23-án született.
2: Olosz Lajos, Interregnum. Megmaradt a trón. Aranyából drágakövek bálvány szemei kimerednek, a szőnyeg bíbora nesztelenül görnyezti hátát, tízezer éves holdbetűs palást szeretne betakarni valakit. A jogar nyugtalan és árva, mint villámra szomjas tikkat mágus pálca. A lakályok porcogós dereka hajlik, hogy ne felejtse az udvari bolond igaz könnyetájt. És forrong az ország. Tisztuló lelkű tömegek milliói tűzhelyüket elhagyták, beláthatatlan csapatokban kóborolnak, összesereglenek minden országok legmagasabb hegyénél, kémlelik, hogy az ormon szűztiszta-e a hópalást, várják, hogy egy hajnal frissebb legyen, mint minden eddigi, vezekeltetik a lelküket. Mert a százszor megátkozott sorsú föld számára bűnbánó alázattal és ezredévek fájdalmain átszűrt hittel új istent akarnak választani. Olosz Lajos.
3: Az ajtót előtt állok, és zörgetek.

Mária Rádió. Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben

rendezték meg az aratási felvonulást. A magyar néprajzosok szerint már a korai magyar keresztény hagyományban jelen volt az új kenyér megáldásának szakrális hagyománya. Sajnos ezt az ősi szokást a tridentinum, majd a józsefinizmus majdnem eltörölte. Szerencsére azért még a 20. század elején néhány magyar település megtartotta ezt az ősi magyar ünnepet. A magyar néphagyomány máig őrzi szakrális szándékát, jelentőségét, és az új kenyeret valamiképpen szentelménynek tekinti. A szegedi katolikus tájon az új kenyér nagy tiszteletben részesül. Minden családtag egyszerre eszik belőle, amíg csak el nem fogy. Ilyenkor külön kúdus cipó is sül. Voltak olyan családok, ahol az új kenyérből addig nem ettek, amíg a koldusoknak nem adtak cipót. Egyszer esznek Halimbán, Kesztölcön is. Mezőkovácsházán is az új kenyérből a szegények kapnak először. Szent Simon Palócfaluban, mielőtt az új kenyérből ennének, a család közösen el szokta mondani a mi atyánkot.

A kálvinista ormánság is még világosan középkori hagyományt őriz. A közös úrvacsora vételét máig gyónás, a megáldott kenyeret pedig gyónókenyér néven emlegetik. Annak a búzának pedig gyónóbúza, másként zsöngebúza a neve, amelyet az asszonyok még nyomtatás vagy cséplés előtt deszkán kévéből kivertek, galamtisztára válogattak, majd talpig fehérben a maguk szőtte fehér ruhával letakart tálon vitték papjukhoz. Az így összegyűlt búzából készült azután az egész évi gyónókenyér. Az új kenyérből az első falatot, emlékezik Kis Géza, az Úr Jézus drága halálának pecsétjét az Istenházában kívánták magukhoz venni. Régi egyházi jegyzőkönyvek szerint, amikor aratás után megsütötték az új kenyeret, a szlavóniai haraszti reformátusai is az újból úrvacsorát vettek magukhoz, hasonlóképpen újbor idején is. Baranyában az újasszonynak aratásig nem volt szabad kenyeret megkezdeni, megszegni, nyilván azért is, mert még az új családban nem aratott. A magyar egregyi gazdasszony az új lisztből sütött első kenyeret elvitte az anyaegyházba, kárászra, és a papnak ajánlotta fel. Szihalom gazdasszonyai az új lisztből először a koldusoknak és olyan szegény családoknak sütöttek, amelyek bolti kenyeret ettek. Szuhafő református gömöri faluban a legszegényebb családnak aratás után István király ünnepére nagy kenyeret sütöttek. A hozzávaló lisztet házról házra járva gyűjtötték össze. Ami megmaradt, szintén a megajándékozott család kapta. Panyola református családjaiban az új lisztből mindig a férjhez menendő lány sütötte a kenyeret. Sára és Telki bánya hagyománya, a szomszédok vagy küldtek belőle, vagy meghívták egymást az új kenyér megízlelésére. A bihari Molnár pogácsa szintén új lisztből sült, a Molnárnak vitték ajándékba.

Békés Sámsonban a papnak, orvosnak is sült új cipó. Amikor a dusnoki katolikus Rácz gazdasszony először kovászolt az új lisztből, az egész család térdepelve imádkozott körülötte. Ilyenkor külön cipó, az úgynevezett cigánszki cipov sült a szegényeknek, kéregető cigányoknak is. A mohácsi sokács hagyomány szerint az új kenyérből először a kutyának, macskának adnak. A közismert népi legenda szerint az emberek gonossága miatt a búzát, amely valamikor tövéig kalászos volt, az úr ki akarta pusztítani. Péter azonban a kalász felső végét marokra fogta, és így könyörgött. Uram teremtőm, legalább a kutyák, macskák ne haljanak éhen, így aztán az ember is jól járt mellettük. A középkori gyakorlatnak sajátos maradványát őrizték, még a múlt században is az erdélyi Homoród vidéki unitárius magyarjai. Augusztus derekán az új sütetből vett úrvacsora után, zsoltárokat énekelve, falunként fölsereglettek a közeli Homoród fürdőre, ahol megülték a zsengére nevezetű búcsúfélét, néhány napig ettek, ittak, mulattak, tüzet gyújtottak. A kenyérnek szántás kezdetén többféle foganatos erőt tulajdonítanak. Áldást is. Így a jó termés reményében Göcsejben, a Cserta melléken első szántás alkalmával az Eke kormányra kenyeret raktak, és egy darabig így szántottak. Krasznokvajda hagyománya szerint a gazda első tavaszi szántás előtt az udvaron fehér kendőre, eredetileg talán a karácsonyi, illetve húsvéti abroszra kenyeret tett. Ekéjét a kenyér fölött vontatta ki az udvarból. Nem lehetetlen, hogy ez a kenyér még a középkori húsvéti aulógia, esetleg apostolok osztásának ünnepére rendelt szentelmény emléke. A népnek ezt a megilletődött új kenyér hagyományát az első világháború utáni évtizedekben többen is megpróbálták a liturgia rendjébe iktatni, mint egy hivatalossá tenni. Így születtek meg a hatóságokkal és társadalommal karöltve az arató ünnepek, ecsédi palóc nevükön kenyeres búcsuk, amelyek azonban már nem tudtak mélyebb gyökeret ereszteni. A liturgikus kenetű parasztélet és magatartás akkoriban már utolsó napjait élte.

0: Erről az időszakról hallgassák meg Harangozó Imre néprajzkutató gondolatait.
1: Az előttünk álló héten ünnepelnek a magyarok szerte a nagyvilágban. Augusztus 20-a, Szent István királyunk jeles napja, hazánk talán legfontosabb állami, s egyben nemzeti ünnepe, egyben a magyar alkotmányosság és az új kenyér ünnepe is. E nap a régi paraszti gazdálkodásban fontos határnapnak számított. Nem csak az aratást, de még a cséplést is be kellett fejezni idáig. A régi vágású somogyi gazdák mondogatták, hogy Szent Istvánra fölszántani, kisasszonyra megkeverni, Szent Mihályra belevetni, s ha mindez megvan, akkor nem kell a vetést félteni. Sokfelé ekkor fogták, fogják hízóra, a téli vágásra szánt disznót, s nem engedik többé legelőre, ollba rekesztik, s bőségesen táplálják. Régi hagyományunk, hogy ekkor sütik meg az első kenyeret az idei új búzából. Szép része az ünnepnek, az új kenyér megszentelése, megáldása is. Vénséges vén bakonyi pásztorok beszélték, hogy Géza fejedelem egész családjával együtt úton volt, amikor éppen a déli pihenéshez kerestek alkalmas helyet az akkor még végtelen bakonyi vadonban. Nem nagyon találtak, ám az édesanyja karján ülő kis Vajk, a későbbi Szent István, aki addig még sohasem szólalt meg, rámutatott egy kies patak partján álló hatalmas öreg tölgyre, és így kiáltott: papa, papa! Géza fejedelem nagyon megörült, s látta, hogy a hely valóban alkalmas a déli pihenésre. Így ő és egész kísérete megállott, s megpihent. Később a nagy fejedelem fia első megszólalásának emlékére várost alapított ezen a helyen, s az pápának nevezte el. Az egykori öreg tölgy helyén ma az egykor Szent István királyunk álmában is megjelenő Szent István vértanú tiszteletére ajánlott pompás nagy templom áll. Említettük, hogy ünnepel a magyar Szent István napján szerte a nagyvilágban, s itt a Kárpátok körében a Zoborhegy lejtőitől a moldvai pusztináig, s el egészen a déli és nyugati végekig. Tömjénfüstös falusi szentmisék, vásárok, bálak jellemzik a napot, s mindezek megkoronázásaként ott van fővárosunk pompás körmenete, ahol magát, a magyar haza fundamentumát megerősítő, csodálatosan fönnmaradt Szent Jobbot kíséri ünnepi hódolat. Mondák, népszokások, zarándoklatok és búcsújárások is hordozzák a Szent Király emlékét. De nem csak mi, magyarok őrizzük azt, de él az emlékezete a bajorok, morvák, gorálok, szerbek, horvátok, szlovákok és az erdélyi románok körében is. Leginkább a hatalmas és Szent Királyról szóló mondák, legendák formájában. De az egyházi népénekekben is él István neve, tisztelete és emlékezete. E szent helyen mindannyian boruljunk le jámboran, kérjük a Szent Királyunkat, Istvánt, mint a jó urunkat, hogy testi-lelki nyavajánkban, kivált a végső óránkban, Szűz Mária szent fiával, töltsön bé szent malasztjával. Dícséret légyen az atyának, léleknek és szent fiának, áldott boldog asszonyunkkal és Szent István királyunkkal. Amen.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János Káplán atya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Máté Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető tábláin is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat, Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjelyenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála, Uram, neked! Sok szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát nagyon szép napokat kaptam a mostani műsoromhoz. Két gyönyörű ünnepnapunk van ebben a hónapban. Az egyik a Szűzanya köszöntése, a Szűzanya ünnepnapja. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, énekelti a nép évszázadok óta. És nem véletlen, mert ez nagy boldogasszony ünnepnapja. És a másik gyönyörű ünnepnap, melyik erősen kötődik és csatlakozik ehhez, államalapító Szent István királyunk ünneplése, ünnepnapja. Hát a kettő kicsit össze is nő, össze is illik, hiszen Szent István királyunk volt, aki, mikor a fiát, Imre herceget egy tragikus baleset érte, a vadászbaleset, akkor a szűzanyának ajánlotta az országot, mert nem volt utód igazán, akit alkalmasnak tartottak. És hát így van ez most is, amikor az ünnepre készülünk, hogy elgondolkodunk ezeken a dolgokon. Vajon mit jelent nekünk a szűzanya? Igen, 1000 év óta mi Mária országa vagyunk, Szent István királyunk felajánlásában. És így imádkozom a szűzanyához minden nap. Minden nap imádságomban ott van ő. Persze, a Szent Háromságos Istent áldom és imádom és szolgálom, de nekünk van egy ajándékunk, és ő Mária, a mi nagy boldogasszony anyánk, régi nagy pátronánk, akihez újra és újra az én generációm is megtanult imádkozni. Ez az én ajándékom persze, egy olyan családba születtem bele, amely átélt sok tragédiát, de végül is a legnagyobb ajándékot kaptam bennük. Ott a Kármelita templom mellett édesanyám és nagymamám és a család sok-sok tagja a Kármelita atyáktól, akik a szűzanyát szolgálták. Ott, abban a kis angyalföldi templomban, a Kármelita templomban, ott olyan nagy lelki éhség volt a szűzanyára, és azok a nagyszerű atyák és papok, akik persze a kommunista dühtől tajtékozva szétveredtek, mert minden rendet, minden szerzetes rendet és a papok nagy részét is üldözték, szétverték, de ezek az atyák mégül is szent szolgálatban ott maradtak, akit lehetett, és végezte tovább azt a csodát, hogy bátorítsa, biztassa azokat az embereket, akik egy olyan korba csöppentek bele a második világháború után, amely pokollá tette a vallásos, a hívő emberek életét. Hát akkor jöjjenek a dalok, amiknek az eredete ebben van, ebben a családban, és ebben a kármelita lelkiségben, amelyet kisgyerekkorom óta szívtam, így született meg az én szívemben az első Mária énekem. Mária jó anyánk, kérünk, hogy nézd le ránk, ó nézd le ránk.

következő dal Fohász Máriához. Ezt a dalt Borka Zsolt barátom írta. Így ismertem őt meg, jött hozzám az akkori kis kórusunkba, amik néhány fiatallal összeálltunk, és jártunk vele a templomokat, ahova meghívtak éppen. Hát ez egy veszélyes időszak volt akkor, mert a komcsi barátaink mindent megtettek, hogy az egyházakat próbálják ellenőrizni, papokat üldözni, és a vallásos fiatalokat is természetesen, ne szépítsük a dolgokat. Zsolti pedig írt egy gyönyörű éneket, Mária, Mária, szép világszál, védelmez magyarok nagyasszonya, imádkozz érettünk anyánk. Kérem önöket, mindenkit, aki hallgatja a műsoromat, imádkozzatok Borka Zsoltihez, az én barátomért, zenésztársamért, rokonomért, mert készül a hazatérésre. Súlyos betegségen esett át, sok műtéten, rettenetes fájdalmakkal éli az életet is. Most otthon van, nem a kórházban, mert a családja mindent megtesz érte, otthon segítség, bátorítsák, ápolják, amit csak tudnak megtenni, de nincs segítség, ezt megmondták a legnagyszerűbb orvosok is. Sokadik műtét után nincs lehetőség, és mi hisszük, hogy az Úr vele van, és ha nem jön a gyógyulás ajándéka, akkor lesz boldog hazatérés számára. Hát így imádkozzunk, Uram, legyen meg a te akaratod Borka Zsoltival, de azért kérünk, segítsd őt, ments meg őt és családját.

A következő Mária énekem, Szeretünk téged, Mária. Igen, ez is abban a korban született, amikor még egyházüldözés volt. Hát ez volt, elég sokáig tartott. Aztán persze jött a rendszerváltás, és emberhez méltóbb életet kaptunk mi is. Már az iskolákban, az egyetemekben, még az óvodákban sem üldözték már a keresztényeket. Hihetetlen mi volt. Manapság sokan beszélnek ilyenről, meg olyanról. Fogalmuk sincs a mai ifjúságnak, hogy mit jelentett a 70-es, 80-as években keresztény emberként felnőni, gyerekként is, szülőként is, dolgozva, végezni a munkát, a feladatot. Hát, mi szeretünk téged, Mária, mert itt voltál velünk, és hiszük, hogy itt vagy velünk, a gyerekeinkkel, unokáinkkal, most is, amikor viszonylag békében éltünk, bár körülöttünk szörnyeteg a világ. Hát ez borzalom. Ezért nagyon fontos, hogy kérjük Máriát.

a következő dal a Duna mellett. A Duna mellől a dal hozzád száll. A Duna mellett a szívünk téged vár. Onnabba öltözött asszony, jöjj ma is, légy itt velünk. Nem tudjuk, mi lesz a jövőnk. Ki tudja, mi lesz még az életünkben. Hát én már egyre öregebb vagyok, ugye, már a 80 felé közeledem. De hát vannak fiatalok is, és vannak az utánunk jövők, gyermekeink, unokáink. Szűzanya, ezer év óta mi a te országod vagyunk. Legyél most is, ami égédesanyánk, segítünk.

következő dal egy kicsit vallomás. Benne van az ifjúságom, az életem, azoknak is köszönet, akik felneveltek, és azok is, akik végigvezették az életemet, és átsegítettek a gondokon, bajokon a legnehezebb időszakban is. És ez a dal címe, Hazám útjaim megyek, megyek feléd, mert szülőhazám itt a föld, és innen vonz az ég hozzád felét. Hiszen, szűzanya, itt leszel velem halálomig, és itt lesz fel az utánam jövő generációknak is. Ott voltál velünk, házasságkötésünk elejétől, vigyáztál ránk Szent Józseffel, és vigyáztál ránk, és vigyáztál gyermekeinkre, unokáinkra, akik itt lesznek, és folytatják ezt a csodát, ezt a gyönyörű szolgálatot, amelyel én annak idején még bejárhattam az egész Magyarországot, a régi trianoni Magyarországot. Remélem, hogy még unokáim, gyermekeim is meg tudják ezt tenni. Folytatódik, és a békét maga az Úristen, mert ő a történelem ura. Ő fogja megadni utánunk jövőknek.

0: A következő dal címe Reményt és jövőt adj, ott van bennem a vágy, a remény és a jövő utáni vágy. Uram, ez így nem jó, valami elhibázott, valamit elromlott a hazánkban, a népünkben. Nem csak a felnőtt generáció, de az ifjúság is, talán egy kicsit is elszálltak a dolgok. Nem tudom, nem akarok itt élkezni senki és semmi fölött, de valami nincs rendben. Hiszem, hogy ez az ország, ez a nép nem fogja elhagyni a hitét, a reményét, egyházát. Sokan megtették, de az egyre nagyobb a bukáshoz vezető út. Csak azt ment meg minket, ha visszatérünk a hitünkhöz, egyházunkhoz, Európa népei már nem tudják megtenni. Végletesen tönkretették a hazájukat, a népüket. Én így látom, ennyit értettem meg ezekből a dolgokból, amiket hallok róluk. De hiszem, hogy itt van velünk az égi édesanyánk, itt van velünk az Úr, a mindenható Isten, akit szolgálunk. És lesz reményünk és jövőnk.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetek.

következő ének pedig hát augusztus nagy ünnepnapja, államalapító Szent Istvánunk ünnepnapja, augusztus 20-a. Itt hosszú évtizedeken keresztül gyönyörű Szent István napi ünnepségek voltak, a tűzijáték és mindaz a szépség, amit láttunk. Ezek csak persze ünnepségek, de ami a szívünkben van, az a legfontosabb, hogy követjük István király tanítását, amelyet sokszor ezen az ünnepnapon felolvasnak, Intel meg címmel. Ő, aki Szent Imre herceg édesapjaként mindent megtett, aki a legkiválóbb pedagógust választotta, mert ott volt velük Szent Gellért, a legkiválóbb püspökök egyike, magyar püspök élet, aki mindent megtett a hazáért, és végül az életét áldozta. Ma is ez kellene. Akik a kommunista időszakban is börtönöket járták, mert bosszújából az államnak ávót küldett ránk, és sok minden mást, és próbálta tönkretenni a papokat és a hívő emberek életét. Munkahelyről sok embert eltávolítottak emiatt. Hát azért mondom el, hogy ismerjék az emberek a történelem múltat. Én átéltem, és szeretném, ha nem így folytatódna a világ. Szent István király, magyarok csillaga, legyél közben járunk az Úristennél. Újra és újra kérd Máriát, legyen a mi ég édesanyánk, Magyarország védőasszonya. Te pedig, Szent István király, legyél országunk védőszentje ezen az ünnepnapon is, és a elkövetkezendő évtizedekben.

És jöjjön a következő dal, a befejezőjének. Jézus Anya Mária Oratórium, talán ez az egyik főművem, az utolsó nagy művem, amelyet írtam, a 14. tétel. Legyen ez a dal bátorítás, biztatás, reménység valamennyünk számára. Mi bízhatunk, mi Mária országa vagyunk 1000 év óta, és benne még hit is van, és remélem sokan hűségesen az egyházunkhoz, a hitünkhöz ugyanezt valljuk valamennyien. Nem veszíthetjük el a hitünket, a reményünket. Benned bízunk, Szűzanya. Benned bízunk, Szent István királyunk. Köszönjük. Napba öltözött asszony, maradj itt velünk, amíg csak élünk. Földi utat, zarándok utat járni kell. Légy velünk, napba öltözött asszonyunk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkozunk.

0: imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
1: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futó gondolatait hallják.
1: Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadályfutásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: Hírpercek. 5. alkalommal rendezték meg a Kovász Család Fesztivált Pécsen. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. 5. alkalommal rendeztem meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-ai hétvégén Pécsen. A Püspöki Palota és a Rózsakert környékén mintegy 50 helyszínen koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal, közösségi bemutatkozásokkal és kulturális eseményekkel várták az érdeklődőket. A több ezer embert megszólító fesztivál idén a városi Szent István napi ünnepségeknek is helyet adott. Felföldi László pécsi megyés püspököt hallják.
1: Az emberi életnek és a közösségnek a legnagyobb mélye az a család. És ez az alkalom, a Kovász, ez valójában a családokkal való találkozás, a családoknak az ünnepe. Rendkívül fontos az egyház a társadalom életében, hogy a családokkal együtt legyen. Én mindig tartottam családtáborokat, családi napokat, nyilván nem ilyen nagy méretűt, de itt most megvan rá a úgynevezett fizikai adottságunk, az, hogy ettől a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig 50 helyszín, 50 különböző lehetőség van kicsiknek, nagyobbaknak, hogy találkozzanak és együtt legyenek. És ebben szeretném, hogy tovább gazdagodjunk, és örülök annak, hogy munkatársak, és a város is, és az egyházmegye munkatársai is ebben jelen vannak, segítenek, és így tudjuk ezt a gazdagságot felkínálni. Hisz az egyház élete az valójában a kultúra, a közösség, a hit, a kapcsolódás titkán nyugszik, és ez itt erősítjük meg, itt valósítjuk meg, hogy így teljessé tudjuk tenni. Minden évben hozzáadtunk egy gondolatot, egy ötletet, mindig fejlődött ez az egész közösség, de most is azt nézzük, hogy még szebbé, még jobbá tenni. És az mutatja, hogy ennek van értelme, évről évre több ezer ember jön el ezekre a találkozásokra.
0: A napot ünnepi szentmise zárta a pécsi székesegyházban. Homiliájában a főpásztor a párbeszéd fontosságáról beszélt, amely, mint mondta, nem alkú, hanem nyitottság a másik ember megértésére, és ez lehet a béke egyik forrása. A kenyér szimbólumához kapcsolódva arra is emlékeztetett, nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk saját családjainkban és közösségeinkben. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádió mellett. Áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Áldott legyen az Isten, Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak. Azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.

0: Könyörögjünk, Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Sokszor említettem a kurziót eddig. Most egy rövid ismertetést szeretnék adni lényegéről. A teljes neve a kereszténységről szóló rövid tanfolyam. Amiről itt szó van, az egy lelkipásztori eszköz a keresztény hit megszilárdítására és terjesztésére. Nehéz róla mondani valamit, mert a kurzió élmény, ez pedig csak azok értik, akik átélték. Szellemét nem lehet tanítással közölni. Az ember általában, amire tanítják, csak megtanulja, de tudni csak az fogja, amit maga átélt, felfedezett. A kurzió mozgalom és annak irányítói, papok és világiak szilárdan meg vannak győződve arról, hogy minden probléma egyetlen megoldása Krisztus és a kereszténység. Nem a csodák, hanem az új parancsolat Krisztusa, keresétek elsősorban az Isten országát és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Szerinte életünknek értelme nem az, amit hozzákapunk, hanem az Isten országa maga. Nem elég, ha imádkozunk és megtartjuk a parancsolatokat. A cél és a megoldás az Isten maga, és nem amit hozzákapunk. Ebben a szemléletben a kereszténységünket nem lehet lealacsonyítani csak a járulékhoz. Jól tudjuk, hogy a kereszténység a világ problémáinak megoldása. A világ abban a mértékben fog megváltozni, ahogy a keresztény létet magunkévá tesszük és alkalmazzuk. A kereszténység a valóságos megoldás, mely megfejti az egész életet. A kurziónak az a lényege és célja, hogy keresztény csoportok alakuljanak, amelyek a környezet evangélium kovászává lesznek. Úgy is mondhatnánk, kialakítja a kereszténység gerincét. A kereszténység fogalma nem statikus, hanem mozgó, és éppen ezért változó. A tanítás változatlan, de a módszer külső megjelenése minden időben más. A kereszténységnek, mainak, időszerűnek, a mikorunknak megfelelőnek kell lenni, de ugyanakkor örök apostoli lelkülettel. Nem állíthatjuk vissza a középkori kereszténységet, mikor az egész társadalom a keresztény elveket vallotta. A mi korunkban inkább az első keresztény közösségektől tanulhatunk. Ők a pogány vagy zsidó környezetben számbelileg kevesen voltak, mégis diadalmasan kihangsúlyozták, hogy mint keresztények boldognak érzik magukat, és meghódítják a világot Krisztus számára. A keresztény csoportok nem az egyes töredékeknek az összege, hanem az egységes egész, amelyben az alkotó elemek különbözősége szembe tűnik. Az egység önmagába véve csak a kereszténység alapelvei tudják az egyetemesség és végnélküliség garanciájával ellátni, anélkül, hogy dinamikája csökkenne. A kurzió azon keresztények csoportja, akik tudatosan és növekedve élik a kegyelmi életet, és az evangélium kovászává láthatják környezetüket. A hiteles keresztény csoportot így jellemezhetjük, legyen egy nyílt, közösségi és hiteles csoport, amely állandóan összekötetésben áll a környező evilági valósággal. ezek a csoportok a kereszténység gerince akarnak lenni. Egy anyagi vagy gyárkölcsi dolognak gerincét adni azt jelenti, hogy az alkatrészeket úgy illesztjük össze, hogy szilárd, de ugyanakkor rugalmas is legyen. Ezért veszük a hasonlatot az ember gerincéről, mert az tartja és hordozza a testet, biztosítja az egységet, és ugyanakkor nem merev. Hogy a kereszténység gerince legyünk, azt jelenti, hogy csoportokra van szükség. Nem önkényesen és szeszélyesen, mint ahogy a börtönlakókat toborozzák. Csoportot alkotni annyit jelent, hogy a kicsoportokban mindig tiszteletben tartják az emberek szabadságát, az élet társadalmi törvényeit és a józanészt. Meg kell találni és összekovácsolni a szükséges tagokat. Segíteni nekik, hogy felfedezzék és felelősséggel betöltsék helyüket a világban és az egyházban. Szervesen össze kell kötni őket, hogy eredményesen dolgozzanak a csoportban és azon kívül is. A kereszténység gerince csak akkor lehetséges, ha az egyes tagok rendelkezésre állnak. Minden helyre kell valakit állítani, és nekik összhangba kell lennük. De ez csak az emberi szabadság és az egyesség hivatásának tiszteletbe tartásával történhet. Ez azt jelenti, hogy segítjük és biztatjuk őket, hogy gerinc legyenek. Ha ezek a gerincek olyanok, amilyeneknek lenni kell, akkor véleményük másokat mozgat, tetteik magukkal ragadnak, nem parancsolnak, hanem befolyásolnak, és ezáltal majd mások köréjük gyülekeznek és csoportot formálnak. Ezek az emberek növelik és élik kereszténységüket, és átadják másoknak az erőteljes keresztény öntudatot. Nincs okvetlenül szükségük hivatalos megbízásra, hisz ők testesítik meg az egyházat, dolgoznak, mint az élő és minden átalakító egyház. Élik és átélik a kereszténység alapigazságait és apostoli feladataikat. Ilyen feladatokat természetesen, egyenként vagy csoportosan a hivatalos egyház, plébánia vagy egyházmegye megbízásából is tehetnek. A kegyelmi élet éljen bennük tudatosan és mindig növekedve. Az ember élet mozgató erőit állítsák az Istenének szolgálatába, hogy így a Krisztus tanítás és törvénye áthassa és megújítsa az egész társadalmat. A cél az, hogy Krisztus misztikus teste általuk erősödjön, és az emberek még szentebbé váljanak. Legyenek élő tengelyek, amelyek körül mások forognak. A kurszió tehát lehetővé teszi, hogy tagjai átéljék a katolikus vallást, és alkalmat kapjanak a kegyelmi élet nagyságának személyes megtapasztalásához. Nincs anélkül kurszió, hogy a titokzatos test élő és éltető tagjai, papok és világiak az isteni kegyelem segítségével meg ne valósítsák magukon és a többiekben ezt az isteni életet. Ez az isteni élet élteti őket az egyház hagyományos eszközei által, szentségek, imádság, áldozat. A hivatások különbözők, bár valamennyi hívő az életszentségre hivatott és ugyanabban a hitben részesült, nem mindenki jár ugyanazon az úton, mert az egyházban különböző szolgálatok vannak. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A megbízások is különfélék, de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de ugyanaz az Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi. Egység van a különbözőségben. Egy tehát az Isten választott népe. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. egyenlő a tagok méltósága, mert Krisztusban újjászülettek. Közös az Isten gyermekség kegyelme, közös a hivatásuk a tökéletességre. Egy az üdvösségük, egy a reményük, és osztatlan a szeretetük. A keresztény meghívottságban a személy és a közösség legyen egyensúlyba. Maradjunk tudatában, hogy a kereszténység bensőséges élménye azon kívül, hogy élet, még együttélés is. A keresztény megszentelődéshez hozzátartozik a közösség. Ugyanakkor a személyes hivatás a kereszténység tanának mindenki számára érvényes mércéje. A kereszténység igazságának fogalmát nem korlátozhatjuk csupán arra, ami mindenkiben közös. A közösség lelkiismerete párhuzamosan fejlődik az egyesek lelkiismeretével. Ha a kurzió mozgalom egész lelkiségét a keresztben, a kegyelemben, a misztikus testben vagy Isten és fele baráti szeretetben magyarázzuk, akkor nem értettük meg, hogy minden személynek saját küldetése van Isten népében és a világban. A kurzió közvetlen célja az, hogy figyelembe véve a személyes hivatást, segítse annak felfedezését és megvalósítását. Az apostoli felelősség nem más, mint az egyház szentségeinek valóra váltása és igazolása. Ezek, mint működő jelek átadják az evangéliumot és a keresztet az egész világnak. Az apostolkodás maga a kereszténység lényege és természete. A nap előbb szűnik meg melegíteni és világítani, mint hogy a keresztény megszűnne fáklyának lenni. A kereszténység fáklyáját nem lehet elrejteni. Az égő lámpát sem lehet a vék alá rejteni, mondja aranyszájú Szent János. Az evangéliumnak át kell hatni a környezetet. A környezet evangéliumi kovász akkor eredményes, ha éljük keresztény mi voltunkat. Nem új formákat kell kialakítanunk, vagy új rendszereket teremtenünk, hanem használjuk és tegyük emberibbé a már meglévőket. Az egyház az egyetlen hely, hol Krisztust és általa az atyát megtaláljuk. Az új evangelizáció azt akarja, hogy az egyház intézményét alkotó keresztények valóban egyház legyenek. Lényegében a megtérés által, tudatosan a hit révén és erőteljesen tanúságtételükkel. Az új evangelizálás legfontosabb módszere a kerigma, amely alatt a következőt értjük. Hirdetni Isten igéjét, az örömhírt, az erőteljes igét, amely megtérítés üdvözíti az embert. Ez nem valamelyik tanítás magyarázata, kifejtése vagy értelmezése, hanem maga az ige, amely beszél és cselekszik, felszólal, nyugtalanít, felfedez, míg el nem éri, hogy történjék valami a hallgatóban. Ez az ige hirdetés csak az első lökést adja, a megtérést mozdítja elő. Magától értetődő, hogy ez még nem rendszeres hitoktatás, hanem annak előlépcsője, az üdvösség és az új élet hirdetés,

0: alapvető és nélkülözhetetlen eleme a küldetés. Tehát az evangelizálás nem a szabad csapatokra lett rábízva, hanem a kerigmatikus igehirdetéshez az egyház adja a megbízást a hit hírnökeinek, akik tanúságot tesznek hitükről mások előtt. Az apostolok cselekedeteinek eseménye újul meg. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok által számos csodajel történt. Az igehirdetők állandóan kutatják az Isten szavát, hogy minél hűségesebben adják át azt az üzenetet, amit az egyház és általa Krisztus tanítani akar. Tehát hűség az emberhez, akitől az üzenet, hűség az Istenhez, akitől az üzenet származik, és hűség az emberhez, akinek a címezve van. Az egész világon, mint tesi után a gomba, tömegével nőtt a zsinat után a különböző, nőttek a zsinat után a különböző közösségek. Az egész világon az evangélium hirdetésének legjobb eszközeivé váltak. A zsinat után valódi pünkösdi kegyelemeső áradt az egész világra, és a kereszténység terjedt, mint soha előtte. Sok nagy mozgalom járja be a világot. Paraguayban foglalkoztam a Mária légiójával, a karizmatikusokkal, a neokatekumenátussal, a kurzióval. Itt Magyarországon csak a kurzióval foglalkoztam, azért általában erről beszélek leginkább. Az egész világon a hithirdetés fontos eszközévé vált. A kurzió nem a világ megváltása, csak egy egyszerű eszköz a hit terjesztésére. Részemről nem ismerek egyszerűbb és hatásosabb módszert, mint a kurzió. De az Isten egyházában nincsen szabad verseny, nem lehet összehasonlításokat tenni. Nem jobb az oltári szentség, mint a bűnbánat szentsége. Nem üdvözülnek a verbiták jobban, mint a világi papok. Minden jó, mert Isten lelke dolgozik mindenhol. Ha a kurziót ajánlom, csak azért teszem, mert Szent Pál mondta, ti azonban törekedjetek a nagyobb adományokra. Itt hazánkban el lehet a mozgalmakról mondani, tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Ezeket a mozgalmakat az egyház hozta létre, az egyház támogatja és mozdítja elő. Nem csak a zsinatok, zsinatírásaival, hanem a pápák enciklikáival is. A püspökök nagy többsége az egész világon elkötelezett valamelyik mozgalom mellett. Idehaza az a nagy dilemma keletkezik, hogy a mozgalmak együtt akarnak dolgozni a pásztorokkal, de ezek a pásztorok a mozgalmakban nem a nyájhoz tartozó pásztorkutyát látnak, és féltik, hogy nyugtalanságot okoznak, vagy a nyájat szétkergetik. A mozgalmak felajánlják tapasztalataikat, de gyakran azt a feleletet kapják, hogy nincs szükségünk rátok, menjetek vissza régi gazdátokhoz.
1: Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: 2. ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. Leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. 2. ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magán szüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd laposan Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leópápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szent Atya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk, mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leópápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért Istenhez kiáltunk. És van egy közbenjárónk Istennél, Szent István király. Szent István király volt az, aki megmentette a magyarságot, mert hogyha folytatjuk azt az életformát, amit hoztunk magunkkal, ami teljesen eltért attól a világtól, ahova mi megérkeztünk, akkor biztosan elpusztítottak volna bennünket. István király felismerte, Szent István királyunk azt ismerte fel, hogy vagy keresztény lesz a magyarság, vagy nem lesz. Úgy is fogalmazhatom, tudta azt, és azt szerint cselekedett, hogy keresztény Magyarországot akar, mert csak annak van jövője. Hazánkat szeretni, az nem egy érzelmi kérdés. Hazánktól kaptuk szüleink után a legtöbbet. Hazánk adta nekünk a nyelvünket. Hazánk adta az irodalmat, hazánk adta a versek szeretetét, hazánk adta az iskolákat, hazánk adta azt a papot, aki megkeresztelt, hazánk adta az első szerelmet, hazánk adta a természet szépségének a felismerését, hazánk adta a festőket, tudósokat, írókat, mindazt, ami miatt magyarnak gondolhatjuk magunkat. És mindezen túl hazánkat szeretni Isten parancsa. A polgári kötelességek teljesítése a hazáért hozott áldozat forrásai. Szent Pál erről így ír. Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak. Nincs ugyanis hatalom csak az Istentől, amik pedig vannak, azokat az Isten rendelte. Aki tehát elleneszegül a feletteseinek, az szembeszáll az Isten rendelésével. Szükséges, hogy alárendeljétek magatokat, nem csak a büntető harag, hanem a lelkiismeret miatt is. Szent Péter meg ezt írta, engedelmesek legyetek minden emberi teremtmények az Istenért. A királynak, mint a legfőbbnek, akár a helytartóknak, mint az általa küldötteknek. Nincs hatékonyabb megokolás a nemzeti hűség és a haza szeretete iránt, mint az a szó, Isten akarata. Aki jó keresztény, annak jó állampolgárnak is kell lennie, és aki jó állampolgár akar lenni, annak jó kereszténynek kell lennie. Szépen összefér a keresztény felfogással az örök haza és a földi haza szeretete. A mi haza szeretetünk nem lehet elrejtett kincs. Szent István örökségét akkor őrizzük meg igazán, ha kiállunk magyarságunk és hitünk mellett. És erre a legjobb alkalom augusztus 20-a. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, mindenkit nagy-nagy szeretettel kérünk, legyen ott, és együtt ünnepeljünk, és együtt imádkozzunk a hazáért és kereszténységünkért. Augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Bazilikánál Budapesten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáriájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Élésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a messiás. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy olyan kérdést tesz fel tanítványainak, amelyek nem csak 2000 évvel ezelőtt hangzottak el, hanem ma is minden emberhez szól. Ti kinek tartotok engem? Ez a kérdés nem egy elméleti kérdés. Nem azt kéri, hogy ismételjük el egy hittankönyvi meghatározást, hanem az, hogy szívünk legmélyéből válaszoljunk. Ezen a válaszon múlik egész életünk és örök üdvösségünk. Jézus Fülöp Cezária vidékére vezeti tanítványait. Ez pogány terület volt, ahol sok hamis istent tiszteltek. Mintha azt mondaná, hogy a sok téves istenkép közepette döntsétek el, hogy számotokra ki vagyok én. Ma is hasonló világban élünk. Sokan nagy tanítónak, mások történelmi személynek, erkölcsi példaképnek tartják Jézust, de a keresztény hit ennél sokkal többet vall. Jézus Krisztus az élő Isten fia, a világ megváltója. Péter így válaszol, te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Ez nem emberi okoskodás eredménye. Jézus maga mondja, nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Minden igaz hit Isten ajándéka. Imádkoznunk kell azért, hogy hitünk napról napra erősödjön. Amikor Péter megvallja hitét, Jézus különleges küldetést bíz rá. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat. Az egyház nem egy emberi vállalkozás. Krisztus alapította, és ő ígéri, a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Ez nem azt jelenti, hogy az egyházban nem lesznek nehézségek vagy bűnök, hanem az, hogy Krisztus hűsége erősebb minden emberi gyengeségnél. Testvéreim, ma nekünk is fel kell tennünk magunknak a kérdést. Ki számomra Jézus? Csak egy vasárnapi ismerős, akit csak ekkor látogatok meg? Csak egy hagyomány számomra? Vagy valóban Uram és megváltom? Ha Krisztus valóban életünk középpontja, akkor döntéseinkben, családi életünkben, munkánkban, örömeinkben és szenvedéseinkben ő vezet bennünket. Péter példája arra tanít, hogy még a gyenge emberből is nagy szent lehet, ha teljesen átadja magát Krisztusnak. Kérjük ma a szent lelket, hogy mi is ki tudjuk mondani nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Drága jó testvérek, a mai ima szándékunk legyen, hogy őszintén válaszoljunk Krisztus kérdésére. Te kinek tartasz engem? Nem szavunk által, hanem az életünkkel mutassuk meg, ki számomra Jézus Krisztus.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Mától, június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe A Végidő. Alcímét pedig Dániel könyvéből vettem, a második fejezet 29-es versből, ahol a babiloni uralkodó Nabukadnecár töpreng, szorongva ezen a kérdésen. Mik lesznek ezután? Tehát a műsor két hetenként hangzik el, vasárnap este 8 óra 15 perckor. De hát miért van erre szükség? Korunk sorra mutatja föl mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus nagy apokaliptikus beszédében, elsősorban a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek mond. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és nem hívőket egyáltalán. Ma pedig, látva világunk őrült, kaotikus állapotát, ez az érdeklődés különösen magasra emelkedett. Ezért a sorozatban erről lesz szó, tehát a vége felé tartó történelem elrejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és a terv kibontakozásáról, az új ég és új föld majdani valóságáról. Erről lesz szó, hogy a mai, a vég felé tartó korszakban döntésre kényszerítsen, vagy késztessen inkább. Választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Ezt a döntést segíti elő, vagy szolgálja a jelen sorozat. Jelenleg egy korszakváltás tanúi vagyunk. Életünk lényeges keretei soha nem tapasztalt ütemű változásban vannak. Az egységes Európa, sőt a nagy világegység egyre inkább előretörő eszméje mindent megváltoztatni igyekszik, a pénzrendszertől a gazdasági rendszeren át a kultúra és az eszmék világáig. Szemünk előtt játszódnak le a természeti katasztrófák és a megállíthatatlannak tűnő klímaválság. Világunk nem csak változásban, hanem súlyos válságban van. Még fontosabb persze a belső változás. Változik az emberek gondolkodásmódja, és ez jelenti az igazi korszakváltást, amely a múltban is mindig akkor következett be, amikor a gondolkodásmód, az eszmeiség változott meg. Minden korszaknak megvolt a maga gondolkodásmódja. A középkor, a humanizmus, a reneszánsz, a felvilágosodás mind kitermelte a sajátos, a maga sajátos, múltbeliektől radikálisan különböző gondolatvilágát. Az aztán, hogy mitől kezdenek egyszerre csak másképpen gondolkodni a tömegek, mint korábban, hát ez maga titok. Az a kérdés, hol tartunk ebben a változási folyamatban? Ha most nem történelmi, eseménytörténeti, hanem eszmei, kifejezetten eszmei korszakváltásról beszélünk, azt mondhatjuk, hogy a korunkat megelőző egyik utolsó, igazán nagy eszmei fordulat, korszakváltás a felvilágosodáshoz köthető, és ami utána jött, a marxizmus eszméje, az maga is ebből nőtt ki. A racionalizmus, a hit és a hagyomány helyett a rációt, az észt emelte mindenek fölé. Istenből is csak annyit fogadott el, amit úgymond józan ésszel be lehet látni. Párizsban, a Notre Dame székesegyházban az észt emelték trónra, konkrétan úgy, hogy az oltárra emelték az ész megszemélyesített istennőjét, amely szerepet egyébként egy utcalánnyal játszották el. De tudjuk, mi következett ezután a 18. században, a francia forradalom végül diktatúrába és iszonyú vérfürdőbe torkolt. Majd jött a hatalmas kiábrándulás, mert a felvilágosult ész nem volt képes megoldani sem a tudomány nagy kérdéseit, sem a világ, az ember, a társadalom problémáit, ahogy azt megígérte, nem volt erre képes. Petőfi Sándor már a korszak kellős közepén, 1847-ben így látta az ész helyzetét a Világosságot című hatalmas nagy költeményében. Ó, nyomorú ész! Így szólítja meg, nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy. De nem ez történik. A folytatásból kiderül, hogy a puszta emberi ész éppen az életnek a legégetőbb kérdéseire nem képes megadni a választ. Mára pedig teljes világossággal látjuk, hogy messze túl vagyunk már ezen a korszakon, a felvilágosodás korán. A mi korunkat posztmodern kornak nevezik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy modern utáni, nagyjából a felvilágosodás utáni kor. Persze elég semmit mondó ez az elnevezés, nem árul el semmit a posztmodernnek, modern utáninak nevezett korszak jellegzetességeiből vagy lényegéből, csupán az idejét, hogy poszt, utána, a modern után. Nos, egy bizonyos Dever nevű amerikai tudós így határozta meg, hogy melyek a posztmodern fővonásai, sorolom. 1. Lázadás minden tekintély ellen. 2. Bizalmatlanság minden egyetemes, általános érvényű kijelentéssel szemben. 3. Az a meggyőződés, hogy a társadalmi konstrukciók határoznak meg minden tudást. 4. Minden igazság relatív, viszonylagos. 5. A dolgoknak nincs önmagukban jelentésük vagy értelmük. 6. Nincs érvényes, egyetértésen alapuló igazság. Nincs ilyen. Hanem, és ez a 7. Egyik gondolat, eszme, ideológia ugyanolyan jó, helyén való, mint egy másik, mint egy bármely másik. Látjuk tehát, hogy ebben a rendszerben nincs helye egyáltalán Istennek, legalábbis, mint az igazság forrásának nincs helye, mert olyan, hogy igazság nem létezik. Az igazság mindig változik, és nem egyetemes érték. Akik az ellenkezőjét állítják, azok úgymond gyanús emberek, sőt veszedelmesek, akiktől óvakodni kell. Igazság az, amit én hiszek, ahány ember, annyi igazság. Világos, hogy a posztmodern irányzat és világlátás, ez maga a dekadencia, és sehova nem vezet, csak kiábránduláshoz és csődhöz. Az is világos, hogy ebből a körből valahogyan ki kellene törni. Csak azt nem tudjuk, hogy hát létezik-e ilyen kitörés. Kiforrhat-e a posztmodernből valami új, pozitív gondolkodás? És ha igen, melyek a lehetséges kitörési pontok? Mi várható? Mit fog hozni a jövő? Mik lesznek ezután? Hogy Nabukadnecár kérdését idézzem. A sötétségbe tartunk-e, vagy a világosság felé? De kitörni mindenképpen ki kell innen, mert az ilyen szemlélet egyik első és legsúlyosabb következménye az, amiről már Jézus beszélt ugyanebben a nagy apokaliptikus, vagyis a végidőről szóló beszédében, annak a Lukács féle változatában. Ez pedig, ez a következmény, az általános félelem, a rettegés, a szorongás, mind a népek, mind az egyének szintjén, amelyet már ma is jól látunk, és nap mint nap tapasztalunk. Jézus tehát ezt mondja a Lukács evangélium 21. fejezetében, a 25-ös 26-os versben. Azt mondja Jézus, a földön pedig kétségbe esett rettegés lesz a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek elhalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Ez lesz a helyzet, prófétálja Jézus, ez lesz a helyzet az ő második eljövetele előtt, hogy rettegnek az emberek. Népek, nemzetek, egyének rettegnek. Az emberek azt mondja, félholtak lesznek a páni félelemtől. Ha ez a pánik még ma talán nem is mondható teljesnek vagy általánosnak, mert hát fokozatosan bontakozik ki, de bizony láthatóan már e felé haladunk egyéni és világszinten egyaránt. A mai világhelyzetből, válsághelyzetből való kitörést, a megoldást illetően semmi különösebb biztosat nem tudunk tisztességgel mondani. Martin Heidegger egy óriási nagy német filozófus volt, aki nem volt gyakorló istenhívő, nem tartozott keresztény felekezethez. Ő korunkról szólva kijelentette, ezen a világon immár semmi nem segíthet, Isten kegyelme nélkül. Ezt mondta ez az egyébként nem istenhívő ember. A jövőről senki semmit nem mondhat becsületesen, és hát én sem mernék beszélni róla a magam kútfejéből. Egyedül a Szentírástól várhatunk két dolgot, hogy a valósághoz híven leírja, persze a maga képies nyelvén, jelképekben, a mostani meg a jövőben várható helyzetet, másrészt, hogy kiutat mutasson belőle, valami megoldást adjon. Ezt várhatjuk a Szentírástól és csak attól. Na de, mi a helyzet? A helyzet az évszázadok során odáig fajult, hogy ma emberek hatalmas tömegei, az emberiség többsége számára a Szentírás, ha tud is róla valamit, elérhetetlen. Elérhetetlen. Nem fizikailag már hozzá lehet jutni, hanem szellemileg. Világviszonylatban rengetegen nem tudnak mit kezdeni a Szentírással úgy, mint ami Isten kijelentését, kinyilatkoztatását tartalmazza, és feltétlenül igaz mindenkorban. Maga a bizonyosság, az igazság, ezzel nem tudnak mit kezdeni. Nem tudnak hozzáférni, mint olyanhoz, ami nem csak hitre, vallásra, az Istennek tetsző morális cselekvésre tanít, hanem megoldást nyújt az emberi gondolkodás és az élet nagy kérdéseire is válaszol. A világ, az élet, a történelem tele van bizonytalansággal és zűrzavarral. Ennek tükrében óriási nagy a súlya Isten szavának. Erről a második Péter levél első fejezet 19-es versében olvassuk. Igen biztos nálunk a prófétai bibliai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, fákjára, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Mert soha nem emberi akaratból származott a prófétai bibliai beszéd, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak. Tehát egy eddig az idézet. Isten beszéde biztos, szilárd, igaz, minden időben. És hát erre vágyunk mindannyian, hogy ebben a rettenetes sötétben, ami van, és még közeleg, nappal virradjon, és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Életünk, világunk, jövőjét illetően. Hogy valamiképpen nappal virradjon, valamiképpen ezt az isteni beszédet kellene közelebb vinnünk az emberekhez, hogy reménység legyen kilábalni ebből az iszonyatos, tarthatatlan sötétségből. Hát ez a sorozat célja. A posztmodern szellemiségből egyenesen következik a mai kor talán legfélelmetesebb jelensége, a leszokás a gondolkodásról. Ez a borzalmas igazán. Az emberek nem szeretnek, és immár tömegesen nem is tudnak tisztán gondolkodni az élet valódi kérdéseiről. Hiszen, ha beléjük verték, hogy nincs igazság, és minden viszonylagos, akkor miről gondolkozzanak, meg hogyan? Holott Isten egyik hatalmas és igazán vigasztaló ígérete, igazsága, így hangzik. A második Timóteus levél első fejezet 7. versében. Mi nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás, vagyis a józanság lelkét. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ezt kaptuk. Ehhez képest, amilyen vonásokkal Pál apostol ugyanebben a levélben később, tehát a 2. Timóteus levél 3. fejezet első 4 versében leírja a végidő embereinek a jellemzőit, hát az mind összeegyeztethetetlen a józan és tiszta gondolkodással. Egy nagyon borzalmas lista következik. Tudd meg, írja Pál Timóteusnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Lesznek az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és fölfuvalkodottak. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A jámborságot látszatra még megtartják, de a lényegét megtagadják. Ez borzalmas, és mind-mind ellentétes a józan gondolkodással. És a nagy tömegek nem is szeretik, irtóznak tőle, hogy valaki az igazsággal szembesítse őket. Aztán Pál kicsit még később, már a 4. fejezetben, a 3-4-es versben így folytatja. Mert jönnek napok, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy a fülüket csíklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a mesékhez odafordulnak. Hát ezt látjuk ma. Legalábbis mindenki ezt látja, aki Istenről, Krisztusról próbál beszélni, ezt tapasztalja. A 17. századi nagy francia gondolkodó Pascal kifejtette, hogy az ember arra teremtetett, hogy mindenek előtt gondolkozzék. Gondolkozzék önmagáról, Istenről és a saját küldetéséről. De hát fény évekre vagyunk ettől most. Igen, igen, nagy a válság. De hát hogy lehetséges ez? Mi az oka ennek a szinte felfoghatatlan állapotnak? Mert nem lehet, én nem tudnám csak is az egyes embereket okolni ezért a kialakult szellemi-lelki helyzetért. Nem. Ez naivitás, és nem igaz. Csak egy pár okot sorolok fel vázlatosan. Először is a tudatos vagy tudattalan kiábrándultság. Mindazok után, amik az utóbbi évszázadokban történtek, az emberek kiábrándultak a felvilágosodás hirdette ész minden hatóságából. Hiszen az ész, a ráció, a tudomány nem volt képes megoldani még a természet nagy kérdéseit sem. Nem látta előre például a klímaváltozást és annak pusztítását, és nem is szólva a társadalmi kérdésekről, meg a szociális kérdésekről. Ezt a racionális ész nem tudta megoldani. Tehát ez az egyik. Azután az embereket rengeteg információ éri, de ezeket a sokaságuk miatt feldolgozni nem tudják. És ilyen szintetikus, ilyen egybenlátó gondolkodásra alig mer valaki vállalkozni. Aztán itt van még a rengeteg hazugság, hamis beszéd, amelyek közül az ember mára már képtelen kiválogatni és felismerni az igazat. És ami különösen is fájdalmas, a kizsákmányolás, meg az ön kizsákmányolás. Az embereknek a megélhetésért, családjuk eltartásáért olyan rengeteget kell dolgozniuk, hogy valami iszonyúan fáradtak, végtelenül elcsigázottak, fásultak, és hát közömbösek. Éppen csak az aznapot szeretnék valahogy letudni, megoldani, de sem erejük, sem idejük arra, hogy messzebbre és mélyebbre nézzenek, hogy olvassanak, hogy gondolkozzanak. Aztán a képi információk eluralkodása, az is nagyon tompítja az elmét. Amely információkat az ember megint csak nem tud feldolgozni. Ugyanilyen hatással jár az elektronikus kommunikáció, az internet, meg ami még utána jött. ami biztos nagyon hasznos a maga helyén, de hát el lehet veszni benne és elkábulni. És mindezek következtében katasztrofálisan lehanyatlott elveszőfélben van az olvasás kultúrája. Az emberek nem olvasnak, nem vesznek könyvet. Én látom a könyvkiadás helyzetét, katasztrofális. Mert az olvasáshoz idő kellene, elmélyedés, közbe-közbe gondolkodás. Tömegessé vált, hogy az ember annyira el akar menekülni a sivár és katasztrofális valóságtól, hogy alkoholhoz, szerekhez folyamodik, ezzel még kémiai úton is tönkretéve a gondolkodó képességét. És hát a beszéd, mivé lett mára a beszéd? Ezt most különösen látjuk, halljuk. Milyen sok a médiában is, a közbeszédben is, a társasági életben is a tartalmatlan beszéd, a semmitmondás, meg a verbális agresszió iszonyú. Na most a gonosznak, aki a világ fejedelme, a Biblia szerint, e világ fejedelme, a sátán, ő neki így jó. Azt olvassuk róla a Jelenések könyvében, de sok más helyen is, a Jelenések 12. fejezet 9-es versében, hogy a végidőben a sátán mindenkit félrevezet, elámít, hogy őt imádják. Ha lehet, még a választottakat is, még a hívőket is elszédíti. És ezt is kezdjük bizony látni. Azért képes ezt megtenni, amiről idáig próbáltam beszélni, mert az emberek tömegei nem képesek, vagy esetleg nem is akarnak tisztán és józanul gondolkodni. A gonosz meg hát éppen ezt akarja. Ezt készíti elő napjainkban, szívós munkával, mert aki nem gondolkodik, azt könnyű oda vinni, ahová a sátán akarja, könnyű rábírni, amire csak akarja, könnyű uralni. Olyan lehengerlően törnek előre napról napra ezek a félelmetes jelenségek, hogy felmerül a kérdés, hogy tényleg nem tehetünk semmit? Nem tehetünk semmit e gőzhenger ellen? Dehogy nem. Van egy ilyen alapszabály, mondom, Isten nem úgy intézi a dolgokat, hogy a sötétség ideje van, mondjuk most, és majd utána valamikor elküldi a világosságot. Nem. Ő a sötétség közepette gyújt világosságot. Annak, aki hajlandó meglátni. Tehát most kell igazán felismernünk ígéreteinek hatalmas értékét, melyek közül a legfontosabb, én vagyok az alfa és az omega, vagy az omega és az alfa, a kezdet és a vég. Isten nem csak a kezdet, mert ő teremtette a világot, és irányítja az eseményeket, de ugyanilyen biztos, hogy ő lesz a vég is, az omega. Ezt röviden szólva, ez Jézus visszajövetelét jelenti, mert vissza fog jönni. Akkor Isten véget vet a jelen gonosz világnak, és egy új korszak, egy új világ kezdetét teremti meg. Ahogy Heideggertől, a filozófustól idéztem, már csak Isten kegyelme segíthet, mondja. De ő segíthet, és segíteni is fog. Most van az, amit Izajás próféta által mondott Isten, és ez éppen nekünk szól, 60. fejezet, 1. vers, kelj föl, világíts, mert elérkezett a világosságod. Ez most van. Ezért, ahogy aztán Ózeás próféta jövendölte, a 10. vers, 10. fejezet, 12-es versébe, ideje keresnetek az Urat, míg az igazság esője fogja öntözni a földet, az úgynevezett kései eső, ami nem más, mint az evangélium utolsó nagy meghirdetése, minden módon, minden eszközzel, minden erővel és minden népnek. Kedves hallgatóim, legközelebb 2 hét múlva jövök ezzel a műsorral. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották.

0: راديو. ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Ismerd meg magad. Ez a sorozatunk címe. De az ismerd meg magad nem arról szól igazán, hogy megismerjük magunkat, hanem hogy fejlesszük magunkat. A folyamatos fejlődés

egészen másként kell tanulni egész életünk során. Mondhatnám, hogy magunkénak kell tennünk az optimális tanulás irányelveit. És ezek az irányelvek, amiket most el fogok mondani, ezek minden helyzetben alkalmazhatók. Akkor is, hogyha ez egy kellemes helyzetben ér bennünket, az optimális tanulás irányelvei akkor is érvényesek, amikor lehangoltak vagyunk, mert általános érvényű. És ezeket tényleg tanuljuk meg, és tartsuk észben, mert most az elkövetkező részében az egyes személyiségtípusoknak az arra típusra vonatkozó javaslatokat fogom elmondani, amit a kutatások évtizedek alatt hoztak, hogyan tudja fejleszteni magát az egyes típus, de előtte ismerjük meg a tanulás általános irányelveit. Az első az, legyél a lehető legösszeszedettebb, a legstabilabb abban a pillanatban, amiben élsz, amiben tanulsz. A tanulásra a legösszeszedettebb állapotodat kell előállítani, akkor lesz hatékony. Mondok erre példát. Mikor egyetemi vizsgákra készültem, nekem már megvoltak a gyerekeim, sőt, dolgoztam is, meglehetősen fáradtan értem haza este, és próbáltam legalább elolvasni a könyvet, ami a vizsga tárgya volt. Rettenetesen fáradt voltam. Álmos. Ilyenkor az embernek az agya nem fogad be semmit. Lehet, hogy ott ülsz a könyv előtt, lehet, hogy akarsz is, de eredménye nincs. Tehát a legösszeszedettebb és a legstabilabb állapotba kell magunkat hozni, és ehhez a légző és összpontosító gyakorlatok fognak neked segítséget nyújtani. Ez tehát az első irányelv az optimális tanuláshoz, hogy a legösszeszedettebb, legstabilabb állapotodat kell előállítani, amit légző és összpontosító gyakorlatok fognak neked segíteni. Másodszor. A szívünk legyen nyitott, befogadó és együttérző. És ilyen módon forduljunk elsőként önmagunk felé. Tehát bármit tanulunk, legyen az testmozgás, legyen az történelemtanulás, legyen az nyelvtanulás, a szívünket nyissuk ki. Mit jelent ez? Miért fontos ez nekem? Miért szeretem ezt, amit tanulok? Miért emel engem ez? Nekem mit ad? A szívünk nyíljon ki a tanuláskor, és elsőként önmagunk felé forduljunk. Úgyis mondhatnám, hogy teremtsünk egy érzelmi helyzetet a tanulással, hogy mi abban jól érezzük magunkat, hogy szeretjük azt a helyzetet és azt a dolgot, amit tanulunk. Tehát a szívünk legyen nyitott, befogadó és együttérző, ez a második irányelv az optimális tanuláshoz. Harmadszor. Ne csak a szívünk legyen nyitott, hanem az elménk is legyen nyitott. És befogadó, és nem előítéletes, nem ítélkező, amely nem reagál és nem védekezik folyamatosan. Tehát legyünk, úgy is mondhatnám, hogy semleges pozícióban, befogadó, nem ítélkező legyen az elménk olyan nyitottsággal, ami nem reagál, nem védekezik és nem támad. Mert ugye minden dologban fölmerül a mi érzelmünknek a jelensége, és az érzelmek hamar el tudnak bennünket sodorni a nem ítélkező, befogadó, nyitott állapottól. Tehát a harmadik az, az elménk legyen nyitott, befogadó, nem ítélkező. Ha negyedszer, ébresszük fel a kíváncsiságot magunkban, és a legyünk felfedezők. Tudjátok, olyanok, amilyenek a gyerekek. A gyerekek természetüknél fogva kíváncsiak, felfedezők és nyitottak. Legyünk, mint a gyermek. Egyébként Jézus is ezt a tanácsot adja, általános érvényű tanácsot. Legyetek olyanok, mint a gyermek. Ötödször. A személyes növekedésünket

0: és személyes értékeket tartsuk szem előtt. Tehát amikor tanulunk bármit, a személyes növekedésünkre koncentráljuk. Mit ad az nekünk? Mit adhat az a helyzet, az a tudás, az a tárgy, az az esemény nekünk? A személyes növekedést tartsuk szem előtt. Tekintet nélkül a nehézségekre. Ne azzal foglalkozunk, mi nehézek, miért nem. Mi a kifogás, nem? A személyes növekedést tartsuk szem előtt. És hatodszor, az optimális tanulás hatodik irányelve. Köteleződjünk el, hogy megtesszük a tanuláshoz szükséges erőfeszítést. Minden tanulás erőfeszítés. Amikor megtanulsz gyerekkorodban biciklizni, az egy erőfeszítés. Megtanulsz korcsolyázni, erőfeszítés. Megtanulsz teniszezni, sízni, lovagolni. Minden játék is erőfeszítést kíván. Sakkozni is csak erőfeszítéssel tudsz megtanulni. A gót, a keletnek a stratégiai játékát csak erőfeszítéssel tudod megtanulni. Römizni csak erőfeszítéssel. Nyelvet csak erőfeszítéssel. Tehát elköteleződés. Ez a optimális tanulás irányelve, mert mindenféle tanuláshoz erőfeszítésre van szükség. Na, akkor még egyszer összefoglalom a optimális tanulás irányelveit. Összeszedettség, nyitott szív, befogadó elme, nem ítélkező elme, kíváncsiság és felfedezési vágy, személyes növekedés prioritása. És az elköteleződés. Hogyha ezek megvannak, akkor már szinte megnyertük a tanulási meccset. De ezen belül volt a legelső, hogy lehető legösszeszedettebbek és legstabilabbak legyünk a pillanatban, és ehhez légző és összpontosító gyakorlatok szükségesek. Most ezzel foglalkozom. Azzal, hogy a légzéssel és az összpontosítással hogyan tudom megteremteni a befogadó tudatosságot. A befogadó tudatosságot. Ez a légző és összpontosító gyakorlat alapvető fontosságú eszköz, ami folyamatosan javítja a személyes és szakmai fejlődésünk során szükséges tanulást és a gyakorlatok végzését. Ez egy éberség gyakorlat. Például a Bibliában van egy éberséggyakorlat, a 10 szűz példája. Amikor a fele éberen átgondolva viselkedett, hogy legyen lámpása, és felkészülten várja a vőlegényt, 5 pedig nem felkészülten, és nem előrelátóan viselkedett. Na tehát éberséggyakorlatokra van szükség. És eznek a jó téteményei bizony nagy horderejűek lehetnek. Mind mentálisan, mind fizikailag. Hogy miért? Mert hogy a légző és összpontosító gyakorlatok segítségével rugalmasságot kapunk, alkalmazkodó képességünk növekszik, és a megértési tudásunk, a megértési képességünk is nő. És egyébként nem igényel túl sokat egy-egy napban, hogy egy ilyen állapotba hozzuk magunkat. Olyan állapotban, amikor képesek vagyunk elmélyedni valamiben, kicsit ki tudjuk zárni a környezetet meg az egyéb gondolatokat, mint egy elmélkedő, szemlélődő állapotba hozzuk magunkat. Ennek a légzős összpontosító gyakorlatnak az a célja, hogy befele irányítsa a figyelmünket, hogy lecsendesítse az elménkben futó, állandó gondolati verklik sorát, és összeszedetté legyen bennünk. Gyakorolhatjuk ezeket a lépéseket néhány percig, vagy ameddig jól esik. Amikor még gyakorlatlanok vagyunk, akkor egy ilyen negyed órát érdemes rászánni a légzésre és az összpontosításra. Egyébként bármikor a nap folyamán elvégezhetjük ezeket a légző gyakorlatokat, amikor csak szükségét érezzük annak, hogy újra összeszedetté álljunk, vagy hogy éppen megfigyeljük önmagunkat, a reakcióinkat. Hogy megfigyeljük, hogy mikor támad bennünk düh, vagy mikor leszünk éppen védekező állapotban, vagy mérsékeljük azt a vágyat, hogy reagáljunk. Na mondom, néhány perc is elég hozzá, ha már begyakoroltuk, hogy kell, hogy mik a lépések. Ülj le kényelmesen egy székbe, támaszd meg a hátadat, és tartsd le, tedd le a talpadat a földre, keresztezés nélkül. Hunyd be a szemed, lazítsd el a tekintetedet, és próbáld elvonatkoztatni az elmédet a külső körülményektől. Másodszor. Most figyelj a légzésedre, a belégzésre és a kilégzésre összpontosítva. Legyen nyitott az elméd, figyelj oda, mi történik, és a légzésre összpontosítsd. Kövesd a légzésedet, és engedd, hogy a tested a légzés közben ellazuljon. Fontos belső vonatkoztatási pont a légzésed. Egy semleges fókuszpont is lehet, hiszen nem rendelkezik saját tartalommal. Csak a légzésedre figyelj. Harmadszor, miközben követed a be- és kilégzést, engedd, hogy elmélyüljön. Ugye a legmélyebb légzés az, amikor nem a vállad emelkedik föl, hanem a hasad környéke az, amelyik mozgatja a kilégzés-belégzést. És itt ilyenkor egy szilárd alapot találsz. Az alhas tájékán jelenik meg a tested súlypontjában a légzés támaszpontja, és itt meg tudod nyitni a szívedet is ennek kapcsán. A következő az, hogy ha elkalandozna a légzésed valamilyen gondolatra, érzésre, nem kell már csinálni, vedd észre, hogy elkalandozott. Követed a légzésedet, megfigyelheted, hogy milyen mintát követnek a gondolataid. Tehát elmélyülten csak a légzésedre figyelsz, és közben észleled, hogy fut, és merre fut a gondolatod. Hogy milyen reakciók ébrednek benned. Ezt tudatosítsd. És gondolj rá, és fokozatosan egyébként ki tudod kapcsolni. És az utolsó, hogy mikor egy jó negyed óra eltelt, amikor a gyakorlás végére értél, lassan, finoman a figyelmedet irányítsd újra a külső körülményekre. Tudatosítsd, hogy ott ülsz a széken, és elkezded hallani a körülötted lévő hangotat, és nyisd ki a szemedet. Na még egyszer, összefoglalva a lépések, a légzés és összpontosítás lépései, ülj kényelmesen, és lazítsd el magadat, és csukd be a szemedet, vonatkoztass el, hogy mi történik körülötted. A légzésedet figyeld, és csak arra figyelj. Harmadszor. Mélyítsd el a légzésedet, hogy tűnjön el az alhas tájékán a súlypontban egy erős, mély légzést alakíts ki, olyat, amilyet a tested kíván. Megy egyszer, ha közben elmegy a gondolatod valahova, azt figyeld meg, hogy merre megy. Hogy mit követ. Tudatosítsd, és utána szépen ki tudod kapcsolni. És ötször, gyere vissza. Ha elérted a negyed órát körülbelül, figyelmedet lassan, fordítsd újra a külsőre. Hát ezek az összpontosítás feltételei és az optimális tanulás irányelvei, ezeket fogjuk alkalmazni, amikor az egyes típusoknál a gyakorlatokat végezzük. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot, Szabó Tamást hallottátok.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Kávéházi Szabad Egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi Szabad Egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Márti Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető tábláin is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az állam alapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061 354 17 05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061 354 17 05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Rajkai Eszter beszélgetését hallják Böjte Csaba atyával, hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Apostol TV-nél Böjte Csaba ferences szerzetes atyát, aki a Dévai Szent Ferenc alapítványnak a megalapítója. Azt gondolom, hogy az atyának a nevét elég széles körben ismerik a munkássága, meg a gyermekotthonok miatt. Az első kérdésem az atyához az lenne, hogy gyermekkorában is gondolta volna az atya, hogy ilyenné alakul az élete?
2: Nagyon sokat kirándultam gyerekkoromban, és mindig az volt a vágyam, hogy egy nagy közösségbe éljek. Tehát nekem számomra, amikor elmentünk a Szent Annatóhoz táborozni, vagy fel a Hargitára sízni, vagy mit tudom, bandába, hát ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát ugye akkoriban volt egy, az Illésnek egy ilyen szám, hogy vagy sátorvárost alapítunk, tehát hogy ez bennem mindig is megvolt, és aztán amikor úgy keresztény körbe is úgy jártam, akkor úgy gondoltam, lesz nekem egy nagy házam, és kiírom, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, csonkák, bongák vagytok, akármi, hogy Isten Jézus felüdítsen titeket. És hát, hogy mondjam, az ember gondolja meg, mit kér az Istentől, mert általában a jó Isten meg is adja azt. Úgyhogy tényleg egy nagyon nagy családom lett, ugye az elmúlt 35 évben közel 7000 gyereket fogadtunk be, van vagy 1500 unoka, minden, úgyhogy hát zajlik az élet körülöttem.
1: Igen, ez egy eléggé nagy család. És maga az, hogy az első gyermek otthont létrehozza az atya, milyen elhívás kellett ehhez, vagy mi mutatta az utat?
2: Mondjuk ő nem azért küldtek engem Dévára, és bennem sem volt ez a szándék, hisz ifjúsági lelkész voltam, és mint ifjúsági lelkésztek, hát ugye az a dolgom, hogy sok mindent csináljak, és prédikáljak, és táborokat szervezek, és ilyesmi. És 93-ban meg voltak a nyári programok, és maradt annyi pénz, hogy össze úgy gondoltam, hogy a kemény maggal csinálunk egy tábort az utca gyerekeknek. Uh-huh. Ez olyan jó sikerült, hogy nem akartak hazamenni. És akkor végig mondtam a puszi, bye-bye, lehet hazamenni, mondták, hogy miért csinálunk egy éves tábort. Hát, hogy őszinte legyek, akkor még kacagtunk, de aztán másnapra úgy arra gondoltam, és miért ne? Hát a Szentlélek Úr is nem csak az én fejembe tud megszólalni, a gyerekek szívébe is, és ők sírva mondták ezt, hogy hát csináljunk egy éves tábort. Nos, aztán most már 34. vagy 5. éve táborozunk.
1: Igen, ez egy hosszú idő. És maga az, hogy az atya ferences szerzetes legyen, arra mi indította?
2: Hát ugye én Csíkszeredában nőttem fel, ott vannak ferencesek Csíksomjón, tehát egyfelől láttam is, meg aztán úgy gondoltam, ha már lúd, akkor legyen kövér. Ha már jó Istennek adom az életemet, hát akkor, na, akkor legyek szerzetes. Meg nagyon tetszik nekem Szent Ferenc élete, ugye szoktam mondogatni, nem vagyok olyan okos, mint a jezsuiták, nem is vagyok olyan jámbor, mint a bencések, hát én ilyen ferences kisebb testvér nekem. Ugye Szent Ferenc, van egy történet, hogy döntött el, milyen pasztorációs irányt vegyen. Hát mondta Leó testvér, hunyj be a szemedet, és forogjál gyorsan, körbe sarkat körül, most állj meg, na, merre mutat az orrod? Na arra, na akkor arra megyünk evangelizálni. Szóval ilyen jól átgondolt, kidolgozott módszerei voltak Szent Ferencnek, és nekem tetszik ez a egyfelől szabadság, másfelől lazasság is.
1: És hogyan tudja megélni, említette Szent Ferencnek a lelkületét, hogyan tudja megélni az atya, azt hiszi Szent Ferencnek az életvitelét a saját életében?
2: Hát ugye mostan engem nagyon meglepett, hogy őszinte legyek. Ugye mindenki látja, mennyi baj van a világban. Háborúk, meg gazdasági krízis, meg gázkrízis, meg tehát már lassan mindenféle demográfiai krízis, szóval van baj elég. És gondolom, hogy Leó pápa is összeült a bíborossaival, nunciusaival, hogy kéne írni egy receptet erre a sok bajra, betegségre, nem? És olyan érdekes, mert egyetlen nevet írtak erre a receptre, az, hogy Szent Ferenc, nem? Tehát 2026, na, és elgondolkozhatunk, hogy végül is Szent Ferenc mitől válasz ezekre a bajokra. Hát most, ha reklám helye lenne, akkor azt mondanám, hogy maradjanak itt a 6 órás szentmisébe, pont erről fogok beszélni. De hát úgy röviden mégis összefoglalva, ugye a szűzanya is, Szent Ferenc is, de mi úrunk Jézus Krisztus is. Hát a szent egyszerűségre, szegénységre törekedett, és én azt gondolom, hogy ez a nagy kapzsi, fogyasztó, birtokló világnak tényleg jót tenne, hogy egy kicsit ilyen ezen az evangéliumi egyszerűség, természetesség, szegénység, hát útján járjunk. Ugye Szent Ferenc azt mondta, hogy a szegénység úrnőjének a lovagja akar lenni. Aztán ugye a mi úrunk Jézus Krisztus is olyan érdekes, hogy békét visz mindenhova, egymással szemben álló embereket kibékít. És Szent Ferenc is ezen, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Tehát olyan szép ez a vonás, hogy nem háborút, nagy csütörtök, nagy péntek, ugye Jézus föltámad, és nem bosszút áll, nem háborúra hív, nem kirúgja az apostolait, hanem átdöfött kézzel, rőzsét gyűjtottan a galileai tó partján, tüzet rak, halat süt, és mondja, gyertek fiúk, biztos egész éjjel megfáztatok, melegedjetek meg, na, finom halat sütöttem, nyami, nyami, na. Péter, szeretsz-e te engem? Tehát, hogy igen, valahol ez a béketeremtő Szent Ferenc, tehát amit Jézustól tanult ő is, ugye logikus. És a harmadik dolog, amit nagyon úgy gondolom, hogy meg kéne az ember, mai ember tanuljon, a természet tisztelete és szeretete. Tehát, hogy hát Jézust, ha megnézzük, azért legyünk őszinték, ők nem a nagy templomokban, vagy nem tudom, hol tartotta a nagy beszédeit, hanem a hegyi beszéd, meg mit tudott a olajfák hegyén, meg tehát természet közelébe él és virul, vagy dolgozik. És hát a szűzanya is, legyünk őszinték, hol jelenik meg. Hát akkora katedrálisok, templomok vannak, de Fatimába, vagy Medjugorjéba, vagy Lourdesba, hát mit tudom, nagyon eldug, a természetben jelenik meg. Tehát úgy tűnik, hogy a szűzanya is vonzódik a teremtett világ iránt, és hát Szent Ferenc is, vagy a teremtett világ védőszentje. Tehát én azt gondolom, ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy javulna, most csináltattam ilyen kis korongokat, szeretnék minden házba rakni, hogy Ferences recept. Igen, hogy ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy legalább egy-egyet komolyan venne minden család, én azt hiszem, sokat gyógyulna a világ. Valóban lakhatóbb, élhetőbb és fenntarthatóbb lenne biztos mindannyiunk élete.
1: Említette az atya, ugye a hivatásáról beszéltünk az atyának, és a hivatásnak a részén sokaktól hallom én is az én ismeretségi körömben, hogy sokan küzdenek azzal, hogy mi a hivatásuk, vagy nap mint nap mire hív bennünket a Jóisten. Az atya szerint hogy tudjuk ezt igazán megtalálni, hogy mi az Istennek az üzenete számunkra?
2: Tehát ugye én szoktam mondogatni, hogy a szűzanya találkozik a Jóistennel. József beszél a mennyei atyával. Tehát én biztosra veszem, hogy ők nem valami prototípusok voltak, hanem minden ember ugyanabból a matricából került ki. Tehát benned is, bennem is, mindenkiben megvan az adóvevő készülék, amivel a Jóistennel tudunk kommunikálni. Tehát azt hiszem ez a legelső dolog. Harmadikos gyerekeknek úgy tanítsuk a hittanórán, hogy szól Isten hozzánk. Kettős pont, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Tehát nagyon egyszerű, tehát nem kell, Isten nem komplikálja el a dolgokat. Tehát hogyha mondtam, hogy az Európai Unió tervezte volna az embert, akkor biztos lenne 8 lába, 6 keze, nem tudom, elő-hátul szem, meg mindenféle nyúlványok, hogy biztos legyen, hogy el nem esik, meg ilyesmi. Jóisten nagyon egyszerűen rakott össze bennünket. És a vele való kapcsolat is, azt gondolom, nagyon egyszerű. Tehát a legszebb vágy, álom, ami benned megfogalmazódik, az Isten akarata. Tehát most a fiú, melyik lányt kell elvegye? Hát aki melyik mellett szárnyai nőnek, nem? Akiért le tudná hozni az égről a csillagot. Hát ilyen egyszerű. Azt menjen oda, és kérje meg a kezét, nem?
1: Igen,
2: tehát ilyen egyszerű. Hivatás. Hát aminél szebbet én nem tudok elképzelni. Hát én biztos, hogy nem vagyok orvosnak való, mert úgy igazából irtozok a vértől, nem? Hát úgy borkostolásban se tudnék azért nagy karriert befutni, mert úgy születtem gyárilag, hiányzik a szaglás készsége az én. Na, hát hogy mondjam, mesterséges intelligenciával lehet, hogy valamit még megértenék, de így nem érzem a szagokat. De van valami, ami az emberek iránti empátia, tehát sok minden predesztinális az embert feladatra. Tehát én is árván nőttem fel, tehát biztos, hogy sokkal fogékonyabb vagyok arra, hogy hiányzik az apuka, hogy család melege nincs meg. Tehát biztos, hogy ez engem segít. Tehát mindenki nézzen szépen magába, térjen le, te van egy örökimádási kápolna, ajánlom Pió atya, itt szeretettel fogad mindenkit, és gondolkozza le, hogy mi az, ami őt igazán boldogá teszi. Mikor érezte, hogy kibontakozik, hogy szárnyai nőnek, és akkor abban az irányba el kell indulni, és persze nem kell egyből, mit tudom, hát kis Mária is ugye igen mondott az kis Jézusnak, hát pont ma fogjuk ezt ünnepelni, de attól nem lett még 3 óra múlva meg a kisbaba. Tehát, hogy hónapok szépen nála is, karácsonyig van idő. Tehát, hogy le legyünk türelmetlenek. Az Úr, ha elkezdi bennünk a munkát, akkor biztos be is fejezi.
1: Meg mennyire szép, hogy az atya mondta, hogy árván nőtt fel, és milyen nagy családja lett az atyának ehhez képest.
2: Egy ismerősöm mondta, hogy a méhészeknek azért nagyobb van, úgyhogy ne legyek elég beképzelt.
1: Van még idő, hogy még nagyobb legyen az a család. De hogyha már itt vagyunk, akkor említette az atya, hogy mennyi gyereket sikerült már befogadni az évek során. Most, hogyha így meg kéne tippelni, vagy nem tudom, hogy az atya tud pontos számokat, most pontosan mennyi gyermek otthon működik, és ehhez körülbelül mennyi nevelő kell, hogy ezt a feladatot ellássák?
2: Hát ugye úgy van, hogy az évek alatt változnak, tehát a gyerekek megnőnek, kirepülnek. Mindig kérdezik, hova lettek a gyerekek. Hát, tudod, egy 10 éves gyereket befogadsz, 5-6-10 év múlva kirepül. Logikus, tehát olyan, azt mondják, hogy körülbelül 7000 valahány gyereket fogadtunk be, jelenleg hát olyan 568-69 gyerekünk van. Hát olyan közel 50 otthonban. Tehát, hogy mondjam, hát hogy most a román állam szerint 12 gyereknél ne legyen több egy gyerek otthonban, de valahol kicsivel több van, meg minden, tehát így összejön a sereg. Hát nálunk az a norma, hogy 6-7 gyerekre, 5-re egy nevelő, tehát azt szeretnék összeköltözzön, vagy tehát ne váltásba jöjjenek az emberek, hanem úgy család, modell legyen, hogyha valakinek a keze elveszik, hát akkor a protézis az egy készhez hasonló valami szokott lenni. Tehát igazából, na mostan persze, hogy a tragédia az, hogy ma meg se születnek azok a gyerekek, akik 90-ben az utcára kerültek. Tehát, hogy akkoriban 450 ezer gyerek született Romániába, most 140 valamennyi ezer. Tehát, hogy igen, megtanulták az emberek az angyalgyártás kisipari és nagyipari módszereit, és tényleg ez egy tragédia, mert most én nem azt mondom, hogy inkább üljön az utcán a gyerek, de hát a lét azért még mindig sokkal izgalmasabb, mint a nem lét.
1: Igen, pontosan. És így a nevelőkre rátérve azért az egy komoly munka, hogy ennyi gyermekért felelősséget vállaljanak. Hogy néz ki így a mindennapjuk, meg hogy tudják azt, hogy ha jól tudom, akkor nyilvánvalóan a vallásos és a keresztény életre nevelik a gyerekeket, hogy így meg legyen nekik is a saját maga gyakorlatuk a hitben, illetve az élet, megéljék a hitet is saját maguk e között. Kell határt szabni, vagy ez így egyben van?
2: Hát ugye úgy van, hogy az Unió is, de Magyarország is, Románia is azt szeretné, hogy a bajban lévő gyerekek, a családdal elsodródott gyerekeket, hát egy család fogadja be, nevelő szülőkhöz kerüljenek. Hát 35 éve mindig ezt mondom. Na de azt is látom, hogy az emberek sajnos egy macskát, kutyát hamarabb hazavisztek, mint egy gyereket. Uh-huh. Na, nem mondom, hogy azzal kevesebb vagy több baj van, de tény. És ezért én úgy gondoltam, hogy ha aki erre vállalkozik, annak, ha én adok egy lakást, vagy kicsit megszervezem az életét, talán hamarabb igen mond. Na de így is azt látom, nagyon kevés nagy lelkű ember van, aki azt mondja, megosztom az életemet gyerekkel. Hát én mit mondjak? Én nekem sose jelentett nyűgött a gyerek. Tehát, hogy én mindenhova magammal vittem mindig a gyerekeket. Tehát kirándulni, vagy nyaralni, vagy mindenhova. Tehát én temetni, érsekatyához látogatni. Gyerek szerintem ajándék, és hát gyerekek élvezik is azt, hogy az ember viszi magával, és közben leül is. Hát nem mondom, hogy nem kell nógatni őket a tanulásra, vagy hát a munkára pláne, de hát azért jó dolog. Na most, hogy miért nem vállalják az emberek tömegesen, akár a vér szerinti gyereket is, vagy akár a hát a bajban lévő gyereket, én szoktam mondogatni, én ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának. Eszembe se jutott, de jó Isten megszólított, hogy ne féljek, befogadni a gyermeket. És ennek is van egy története, hogy mikor a legelső gyereket úgy hozták az utcáról, semmit nem tudtunk róla, jött egy néni, is mondta, az állomásba találta, és itt hagyja nekem. Hát mondta, ezt maga találta, vigye haza, legyen boldog. Hát azt mondja, a férje elhagyja. Hát mondta, engem meg a érsek fog elhajtani, úgyhogy itt ne viccelődjünk, és kezdődött a misses. Mondtam, üljön le a templomba, imádkozzon, én is imádkozok. Mert a Szent meg Úristen megmutatja magának, mert mindig mi által úgy gondoljuk, hogy az ilyen problémás dolgot majd neki fogja megmutatni. A jó dolgot azt nekem, de ne menjünk ebbe bele. Hát, és elkezdődött a szentmise. És ha hiszed, ha nem, hát az volt, hogy az evangéliumot én olvastam fel, hogy ez minden napra elé van írva, és az őrző angyalok ünnepe volt ez a nap, ez se hiszen véletlen volt, és az az evangéliumi rész volt benne, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És hogy felnéztem, és az a 10 év körüli roma kislány, varkucsosok, mit tudom, ott ült a padba, vigyorgott rám. Hát még arra gondoltam, hogy na hát, a nagy szenteknek olyan nagy a látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta székelypap, most mit akar? Hát megjelent egy ilyen cigánpurdé formájában, jó Isten. És azt mondtam, legyen meg a te akaratod, befogadlak. Tehát ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának, és de igazából utolsó ítélettel azt hiszem, apa egyre megy.
1: Uh-huh. Igen, meg látszik is, hogy utána egyre gyarapodott. Azt hiszem, Csaba atya úgy szereti ezeket a gyerekeket, ahogy Isten szeret bennünket, nyilván úgy senki sem tud szeretni, de ez is egy kihívás, hogy feltétel nélkül. Nagyon tetszett az, még korábban hallottam Csaba atyától, hogy senki sem tehet róla, hogy hova születik, és hogy egyik gyermek sem zsákutca. És mit gondol Csaba atya olyankor, amikor valakik már lemondtak a gyerekről, és már, mit tudom én, mert úgy is viselkedik, úgymond meg is adja az okát, azt hogy tudja úgy látni Csaba atya, hogy mégis ugyanakkor a nagy szeretettel fordul ahhoz a gyermekhez.
2: Tehát ugye, ha mi keresztények vagyunk, és átgondoljuk komolyan Krisztus tanítását, ugye, hogy ki volt az első olyan pogány ember, akit Jézus küldött a pogányokhoz? Evangéliumban. A garadai ördöngös, Pál az ő zsidó volt, tehát hogy mondjam, a garadai ördöngös, ott a sok disztió között, meg mindenféle, ott már nem zsidók éltek. És Jézus valószínű hallott róla, hogy ott van egy ember, kikötözték a sírokhoz, őrjön, mindenki dobál, kiabál, nem tudom miféle. És Jézus oda megy. Tehát az egy direkt út volt oda, tehát nem úgy, hogy épp arra járt, és akkor megkeresi. És szó nélkül is mit mond? Hogy nekem fontos vagy. Hát én félreraktam a dolgaimat, eljöttem hozzám, mert én tudom, hogy te jó vagy, van benned valami rossz, de attól megszabadulhatsz. Téged azért mennyi atyám teremtett. És tény az, hogy ugye hát tudjuk jól, a gonosz lélek az elhagyja ezt az embert, és utána ez leül Jézus lábához, és meghallgatja, és tanít, leszedik róla a láncot, és felöltöztetik, és végül azt mondja Jézusnak, hogy Mester, szeretnélek követni tégedet. És azt mondja Jézus, hogy hát menj, mondd el minden rokonodnak, hogy mennyire szeret téged az Isten. Tehát ez egy pogány ember volt, akit Jézus az evangélium örömhírével küldi a világba, nem? Uh-huh. Tehát az első pogány, vagyis azért pogányok vagyunk, nem vagyunk zsidók, tehát hogy mondjam, láncszem, az első láncszem, uh-huh. nem? Vagy miért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának? Azért, mert ugye ott nagy csütörtökön, nagy pénteken, hát eléggé visszavonultak az apostolok, szóval mindenkinek valami más dolga volt, de nem voltak ott a kereszthordozás, tehát egy 1000 idegen, egy Sion kellett cipelje Jézus után a keresztet, az egy kis fricska, hogy mondjam, a kereszt alatt is egyedül János ott találtatoskodik, de Mária Magdolna ott van, és Mária Magdolna húsvét hajnalán még nem kelt fel a nap, sötét van, és rohan megy ki a temetőbe, és ott Jézussal találkozik, és hát Jézus mit keresse? Hát ha te vagy a kertész, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Hát ilyen naívság, nem? Egy női naívság. Hát most pont azért lopták el Jézus testét, hogy most neki visszaadják, nem? Uh-huh. Tehát naívság. De végül Jézus néven szólítsa, Mirjam, Rabóni, Mester, lábához borús. Azt mondja, na Mária, semmi baj, menj szólj a apostoloknak, találkozunk a Galilea tenger partján, semmi kecmec, menjünk tovább, építsük tovább Isten országát. Tehát, hogy Mária Magdolna által üzeni meg az apostoloknak, és az apostolok által nekünk, hát, hogy feltámadt, hogy él, hogy nem haragszik, hogy nem csak a életre jött vissza, hanem a szeretetre is. És hát ez is olyan izgalmas, vagy ugye mondtad Szent Pált, hogy hát az evangéliumok mellett Szent Pál leveleid szinte minden vasárnap felolvassuk a templomban. Miért? Azért, mert hát ez egy bűnös ember volt, aki rossz úton járt, aki ének idején ideológiai, politikai alapokon gyilkosságokat szervez, és Jézus ezzel a terroristával szembe megy. Nem mondja azt, a terroristákkal nem beszélünk, hanem Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Uh-huh. És tudjuk jó, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostol, aki élete végén megírja a gyönyörű szeretet himnuszát, nem? A Szent István vérétől a szeretet himnuszáig. Uh-huh. Tehát, hogy azért tudom én szeretni a gyerekeket, mert Jézus ezt az utat mutatta meg nekünk, hogy nincsenek rossz emberek, csak vannak még meg nem tért Saulok.
1: Igen.
2: De belőlük is ki lehetne szeretni, hát nem csak a Szent Pálokat, hanem hogy az ő szeretet himnuszát ő is írja meg. Mert hiszem, hogy benned is és mindenkiben ott van egy szép szeretet himnusz.
1: Uh-huh. És többször említette az atya az igének a hirdetését, Pál apostolon keresztül is, de többször feljött már. Nem tudom, biztos találkozott már az atya olyannal, amikor valaki teljesen bezárt, és nem akarta beengedni az igét. Olyankor az atya szerint mi erre a kulcs, vagy mi a megoldás?
2: Hát kevesen mi ferencesek is azért megfeledkezünk erről. Szent Ferenc azt mondta, hogy kisebb testvérek, menjenek, s hirdessék az evangéliumot. És ha nagyon muszáj, akkor prédikálhatnak is. Tehát nem tudom, mi sokszor csak a beszéd által szeretnénk elintézni a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy oda kell állni melléjük, szeretni kell. Tehát én mindig azt mondom, hogy a gyereket az első bekerül az utcáról hozzánk, de hittanórára vigyék el, menjek, fürdessék meg, tömjék meg jól a pocikáját, és aludja ki magát, és nyugtassuk meg, és hogyha megnyugszik az a gyerek, akkor kíváncsi lesz, akkor magától is kérdéseket fog feltenni. De én azt gondolom, hogy a mai világban is az ember tele van feszültséggel, idegességgel, mindennel, és akkor én neki akarok hirtelen hirdetni evangéliumot, hát felkapja a vizet, és talán még valamit hozzám is vág. De, tehát biztos, hogy ez a nagy Isten közénk jön. Mennyi baj lehetett 2000 évvel ezelőtt? Háborúk, adták, vették egymást a piacon. És hogy megnyugtasson bennünket, elment egyet bujocskázni a Názáret Poros utcáin a gyerekekkel, nem? De. Tehát nem azzal kezdte, hogy kiállt, és karácsony éjszakán felálltotta a jászolba, és jól kiosztotta a pásztorokat, hogy mi borgözös az orrunk, vagy hasonló, nem? Hát, na, valamit tanuljunk Krisztustól.
1: És hogyha már így ennyiszer említjük a gyerekeket, az atya szerint mi az, amit tudunk tőlük tanulni? Mert ugye Jézus is azt mondja, hogy gyermekeknek kell lennünk, hogy be tudjunk jutni Isten országába.
2: Tehát egy egész könyvet írtam én a gyermek Jézusról, hogy a gyermeki tulajdonságok mennyire fontosak. Tehát azt hiszem, például ez, hogy játékos a gyerek. Tehát, hogy neki akármi van, mindig tud játszani azzal, tehát hogy mondjam. Tehát, hogy ez a pajkos, vidám, gyermeki vonás, hogy kiveszett a mai világból. Tehát régen még voltak karikatúrák, vagy mit adomány, tehát ilyen vidám dolgok, mesti mese, meg minden, most kőkemény politika. Aztán most már nem is kell horrorfilmet nézni, elég, ha megnézed az esti híradót, meg egész ilyen forogsz az ágyad, most nem tudsz aludni. Tehát, hogy igen, tehát ez nem jó. Tehát én azt hiszem, hogy gyerektől ezt a vidámságot, mondjak egy történetet el, egy nagy árvíz volt a Székelyföldön, a Nyikó mentén, és én is elmentem, hogy aznap, ugye az délután volt az árvíz, és másnap reggel ott voltam, és mentünk vagy két busszal, és mondtam, hogy azokat a gyerekeket, akik, tehát én nem iszabban, mocsokban, én elviszem Szovátára, és akkor rendbe rakják a dolgot, utánuk jönnek, és minden, és tényleg össze is gyűlt, én vezettem az egyik buszt, és hát vezettem, hallom, kacagnak a gyerekek, és na, hát olyan volt, hogy a temetésről jöttünk, 18 ember meghalt az árvízbe, tehát gyerekek, felnőttek, óriási tragédia volt, és kérdem a gyerekektől, hogy mit kacagtok. Az egyik fiúcska, 5-es, 6-os mondta, hogy az anyukával ők minden nap imádkoztak, hogy a Jóisten adjon nekik egy Dacia-t. És azt mondja, hogy ezen a napon elkezdett recsegni, ropogni az ég, meg minden, és leszakadt a felhő, ilyen felhőszakadás volt, és ilyen villámára víz volt, és egy nagy, ez egy szép piros Dacia-t az ablakon behozott nekik a nappaliba a víz. Úgy tetszett a gyerekeknek, hogy hát hogy mondjam, tehát ők ezt látták, hogy kértük, megkaptuk. Egy másik fiúcska elmesélt, azt mondja, hogy hát úgy volt, hogy a nagymamámik aznap nagy mosást szerveztek Székelyföldön, ilyenkor a tiszta ágyneműt és mindent kimosnak, kifehérítenek, kikeményítenek, szóval minden. Őt elvitték a dédnagymamához, hogy ne zavarjon, nehogy valami galibát csináljon, hogy valamit leverjen, vagy ilyesmi. Na és hát ezek mindent kimostak, kikeményítettek, kivasaltak, berakták a szekrénybe, és jött a nagy víz. És azt mondja, mi felmentünk az emeletre, és amikor lejöttünk, ugye az ajtón bejött a víz, ablakon kivitt minden, és nagymama ott állt az üres házba, és mondta, hogy hol a szekrény? Hát a gyerekeknek annyira tetszett az, hogy... Na, tehát hogy mondjam, most nem mondom azt, hogy tragédián mi felnőttek kacagjunk, de biztos ez a játékos jókedv, ez a gyermeki lelkület, nagyon fontos lenne.
1: Igen, hogy kicsit máshonnan nézzük a dolgokat, vagy vizsgáljuk a dolgokat. És ugye már jó, mit mondott Csaba atya, 35 éve van az első gyermek?
2: 92-től.
1: 92 óta. Tehát már jó pár éve működik ez az alapítvány. Milyen érzés volt először, amikor felnőttek az elsőként kezdett gyerekek, és kiröpültek, illetve most is milyen érzés látni felnőni azokat a gyerekeket, akik az alapítvány szárnyai alá kerülnek?
2: Hát az az igazság, hogy én most ilyen nagytatai üzemmódban dolgozok, tehát könnyen poénkodok, mert a munka dandárját a kollégáim viszik. És van egy 45, hiszen 50 olyan kollégám, akik nálunk nőttek fel. Tehát például én most itt vagyok, de a Dévai házat Noémi viszi, aki 6 éves korába került hozzánk, leérettségizett, aztán egyetemet végzett, aztán 10 évet dolgozott nálunk, és most ő vezeti a Dévai házat, és hát ő írott alá, meg pénzügyet, mindent ő rendez. Hát közben azért felhív, hogy ezt azt elmondjon nekem, vagy megnyugtasson, hogy gondolj szás is, de ugyanúgy mostan például a Gyergyó Szentmiklósi kollégával vagyok itt, aki Pali szintén nálunk nőtt fel, Petrozsémben szintén, vagy mit tudom, Szászvároson szintén egy olyan kolléga vezeti a házat, feleségével együtt nálunk nőttek fel is. Hát Borszékon, Tusnádon, de sok olyan munkatársam van, aki, hát na, én mindig azt mondom, a házi kenyér jobb, mint a bóti.
1: Pontosan. És most már inkább az alapítványt keresik meg, hogyha szeretnék, vannak olyan szülők, akik esetleg nem tudnak gondoskodni a gyermekükről, vagy mondanak róla, akkor az alapítványt keresik meg.
2: Hát az most komplikált, mert egyszer meg kell keressék a faluba, vagy a városba a szociális munkást, csak utána megyei szinten, szóval nagyon elmagyarázni is hosszú, de így az, hogy végül is hozzánk is így, így kerülnek gyerekek.
1: Igen.
2: Sajnos most már az utolsó 7-8 gyerek úgy került hozzánk, hogy zárják be, mit tudom, például a reformátusok is a gyerekotthonaikat, anyagilag nem, nagyon nehéz fenntartani, és akkor ezeket a bezárt otthonokból fogadtunk be gyerekeket.
1: Mert a kezdetekben még úgy volt, hogy Csaba atyát keresték meg, hogyha jól tudom, meg ez az első gyermek is, aki jött. Ő is ugye Csaba atyán keresztül, és utána épült ki, gondolom, ez az egész rendszer.
2: Hát én mindig azt mondtam, befogadni bármelyik ház befogadhat, kirúgni csak egyedül én. Szóval az fenntartotta ezt a... Na, ugye, mert voltak és vannak olyan gyerekek, akik azért, na hát sok nehézséget okoznak, hát a nevelők és vagy főleg az igazgatók akkor hívnak fel, hogyha már valakivel nem bírnak. És akkor, hát akkor mindig le kell ülni, és tudom, mondjak ilyen történetet is el, hogy, hát hívnak, hogy hát a Peti így, meg úgy, meg nyolctantárból bukik, meg minden, amit el tudsz képzelni, és akkor az ember oda megy. Na, hát meghívom általában egy fagylaltra, vagy süteményre, tehát hogy azt láttam, hogy férfiaknál, hogyha megiszok én velük 2-3 sört, akkor könnyebben lehet kommunikálni, párbeszédre nyitottabbak. A gyerekeknél az általában 2-3 fagylalt gombócot, ha megeszik az ember, akkor már utána már úgy még egy dobostortával kicsit megspékeli, akkor már, hogy mondjam, könnyebben na, megnyílnak a gyerekek, és azt mondja, a Peti, hogy de minek kell egy nőnek gyerek, ha nem látogatja meg? Ez egy hatodikos fiúcska, nyáron nem tudtuk elvinni Balatonra, táborra, mert az anyukája nem jön el, hogy aláírja, akkor nem tudjuk útlevelet csináltatni, minden. És persze a gyerek feszült, ideges, haragszik, és nyúlott bokrostól. Tehát mindenkire haragszik. Tehát ugye általában mi is úgy vagyunk, hogyha felkapjuk a vizet, lehet olyannak is mondunk valamit, amit nem kellene, vagy nem érdemli ő meg, de hát ilyen az emberi természet, és akkor hát most ilyenkor mit lehet csinálni? Hát ugye elmondom neki, hogy nézd, anyukádnak 11 gyereke vagy, van. És az egy óriási dolog, hogy egy nő vállalja a gyermekét. Mert én azt gondolom, a mai világban a legtöbb gyerek nem éli meg azt, hogy megszülessen. Tehát nem jut el odáig. Tehát, hogy nézd meg, hogy 11 gyerek, hány családban van? Tehát egyszer anyukád egy hősasszony. Másfelől, amikor összeomlott az élete, gondok voltak, egészsége, bajok voltak, akkor nem az utcán hagyott téged, hanem elhozott és ránk bízott. Elintézte papírokat, minden. Ez is egy óriási dolog. Aztán mostan ugye, hogy az lenne jó, hogy az anyukát talpra álljon, megnyugodjon, erejőbe, egészségbe, anyagiakba, újra kezdjen. Na de ha te segítesz, azzal jól tanulsz, hogy jókot hallsz rólad, hogy szépen beszélsz vele, akkor biztos könnyebb lesz neki talpra állni, nem? Uh-huh. És olyan jó volt látni, mert a gyerek szemében látta, hogy megértette. És az is jó, hogy nem bukott meg, mert ugye, hogy egy tanévet újra kell járatni, az nálunk komoly pénz, yeah. befektetés. Tehát jobb, hogyha nem bukik a gyerek, és ugye hát el is felejtettem én már a történetet, és voltam most, nem olyan rég, a Gyulafehérváron a kispapoknak tartottam lelki napot, és kis szemináristáknak, és hát feljöttek egy busszal gyerekek, és oda jön hozzám Peti, és azt mondja, papács, írtam egy verset a szeretetről. Elolvassam? Mondom, hogy ne? Szóval hozom a telefont. Na de közben engem elsodortak misézni, úr, legyen veletek. De látta, hogy Peti ott ül a templomba, ott elő, és fogja a telefon. De nem az ő nézegesse, hanem hogy lássam, hogy ő bevetésre kész. Hűha, végig gondolkoztam, hogy de mi van a versben, nem? Igen. Hát ez olyan, hogy na, egy kamasz kölyök nagy őszinteségi rohamjába ittem. Na, hát nem mindenki úgy gondolkozik, mint én. Teológia tanárok előttem, tudom, na jó, na mégiscsak azért, mikor vége lett a misének, hát mondom, van itt köztünk egy fiatal titán, írt egy verset, meghallgassuk el. Mondták, igen, persze, na jó van. És erre tényleg kijött a Peti, és hát, hogy mondjam, nagyon szépen elszavalt egy verset, hát hajazott is egy kicsit a szeretet himnuszra, meg minden meg is kérdezte, ez nem a mesterséges intelligencia írta, mondta, ne bántson engemet, hát ezt én írtam, de nagyon-nagyon öröm volt az én szívemben. Tehát, hogy mert most persze elítélheted azt a gyereket, hogy enned adok, meg törődök veled, ez a hála, meg a tanárokat, mit kiabálsz. Tehát, hogy mondjam, ettől a kis sündisz jó, még nagyobb tüskéket fog növeszteni, nem? Tehát, hogy nagyon fontos, és ugyanezt gondolom a családban is, munkahelyen is, mindenütt, hogy a másik, hogyha pipa, vagy rossz kedvű, vagy szomorú, hát akkor valahogy szedjük ki belőle azt, hogy ez mitől van. És türelemmel, szeretettel biztos, hogy sikerül.
1: Uh-huh. Igen, pont erről is akartam kérdezni az atyát, hogy ugye nagyon sok gyermek, aki az alapítványhoz kerül, eléggé nagy mély szegénységben él, és viszont sokkal inkább fontosabb akár a lelki szegénység, amikor valaki lelkileg szegény, és hogy mit gondol erről Csaba atya, hogy ezen hogy lehet változtatni?

0: Azt többször mondja, hogy nem érkezett el az ő ideje, vagy ennek most még nincs itt az ideje. Hát vajon annak a beszédnek, amit én akarok kollégámmal, gyerekemmel folytatni, itt van az ideje? Uh-huh. Lehet, hogy én megennék egy kis fagylaltot vele, utána jobb idő lenne a beszélgetésre? Nem tudom. Uh-huh. És az, hogy nem vagyunk egyformák, hát ez egy áldott szerencset. Az én testemben, a tétben is azt mondják, több mint 100 trillió sejt van, nem? És van, amelyik itt a vörös vérsejt, de van, amelyik a látás idegeben végzi a maga a feladatát, és ezek közül egy se él egy hónapnál tovább. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy egy nagy hangyabúj vagyok, és akármelyik kis sejt, hát mindegyiknek van anyagcseréje, szaporodik minden, tehát önálló élőlény, ha úgy nézzük, nem? Uh-huh. És akármelyik elromolna, se elkezdene szaporodni, rákos dagalat, nem tudom, meg tud ölni engemet. Uh-huh. Tehát, hogy most akkor melyik a leglényegesebb uh-huh. sejtem, vagy nem? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy angróban vagyok ember együtt. Külön-külön nem vagyok ember. És azt mondom, a társadalomnak is, hát vannak ilyen, meg olyan beállítottságú, és mindenki a maga talentumát kell megkapja, és azt kell kamatoztassa. Tehát kis Ibolya, hogyha azt szeretne, hogy belőle sok olajat préseljenek, mint a napraforgóból, akkor nagy kudarc élményei lennének, nem? De a napraforgó is azt mondaná, na most mától fogok, én fogok illatozni, hát na... Nem hiszem, összejönne, de mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, és hát ez a szép, és az a jó, hogyha egymást nem nézzük le, nem értékeljük le.
1: Említette már többször is az atya a húsvétot. Ugye mindannyian hordozzuk a saját magunk keresztjeit, biztos már volt az atyának is, amikor elesett a keresztel, vagy hogy nehezebb időszak, mélypont volt, olyankor mi az, ami segít az atyának felállni újra?
0: Hát ugye nevelőknek azt szoktam mondogatni, hogy hát hogy ezek a gyerekek mind angyalok lennének, a fene se alkalmazna egyet se közületek, nem? Biztos, hogy nem. Tehát milyen jó, hogy a gyerekekkel baj van, és az indokolja, hogy hát hogy mondjam, na, alkalmazzak én pedagógusokat. A másik dolog meg az, hogy hát ugye mostan mennyi pénzt fizetünk, hogy elmenjünk Tirolba, hogy a fekete pályán leüljünk, nem? Ruhát veszünk, és kaszkát, és mit tudom, és fizetünk, és mindenütt fizetünk, és végül ott vagyunk fent, miért? Mert kihívás is, le akarom győzni, nem? Uh-huh. Hát egy pedagógusnak egy ilyen, hogy mondjam, peti, ez egy fekete pálya, nem?
1: Igen.
0: Vagy hazajön a férjed, és nagyon dühös, és meg minden, az is egy fekete pálya. Tehát nem föltétlenül, és nekünk keresztényeknek azért tudnunk kell, Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az vegye vállára minden nap a keresztjét, menjen fel a fekete pályára, és jöjjön le vagy háromszor, nem? Uh-huh. Tehát csak ezt elfelejtsük. Tehát, hogy Jézus nem egy pihepua, mit tudom, mama hotelbe hívott meg bennünket, sehol nincs a Szentírásban, hogy Jézus mondja, hogy az angyalok majd vörös szőnyeget terítenek elétek, és fújják a trombitást, ti méltóztassatok bevonulni a mennyek országába, nem?
1: Igen.
0: Erről nincs szó. De én, hogy őszinte legyek, az élet fekete pályáit élvezem. Kihívás. Elé teremteni egy anyagi dolgokat, megoldani problémákat, tehát hogy mondjam, nem unalmas. Tehát én sajnálom azt, aki, hát hogy mondjam, fél a terheléstől. Uh-huh. Tehát kicsit úgy képzelem el, hogyha én nem tudok úszni, és valaki elvisz a Balatonra, és belelök, hát akkor nagyon rossz néven veszem, mert meg akar ölni engemet, igaz?
1: Igen.
0: De ha megtanít úszni, uh-huh. lassan, türelmesen, hát akkor mikor bevisz a vízbe, akkor nem fogok kijönni még délbe se, ebédelni se, mert jó a víz, mert jó úszni, mert jó dolog, nem? Uh-huh. Na most ugyanezt gondolom, hogy a tanulás, a munka, újságírás, vagy bármi, hát önmagában, ha megtanultad, sikerélményeid vannak, akkor nem tudom abba hagyni, nem?
1: Igen.
0: Hát akkor ott a Pulitzer-díj, valahogy csak el kell hozzam, hát ezért

0: Ebben a jó cikk volt ez, de nem adták ezért, de hát írok még jobban. Igaz? Tehát, hogy ha legyen meg bennünk ez a, nem azt mondom munkamánia, hanem, hogy élvezzük azt a feladatot, amit Isten ránk bízott.
1: És még egy utolsó kérdésem lenne az atyához, hogyha össze kéne foglalnia így az életét egy mottóban, akkor mi lenne az?
0: Hát amikor pappá szenteltek, akkor kellett egy mottót választani. Nekem az bejött. Isten azt akarja, az emberiség egy nagy családot alkosson, és mi egymásnak testvérei legyünk. Ez a vatikáni zsinatból vettem ezt a mottót. Hát úgy magamba közben, mikor úgy, ugye nem csak azért, mert egy szép Mária ünnepen van ez a beszélgetés, de akit te szentszűz, Szentléleket, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva mélyedbe hordoztál. Tehát ez az élet filozófiám miért? Egyfelől, hogy hordoztál, tehát ugye meg vagyunk keresztelve, szent áldozásra járultunk, Isten hordozók vagyunk. Tehát ezt sose szabadna elfelejteni, hogy te egy kétlábon járó, élő tabernákulum vagy, nem? Teofor, vagy Krisztofor, Krisztus hordozó, tehát ez egy gyönyörű. Mária is ezt csinálta, ment Erzsébethez. Miért? Szolgáló szeretet vezette. Tehát, hogy engem is mi vezessen? Szolgáló szeretet. Jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog olyan kincseket gyűjteni, ami megmarad az örök életre, mert legyünk őszinték, az a gyerek, akit befogadtam, felneveltem, minden, az szembe fog jönni az örök életbe velem. De a házam, az autóm, azok nem jönnek. Azt a rozsda megeszi, a moly szétrágja, igaz? Igen. Tehát olyan kincseket gyűjtök, ami megmarad az örök életre. És a harmadik, ami nagyon tetszik a szűzanyánál, ugye megérkezik Erzsébethez, 150 kilométer, és nem azzal kezdi a Erzsébet, ne tudd meg, ezek a mai tevehajcsárok milyen pofátlanok, és hogy viselkednek, miket, jaj, ne is beszéljünk róla, meg lett 6 vízholyag a talpamra, a fülem tele van homokkal, jaj, Erzsébet, és akkor beírta volna Szent Lukács, hogy Erzsébet felette nagy síralmai idő meglátogatta az ő drága idős rokonát, Erzsébetet. De nem ez van a Szentírásban, hanem magasztalja lelkem az én Uramat. Tehát egy jókedvű, derű öröm. Tehát, hogy Krisztust hordozni a szolgáló szeretet útján, és jókedvűen, derűsen. Hát ugye, Szűzanya jó példa.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Rajkai Eszter beszélgetését hallották Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.

0: Hírpercek. 5. alkalommal rendezték meg a Kovász Család Fesztivált Pécsen. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. 5. alkalommal rendeztem meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-ai hétvégén Pécsen. A Püspöki Palota és a Rózsakert környékén mintegy 50 helyszínen koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal, közösségi bemutatkozásokkal és kulturális eseményekkel várták az érdeklődőket. A több ezer embert megszólító fesztivál idén a városi Szent István napi ünnepségeknek is helyet adott. Felföldi László pécsi megyés püspököt hallják.
1: Az emberi életnek és a közösségnek a legnagyobb mélye az a család. És ez az alkalom, a Kovász, ez valójában a családokkal való találkozás, a családoknak az ünnepe. Rendkívül fontos az egyház a társadalom életében, hogy a családokkal együtt legyen. Én mindig tartottam családtáborokat, családi napokat, nyilván nem ilyen nagy méretűt, de itt most megvan rá a úgynevezett fizikai adottságunk, az, hogy ettől a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig 50 helyszín, 50 különböző lehetőség van kicsiknek, nagyobbaknak, hogy találkozzanak és együtt legyenek. És ebben szeretném, hogy tovább gazdagodjunk, és örülök annak, hogy munkatársak és a város is, és az egyházmegye munkatársai is ebben jelen vannak, segítenek, és így tudjuk ezt a gazdagságot felkínálni. Hisz az egyház élete az valójában a kultúra, a közösség, a hit, a kapcsolódás titkán nyugszik, és ezt itt erősítjük meg, itt valósítjuk meg, hogy így teljessé tudjuk tenni. Minden évben hozzáadtunk egy gondolatot, egy ötletet, mindig fejlődött ez az egész közösség, de most is azt nézzük, hogy még szebbé, még jobbá tenni. És az mutatja, hogy ennek van értelme, évről évre több ezer ember jön el ezekre a találkozásokra.
0: A napot ünnepi szentmise zárta a pécsi székesegyházban. Homiliájában a főpásztor a párbeszéd fontosságáról beszélt, amely, mint mondta, nem alkú, hanem nyitottság a másik ember megértésére, és ez lehet a béke egyik forrása. A kenyér szimbólumához kapcsolódva arra is emlékeztetett, nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk saját családjainkban és közösségeinkben. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádió mellett. Áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gálmészáros Rékát hallják. Mai beszélgetésünk egy könnyed hangvételű, baráti beszélgetésnek ígérkezik. Az Ógyallai Harmónia Énekkar három tagja érkezett közénk, akik úgy vélem bemutatják ezt a nagyszerű közösséget, ugyanis, ha jól tudom, nem csupán egy énekkarról van szó, hanem egy közösségépítő csoportról. Köszöntöm stúdiónkban Bakazitát, Takács Lászlót és feleségét, Zsuzsát. Köszöntelek benneteket, és arra kérlek, egy kicsit mutatkozzatok be nekünk.
5: Jó napot, Bakazita vagyok, én Ógyallán tanítok a helyi alapiskolában. Zenével így nem foglalkozom külön, nem is az a szakom, nyelvszakos tanár vagyok, tulajdonképpen engem ebben az énekkarban fedeztek fel, mert én nem gondoltam, hogy egyáltalán tudok énekelni, vagy legalábbis olyan szinten, ahogy aztán itt lehetőséget kaptam. Zenét ezt mindig szerettem, énekelni szerettem, de inkább csak így dudoráztam otthon, és itt kaptam lehetőséget, vagy nem csak barátságot, de egyáltalán az énekléshez nagyon jó kedvet.
6: Jó napot kívánok, Laci vagyok. Én még szeretem a zenét, zenész vagyok. Én szoktam írni az énekeknek a alapjait, valamint a zene alapot, zongorázok, és egy kicsit énekelünk a csoporttal, és így működünk tovább.
7: Zsuzsa, jó napot kívánok. Én vagyok talán a utolsó láncszem a csapatban. Én érkeztem a legkésőbb, 2024 áprilisa körül. Minőség ellenőrként dolgozom. Akkora relaxot nyújt ez a csoport az énekléssel, hogy nagyon-nagyon megkedveltem, és nagyon szeretek járni heti próbákra.
4: Most elárulom nektek is, illetve a kedves hallgatóink számára is, hogy Zitával mi korábban már találkoztunk, egy nyelvtanfolyamról volt szó, és ugye, mint szokás, ilyenkor idegen nyelven megpróbáljuk elmesélni, hogy mi a kedvenc időtöltésünk, hova szeretünk járni, és Zita annyira lelkesen mesélt nekem egy énekkarról, ez a Harmónia Énekkar, éreztem benne, hogy ez nem csupán egy énekkar, hanem hogy valóban egy életet adó közösség.
6: Igen, Harmónia, igen.
4: Most arra kérnélek meg benneteket, hogy mutassátok be nekem az énekkart. Mitől más ez, mint egy más hagyományőrző énekkar például, illetve hány taggal működtök, mi van a repertoáratokon? László, kérlek, meséld el nekünk.
6: A repertoár. Énekelünk szakrális énekeket, énekelünk, ha már így mondom, hogy szakrális, akkor világi énekeket, popzenét, és megzenésített verseket. Milyen a igény, az szerint énekelünk. A fellépéseken múlik, hogy milyen fellépésekre járunk, azon múlik, hogy mit gyakorolunk, és mit készítünk elő, és mindig vannak új énekek, úgy választjuk a énekeket, hogy majdnem a tetszés szerint.
4: Ki választja ezt ki elsősorban, a tagok vagy te?
6: Tagok is, mink is, mert ketten vagyunk
4: művészeti vezető,
6: ha így mondjuk. Nálunk a utolsó szó, persze, és végül is nálam, mert én csinálom a zenét, úgyhogy ami tetszik, azt megcsinálom, de nagyjából kiválasztjuk a éneket, és azt szerint a gyakorolunk, és csináljuk tovább.
4: Említetted ugye, hogy zenei alapokat is te készíted, ez mit jelent, ez milyen folyamatot jelent számodra?
6: Az olyan folyamat, hogy van egy program, amiben csinálom a zenét, és az azt jelenti, hogy szintetizátor, klasszikus zenekart próbálok imitálni a számítógépbe, úgyhogy dobokkal, basszusgitár, gitár, szintetizátor, vagyis orgona, különben zongorázok én, és azt úgy csináljuk, megcsinálom a alapokat, és a fellépéseken még van egy zongorám, amivel kísérem az egészet, hogy valahogy működünk.
7: Hangszerelésnek hívják.
6: Igen, hangszerelésnek hívják, de hogy számítógépen keresztül csinálom a hangszerelést, mert nincsenek zenészek, az használunk a gond, úgyhogy egy zenész van, és ebből így meg kell oldani a problémát.
2: Zsuzsa, elmesélnéd nekünk, hogy most éppen hol tart a kórus? Milyen időszakban vagytok? Készültök valami fellépésre, netán versenyre? Épp mit gyakoroltok?
7: Nagyon mozgalmas idő után vagyunk, mert a december az nekünk eléggé sűrített, és ilyenkor év elején meg megint megpróbálunk összpontosítani a következő fellépésekre, úgyhogy most fogunk menni egy Ki mit tud versenyre, oda készülünk, és aztán jönnek a további fellépések. A műsorszámukat pedig szintén, ahogy már Laci említette, ezt ilyen közös alapon, itt van egy ilyen kis segítőnk összegezve, hát per pillanat olyan 40 ének fölött van, amivel tudunk bármikor, bárhol egy-két gyakorlás után szerepelni, és van megint egy listánk, ahol össze vannak gyűjtve következő énekeket, amiket akarunk begyakorolni, felkészülni rá, és aztán ez folyamatosan megy, ahogy a Laci készíti a zenét, a kiválasztottabból akkor úgy gyakorolunk be számokat. Igyekszünk úgy összeállítani a műsorszámokat, hogy ne sűrűn ismétlődjenek, tehát azért minél nagyobb a repertoár, annál könnyebb összeszedni dalokat, és tényleg annak függvényében, hogy hova megyünk, akkor annak alapján szedjük össze ezeket a műsorszámokat.
2: Említettétek, hogy széles a paletta, de mégis tudnak egy kicsit konkretizálni, hogy milyen konkrét dalokat dolgoztok fel, Zita?
8: Hát nagyon szeretjük ezeket a Máté Péter számokat, vagy örökzöld slágereket, majdhogy nem mondhatnám, hogy az én fiatalkorom, vagy a tagok fiatalkorának slágereit, amelyeket a közönség is különben nagyon preferál, mert ott tudnak azért velünk énekelni. Aztán, ha komolyabb megemlékezések vannak, ugye március 15-re, vagy költészet napjára, akkor megzenésített versek József Attilától, születésnapomra, vagy a Bájoló, vagy Vörös Sándor versek, tehát több mindenféle. És hát persze a szakrális énekek, azok pedig, ha templomi fellépéseink vannak, mert ünnepekre ugye karácsony alkalmából a helyi református templomban, a helyi katolikus templomban föllépünk. Adventi koszorúnak a gyertyagyújtás, akkor szokunk szerepelni, és ilyen helyeken akkor pedig ahhoz megfelelően válogatunk.
2: Számotokra mit jelentett a találkozás? Hogyan kerültetek kapcsolatba vele? Hol hallottatok először arról, hogy jé, itt egy énekkar, és talán érdemes volna belépni?
8: Igazából a Csemadokban 2022-ben volt egy ilyen kezdeményezés, a Csemadok égisze alatt működünk különben a mai napig, és a Gyallai Hagyományok Házában a Csemadok támogatásával próbálunk, és ott Varga Edit volt, aki most már nem tagja az énekkarnak, de akkor ő vetette fel, hogy kellene egy énekkart alapítani, és megpróbálta így megszólítani azokat az embereket, akiket így ismert, és tudta, hogy jó énekhangúak, vagy szeretnének, és fokozatosan összeszedte a társaságot. Meg kell említenem, ott még nagyon korai tag volt Laca Eleonóra, ő a mai napig művészeti vezetőnk. Fokozatosan is, ahogy bekapcsolódtunk, ott inkább ez a baráti hangulat, vagy ez a baráti szellem, vagy az a jó hangulat, úgy mindenki ott ragadt. Tehát, hogy én is úgy mentem oda, hogy megbeszélni iskolai ügyben egy dolgot, egy fellépést, egy költészetnapi föllépést, ahol a gyerekekkel mentem szerepelni, és csak úgy megkérdezték, hogy és énekelni nem akarsz? És így kezembe nyomtak egy szöveget. És azóta ott éneklek.
2: Tehát akkor már működő énekkar.
8: Igen, akkor már működőbe, de így fokozatosan, tehát itt arról volt szó, hogy csináltak egy a Petőfi emlékév alkalmából egy műsort, ahova összeszedtek megzenésített verseket, azokat begyakorolták, és akkor megvolt az első fellépés ott nálunk a magyar iskolában, az iskola diákjaival együtt, és akkor fokozatosan ugye mindenféle emlékműsorokra, Szent István napi műsorra, meg ilyenekre próbáltak először. Tényleg, ahogy a Csemadok rendezvényei voltak, azzal kapcsolatban voltak az első fellépések.
2: Zsuzsa, számodra mit jelentett belépni ebbe a kórusba? Vissza tudsz emlékezni, ugye az
9: első próbádra.
7: Igen, visszaemlékszem, én ők már szerepeltek, mivel mondtam, hogy én vagyok a utolsó tag a zenekarban. Egy fellépésükön részt vettem, és azt a összhangot, ami köztük volt, annyira lenyűgözött és megfogott, hogy egyszerűen nem tudtam visszautasítani a meghívást ebbe a csoportba, és ezek a csütörtök délutáni próbák, ezek annyira húzzák az embert, az a jó hangulat, az a jó, és a 20 évestől a 82 éves tagokig vagyunk, de ott mindenki egyformán kezeli a másikat, úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulatuk a próbák, és úgy, hogy innen csak jól lehet az egész, amit csinálunk.
9: Akkor különböző korosztály is képviselteti magát.
7: Igen.
9: Laci, téged mi fog meg ebbe az énekkarba? Hogy emlékszel vissza az első belépésedre, úgymond?
6: Engem azért hívtak oda annó, mert már énekeltek ők, csak nem volt zenész. Én úgy kerültem oda, hát hogy most nem tudom, milyen fellépésről volt szó, és hova kellett volna készíteni valamit, és hogy kellene zongorista, vagy gitáros, vagy akárki, csak aki tudja vezetni a csoportot. Hát kipróbálom, mondom, nem tudom, mi lesz ennek a vége, és hagyományok házában van egy zongora, úgyhogy játszottam rajta, és énekeltünk, és megtetszett, és ott ragadtam én is. Úgyhogy így lettem tagja a énekkarnak. Én nem énekelek, én csak játszok.
9: Hogyan zajlik nálatok egy próba? Most elképzelünk egy átlagos csütörtök estét. Tehát onnantól, hogy mindenki otthon hagyta a munkát, és elindultak abba a bizonyos közösségbe, találkoztok, mindjárt próbálni kezdtek, vagy először van még egy kis bemelegítőkör.
7: Dehogy. fél órával hamarabb kezdjük az egész próbát, mert mindig azzal töltöttük az időt, vagy a fél óra az csak a beszélgetés, tehát egy hétig nem látjuk egymást, akkor azt meg kell beszélni a dolgokat, hogy mi történt, és csak aztán kezdődik a próba.
6: És vannak úgy, ünnepeltek, igen, születésnapok, igen, névnapok, azt mindent meg kell betartsuk.
7: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az, nagyon-nagyon családias, baráti a hangulat, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy valami jól tudjon működni, és az látszódjon is a színpadon, hogy ott tényleg azok az emberek kedvelik és szeretik egymást, az fontos.
9: Mennyit próbáltok?
8: Hetente próbálunk, csütörtökönként, 17:30 kezdünk, és általában hát olyan 8 óra a környékén érünk haza, tehát hogy hát mondjuk ugye heti 2 óra, és aztán mindig ugye, ha van lazább időszak, akkor új dalokat is próbálunk, ha konkrétan fellépés előtt vagyunk, akkor azt próbáljuk, ami éppen arra az előadásra kell.
9: Most egy kis személyes kört szeretnék folytatni. Mi a kedvenc dalotok, és van-e esetleg valami ehhez kötődő élményetek? Miért azt szeretitek legjobban énekelni? Talán kezdjük akkor a sorban Zitával.
8: Ó, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt tudom, hogy valamikor fiatal koromban még... amikor alapiskolás voltam, volt a Homonyik Sándornak egy dala, amit én otthon Tekerős Magnóról nagyon sokat énekeltem, ez a Szabadság gyermekei, amit aztán egyszer, nem én voltam az, de valaki úgy odaadott, hogy ezt el fogjuk énekelni, ezt a dalt, és akkor nekem abban még szólót is adtak, és én nekem ez ilyen 13-12 éves koromban ez ilyen kedvenc dalom volt, vagy hogy mondjam, de én ezt nem hoztam oda fel, hogy mi ezt énekelni akarjuk, vagy szeretném énekelni.
6: Györgyi volt az.
8: Györgyi volt, aki felhozta. Nem tudom, de egyszer csak ott volt előttem a dal, és kezemben, hogy te fogod a szólót énekelni, hát nekem az ezt mondhatni, hogy ez ezért a kedvenc dalom, mert tényleg ez egy gyerekkori emlék. És visszahoztak egy olyan dolgot, amiről én már elfeledkeztem, hogy én azt a dalt mennyire szerettem, de hogy én 13 évesen nem gondoltam, hogy én azt valaha szólóba fogom valahol énekelni, az biztos, de otthon rengeteget énekeltem a saját szobám falai között. Ez talán nekem.
9: Zsuzsa, a repertoáratokból mi a favorit?
7: Hát én nagyon-nagyon sok széles skálában szeretem a zenét, úgyhogy a szakrálisok is a nagy kedvenceim, tehát annyira gyönyörű melódiák vannak benne, hogy és a popzenékben is természetesen, hogy én talán egyet emelnék ki, az nem sokkal azután, ahogy beléptem, szintén rám került a sor, és az Abbától a köszönöm a zenét, hogy próbáljam meg. Tehát egy kicsit kihívásnak is vettem, és magam se tudtam, hogy fogom tudni elénekelni, és úgy saját magam meg voltam lepődve rajta, hogy a szóló részét, azt az elejét, azt elénekeltem, és nem is volt annyira rossz. Úgyhogy talán az úgy maradt meg bennem, hogy az az első ének, amiben itt szólót énekeltem. Meg úgy amúgy is az Abba is, Abba slágerek azok nagyon-nagyon fülbe mászó dallamok, úgyhogy fellépésekkor az siker, nagy siker tehát.
9: Laci, bár figyelmeztettél, hogy nem nagyon szeretsz beszélni, hogy ne nagyon nyaggasson ott itt azért talán beszéltetleg.
6: Jó, hát kedvenc biztos van.
9: De talán megosztod velünk te is.
6: Igen, a szakrális zenék is, ahogy említettük, vannak, énekelünk. Itt vagyok most, jó uram, ismerős ének, gondolom. Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll a dal. Tudom, sokszor hívtalak, de már másképp szól a dal. Hát már nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám, csak azt mondok, szeretlek, atyám. Ez a ének nekem a legkedvencebb közé tartozik. Ezt nagyon szeretem, ezt a éneket. Arról, amiről énekelünk.
9: Ez valójában nem is pusztán egy dal, hanem egy imádság, igen, amit valóban azt hiszem, hogy felemelkedik az Úrhoz, amikor ezt imádkozzuk, és ugye aki énekel, ráadásul az állítólag kétszer imádkozik.
6: Igen.
9: Talán egy kicsit hihetünk ebben is.
6: Ja, ez biztos, van. Én nem behiszek.
9: Szent Ágostani gondolatban.

0: Az énekkar életében van-e olyan személyesen megért pillanatotok, amiről szívesen beszélnétek esetleg, és örömet okoz vissza gondolni rá? Egyetleg egy fellépés, egy próba, egy próbához kötődő alkalom, egy közösségben megélt pillanat?
1: Hát a legkedvesebb emlékünk szerintem mindannyiunknak a tavalyi Kimit Tudról tovább jutottunk a szlovákiai Kimit Tudról a magyarországi országos Kimit Tudra, és itt kiemelt aranysávosok lettünk, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép eredmény. Úgyhogy ez olyan jó élmény volt ott maga, az a kétnapos szereplés is, élményt is adott a csapatnak is, és maga a szereplés is. Tehát ott technikailag is úgy be voltak állítva, hogy ott a maga a szereplés is színvonalas volt, és minden egyes fellépésnél ez nekünk akkora pluszt ad, bárhova is megyünk, amiből tanulunk. Tehát maga a próbák azok úgy zajlanak, van, amikor mikrofonnal gyakorlunk mink is, de viszont mikor színpadon állunk, és ott halljuk magunkat, sokat tudunk belőle tanulni, és a közönség visszajelzése szintén az, amiből látjuk, hogy melyikek azok a dolgok, amelyikek tetszenek, amelyik fülbe mászóak, esetleg olyan színvonalon vannak, hogy tudnak velünk együtt örülni, és jó fok, ez egy ilyen emlék volt.
0: Ha jól sejtem, az ilyen esemény még jobban összekovácsolja
1: abszolút,
0: az embereket.
1: Abszolút, abszolút. Tehát maga a próbák is csak arról szólnak tényleg, hogy tényleg a születésnapok, névnapok 13 tagnál itt szinte heti szinten van valami, és ezek is sütünk, főzünk, viszünk, összeülünk, és nagyon-nagyon jó hangulatban telnek. Úgyhogy egy ilyen kirándulások is, egy ilyen ottalvós kirándulás, pedig pluszt ad megint a csapatnak, mert minél jobban össze vagyunk kovácsolódva, annál jobban tudunk önmagunk lenni és szerepelni.
0: Egy ilyen ottalvós kirándulást hogy kell elképzelni? Ez egy kicsit ilyen összpontosítás is egyben?
1: Igen, tehát vannak gyakorlási lehetőségek. Volt egy terem is például, ahova el tudtunk vonulni, és gyakorolni is tudtunk. Úgyhogy, és nagyon-nagyon szép környezetben voltunk, tehát a Balatonparton ott a sétáltunk. Nagyon-nagyon szép, nagyon szép hely volt, úgyhogy ennek örültünk.
0: Gondolom, emlékezetes pillanatokból nincs hiány. Nektek mi jut az eszetekben erről a kifejezésről, hogy a legemlékezetesebb, legmeghatóbb pillanat, emlék kórussal kapcsolatban?
2: Én is ott vagyok a Balatonon, erre gondolok. Az nagyon összefogta a csapatot, az, hogy nem csak mink énekeltünk, hanem hozzá kellett illeszkedni a másokhoz, és néztük, hogy ki mit tud, és nekünk is valamit fog kellene tudni, hogy legyünk valami szinten. A verseny azzal jár, hogy valamit kell produkálni, és meg kell figyelni, hogy milyen szinten vannak a többiek, és ha versenyezünk, akkor mink jobbak akarunk lenni, mint a többiek, és ehők kiadni magunkból a maximumot, amit csak létezik. És ez nagyon jól megmutatkozott Magyarországon is, hogy erre képesek vagyunk. Úgyhogy nekem is az siófok tetszett a legjobban, az nagy esemény volt számunkra.
0: Zita?
3: Hát nem tudok sajnos ilyet konkrétan mondani, mert azt tudnám én hangsúlyozni, hogy nekem ebben az énekkarban azt tetszik, hogy mint egy család úgy működünk. Tudni kell, hogy én Ogyallára házasság révén kerültem, valamikor nagyon régen, és nincsen ott én nekem így senkim, úgymond. És nagyon jó az, hogy például már nekem a szüleim nem élnek, és ott vannak olyan korú emberek, akikkel beszélgetni tudok például. Tehát, hogy aztán akkor vannak ott fiatalabbak, volt diákom például ott énekel, akinek én voltam osztályfőnöke. És ez ilyen nagyon, én ezt tudom csak kihangsúlyozni, hogy én talán, ha csak lehet, mindig megyek énekarra, mindig most csütörtök a szent és sérthetetlen, pont ezért. Én nem tudok egy fellépést kihangsúlyozni, vagy egy ilyesmit, hanem ezt az emberi oldalát a dolognak. Ezt adja mindnyájunknak szerintem.
0: Tulajdonképpen lehet, hogy a következő kérdésemet már ezzel meg is válaszoltad, ugyanis az lett volna, hogy mit jelent számodra a harmónia énekkar. Tehát, ha jól értelmezem, tulajdonképpen
1: családot, a baráti közösséget.
3: Igen, hogy az ember barátokra talál, de nem csak barátokra, nem csak abban az szempontból, hogy a jó kedv miatt, hanem lelkiekben sokat ad. Ha oda megy az ember, akkor otthon tudja hagyni a gondjait, és akkor tudja, hogy megértő emberekre talál.
1: Köszönöm. Ti mit tudnátok elmondani? A harmónia mit jelent számotokra, Zsuzsa?
4: Hát harmóniát. Harmóniát, mert tényleg, hogy látod, hogy körbe-körbe mondjuk mindig ugyanaz, de az a légkör, amiben zajlanak maguk a próbák és a fellépések és az egész körülötte, hogy az új énekek választása, annak a gyakorlása, a fellépésekre, a készülődés, megszervezése, stb. Ezek annyira barátságos hangulatban zajlanak, hogy említem még a Nórikát, az énekvezetőnket, aki szintén pedagógus, és úgy sajnálom néha őtet, mert aki bemegy az osztályba, becsengettek, és onnantól az van, amit ő mond, itt nem az. mert itt annyira jó a hangulat, hogy tényleg próbálni, meg énekünk is természetesen, de fontosak vagyunk egymásnak. Tehát talán nagyobb is a hangsúly azon, hogy mi hogyan vagyunk, és tudunk egymásról, és tényleg alig várjuk azt a csütörtököt, mint az, hogy tényleg most maga az ének, az is fontos természetesen, hogy fontos, és a fellépéseknek a sikere az, ami motivál minket abba, hogy hát akkor kevesebbet beszéljünk, és akkor inkább gyakoroljunk, mert van értelme. És még ami különlegessége, amit még ott a beszélgetésünk elején kérdeztél, hogy mi a különlegessége, akkor talán azt is el lehet mondani az énekarról, hogy mint irodalmi kör indult, zenei kíséret nélküli énekléssel, akkor olyan fellépésekben is részt tudunk venni, ahol szavalunk is. Például, ha augusztusi Szent István ünnepségen úgy az ének, és úgy a szavalást is fel tudjuk vállalni, mert nagyon sokan tudnak nagyon szép színvonalon szavalni. Tehát ez szerintem nagyon kevés olyan énekkar van, ahol van ez is.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk. Még zárásképpen azt áruljátok el, hogy hol lehet veletek találkozni, esetleg az interneten, hol lehet meghallgatni az énekeiteket, ha van rá lehetőség természetesen.
2: Facebook. Facebookon van egy oldalunk, aminek az a neve, hogy Harmónia, és nagyjából minden fellépésről teszünk fel valami képet, vagyis videót, és meg lehet nézni minket.
4: Azt is föl szoktuk tenni a következő föllépést, hogyha valahova megyünk, és aki már ismer minket, akkor ott már tudhatja azt, hogy valami fellépés, akit érdekel. Sajnos nagyon-nagyon kevés a lehetőség, tehát több, a Covid is nagyon sok rosszat csinált, gondolom én ezeknek az egész szerepléseknek, és a többi tavalyi is nagyon sok fellépést, körülbelül olyan 20-22 fellépésünk volt a tavalyi évben, de talán egy 5-től elestünk a járványok végett, úgyhogy sajnos ilyenekkel is kell számolni, hogy valamilyen fellépések kimaradnak.
2: De viszont a december az még nagyon sűrű volt. Igen. Attól függ, milyen a hónap, de fellépünk. Mindig van hova, mire gyakorolni.
4: Ki még tud, most következik, tehát arra fogunk menni, aztán jön a költészet napja, aztán csemadok évzárók vannak, tehát ezekre így mindig hivatalosak vagyunk, úgyhogy most már megszokták, hogy létezünk.
3: Igen, de nagyon szívesen megyünk új helyekre is, igen, ahol még nem ismernek minket, talán vannak a megszokott helyi rendezvények, ahova meg már állandó jelleggel járunk.
1: Zárszóként mit üzentek a hallgatóinknak?
3: Én talán ebből tudnék kiindulni, amit elmondtam itt személyes tapasztalatként, hogy mindenki próbáljon valamilyen közösségbe beletartozni, részt venni, ne zárkózzon el, nagyon jót tesz azoknak, akik magányosnak érzik magukat, egyedül érzik magukat, nem kell félni, ki kell lépni a korlátok közül, és a zene az pedig gyógyít. Én ezt tudom mondani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további áldott szép napot kívánok, nagyon sok szép próbát és fellépést kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen.
1: A Harmónia énekkar tagjait hallották, Baka Zitát, Takács Lászlót és Takács Zsuzsát. A felvételt Gálmészáros Réka készítette.
5: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
6: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: A világosság a világba jött, de a világ nem fogadta be. Én azt gondolom, hogy korunk, de mindannyiunk talán legnagyobb kérdése az, hogy képes vagyok-e befogadni, integrálni? Én magam képes vagyok-e beilleszkedni, befogadást nyerni egy közösségbe? A mi Urunk Jézus Krisztus ugye megszületett. Pásztorok, napkeleti bölcsek befogadják. Heródes visszautasítja, életére tör, menekülni kell. De nyilvános működése is, hát hogy mondjam, egyik legnagyobb tragédiája, hogy népe nem tudja, vagy nem erős tudja befogadni a mi Urunk Jézus Krisztus végtelen jóságát, szeretetét. A mai evangélium is arról szól, hogy menekül, Tírusz, Szíriába, elhagyja a hazáját, tehát nem csak gyermekként menekül Jézus, felnőttként is. Inkognitóban. Hát látjuk, hogy nehéz egy Istennek inkognitóba járni köztünk. Ez a szegény asszony lányáért könyörög. És Jézus végül meggyógyítja. Tudjuk jól, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nyitott. Hát a garadai ördöngös az egy pogány ember volt, nem zsidó, és mégis megszakítja útját, és elmegy hozzá. Sőt, hát ez a pogány ember az első olyan, aki a pogányokhoz küld Jézus, hogy menj, s mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Igen. Jó lenne ezen a szentmisében úgy elgondolkozzunk azon, hogy vajon én mennyire vagyok befogadó, mennyire tudok én beilleszkedni. Szent István király levelet írt, 10 pontba intelmeket fogalmazott meg Szent fiához, Imréhez. És a 6. pont arról szól, hogy az idegeneket, a jövevényeket gyámolítsd, fogad be. Mert az az ország, az a közösség, amelyik integrálni tud, befogadni tud, az gazdagabb lesz. Egy árva gyerek került hozzánk. Még a 90-es évek elején nálunk volt első áldozó, bérmálkozott, és gyermekként is azt mondta, hogy ő majd a Szentföldön lesz ferences szerzetes. És Mátyás testvért az elmúlt hetekben tényleg Jeruzsálembe, az Olajfák hegyén lévő népek templomába Jeruzsálem latin pátriárkája pappá szentelte. Ez az árva gyermek, befogadtuk, és ő hagyta, hogy befogadjuk. És ma hát a Szent Ferenc Alapítványnak dísze. Elmentem ugye a szentelésére, és ő Kafarnaumban volt szerzetes, és akkor elmentünk, primíciája ott volt, körbejártuk, Betszaida, onnan származik Péter, András, János, Jakab, Kafarnaum, Mátét ott szólította meg az Úr. Pár négyzetkilométer, szerintem nem nagyobb terület, még kisebb, biztos, mint Alcsik. Ez volt Jézusnak a tevékenységi központja. Innen hívta az apostolait. Itt tette ez csodáinak 80%-át, itt mondta a hegyi beszédet, kenyérszaporítás, minden. És döbbenten láttam, ebből a 3 városból semmi sincs, csak rom. Három szerzetes sakja ezt a három romvárost. És úgy elgondolkoztam, hogy a Jézus Krisztus, az apostolok nem mernek nyitni a nagyvilág felé, hát akkor a Jézusi esemény talán néhány történész valahol megemlíteni. De mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, gyertek hozzám minnyájan, csonkák, bonkák, úgy, ahogy vagytok, ti jók vagytok nekem. Lehajol mindenkihez. És ugyanezt teszik az apostolok is. Abból az eldugott kis kafarnaumi helységből 3000 ember, és Péter útra kell, Rómába, Szent Pál Athénbe, mindenhova elmennek, hirdetik az evangéliumot, befogadnak. Olyan döbbenetes, sikerült eljussak egyszer Szíriába. Aleppo is Damaszkusz között van Homs városa. Egymillió lakósú nagyváros. Püspök úr fogadott szeretettel, és hát azt mondja, nem akarjuk megnézni az altemplomot a székesegyház alatt. És kiderült, hogy az első pünkösdön ott volt egy Szilvánusz nevezetű ember, és ott megkeresztelte Péter ezzel az első pünköskor. Hazament, és templomot épített. Ő lett Homs városának első püspöke. Miért? Mert Péter ezt a vadidegen embert be tudta fogadni. Megkeresztelte. Közösséget vállalt vele. Így jött létre ez a közel 2 milliárd főt számláló katolikus egyház, hogy befogadlak.

máshol is mindenütt azt látjuk, hogy a migránsok jönnek, itt a világ vége. Nem tudom. Vannak történészek, akik azt mondják, hogy mi fogadtuk be a magyar népet, mert mi székelyek itt voltunk. Aztán mások azt mondják, ők fogadtak be. De tény az, hogy befogadtak a jászokat, a kunokat, a vesenyőket. És ez gazdagságot jelent. Erőt jelent. Közel 7000 gyereket fogadtam be. Tegnap elmentünk. Én azt mondom, Erdély 7 csodája közül egyik az egyeskős, az a vidék, Nagyhagymás hegysége. Gyönyörű. Pár évvel ezelőtt volt egy baleset, egy férfire ráborult az erőgépe, szinte meghalt, és hálából épített fent az egyeskő tövébe egy gyönyörű, pici, de ilyen gerenda kápolnát. És hát ugye urunk színeváltozásának tiszteletére szentelték ezt a kápolnát, és meghívott, hogy tartsak egy szentmisét, elmékedjek. És olyan jó volt látni, hogy hát több száz ember összegyűlt. Hihetetlenül meredek út vezet oda, természetvédelmi terület oda, nem lehet azt megközelíteni autóval, traktorral, csak gyalog, és mégis rengetegen kijöttek. De ami számomra nagy öröm volt, ott volt két fiú. Háromkútról jöttek, nem tudom ki járt Háromkúton. Hidegség és Gyilkostó között fekszik egy kis település, 2006-ban vezették ki a villanyt oda. És jó pár évvel ezelőtt a Gyergyei házunkba bekerült a több gyerek is, de ez a két fiú is. Az egyik ne menjen haza üres kézzel, egyik lányunkat, gyerekotthonunk egyik lányát feleségül vette, van két szép gyerekük, és a társával együtt lóra ültek, hogy találkozzanak Csaba testvére, és átlovagoltak. Még a lónak a sörényét is telefonták szebbnél szebb erdei virággal. És az a két gyermekes családapa, amikor meglátott, rég nem találkoztunk, földig borult, meg akarta csókolni a kezemet. Hát mondom, ne butáskodj. Aztán úgy megropogtatta a vállaimat, hogy még most is érzem. Jó dolog befogadni valakit Isten nevébe. Gazdagság, élet. Merjünk a másik mellett dönteni. Ugye olyan szűk markóak az édesanyák az élet befogadása szempontjában. Egy-két gyerek, jaj, bőven elég. Gazdagság. Minden gyerek áldás, ajándék. Az, ami egyedül megmarad az örök életre. A gyermeked, a férjed, a feleséged. Az örökké valóságban milyen jó lesz találkozni mindazokkal, akit befogadtál, akinek egyetlen pohár vizet is adtál Isten nevébe. Nem csak az Úr fogja megköszönni, hanem az is, a jó szót, a tanácsot, a bátorítást. Nemzetünk ünnepére készülünk, és hát én azt gondolom, a mennyei édesanyánk akkor örvendene nagyon, ha azt látná, hogy jó testvérek vagyunk, hogy egymás felé nyitunk, hogy egymást tiszteljük, becsüljük, értékeljük. Ne féljünk oda menni a másikhoz és bocsánatot kérni, ha megbántottuk. Nyugodtan üljünk le és kérdezzük meg, hogy hát mivel bántottalak. Persze mérték nagyon fontos, emlékszem egyszer, én is a munkatársaimnak, hát volt egy 300 munkatársam akkor, és nagy bátran mondtam, adtam mindenkinek lapot, hogy írja le a problémáját, ami velem van. Aztán úgy bíztattam a kollégákat, hogy a csomó levelet kaptam. Bementem a szobába, elolvasgattam, és egy hétig ki se jöttem onnan. Úgy magamba roskadtam. Aztán utána mondtam, csak egyesével mondják a problémákat, mert talán azt meg tudom

0: emészteni. Igen, biztos, így növekedünk, így gazdagodunk. Ne féljünk a kritikától. Van egy kedves hölgy, mai napig minden elmékedésemet elküldöm neki, mert ő mindig kijavít. Ugye az elején az okon vettem, hogy hát csak hiba van az én beszédeimben, az én leveleimben, írásaimban. És mondta ő, nem, ő olyan, mint a hibajavító az interneten, ami van, ő azt lereagálja. Na azóta minden levelemet elküldöm neki. Igen, ne féljünk a kritikától. Ne féljünk attól, hogy talán a szemünkbe mondják gyengeségeinket. A szeretteink tudnak igazából javítani rajtunk. Milyen szép lenne ezen a szép vasárnap délután. Elévennéd a telefonodat, megnéznéd a régi telefonszámokat, kit mikor hívtam fel. És egy rövid SMS-be, vagy akár hívásba is jelenkezzél. Eszembe jutottál. Hogy vagy? Hogy vannak a gyerekeid, az unokáid? Pár szóba a régi kapcsolatot melegítsük fel. Integráljuk a másikat. Hívjuk meg egy kávéra. Készülünk nemzetünk ünnepére. Ne egyedül ünnepelj, ne magányosan magadba. A gonosz lélek azt szeretne, hogy egymástól elválasszon bennünket, hogy összeugrasszon. Adná az Isten tényleg, hogy népünk egy élő, eleven, Isten dicsérő, nagy család legyen. Álljunk fel, és azért imádkozzunk, kérjük Isten áldását erre.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Ciszterciter rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
2: Hírpercek.
3: Kettős ünnep Balatonfűzfön. Sobor Antal emlékszoba nyílt Székesfehérváron. 14. leópápa San Marinóban. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek augusztus 20-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia templomban. Szent István király ünnepe mellett idén a templom felszentelésének 90. évfordulójáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, ahogyan egy épületet, úgy életet, közösséget és jövőt is csak biztos alapra lehet építeni. Mint fogalmazott, számunkra Krisztus a szikla. A főpásztor Szent István példáját állította a hívek elé, aki saját életét és népének jövőjét is Krisztusra építette. A jubileumhoz boldog Bódi Mária Magdolna emléke is szorosan kapcsolódik. Magdi gyakran imádkozott a Balatonfűzfői templomban, és 1941-ben itt tette le magán szüzességi fogadalmát. A Szent Mise végén Udvardi György érsek megáldotta az új kenyereket, majd Laposa Norbert plébánossal közösen szekték meg azokat. Emlékszobát avattak Székesfehérváron Sobor Antal tanár, író és képzőművész tiszteletére. A Szent István hitoktatási és művelődési házban kialakított emlékhelyet az alkotó egykori műtermében rendezték be, ahol élete utolsó évtizedeiben rendszeresen dolgozott. Az ünnepségen Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök méltatta Sobor Antal személyiségét, kiemelve hitét, erkölcsi tartását, család és hazaszeretetét, valamint a másik ember iránti tiszteletét. Mint fogalmazott, ami igazi érték, az megmarad. Az emlékszobában az alkotóról készült fényképek, újságcikkek, irodalmi művei, festményei és személyes tárgyai kaptak helyet. A kezdeményezők célja, hogy megőrizzék és a következő nemzedékkel is megismertessék a Székesfehérvár kulturális és irodalmi életében meghatározó szerepet betöltő Sobor Antal örökségét. 14. Leó pápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva tegyen tanúságot az egységről, a testvériségről és a békéről. A Szent Atya augusztus 22-én szombaton San Marinói apostoli látogatása során találkozott a helyi papokkal, szerzetesekkel és világi hívekkel. Beszédében külön szólt a fiatalokhoz, akiket arra hívott, hogy ne elégedjenek meg felszínes válaszokkal, hanem bátran keressék és vállalják saját hivatásukat. Hangsúlyozta a család szerepét a hit továbbadásában, valamint a szentségi élet fontosságát is. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a bezárkózással és a megosztottsággal szemben a keresztény közösségeknek az összetartozás jeleivé kell válniuk. Mint fogalmazott, közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről. A San Marinói program után 14. Leó pápa Riminibe utazott tovább. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, hallgassanak minket, áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vétesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
4: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székes Egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
5: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
4: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette, akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leo pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leo megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leo pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leo rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörőkre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leo közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt, és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leo pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leo hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30 szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot,
1: celebrare il mistero,
2: amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll. A mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn is annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amink van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott Szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ. Talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompósa a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndbe lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb 3-at is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az Atyával. Hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légo hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, Atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkben hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazzunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, ami Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé-befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni. A második, a következő, azzá lenni végre, akivé Isten elgondolt bennünket. Hiszen testvérek, nem csodálatos. Itt nincs két egyforma ember, az egész világon hány milliárd ember él. Nincs két egyforma. Pótolhatók vagyunk, de kicserélhetők nem. Mindenki más. És mindenkinek valami más feladatot bízott. Ne gondoljunk nagy dolgokra, hát nem vagyunk mi Teréz anyák vagy Schweitzer Albertek, de nincs itt közöttünk valaki, akire valakit, egy valakit, valami icipici dolgot az Isten rá nem bízott. Egy talentumot, vagy hármat, vagy ötöt, de azt az egyet se köthetjük be a kendőbe, mint az a kendős ember, aki bekötötte és elásta. Nem, nem áshatjuk el, testvérek. Akármilyen fehér a fejünk, még mindig valamit fölfedezhetünk, hogy ez még az én dolgom, amíg egyet dobban a szívem. Ezt nem bízhatom se vissza az Istennek, se másra. Ezt én rám bízta, azért vagyok ezen a földön. Újpesten most hatalmas nagy bérházak épültek, és bizony nagyon sivárak, és az egyik bérház elől egy 5 négyzetméter kis kertet, egy nálam is idősebb ember olyan csodálatosan ápol, virággal teleültetett 5 négyzetméter, és öntözi. És valaki megkérdezte tőled, hát Anti bácsi, a nagy beton dzsungelbe, hát ezt az 5 négyzetmétert, hát mit pusmog vele, hát nem látja, mi van maga körül. Azt mondja, nézze, úgy szeretnék meghalni, hogy legalább ezen az 5 négyzetméteren szebb maradjon utánam a föld. Eszembe jutott Mécs Lászlónak egy szép verse, aki találkozott egy erdő közepén egy emberrel, aki vadrózsába nemes rózsaszemeket oltott, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál, bátyám? Szóval vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ugye tetszenek érte? Vadózva rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld. Tenyerünkre tenni a szívünket, kiüti, ki bizony. Újra fölvesszük, újra tenyerünkre tesszük, újra fölajánljuk, megint kiütik, kiütik. Újra tenyerünkre vesszük, fölajánljuk, és tovább megyünk. Egy kedves kis lelki gondozottam, olyan pici 140 ennyiány centi úgy született, ilyen kis töpörödött nyomorék testen megvan az oka, miért még a tévé is csinált vele egy Erzsike nevű műsort. Egy kisgyereket örökbe fogadott, és már az legalább egy fél derékkal magasabb a kis édesanyánál, és egyszer megkérdeztem, hogy hát Erzsikém, hát merted vállalni, hogy ezt a gyereket itt fölnevelt, és úgy fölragyogott az arca, szóval Bandi bácsi, nekem tovább kell adni azt a sok szeretetet, amit segítő emberektől kaptam. Testvérek, hát valamit tovább adni, hogy szebb legyen a föld, egy szívnek valamit tovább adni, hogy melegebben dobogjon, ha eltűnünk erről a földről. Egy zenész fiatal barátom, egy nagyon ritka ütős hangszeren játszik, és egyszer tréfásan megkérdeztem tőle, hogy ugyan mond már, hát egyáltalában abban a darabban, amihez most sietsz, van-e egy valami játszani valód ezen a furcsa ütős hangszeren? Halálos komolyan mondta, azt mondja, igen, Bandi bácsi, 6 taktus. 6 taktus, és hozzátette, de enélkül nem volna teljes az egész zenemű. Testvérek, azt ne mondja itt valaki, se Istennek, se az öreg bojtárnak, hogy legalább 6 taktust nem bízott rá az Isten. Mindenkire egy szívet, egy embert, egy szívdobbanást, 6 taktust. 5 négyzetméter, és ez számon kér. Ezért van a talentumok példázata. Kitől egyet, kitől hármat, kitől ötöt. Tehát az első kérésem az, tanuljunk meg ismét lenni és nem csak tenni. Másodszor azzá lenni, akivé az Isten akar, azt tenni, végre fölfedezni, nincs késő. halálunk előtt egy évvel vagy egy hónappal is még valamit megtehetünk, mert az Isten számon kéri tőlünk. Végül a harmadik, és ezzel befejezem, egészen azé lenni, aké vagyunk a gazdáké. Nem csak tenni, hanem lenni. Azzá lenni, akivé az Isten teremtett, végül azé lenni egészen, aké vagyunk, a mi Urunk Jézus Krisztusé. Egy magába roskadt ember ült egyszer előtt, és szinte számon kérte tőlem, hogy mondjam ám meg, hát miért születtem én erre a világra, és sorjázta tényleg kínjait, keserveit, sokféle csődbe jutottságát, megkarcolt, hajótörött életét. Mondjam ám meg, és aztán hozzátette, tudja, nem kellek én senkinek. Kiszaladt a számom, hiszem nem tőlem, de igen, az Istennek maga kell, testvére. Rám nézett, és azt mondta, és akkor az az Isten mit kezd velem, azt mondja meg. Azt, hogy abba a pillanatba, ha jelentkezik nála testvéremet, tovább utalja valaki másnak, átutalja egy másik embernek. Maga elé nézett, aztán magam is megdöbbentem. Könnyes szemmel visszanézett rám, az adjon egy címet. Akár egy elfekvőbe, akár egy kórházba holnap meglátogatom. Új élet kezdő. Megtalálta az élete célját. Magába zárt ember volt, önmaga falaszta be magát. Kinyílt mások felé, Isten felé, Isten valóban átutalta másoknak, és egyik legkedvesebb kórházlátogató munkatársammá vált. Testvérek, ebbe a nyüzsgő és tényleg szorongatott háborús hangulatú világba, amikor pergünk, nyüzsgünk, mint az a bizonyos szobor. Amikor gyűjtögetünk, bocsánat, egy szakkifejezését, egóprotéziseket, én pótlásokat, mert csak akkor érzi valaki magát, ha minden ügyeletes státusz szimbóluma már megvan. Hadd merjem újra a végén azt az igét olvasni, amivel kezdtem. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Ugyan mit használ? Önmagát pedig elveszti, vagy romlásba veszi. Miért? Mert csak tenni tud, de lenni nem. Mert nem tudja, miért van a világon, és hogy gazdája van, ami Urunk Jézus Krisztus testvére. Gazdánk van, nem vagyunk gazdátlan emberek. De ő nem félig lett a gazdánk, egészen a halálig. Ha csak félig vagyunk a gazdánk követői, csak imádói és nem követői, akkor most arra kér bennünket, lehet, hogy a öreg bojtár utolsó, szinte testamentuma, egészen testvéreim. A gazdánk egészen kitárja a karját, egészen halálos, kereszthalálig komolyan mondja, jöjjetek én hozzá. Mindnyájan, akik megvagytok fáradt, és bízom megvagyok, és én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Tetszenek tudni azt a szép görög szót, ami itt van? Pauzát, paujó. Pauzát adok, én fogok egy olyan nyaralást, olyan pihenést, olyan pauzát adni, amit eddig még soha-soha az életetekbe át nem értetek. Csak tanuljatok meg egy kicsit lenni, nem csak tenni, azzá lenni, akivé szeretném, hogy legyetek, és egészen az enyém, a ti gazdátoké. Amen.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk.

0: Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Vagy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Kávéházi szabad egyetemet szervezett Rónaszéki János káplánatya a Café Francesco kávéházban. Écsi Gábor atya, korábbi országos Caritas igazgató kapta idén a Szent István díjat Székesfehérváron. Augusztus 20-án külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Kávéházi szabad egyetem kezdődik a Café Francescóban holnaptól 24-től. Az előadások beszélgetések 24-e és 29-e között esténként 19 órakor lesznek. Előadásokat tartják többek között Székely János és Martos Levente Balázs püspökök, Török Csaba atya, valamint Széles Anna pszichológus, Márti Zoltán, a 777 vezetője, és még sokan mások. Mindenkit szeretettel vár János atya, akiket a témák és előadók érdekelnek. A témák a mindennapi életünket érintő és foglalkoztató kérdésekkel, kihívásokkal foglalkoznak, az azokra adott helyes és katolikus választ próbálják segíteni. Az előadók kortól függetlenül mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt kívánnak szólni. A témák közül kettő: a keresztény Európa válsága és jövője, jó kommunikál az egyház. A program a Kávézó Facebook oldalán és az Abilai Nagyszentelész templom hirdető táblájén is olvasható. Ünnepélyes keretek között székesfehérvári királyi napok keretében adták át 18-án kedden az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át, olvasható a város honlapján. A nívós eseményen dr. Herceg Anita Regőci alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István emlékérmet és díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul. A díjat egyik évben egy Székesfehérvárhoz szorosan kötődő, másik évben egy országosan ismert és munkásságát tekintve jelentős személyiség kapja. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte, közülük először volt látható egy francia csapat utcaszínházi előadása, számolt be az MTI. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel étkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi hallucináció megkísérti, vérrel étkezik. Add meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki édettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Mi atya, bocsánat, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka.
3: akit érettünk, megostoroztam.
2: Az.
3: Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszony!

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették, és vörös köppenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre, értetteszem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk keresztre, aki érettünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg a kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vigy a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vizsgálatra.
4: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add megkérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Lili Annát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
2: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen szentírási résszel készültél?
2: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
1: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
2: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
1: Mit jelent ez a te életedben?
2: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkban nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.

0: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
1: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikációm, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor hát tényleg azért ez nagyon, nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak. Tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
0: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
1: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
0: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis amikor már saját maga választja az ember a hitet. Megértette ezt? Volt ilyen az életedben?
1: Ez számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze gyerekként, ahogy az ember... Tehát voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem volna, hogy jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet. És
0: ez egy nagy talentum.
1: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy azt az mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimentek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem, és nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
0: Jó kedve futsz.
1: Igen.
0: Sokat kell edzened.
1: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
0: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
1: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és azt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok. Elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a... Igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet egy ilyen meditációnak is elférne.
0: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
1: Ahogy azt a korábban is az az idézet feljött, az örömmel végzett futás, a testimája, hogy futás, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazza, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy ez így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni, és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire, egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna mondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki, mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
0: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
1: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
0: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
1: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúsztartó. A futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat, egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát, hogy tudod, hogy belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülésnek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle. Vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát, hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én befogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy. Hogy így összességében, amit én is szeretnék küzdeni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy valamikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meggondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a jó Isten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
0: 27 éves vagy, igaz?
1: Igen.
0: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
1: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem ez volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogyha hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
0: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
1: Igen, tud.
0: Egészségesen is?
1: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
0: Mit értel akkor?
1: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy így tényleg van értelme úgymond az időért is és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
0: Hát 42 kilométer őrülcsok.
1: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontom, ott egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon, nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én amúgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, nem, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
0: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
1: Amikor nehéz.
0: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
1: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy végetett bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahova futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdöttem, hogy most mi értelmem van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek. Egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
2: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Otthon a családban, Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.

0: egy nemszívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor az család szétesett. Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan nevelj? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és azt meg kell csinálnia.
1: Dilexit nos, szeretett minket, így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amely végigvezet Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon. Felszólít, hogy újítsuk meg ezt a tiszteletet, hogy ne feledjük el a hit gyengétségét, a szolgálat örömét és a küldetés buzgalmát, mert Jézus szíve arra ösztönöz, hogy szeressünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat. A Szeretet Öröme Beszélgessünk a Családról című műsorban folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel Ferenc pápa negyedik enciklikájáról. A Jézus szent szívének tiszteletéről szól enciklika 5 fejezetből áll. Az első fejezet a szív fontossága, amely elmagyarázza, miért kell visszatérnünk a szívhez egy olyan világban, amelyben a csillapíthatatlan fogyasztás kísért minket. A második fejezetben Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól olvashatunk. A harmadik fejezetben Ferenc pápa tisztázza, hogy Krisztus szíve hármas szeretetet foglal magában, az egyik az érzékeny fizikai szíve, illetve a kettős spirituális szíve, mely emberi és isteni, ahol a végtelenségben megtaláljuk a végtelenséget. A negyedik fejezetben Ferenc pápa idéz több egyházatját, akik arról beszélnek, hogy Jézus oldalsebe adta a lélek vizének eredetét, mely csillapítja Isten szeretete iránti szomjunkat. A szeretet viszonzásáról szól 5. és egyben utolsó fejezet, a Krisztus szíve iránti hiteles tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenzióját mélyíti el, amely abban a pillanatban, hogy az atyához küld minket, a testvérekhez is küld. A Dilexit Nos kezdetű enciklika Ferenc pápa imájával zárul, kérem az Úr Jézust, hogy szent szívéből folyjon mindannyiunk számára éltető vízfolyam, hogy begyógyítsa a sebeket, melyeket magunknak okozunk, hogy megerősítse képességünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy segítsen megtanulni együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé. Egészen addig, míg boldogan együtt ünnepelünk majd az égi ország lakomáján, ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összehangolja minden különbözőségünket azzal a világossággal, mely szüntelenül árad nyitott szívéből. Áldott legyen mindörökké. Zárul Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikája.
0: A Mysterium Tremendum az mindig fontos volt a Bibliában, hogy leborultak előtte, elcsodálkoztak. Ez egy nagyon ismétlődő szó. Mi racionalista, meg technicizált világunkban, mintha ez fölösleges lenne a csodálkozás. Szeretem elmesélni Pirinszki Jánosnak egy nagyon kedves kis írása. Nyár van, és egy édesanyja a diófa alá kitolta a kisbabát. És Pirinszki nézi a kisbabát. Enyhe szellő lengedezik, és a diófa levelei mozognak. És a pici le nem veszi a szemét a diófa levelekről. És Pirinszki azzal fejezi be ezt a kis eszmélődését, hogy mi felnőttek, ezt feszítettük el, a csodálkozást. Ez az egész téma, amit a Szent Atya fölvetít ebben a Dilexit Nos kezdetű enciklikában, az a szívnek a központi része, visszaadni a szívet a világnak, és amire ezt meghív bennünket, hogy a szívvel csodálkozunk rá a dolgokra, a gyerekeinkre, a házastársunkra, ezek el szoktak maradni. Szerintem nagyon-nagyon közel áll a Szent Atyának ez az egész gondolkodása, amit ebben az enciklikájában fölvet. A szív, mint szintetizáló, egységesítő erő, amely rendet rak, a töredékeket összerakó szív.
1: Mit jelent ez, hogy töredékeket összerakó szív?
0: Igen.
1: Mert ugye említi, hogy a szív teszi lehetővé a hiteles kötődést, mondja Ferenc pápa.
0: Igen, igen. A szív az egységesítő erő. Ha nincs mögötte a szív, ha nem szívből szólunk, akkor össze-vissza beszélünk. Ezt meg lehet látni politikusoknál is sokfele. Szóval szívből kell szólni, és sokszor megtanulunk viselkedni. A viselkedés nagyon sokszor hullámzó. A szív az nem tud hullámozni. A szív az mindig ugyanaz. Szóval valamelyik teológus mondja ezt a mondatot, hogy bennem marad, hogy szívünk van, az vagy nyitva van, vagy csukva van. Szóval a szív az egy nagyon következetes alkatrészünk, csúnyán fogalmazva. És a szív az, ami egységesít egy kapcsolatot, egységesíti az egész gondolkodásunkat. Nagyon-nagyon-nagyon örülök a Szent Atya ezen enciklikájának, mert a Szent Szív tisztelete olyan perifériára sodródott. Most július ugye még a Szent Vér hónapja, aztán van a Szentsebeknek a tisztelete. Ezeket a látszólag periférikus ájtatosságokat én nagyon-nagyon középpontba helyezem. Egyszerűen aki szeret, a sebzett szívű. Nagyon sokszor adom a elégtételt is, hogy imádkozz el a Szentvér litániát. Annyira hozzátartozik a szeretethez a seb.
1: A seb, ami gyógyulás is magában hordoz értelemszerűen.
0: Én azt gondolom, szóval a Szent Atyának az enciklikája nagyon-nagyon közel van, és valahányszor megszólaltok róla, örömmel van.
1: Atya, magyarázz légy oly kedves, amivel mélységesen egyetértek, és az előző beszélgetésekben is szó esett róla, hogy akkor, amikor ez a világ egy picit az individuumra összpontosít, minden individualizálódik, és ugye azt mondja Ferenc pápa, hogy ezért ez töredékekre hullasztja a szívet.
0: És a szívet, a világunkat. Tehát a kapcsolatainkat, minden széttöredezik. Szent Atya, hogy erre nagyon szépen kitér. Hadd olvasom a Szent Atyát először magát. Azt mondja, a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor az család szétesett.
1: De talán szétesik maga az ember is, hiszen nem tud mindennek és mindenkinek megfelelni.
0: Persze. Szóval én paraszt gyerek vagyok, és én nagyon sokat megköszönöm a Jóistennek a paraszti gyerek múltamat. Mert ugye az állatok közelsége, a föld közelsége, az akkora egységet teremtett az emberben, szóval az ember kisgyerekként se tudott svindlizni. Egység volt. És a szüleimnek nem kellett ellenőrizni, mert a munka maga ellenőrizte önmagát. Egység volt egy családban, ők el voltak a szőlőbe dolgozni, én maradtam otthon a háztartásból, baromfiak, disznó, tehén, mindenféle, és ott nem lehetett findizni. Ott egyiket tenni kellett a másik után. Kisgyerekként befejeztem az egyiket, föl kellett venni a másikat. Tehát egy rend volt, egy egység volt. De ez az én életem felől nézve mondom most ezt, de tulajdonképpen az egész család együtt mozdult. Ők a szőlőbe voltak, ugyanúgy a családért tettek. És amikor hazajöttek, ugye tehenet fejni, meg egyéb. Szóval ott az összes ideg szála a családnak tulajdonképpen egy célra fogott volna.
1: Igen, de mostanában ez az egymásra utaltság, hát abszolút veszendőben van.
0: Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan neveljük? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és azt meg kell csinálnia. De bele kell simulnia a család rendjébe. Az individualizmus az tönkretesz mindent. Én azt hiszem, a válások az már csak következmény. Sokkal mélyebben van a probléma, amikor az individualizmus már szétaprózta a családot, az egységet. Tehát még egyszer hadd mondjam a Szent Atyának a mondatát. A szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, de szív nélkül nincs kötődés. Orvosoknál lehet hallani, hogy favágás a mesterségünk. Jön egyik, a másik után nem lehet mindegyikkel azonosulni. Favágás. Tehát mikor munkadarab lesz a beteg, ő meg személyt keres, aki gyógyítja. Tehát bármi, munkavégzés, van-e szív, az egy fontos dolog. De épp úgy az öreg szaki, aki meg tud javítani minden tücsköt, bogarat, ezer mester, és benne van a szíve, és egységet teremt egy szétesett képből, vagy akármiből.
1: Az individualizált világban valahogy, ha most nézzük csak a hivatását betöltő embereket, sokszor hiába tenné szívvel, lélekkel az ember azt, amit a szíve diktál, de bizonyos környezeti hatások, elvárások, mindezek ellene mennek annak, hogy az ember tisztességgel végezze a munkáját. Tisztelet a kivételnek, gondolok itt arra, amikor nem fontos az, hogy minőségi munkát teremts, hanem az a fontos, hogy meglegyen, aztán már mindegy az, hogy hogyan és milyen módon. Én ezzel sokszor találkozom a hétköznapi életben.
0: Igen, tehát éppen egy eszembe van, itt egy házasság, több gyerekük van, jönnek az unokák, és a gyerekek ötletszerűen berakják az unokákat hozzájuk. Éppen mondtam ennek a családnak, hogy talán nem ezt kéne tenni, hanem kijelölni, hogy legyen egy hétfigetek, ami a kettőtöké. És meg kéne a gyerekeket, hogy lehetőleg ekkor hagyjanak békén benneteket. Mert a nagyszülő generáció is, annak is van magánélete. Ott is kell szívet cserélni, hogy egységben maradjanak. És ez nem az unokáktól vonja el ezzel magát, hanem az unokáknak adja oda magát. Mert ha az ő szívük együtt dobban, akkor az unokáknak lesz jó.
1: Így van, nagyon egyetértek.
0: Tehát nagyon, én azt mondom, hogy mindig az individuumot említed, de azt gondolom, nagyon fontos az, hogy egy technicizált világban bekapcsolom az egyik gépet a háztartásban, a másik gépet, mindegyik csinálja a dolgát, egymástól függetlenül. Hát ilyenek maradtunk. Ilyen robotok egymás mellett. Mondja a Szent, hogy elvont fogalom, de nagyon szépen fogalmazza ugyanezt a jelenséget. Azt mondja, tehát ha nincsen a szívnek a hiteles kötődése, akkor csak két monád állna fenn, melyek érintkeznek, de valóságosan nem kapcsolódnak. Szívellenes az a társadalom, amelyet egyre inkább a nácizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Szóval ez a monád lét. Példának mindig azt szoktam mondani, hogy mégis sváb fás kamrába bemegyünk. Mi van ottan? Ott van a hasított fa, szépen bédába rakva. A fa hasába szorítják, nyomják egymást, de nincs közük egymáshoz. Monádok. Ez a szív nélküli kötelességét teljesítő család, ami a végén fölrobban. Szóval a szív azt teremti a köteléket. A szív ugye mozdít ki az individualizmusból. A monád létből, ahogyan a pápa mondja. Tehát a házasságok mindig ott kezdenek tönkre menni, mikor ez a monád lét elindul. Mindig mondom az enyémeknek, hogy kommunió mögött mindig ott kell legyen a kommunikáció, de a szívnek a kommunikációja. Nagyon fontos. Mert másként csak monádok vagyunk. Tehát a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatt töredékekre hullást. Tehát mikor egy család nem tud egymásról, talán valami novellát régen olvastam, nagyon régen, hogy ilyesmi volt, hogy a család levélbe érintkezik egymással. És a végén levélbe el is szétesik a család, elválnak. Ez a monád lét. Tehát egy darabig mennek ezek a cetlik, írja egyik is, másik is, hogy éppen hol van. Tudnak egymásról, de a szív egységet teremtő ereje nincs mögötte. Ebben a technicizált világban a gép az egy magabiztos segítség. Teszi a dolgát, amit ha éppen bekapcsoljuk, akkor működik. De egységben nem tud gondolkodni. És ahogy szoktuk mondani, hogy a technicizált világnak az ilyen visszahatása az emberre, hogy ami öreg, azt ki kell dobni. Ez lesz a sorsa az öregjeinknek. Mert öreg, ki kell dobni. Ez a technicizált szemléletnek az öröksége, vagy torzítása az emberen. Mert ezek a masinák mennek minden szív nélkül, csak meg kell nyomni a gombot, és kész. És ha így működik egy család, lehet, hogy működik felszínen, de egység nincs benne. Erre mondja a Szent Atya, a szívellenes az a társadalom, amelyben egyre inkább a narcizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Végül eljutunk a vágyvesztésig, olyan szép kifejezés a Szent Atyának, vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Ez a vágyvesztés, amikor megszokjuk azt, hogy mindenki teszi a dolgát, és a család működik, mint egy mechanizmus, egy gépezet. Tehát nem is vágyodok a másikra, ezt azért bevallják az emberek. Elveszett bennem a vágy, sőt, fél, hogy a házastársával együtt kell lenni.
1: A technicizált világból adódik, amit említesz. Hát emlékezem én a saját gyerekkoromra, te pedig ugye még inkább emlékezhetsz arra az időszakra, amikor nem mindjárt kapta meg az ember, sőt, meg sem kapta azt, amire vágyott. Hanem a mai világgal ellentétben bizony vágyakozni kellett egy-egy utazás, egy-egy nyaralás után, egy-egy játék után, amit ma az emberek túlnyomó részt meg is kapnak, és el is érnek.
0: Ahogy én visszaemlékszem a paraszti kultúrában, ott is hát kellett dolgozni. Én kisgyerekként otthon voltam, a szüleim kint voltak a szőlőben vagy kukoricásban, és de egy célért dolgoztunk, a családért. És ha ezt mondom, a vasárnapi ebédnek a szentsége az volt, ami nem engedte, hogy individualizálódjék a család, hogy monádokból álljon, egymástól független.
1: Igen.
0: Hanem volt a közös asztal, ami nem úgy volt, hogy most csöngettek, és akkor kanál is eszünk, hanem egy családi beszéget is alakul ki. Én úgy látom, hogy hallom az embereknek az elbeszélését, mind a polgári családban, mind a paraszti családban. A vasárnapi ebéd a szent volt. Emlékszem, hogy édesapára már meghalt, aki mondta, hogy tudod, én mindig gyűjtök valami újságcikliket, ezt a tanulmányt, hogyha a gyerekek három kamasz fiúk volt nekik, ha a gyerekeknek éppen úgy látom, hogy kedvük van ott ülni az asztalnál, akkor előveszek egy ilyen cikket vagy tanulmányt, és beszélgetünk róla. Ez a szívnek az egységet teremtő ereje. Maga az evés nem teremt egységet. De a családi asztal az igen. Ilyen, azért a mai teológiában nagyon érdekesen szoktak erről beszélni. A vasárnapi ebéd az a szentmisének a meghosszabbítása. Nagyon-nagyon szép és nagyon mély gondolat. Tehát, hogy régen az ősegyházban a kenyértörést házonként végeztek, és utána ott voltak az agapén közösen, tehát nem rohantak el haza. Mostan a mai társadalmi egyházi kultúránkban hazamegy a család, és folytatni kéne a szentmisét. Tehát, hogy nem odáadok legyünk, hanem egymással kapcsolatban álló személyek, akik szívvel tudunk odafordulni egymáshoz. Még egyszer, hadd mondjam ezt az alapmondatát, ami a mélypontját idézi föl az ilyen monád létnek, azt mondja, végül eljutunk a vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Következésképpen Isten befogadására és képtelenné válunk. Hogy Heidegger mondaná, az isteni befogadáshoz vendégházat kell építeni. Tehát a monád világban, ebben az elmagányosodásban nincs vendégházunk. Nem tudunk befogadni senkit, nem is akarunk, ne zavarjanak bennünket. De már egymáshoz sincs köze a családtagoknak. Tehát itt van, hogy a széttöredezett létbe a szív tud egységet teremteni, mert még a vágy is kiveszik belőlünk, hogy egymással akarjunk kapcsolatot teremteni, és a Szent Atya tovább viszi, ugye, elveszik az Isten utáni vágyódás is. Szóval az előbb ugye azt hangsúlyoztuk, hogy a csodálkozás adja meg a mély hitet. Itt meg azt mondjuk, hogy a vágyvesztésnek a csimboraszója, amikor már az Isten utáni vágyat is elveszik. Így alakul ki ez a hitetlen, vagy nem is tudom minek nevezzem, világ, amiben élünk. Láthatjuk, tehát mondja a Szent Atya, hogy minden ember szívében paradox módon összefonódik saját létünk értékelése és a másik iránti nyitottság, az önmagunkkal való személyes találkozás és önmagunk másoknak ajándékozása. Tehát a Szent Atya ugye mondja, hogy vágyvesztés, nem keressük a másikkal való kapcsolatot, családon belül is elvitezett fordulni, nem keressük az Istennel való kapcsolatot, sőt, elveszítjük az önmagunkkal való kapcsolatot is, mondja a Szent Atya, az önmagunkkal való személyes találkozást, így nem tudjuk önmagunkat oda ajándékozni a másiknak. Tehát ez a reakció, amit a Szent Atya megfogalmaz, ez az, hogy mindegyikünk tudja, hogy igaz. Csak figyeljünk oda erre. Tehát a vágyvesztés az a legborzasztóbb mélysége már az elmagányosodásnak, az individuális létnek, az önmagunk körülforgásnak. Tehát ez elveszik a kapcsolat Istennel, a másikkal, de az alapprobléma az, hogy mi önmagunkkal is.
1: Igen.
0: Az ember csak akkor válik önmagává, ha elsajátítja a másik elismerésének képességét, és csak azt tud találkozni a másikkal, aki képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát szülőknek szoktam mondani, hogy sokat dicsérik a gyereket. Mert ha nincs egy önértékelése, nincs saját identitása, akkor mindenféle ostoba kapcsolatba belesodódik, hogy valójában nem akar.
1: Igen.
0: Szóval, ha nincs önértékelés, nincs identitástudat, akkor nincs mit odaajándékozni a másiknak. És egyszerűen ez a kape-rape, ez a birtoklás, ugye szóval alapuló kapcsolat, ugye embertelen kapcsolat alakul ki.
1: És a szülő már csak akkor veszi észre ezt a dolgot, hogy baj van, amikor baj van, hogy mit elmulasztott, igen, és egy képtelen, és talán a saját értékelésével sincs tisztában az ember szerintem, mint szülő, vagy legalábbis a saját értékelésében sem mer önmagában nézni.
0: Csak ez az egész gondolatsor a pápának, ez szerintem annyira a családot érintő, és kapcsolatokat, szóval ennek nincs kapcsolat. A vágyvesztés, hogy az alapfogalma a Szent Atyának, az individualizmus, az önmagunk körülforgás, de önértékelés hiány ez, és ha nincs önértékelés, akkor nem tud kapcsolódni a másikhoz, mert nincs, aki kapcsolódjon a másikhoz. Ez annyira, annyira világos beszéd, elvont a Szent Atyának a gondolatkora, de azt hiszem, hogy minden mai baráti kör, házasság ezt megszenvedi. Ha elsajátítjuk a másik elismerésének képességét, és csak azt tud találkozni a másikkal, hogy képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát ha házi feladatot adnék, akkor van-e önértékelésem? Van-e csöndem magam számára? A csend az nem egy vallási mánia, hogy legyen imádságos csendünk. A csend az találkozás Istennel, találkozás önmagammal, találkozás a másik emberrel. És ha ez a csend megvan, akkor megszületik a saját identitásunk, és akkor van mit ajándékozunk Isten fele is, az embertárs fele is, magyarul a házastárs, a gyerek fele, az öreg szüleink fele. Szóval valahogy összefüggnek ezek a dolgok. Tehát nem vagyok-e vágyvesztésben, akár az embertárs iránt, akár az Isten fele. Vágyvesztéstől szabad is meg uram minket.
1: Atya, nagyon szépen köszönöm a tartalmas gondolatokat, az enciklika magyarázatot. Két hét múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Itthon a családban Kamasz Sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rá.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanító mestere, a múlt idők hírnöke. Marcus Tullius Cicerótól idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 627. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. ...2022-ben államalapító Szent István királyunk ünnepén a budapesti Szent István Bazilikában bemutatott Szent Misén a homiliát Berta Tibor püspök mondta. Ezt idézzük műsorunk első részében.
1: Ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít.
0: Püspökség híreiből válogatok, amely arról tudósított július végén, hogy a katolikus tábori püspök mutatott be Szent Misét a szociális otthonok zarándoklatán a Mátraverbés Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen a Porciunkula búcsú alkalmából.

0: 2022-t idézzük államalapító Szent István királyunk ünnepén augusztus 20-án a budapesti Szent István Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén a homiliát Berta Tibor püspök Magyarország katonai ordináriusa mondta. Ezt idézzük műsorunk első részében.
1: Az emberiségnek, a népeknek, államoknak és intézményeiknek, de az egyháznak is megvolt a gyermekkora, amikor úgy teremtettek kapcsolatot, úgy gondolkodtak, úgy formáltak ítéletet, mint egy gyermek. A felnőtt ember optimális esetben nem szégyelli magát a gyerekkoráért, ugyanakkor józanul megállapítja, hogy felnőttként máshogy gondolkodik és viselkedik. Mindennek megvan, ahogy a Prédikátor könyve mondja, a maga ideje, születésnek és halálnak, vetésnek, aratásnak, lebontásnak, építésnek, sírásnak, nevetésnek, hallgatásnak, szólásnak, szeretetnek, gyűlölködésnek, háborúnak, békének. Szent István korában másnak másképp és máshogy volt itt az ideje. A keresztény spiritualitás odafigyel az idők jeleire és tanul belőlük. Így voltak olyan elemei, amelyek idejüket múlták, és vannak folyamatosan megújuló részei, amelyeket a helyes valóságlátás és valóságértékelés tud érvényre juttatni a lélek segítség által. Nem elég útra kelni, az úton menni kell egyedül is elsőnek, elől indulni kell. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Első királyunk merte vállalni az elindulás hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a vezetésre. A középkor kutatók legtöbbje megegyezik abban, hogy a legnagyobb államférfi volt történelmünk folyamán. Olyan uralkodó, aki az irányítás tudományát számos kihívás mellett meg tudta valósítani, amelynek az is része volt, hogy határozottan tovább építette apja Géza nagyfejedelem állam és egyház szervezést elindító munkáját. István rendkívül módon fajsúlyos, számos egyéni meglátással bíró egyéniség volt, erőskezű, hova tovább vaskezű hadvezér, aki az ország belső nyugalmát és külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani. Több mint két évtizedes, viszonylagos nyugalomban való kormányzása, amely előtt ugyanakkor szorgalmazta a várépítést, nagyban segítette azt a fejlődést, melyet a későbbi viharok bár megtépáztak, de lerombolni nem tudtak. Uralkodása alatt egy sereg erélyes és emberpróbáló döntésre kényszerült, amelyek ma is indulatos vitákat képesek kiváltani. Az árpádházi szentek különös sajátossága, ugyanakkor az érzékeny lelkiismeret, így talán István királyról is kijelenthető, amit Szent László király fogalmaz meg a Monte Cassinói apáthoz írt levelében. Jó lehet, bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Szent István egyik főműve a magyarság keresztény hitre való áttérítése, amely bár mai szemmel vállalhatatlan és kíméletlen elemeket is mutatott, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magyarság már a vándorlás éveiben is ismerte a kereszténységet, a letelepedés utáni hittérítés pedig nagyban támaszkodott a Kárpát-medence keresztény hagyományaira, de a bizánci előzményekre is. Nem volt kisebb feladat a vándorló nép helyhez kötése sem, a magyar törzsek sajátságos szövetségének kialakítása, amely biztosította a belső rendet és a határok védelmét. Életmentő felismerés volt, hogy a magyarság akkor maradhat meg, ha nyitunk a nyugati gondolkodás és kultúra felé, amelyből ugyanakkor nem alárendelt függés, hanem egy önálló állam jött létre. Talán az sem túlzás kijelenteni, hogy nagy fejedelmi időszakával együtt a mintegy 41 éven át tartó uralkodás emberfeletti feladat volt. 1038-ban bekövetkezett halálakor egy teljesen kész megyerendszert, írásos törvényeken nyugvó nyugat-európai típusú államot, a pápa és számos uralkodó által elismert önálló keresztény királyságot hagyott hátra, és bár ezután nagyon nehéz évtizedek következtek, amit létrehozott, kiállta az idők próbáján. Az, hogy mi itt mindnyájan magyarul beszélhetünk, és hogy egy több mint ezer éve tartó államiságot ünneplünk, az neki köszönhető, akit elsőként a világi uralkodók közül éppen államszervező tevékenysége miatt avattak szenté. Első királyunk olyan példakép tud lenni, akit nem kell eszményíteni. Műveinek máigható eredményei mindennél beszédesebben mutatják,

Szent István király uralkodói cselekedeteit megelőzte egy sajátságos elvonulás az imádságba, amelyből kialakult egy belső összeszedettség, mely ellen tudott állni minden kísértő torzításnak. Helyesen imádkozó ember volt, aki elfogadta Isten uralmát, ahogy imádkozzuk, jöjjön el a te országod, és annak hordozójává vált életmódjában, így sajátságosan jelenvalóvá tudta tenni Isten uralkodását és annak életet átformáló erejét. Az első évezred végén azzal az egyházzal fogott hozzá az országépítéshez, amely az evangélium tanítását tisztán akarta megőrizni. István király hitének tisztaságából fakadó valóságérzékkel vette tudomásul a kereszténység képviselőinek gyengeségeit, korának botrányos egyházi problémáit, amelyek azt a kísértést hordozták, hogy a magyarság ne maradjon a krisztusi úton, vagy hogy térjen vissza a pogánsághoz. De ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít.

a katolikus tábori püspökség híreiből szemlézek. Berta Tibor tábori püspök mutatta be a szociális otthonok zarándoklatának szentmiséjét a Mátra Verebély Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. A katonai ordinárius a szentbeszédében többek között kiemelte. Idézem. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk és adunk hálát a jóságos Istennek, akik megannyiszor saját életüket nem kímélve és sokszor háttérbe szorítva dolgoznak, hogy az elesetteken, időseken és betegeken segítsenek munkájuk és tevékenységük áldozatos hivatásában, amelyben, mint az isteni szeretett ölelő karja, átölelik gyönge és megfáradt embertársaikat, segítve terheiket vinni, reményt és támaszt nyújtva jobbá teszik a rájuk bízottak életét, amivel valójában azt mondják a gondviselő Isten nevében, nem vagyok egyedül, mert veled vagyok. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk, akik a szociális otthonokban élnek, akik közül sokan nélkülözni kénytelenek szeretteik közelségét, akik megannyi módon hordozzák megfáradt és törékeny testükben az emberi személy egyediségét és méltóságát. Ezen a napon, utalva a Biblia első könyvére, ahol azt olvashatjuk, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, különös módon is rá kell irányítanunk figyelmüket az emberi élet végtelen értékére, mert minden egyes ember, Istenre képes ember, minden ember hordoz valamit az isteniből és a fönségesből. Különösképpen akkor lesz ez leginkább nyilvánvalóvá, amikor a könnyek áztatta és szenvedésekkel teli emberi arcokon megpillantja valaki Krisztus Jézus vonásait, és ezeken keresztül meglátja a mennyei atya arcát, ahogy azt Urunk mondta Fülöp apostolnak, aki engem látott, az atyát is látta, fogalmazott Berta Tibor.

A továbbiakban 14. Leó pápát idézte a katonai ordinárius. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi életet a megszületésünktől fogva végig kíséri a törékenység, amely az életkor előre haladtával egyre nagyobb súllyal nehezedik rá az emberre. Ne szégyeljük ezt a felszínre kerülő törékenységet. Minden embernek, legyen hívő vagy nem hívő, valamiféleképpen szembe kell néznie élete keresztjével, léte korlátaival és nehézségeivel, melyek megannyiszor kemény realitássá tudnak válni az életben, ugyanakkor kiismerhetetlen titokká mélyülnek. Az emberi törékenység, elesettség, a szenvedés nagy titok, amelyet már oly sokan boncolgattak. Keresték, miért van a rengeteg fájdalom, gyötrem, egy szóval kereszt a világon. Az okokat kereső ember volt úgy, hogy talált megoldásra vezető nyomokat, amelyeket sokszor a reménygyógyszerének gondolt, de aztán a nyomok elfogytak, a vélt orvosság elégtelennek bizonyult, a szenvedés sötétsége sötétebb lett. Nehéz értelemmel elfogadni, miért a szenvedés, de még nehezebb a fájdalmak által előtörő emberi érzésekben meglátni és belátni, hogy maga az Isten is a gyöngeséget, a szenvedést és a halált választotta, hogy az élet reményét adja meg mindazoknak, akik nehézségekben belévetik bizalmukat. Berta Tibor későbbiekben kiemelte. Az életben az embernek nem egyszer komolyan szembe kell nézni a szenvedéssel. Van, hogy mások fájdalmában osztozva, van, hogy saját szenvedéseinek megoszthatatlanságában. A keresztút kínjainak elfogadása sohasem könnyű, ezért újra és újra kérnünk kell a megfeszített kegyelmét, hogy tegye fogékonnyá szívünket a szenvedés meglátására és elfogadására, másokban, magunkban is. Talán nem tudjuk, mit kérünk, de beláthatjuk, hogy kérnünk kell. Mert Krisztus ügyének valódi tanúságtevője az tud lenni, aki az élet megváltásra szorultságát a megváltóhoz elvezeti. Talán sokszor a szenvedés nagy kérdéseire nem tudunk választ adni, bárhogy igyekszünk is, de egyet tudunk, tudhatunk, Krisztus keresztjét mindig és mindenütt megmutatni a világnak. A szenvedés, a mindennapi kereszthordozás, a betegségek, a szorongó félelmek, a küzdelmes időskor megannyi tehertétele olyan, mint a sötét erdő, mint a zsákutcákkal szövevényes labirintus, mint a háborgó tenger, amelyből nincs emberi kiút. Egyetlen válasz van rá, Krisztus keresztjének fénye, amely a legsötétebb erdőből is kiutat mutat, Krisztus keresztje a megmentő szeretet, Ariadné fonala, mely megszabadít a labirintus őrületbe kergető próbálkozásaiból. Krisztus keresztjének fénye az a világító torony, amely a háborgó tengerrel való viaskodásban is reményt helyezi az emberi szív közepébe. A szenvedés titka Krisztus keresztjében nem megoldást talál, hanem kiutat. A szenvedés titka Isten titka marad, de ez a kiút az, ami az életünkben a hitben Istenhez méltóvá tudja tenni. Legyen vezetőnk ebben a boldogságos Szűz Mária, aki mindig biztos remény és vigasztalás Isten zarándok népe számára, fogalmazott Berta Tibor tábori püspök a Szociális Otthonok Zarándoklatának szentmisén a Mátra Verebély Szentkuri Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. Az ott elmondott szentbeszédéből idéztem. További részletek, valamint további hírek a tábori püspökség életéből a püspökség honlapján olvashatóak, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe!

Köszönöm a figyelmüket, az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 627. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották további. Szép napot kívánok. Ferenc pápától idézek. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Augusztus 24. Első János Pál pápa emlékezete. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jön az atyához, csak általam. E szavak segítenek nekünk, hogy emlékezetünket első János Pál pápára irányítsuk, akit Szent Péter trónjára hívtak. Szeretnénk újból elmélkedni az isteni gondviselés kifürkészhetetlen útjairól. Tudjátok, hogy alig 33 napos pásztori munka után a pápai trónon megadatott neki, hogy az atyához menjen. Ugyanazon az úton, melyen Krisztus is ment, aki az út, az igazság és az élet. Így Krisztus által ez a különös szolgája Isten szolgáinak, akire Krisztus egyházát, földi nyáját bízta, elment az atyához. Krisztus rábízta egyházát és nyáját, hogy jósága és pásztori gondoskodása, mellyel telve volt a szíve, legalább rövid időre megmutatkozhassék. Egy irgalmas, szamaritánius szíve. Amikor a zsinat során ő, vagyis Albino Luciani, lelki gyakorlatot tartott a papok számára, általában teljesen az irgalmas szamaritánus példázatára hagyatkozott. És bizonyos, hogy ezekben a szellemben kívánta szolgálni az egész egyházat. Ez volt az ő szellemisége. Mindazok, akik találkoztak Albino Luciani bíborossal, illetve később első János Pál pápával, tévedhetetlenül érzékelhették ezt. S bár főpapi szolgálata nagyon rövid ideig tartott, az irgalmas szamaritánus életútja azt parancsolja nekünk, hogy hajoljunk le a szenvedő emberiséghez. És amikor így cselekszünk, szívünk Isten felé emelkedik. A szeretet, mely az emberre irányul, valójában mindig megtalálja végső forrását Istenben, aki maga a szeretet.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyőri stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Körkényi Tünde.
4: És Tibor atya, na ma délelőtti általános kihallgatásra hívjuk meg a kedves hallgatóinkat, amely a Vatikáni Szent Péter Bazilikában történik, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya tovább folytatja a beszédében a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatot. Látjuk, meglássuk mindjárt, hogy mi lesz a katekézisének a témája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Békesség veletek. A Kolosszeiekhez írt levél. Harmadik fejezet 16-17. versét veszik alapul, amely így szól: Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atya Istennek általa. Ezt a szentírási részt most több nyelven fogják felolvasni, tehát franciául, németül, angolul, kínaiul, arabul, lengyelül, spanyolul, természetesen majd mi is.
6: Cari fratelli e sorelle,
4: kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójának 6. fejezete a szent zenével foglalkozik. Ezt mondja: az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincset alkot, amely a művészet egyéb kifejezési formái között kiemelkedik, különösen azért, mert a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Majd pontosítja: a szent zene annál szentebb, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést ad és elősegíti az egyetértést, akár azáltal, hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Itt találjuk meg a zsinati tanítás lényegét, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre már Szent X. Pius rámutatott az Inter Solicitudines kezdetű motu propriójában. A zene ugyanis része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme. A liturgiában énekelni és zenélni annyit jelent, mint imádkozni, összhangba hozni saját szívünket testvéreink szívével, valamint Istennel, miközben tevékenyen részt veszünk az ünnepelt misztériumban. A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját. Szent Ágoston mondja: énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében, megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az ének elősegíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és